0: egyfolytában ebben él. Mi már szerintem András valószínűleg sokkal kevésbé. Mit gondolsz? Vagy csak magamról beszélek? Hol a tűz belőlünk?
1: Nem
0: ez a
1: tudom,

0: Az volt az egyik szempont, hogy Pál az igét hirdeti, így aztán érthető az, hogy ő tüzesen tette mindezt,
1: és vitte a dolgát.
0: És csodát is tett, így aztán természetes az, hogy az emberek, akik őt hallgatták, azok lelkesek lettek, és...
1: De most is ugyanígy. Mi más most? Semmi sem más.
0: Hát valamilyen csodát látsz, amit
1: egyfolytában látom, szerintem, ha kinyitjuk a szemünket.
0: Olyat, amilyet Pál is...
1: Láttam, én magam is át is éltem, csak a csodáról szerintem már beszéltünk, hogy nem feltétlenül beszél az ember, mert nem másnak más, tehát nem is
0: csak
1: kell
0: mindenkinek
1: kimondani.
0: Más persze, és más a csoda.
1: De igen, ha szerintem a megnyílik a látásunk, akkor szerintem észrevehetjük, hogy folyamatosan igen, része van, vagy benne vagyunk. Igen.
0: Így van, de csak nem olyasfajta csodákról beszélünk, mint amit Pál.
1: Ó, hát dehogy nem. Mindenféléről. Most is. Ugyanolyan. Ott van egy példa. Na, akkor felolvasom ezt is. Apostolok cselekedetei 20. fejezet. Troászban. A hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére, Pál prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol összegyűltünk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, és mivel Pál sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték föl. Pál pedig lement, ráhajolt, magához ölelte, majd azt mondta, ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret és evett, majd sokáig egészen véradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Az ifjat pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Szerintem ugyanilyen csoda, ha ez csoda, ugyanilyen helyzet volt régen is, van most is, hogy megtörténik akár egy ugyanilyen helyzet, és csak úgy átsiklik fölötte sokszor szerintem az ember, hogy ja, hát akkor túlélte, micsoda szerencsés dolog, hogy leesett a harmadikról és túlélte. Ma ezt szerintem így tekinti a mai ember, hogy hát akkor ez igen, így szerencséje volt, ezt mondja szerintem a mai ember, pedig ugyanígy, ugyanilyenekben ma is része van szerintem mindenkinek, vagy része lehet. Na.
0: Abba az időben biztosan másképpen néztek rá.
1: Na, miért?
0: Az
1: miben
0: emberek
1: más?
0: Erre a szituációra, mint ahogyan most.
1: Ugyanúgy, mert... egészen pontosan ugyanúgy tudom most is gondolni. Most is harmadik emelet, ott is kiesett, ott is, most is. Ha most kiesik, ugyanúgy lementek akkor is. Oda mentek, mit mondtak? Holtan szedték fel. Hát szerintem akkor is károgtak, hogy jaj, Istenem, meghalt. Meg most is ugyanígy kárognának, hogy jaj, meghalt. És aztán lenne ma is esetleg, aki odahajol szeretettel, és észreveszi, hogy nem halt meg, benne van a lelke, ne nyugtalankodjatok.
0: Csak összetörött minden csontja, és
1: vagy
0: többet nem fog tudni
1: tört,
0: járni.
1: Mert mondjuk pont úgy pattyant le, hogy egyszerűen semmi baja nem lett. Nem hallottál még ilyen eseményekről, ahol olyan dolgok megtörténtek, hogy hát igen, csoda történt, mondják az emberek, és akkor csoda. Hát...
0: Csak hogy nem kapcsoljuk semmihez
1: kegyelemhez
0: hozzá.
1: Kegyelemhez nem kapcsoljuk. Kegyelemhez nem kapcsoljuk. Istenet.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor.
1: Jézus mondta, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mondjad, olvasd
0: el. És mennyire szeretném, ha már lángolna. Honnan idézek most? Ez csak így.
1: Lukács evangéliumában, igen.
0: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, akkor azt mondod, Lukács evangéliumát adtad ide, és mennyire szeretném, folytatom az idézetet, ha már lángolna, mondja Jézus.
1: De erre mondta Pál szerintem, nem?
0: Hogy?
1: Hogy Jézus igéje az én tüzem.
0: Ja.
1: Vagyis ő úgy érti ezt, hogy tűz, hogy az igét hirdeti, én szerintem, nem?
2: Igen.
1: Hogy világosság legyen a világnak.
0: Hát, mondjuk,
1: nekünk,
0: igen.
1: Ő is azt mondta, hogy tüzet.
0: Hát mondjuk a tüzet, azt én is mondom, hogy bennünk is éghetne a tűz.
2: Egy kicsit erősebben is, energikusabban.
0: Hát, hogy ne csak olyan lagymatag módon csináljuk, hogy jó így.
2: De mit kell csinálnod?
0: Hát például mindent, amit a Jóisten sugall, mindig azt kellene tenni, nem? Elvileg megtesszük persze, de mindig megtesszük. Mindig figyelünk a Jóistenre, azzal vagyunk elfoglalva, hogy reggel azzal ébredünk, napközben is tanulmányozzuk, meg este is. Vagy pedig nem foglalkozunk vele, csak néha-néha, aztán lesz, ahogy lesz. Mert nem érünk rá, mert elvisz a sok minden.
2: Lehet, hogy nem is kell mindig figyelni.
0: De kell, ezzel. Szerintem pont ez kellene. Pál szerintem azt csinált, hogy egyfolytában az igével
2: pont,
0: volt
2: hogy
0: elfoglalva,
2: nem.
0: Vagy hogy nem.
2: Az a jó, amikor már nem figyelsz, és annélkül teszed úgy.
0: Hát, az igaz. Na jó, de mi ezt tesszük?
2: Bizonyos szituációkban, vagy bizonyos
0: lehet, hogy ezt
2: mértékben
0: tesszük.
2: Ezt kell, hogy tegyük.
0: Vagyunk elfoglalva.
2: De nem hiszem, hogy a Bibliával kell elfoglalva lenni. Nem a Biblia szerint élni. Legyen bennünk egy nyugvó tűz. Az, ami...
0: Nyugvó tűz.
2: Igen, tehát parázs.
0: Na most már csak parázs, aztán pedig az is kialszik.
2: Miért?
0: Nem
2: hát
0: marad
2: a parázs az egy nagyon szükséges valami, és...
0: Hát a hideg téli estéken megfagyunk mellette. Ha csak parázs van bennünk, akkor lehet, hogy egy idő után kialszik a parázs, és azt mondjuk, hogy hát igen, mert mi már nem állunk ki a Jóisten mellett, mert hát végül is így ilyen szunnyadó a parázs bennünk. Nem az lesz akkor? Ha viszont tűz van bennünk, akkor azt mondjuk, hogy ember.
2: Nem tudom, nem nagyon sajátom a tüzes viselkedés, inkább a csendes parázs az, ami jobban, úgy gondolom, hogy jobban éget, mint...
0: Jobban éget?
2: Mint a hajladozó
0: lángnyelv. De minden esetre azt meg kell tennünk, hogy folyamatosan figyelni az ígére, ebben megegyezhetünk? Ezt azt kellene tennünk, hogy reggel azzal ébredni, napközben azzal foglalkozni.
2: Valamilyen formában emlékeztessük magunkat, vagy kinyitod a Bibliát, vagy meghallgatsz valamit.
0: Folyamatosan.
2: Vagy kinyitsz egy könyvet, és olvasol.
0: Hogy legyen bennünk egy kis parázs, vagy tűz.
2: Hogy legyen egy kis parázs, és... Tűz.
0: Na akkor parázssal vagy tűzzel mindjárt visszajövünk.
3: Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Beszéltünk parázsról, tűzről, sok mindenről a mai adásban, de most hozok mást. Bibliai alapon mi az, amit nem szabad csinálni? Ez a kérdésem. Egyrészt 10 parancsolat le van írva, tudjuk, oké, betartjuk. Azon kívül most én néhány dolgot kiírtam még, hogy mondjuk jóslás, szellemidézés, varázslás, oké, ilyeneket nem szabad csinálni. De mi számít például varázslásnak? Meg mi számít például jóslás, csillagjóslás? Azt sem szabad csinálni. Kártyavetés, azt sem szabad csinálni. Szellemidézés, azt sem szabad csinálni. Pedig tulajdonképpen még van olyan segítő terápiás módszer is, ahol már-már szinte ilyesmit hajt végre sok ember, hogy összeülnek, és akkor tulajdonképpen már nem élő személyek jelenlétét is úgymond beépítik abba az energetikai mezőbe, amivel együtt dolgozva gyógyítják, úgymond idézőjelesen gyógyítják a családi helyzeteket. Most mondtam egy példát, elvileg akkor ezt sem szabad csinálni, kérdezem.
1: De hát van arra lehetőségünk, hogy megszabjuk azokat a határokat, hogy mi az, ameddig elmehetünk, és ahonnan már igen, nem a lehet.
0: A Biblia elég világosan lefektet dolgokat, és az szerintem, amit be kell tartanunk.
1: Mint például?
0: Na hát ezért hoztam ide
1: gondolatként. Mert itt azt mondjuk, hogy szám misztika. Honnan? Attól kezdve mondjuk lehet, hogy az sem szabad, ugye?
0: Hát tehát, hogy
1: megmondom azt, hogy a születési dátumod alapján, hogy te milyen ember vagy, és hogy milyen
0: hát
1: sorsod lesz.
0: Jóslás.
1: Ez is jóslás.
0: Aztán a mágia egyébként, azt is ide felírtam még, az se lehet. Energiát küldeni, például tessék, van sok ember, aki vagy megenergiázza, gyógyítani. Vagy gyógyítani.
1: Isten kizárólagosságát nem kérdőjelezhetjük meg, feltételezhetően itt vannak azok a határvonalak, amiket hát Istenhez kapcsolva nézhetünk.
0: És akkor rendben van,
1: és
0: ha jó Isten.
1: És akkor rendben van. És hogyha nem, akkor az már nincsen rendben. De ez most már csak kérdés.
0: Hát én is kérdezem valahogy, azért csak így van ez, igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bibliai alapon mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad csinálni. A gyógyítás például szerintem nagyon sok esetben mindenféle módon megtörténik a mai világban. Akár tényleg úgy, hogy megenergiázom a másikat, ráteszem a, nem tudom, a kezemet, a kövemet, az akármimet.
2: Isten féltékeny azokra a cselekedetekre, amelyek nem megengedettek.
1: Hát rosszakul hangzik így szerintem a hétköznapi fülnek, hogy féltékeny, tehát nem helyesli.
2: Kizárólagosságot követel saját magának ezen ügyekben. Így aztán nem tetszik neki, hogyha más dolgokhoz fordulunk.
1: Vannak olyan torna gyakorlatoktól kezdve mindenfélig, amik olyan spirituális háttérrelből épülnek fel, ami például egyáltalán nem
2: összeegyeztethető. De honnan tudjuk azt, hogy most ez Istennek tetszik, vagy sem?
1: Ezért hoztam ide be.
2: Nem nagyon tudjuk.
1: Nézegettem, én gondolkoztam korábban is, hogy például a családállítás az vajon hova tartozik. Ez egy módszer, biztos sokan hallottak róla, vagy van, aki nem. Egy módszer, amivel energetikai módszerrel családokon szoktak segíteni. Itt egy úgynevezett morfogenetikus mező igénybevétele történik. Tessék, a morfogenetikus mező a családállítás szerint, most olvasom, egy energia mező, amely egy csoport emlékeit és sajátos energiáit tartalmazza. Hát most egy feltételezett láthatatlan információs mező, amely összeköti az élő lényeket, befolyásolja formák viselkedik kialakulását, stb. És itt például...
2: Voltál már családállításon?
1: Nem. És van is bennem egy ilyen távolságtartás egyébként ezzel kapcsolatban. Azt tudom, hogy működik elmondásokból.
2: Honnan tudod, hogy tudod?
1: Hallottam olyan emberektől beszámolót, akik részt vettek
2: hallottam,
1: bennem.
2: Hallottam, hogy működik.
1: Akkor nem tudhatom, igazad van. De jó, hogy kijavították. Köszönöm.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Innen indultunk, hogy szellemidézés, varázslás, mi mindent jóslást nem szabad csinálnunk. Szabad,
1: meghallgatnunk
0: nem szabad?
1: Szabad?
0: Na tessék, hát akkor...
1: Érdekelhet?
0: Jó, amire szerintem a figyelmünket rátesszük.
1: Itt két dolog lehet, ugye egy, akinek jósolnak, és aki jósol. Mindkettő bűnös?
0: Hát te egyszerűen kérdezed. Hát egyébként igen.
2: Igen.
0: Laci, azt mondod,
3: hát
0: igen?
3: Én szerintem azt így lenne mindenkinek szépen átgondolni, hogy...
0: Mint egy bírósági tárgya, mindkettő bűnös.
3: Hogy 2000 év óta
0: na, igen.
3: Meg kellett változzon a világ. Na. Mert előtte nem tudtak arról sem, hogy meghalsz, de utána mindenki feltámad. Ugye előtte nem volt erről szó. Ez Jézus után volt. Ami viszont azt jelenti, hogy sokan szeretnének meghalni. Na jó, kész, vége, vége. De nincs vége. Föltámad és folytatod. Ezért mindenkinek szépen át kell gondolni, nem? Hogy milyen lenne az új világ, mert egyébként mondom, nem tudjuk befejezni az életünket nyugalommal. És ezért mondom, a halálról is nem beszélünk másképpen, nem? Úgy beszélünk, mint ami előtte volt. Miközben teljesen másképp kéne mindenkinek gondolkodni a világról is, meg a jövő világról is.

0: Tehát aki jóslásban részt vesz, az...
1: bűnös.
0: De kik vagyunk, hogy ilyeneket mondjuk?
2: Igen, mert azt szoktuk mondani, van a prófétai üzenetek műsorban, hogy igen, szöveg szerint a proféták jóslásnak mondják, de nem, nem így kell, igen.
0: Aki szellemidézésben részt vesz, mit mondunk?
1: Nem tudom, hogy ezeket is szét lehet választani, meg úgy egyáltalán ezekről, mert a szellemidézés is sok mindennel együtt jár. Mit nevezünk szellemidézésnek? Mi az a szellem? Valakinek a szelleme? Valaminek a szelleme?
0: Most akkor mondom egyébként Jeremiás könyvéből, ti azért ne hallgassatok prófétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se a szemfényvesztőkre.

0: varázslóknak, bálványimádóknak, minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ehhez mit szólsz? Mondom, szó szerint Jelenések könyve, 21.8. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ez már a Jelenések könyve, tehát ez az, ami lesz. Nem túl szép jövőkép annak, aki varázslással foglalkozik. Mit szólsz hozzá, András? Már nem, mintha te varázslással foglalkoznál, nem azért mondtam.
1: Nem nagyon tudnak megérinteni ezek a dolgok. Nem igazán foglalkoztat egyáltalán a gondolat sem. Most ugye családállításról hallottam, nem volt szerencsém kipróbálni, hát vagy megnézni.
0: Szerencsének mondod, vagy szerencsétlenséged, mert igazából nem élő családtagok megidézése is megtörténik.
1: Feltételezhetően nem jutott volna eszembe, hogy azért nem menjek el egy családállításra, mert ez az úrnak nem tetszik, vagy a Biblia nem alapján nem kedves.
0: Számít neked, vagy nem
1: kedves,
0: számít?
1: Már mint mi?
0: Hát, hogy kedves az úrnak, vagy nem. Ez például.
1: Na most, az, hogy mondja-e a Biblia, vagy írja-e a Biblia, az biztosan nem fogom tudni egyrészt ellenőrizni, mert akkor minden egyes mozzanatot kellene ellenőrizzen az ember. A másik meg az, hogy honnan tudjam, hogy ez most az Úrnak tetszik, avagy sem.
0: Meg kell kérdezni tőle egyébként, tényleg ezt tanultuk még korábban, imádságban megkérdezzük.
1: De nem jut eszembe, ha bizonyos cselekedeteknél, mint például, ha valaki azt mondta volna, hogy családállításra hív, akkor nem jutott volna az eszembe, hogy én most ezt feltegyem a mérlegre, és azt mondjam, hogy Uram, most ez jó, hogy én ezt megtapasztalom, vagy sem.
0: Na, Laci, mit mondasz, hogy akkor hogyan tudunk dönteni, hogy mi az, amit lehet varázslás, halott látás, jóslás, mindenféle.
2: Hát mindenki csak a hite szerint döntsön.
0: Na jó, hát akkor én pedig azt mondom magamnak, hogy imádkozni az ügyben, és kinyitni magunkat, hogy meghalljuk a választ. Bólint, Laci.
1: Akkor sokat fogsz imádkozni, mert...
0: Egész életemben imádkozhatok,
1: mert,
0: de persze.
1: Mert akkor nagyon sok olyan helyzet van, amikor... Igen. Meg kell kérdezzük az áldás lehetőségét, hogy lehet, avagy nem lehet.
2: Én úgy emlékszem, hogy olvastam olyan, aki ötször imádkozta ugyanazt.
0: Igaz.
2: Ugye?
0: És aztán ott mi
2: de
0: is
2: megkapta, nem az elsőre kapta meg a választ, hanem a ötödikre.
0: És más válasz lett az ötödikre?
2: Nem, vagy? Amit kérte, arra megkapta.
0: Megkapta, válik. Mert egyébként Pál is kérte azt, hogy vétessen el tőle az a tüske. Nem vétetett. Kértem egyszer, írja, még egyszer, kértem még egyszer, de nem vétetett el. De akkor imádságban kérni.
2: Hát és ő is azt hiszem 3 vagy 4 napig lett vak, és mondta ott a lány, aki vigyázott rá, hogy igen, nem tud enni se, inni se tudott, csak feküdt 4 napig. Úgyhogy, de aztán megkapta ő is nem csak a választ, hanem amikor bejött hozzá Ananiás, akkor mondja neki, hogy az én nevem, erre mondja Pál, Ananiás. Honnan tudod, sose talál? Hát neki is volt egy álmába látta, hogy ami történni fog, az úgy, nem tudom egyébként, ez is érdekes, nem? Hogy előre meglátta az álmába azt, amit megkapott. Látta, hogy igen, ráteszi a kezét Ananiás.
1: Tehát nem kell jósnőhöz menni, hogyha valamit nem szeretnél igazad tudni, van. Hanem kapcsolódni kell, és akkor jó, megkapod
0: van.
1: Az.
0: De milyen igazad van? És egyébként Jézus is sokszor előre mondott dolgokat, amik majd lesznek, de milyen igazad van, el se kell menni, mert van rá lehetőség amúgy is.

0: eddig jutottunk akkor ma el, de szerintem jó volt ma jó is összeülni.
1: Jó volt, és köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak.
2: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallják. 9. tanulmány. Pál pásztori írásai. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egy lelki közösséget alkotunk, és most Isten igéjét fogjuk tanulmányozni a Galáciai levélből. A Galata levél az egy harci levél, ezt elmondtuk már sokszor, egy komoly belső gyülekezeti feszültség van. És benne Pál mégis pásztorként nyilatkozik. Isten népe között nem a harag, nem a keménység, nem az asztaldöngető erőszak az, ami rendet teremt, hanem a pásztori lelkület. És most pásztori lelkületről fogunk beszélni, arról, hogy Pál írásaiban ez a lelkület hogy jelenik meg. Nem csak a Galáciai levélben van ez így, máshol is így van. Ez Pál leveleinek a titka. Talán ezért van az, hogy Pál leveleire épül, szinte azt lehet mondani az egész keresztény teológia, mert nem lehet megkerülni Pál apostol írásait a Bibliába, hiszen ezek azok, amik irányt mutatnak nékünk. Ugyanakkor a szeretetnek nem csak kegyelme, hanem fegyelme is van, szoktam mondani, és ez azt jelenti, ez a fegyelem, hogy bizony nagyon sokszor kemény szavakat is tud mondani Pál, ami arra való, hogy helyre kerüljön a kificamodott tag, megint egy páli hasonlatot mondok, hogy a kificamodott tagokat helyre kell tenni a gyülekezetben is, meg az életben is, ahhoz, hogy meggyógyuljon a test. Induljunk el ezen az úton, és először kérem, hogy a vasárnap ígét olvassuk, aki Erzsikét kérem, hogy olvassa, ez a Galata levél 4. fejezet 19. verse.
3: Gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg, ami kiformálódik bennetek, Krisztus.
2: Igen, három döntő szó van ebben, úgy szólítja meg, hogy gyermekeim, aztán az van, hogy fájdalommal szültetek benne, szülésképe van, és ez a nagyon fontos dolog, hogy kiformálódik bennetek a Krisztus. Ezt kérem a megjegyzéseiteket, tessék parancsoljatok, akinek van gondolata, nézzük meg, hogy mi is ez. Marika, parancsolj.
4: Ahhoz, hogy kiformálódjon bennünk Krisztus, ahhoz nem önmagamat kell alakítgatni, hanem tanulni és figyelni arra, aki azzá akar bennünket formálni.
2: Igen, köszönöm szépen, Gyula.
5: Még az a megjegyzés fogott meg, hogy akiket újra szülök. Tehát föltehetnénk a kérdést, hogy a újjászületés az nem történt meg, vagy hogy mire gondol ez Pál, és ezt kérdést is szeretném föltenni, hogy érdekes ez a páli megfogalmazás, akiket újra szülök.
2: Igen. Van-e gondolatok hozzá, parancsolj?
6: Én a kiformálódáshoz szeretnék visszakanyarodni egy pillanatra, már csak azért is, mert nagyon elterjedt nézet ma az egész világban, hogy miért is vagyunk ezen a világon. Hát, hogy megvalósítsuk saját magunkat. És állítólag akkor lehet boldog és kiteljesedett az ember, hogyha önmagát meg tudja valósítani, és ezért mindent meg kell tenni, és mindenféle tanfolyamok vannak, és most már keresztény tanfolyamok is, és egyre nagyobb hangsúlyt nyer a gyülekezetekben is, hogy nekem kell tért nyerni, hogy kiteljesedhessen az énem, És hát miközben ez történik, közben eltűnik valaki a gyülekezetből, hiszen amíg én megvalósítom magamat, addig biztos nem lesz Krisztus a középpontban. Addig én lehetek a középpontban, és a sok én ütközhet a gyülekezetben. És Pál azt mondja, hogy ott van a középpontban újra, hogy Krisztus formálódjék ki. Külön-külön a gyülekezet minden tagjában, galáciai tartományában, mint ahogy önmagában is erre törekedett, hogy kiformálódjék benne Krisztus.
2: Igen, Maria?
7: Az jutott eszembe, hogy értve az jön le, hogy inkább az aggodalom és a féltés, ugye, mert hogy azt olvastuk az előzőekben, hogy eltértek az igaz tanítástól, és aggodalmát fejezi ki Pál a galáciaiakkal kapcsolatban, és eszembe jutott Jézusnak azon szavai, ami úgy hangzik, hogy a te házadhoz való féltő szeretetem érsz engem, és szerintem Pál is egy kicsit így lehetett a galácia beliekkel kapcsolatban, mert hogy aggódott a rábízott nyáj sorsa felől iránt, és azt szerette volna, hogy a Krisztus kiábrázolódjon bennük, a krisztusi jellem a galácia beliekben. Ugye a Galata 2.20-ban olvastuk, annak idején megtanultuk, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ugyanezt szerette volna elérni a galácia belieknél is Pál apostol.
2: Igen, Gyula kérdésére majd visszatérek, de először István.
8: Számomra ez a kiformálódás egy folyamatot jelent. Tehát én nem úgy értelmezem, hogy néhány apró módosítás, változásról van szó, hanem egy gyökeres átalakulás szükséges ahhoz, ami egy folyamat, miközben az ember a Krisztus hasonlatosságára alakul.
2: Hogy születik bennünk a Krisztus? Erről azt lehet mondani, hogy úgy, hogy mindig beváltjuk a mi bűnös tulajdonságainkat, énünket Krisztusra, és így újra és újra és újra és újra az újjászületés következménye az én életemben megmutatkozik. Ezért mondja Luther azt, hogy a keresztény ember élete az egy szüntelen megtérés. Nem lehet múlt időben beszélni a megtérésről, jól is néz ki az, aki csak múlt időben tért meg, az úgy is néz ki. Hanem a megtérés egy folyamat, és erről beszél itt az apostol. Parancsolj, Anikó.
9: Nekem egy érdekes kép ugrott be erről a mondatról, ez ahogy a csecsemő formálódik, és ez a fájdalommal való szülés. És a Gyula kérdése indított el bennem a gondolatmenetet, hogy manapság annyira természetesnek vesszük, jó esetben, hogy egészséges gyermekek születnek, és azok föl is nőnek. De létező dolog mai nap is, egyrészt a vetélés, amikor megfogan a gyermek, és talán el is indul a teljesen normális fejlődés, és mégis történik valami krak. És van olyan is, olyanról is hallottam már, hogy ez egészen majdnem a szülés előtt következik be, vagy halva születés is létezik, és mégis végigment a folyamat. Arról pedig kevesebbet beszélünk, ugye a modern orvostudomány miatt, hogy azért hihetetlen nagy volt a csecsemő halandóság. Hihetetlenül nagy. Lipcsében jártunk, és felkerestük Johann Sebastian Bach múzeumot is, ahol a családfája is be van mutatva. Hát döbbenetes volt, a gyerekek leálltak, és csak nézték, hogy hát ő az első évet se élte, meg ő se, ő pár éves volt. Ahogy sorra haltak meg a gyerekek, hogy alig egy páran élték meg a felnőtt kort. És most nem erről akartam beszélni, de hogy így van ez a lelki életben is. Nagyon örülünk, amikor megfogan egy lelki gyermek, nagyon örülünk, amikor megszületik, de gondoznunk kell, és Isten kegyelme, ha felnő, mert hogy rengeteg veszély fenyeget, mert hogy van egy ellenségünk. És itt a galáciai levélben is azt látjuk, hogy jött az ellenség, és a úgymond megszületett gyülekezetet hihetetlen támadás fenyegette.
2: Söderpol Mátán 1925-ben lett a Soproni Evangélikus Teológia díszdoktora. És a doktori székfoglalóján egy nagyon érdekes képet mondott arról, hogy kiábrázolódik a Krisztus erről. Ugye sokszor mi keresztények úgy akarunk egyek lenni, hogy én közeledek hozzád, de akkor mi van? Távolodok tőle. Akkor hozzá közeledek, akkor távolodok tőled. Hogy lehet közösen egységre jutni? A középpont válítjuk Krisztust. És mennél közelebb vagyok Krisztushoz, mennél több van bennem a Krisztusból, annál inkább tudok a másikkal közösségbe lenni. Ez az, amit látni kellene. Mertünk tovább, nem látok kezeket. A következő gondolatsor az az volt, én is olyanná lettem, mint ti. Ez egy nagyon érdekes dolog, de még előtte a hétfőjét megnézzük a változás szükségességét. Azért kapcsoltam össze a kettőt, mert nem külön szeretném tárgyalni, csak a változás szükségessége az azért érdekes, mert Pál utána azt mondja nem sokkal, hogy én is olyanná lettem, mint ti, mondja a korintusi levélben, és ezt hogy lehet érteni? Ez egy nagyon nehéz dolog, hogy változzatok, és olyanná lettem, mint ti, és ti is legyetek olyan, mint én. Hát akkor ez hogy van, ez az egész? A változás szükségességéről Dénest kérem, hogy olvassa Galata 4.12-t.
10: Testvéreim, kérlek titeket, legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti. Semmivel sem bántottatok meg.
2: Igen. Ugye volt egy személyes konfliktusnak tűnő valami a gyülekezet és az apostol között. És most Pál elmondja, hogy semmivel sem bántottatok meg ti. Én, ha úgy néz ki, hogy haragszom, akkor értetek haragszom, és nem rátok haragszom. Ezt nagyon sokszor látjuk, hogy egy mama ugye mérgesen rászól a gyerekre, vagy rácsap valamiért a kezére, ezt a unokáimnál megcsinálom sokszor. Hát az azt jelenti, hogy én nem szeretem őt? Azt jelenti, hogy én haragszom rá? Nem. Valami más jelent. És ez a krisztusi szeretetnek az a két oldal, amire már utaltam a bevezetőben, hogy fegyelem és kegyelem egyszerre a szeretet. Ezt kérem a gondolataitokat, parancsoljatok.
6: Mivel arról beszéltünk, hogy ez egy pásztori levél és pásztori megnyilvánulás, itt muszáj valamire azt hiszem kitérni. Az ördög nagymestere abban, hogyha elhangzik egy olyanféle mondani való, mint amit Pál mond, ami helyreigazítana dolgokat, akkor különösen a mai túl technologizált világban azonnal el lehessen rohanni, fölírni Facebookra, hogy milyen sértő dolog történt velünk, azt mondták nekünk, hogy nem jó úton járunk valamiben, ez borzasztó. És mi lesz ebből? Személyes konfliktussá válik, vagy látszik lenni valami, ami nem személyes konfliktus. Ugye, ha valakit megállít a rendőr, mert nem állt meg a stop táblánál, és azt mondja, hogy itt baj van, akkor nem az van a... Nem az a helyzet, hogy a János nevű rendőr, a Péter nevű megállította a személyes konfliktusba keveredett, hanem konfliktus a Kresszel van, aminek a rendőr megpróbál érvényt szerezni. Ez talán nagyon buta példa, de itt Pál apostol hasonló helyzetben van, hogy van egy nagyon súlyos félrecsúszási lehetőség, vagy már benne is van a gyülekezet, és amikor az ördög jön, és ezt személyes konfliktussá akarja tenni, akkor Pál ezt tisztázni akarja, hogy itt nem erről van szó, tehát nem kell lemenni a személyek szintjére, hanem itt helyre kell állítani a hitbeli állapotot.
2: Szóval nem is buta ez a példa, mert mi rendszerint úgy szoktuk csinálni, hogy a János és a Péter összeütközik, és akkor kiugrik az egyik a kocsiból, és oda megy a rendőr, és elkezdi verni. Ez így szokott lenni, a két ember elkezd verekedni, közben a Kresszel vannak, hogy konfliktusba. Tehát személyes konfliktussá tesszük azokat, amik elvi kérdések, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ez nagyon sokszor közösségeket rombol. Haragszunk a másikra, pedig ő érte kellene haragudni. Tessék, parancsoljatok, Marika.
4: Én ebből a felolvasott szövegből azt emelném ki, hogy Pál apostol nem emelte magát mindenki fölé, hanem azt mondta, hogy olyan vagyok, mint ti, és mi meg hogy viselkedünk? Hát nagyon szeretnénk a másik fölé keveredni, és lenyomni a másikat. És itt Pál apostol azt mondja, hogy én is olyan vagyok, mint ti. És az, hogy Pál apostol hitelesen bemutatta azt, és tanította azt, amit a galáciaiaknak el kellett volna tisztán fogadni. Nem fölülről akarta rákényszeríteni a galáciaiakra, hanem emlékeztetni, hogy egyformák vagyunk.
2: Igen, Gyula?
5: Hát még az is nagyon fontos, hogy az elvekben nincsen pardon azért. De azt látjuk, hogy Pál teljes mértékben helyre teszi a gyülekezetet, és ami krisztusi norma és a krisztusi elvek, hát ott nincs megalkuvás kérdése. Tehát ott igazodás kérdése van, ahogy az előbb mondtuk.
2: Marian?
7: Ismét az jön le, és folyamatosan a Galácia levélből, hogy a törvény cselekedeteire helyeződik a hangsúly, a Galácia belieket illetően. Ez az a többek között az egyik olyan fals útvonal, amin ugye haladnak. És szeretné Pál apostol, hogy tulajdonképpen a krisztusi tett, amit Krisztus tett a galáciakért, meg tulajdonképpen az emberiségért, tehát valahol változzon, tehát szemléletmódváltás, hogy ez az igazán hangsúlyos, és nem pedig a törvény cselekedetei, mert ugye azt mondja a Szentírás, hogy annak tehát a törvény cselekedeteiből egy lélek sem tud megigazulni, tehát annyira fontos, hogy a hangsúlyt Krisztusra helyezze, hogy újra és újra erre hívja fel a figyelmet az egész levél folytán.
2: Köszönöm szépen. Bandi, parancsolj.
11: Hát a változás szükségessége abban van, hogy az igazság vagy a hamisság. Ugye, mert végeredményben, mikor támadjuk a gondolatokat, amit Sátán befolyásol, ez néha agymosás. És nem lát az ember tisztán. A változás szükségessége mindig a tisztánlátásban van. Vagy bilincsbe verődök, vagy szabadság, a keresztényi szabadsággal élhetek Krisztus által. És a galáciakat ebbe kellett Pál apostolnak helyrehozni, hogy térjenek vissza a krisztusi szabadsághoz, ne a régi bilincsbeverés, azaz a törvényeskedést alkalmazzák, mert megfogja őket, és hamis cselekedetekkel Krisztus elé lépni meg nem lehet.
2: Igen, és ez az emberi viszonyokat alakítja, erre is figyeljünk. Az egyik hozzászólásban, most már nem emlékszem pontosan melyik hetek mondta, egy nagyon fontos dolog van. Ennek a dolga, hogy én is olyan vagyok, mint ti. Az életben általában ilyen alá-fölé rendelésbe akarjuk, tehát ilyen piramisszerűen felépíteni az életet, hogy én vagyok a csúcson, én vagyok a Jani, én vagyok a császár, és ti pedig alattam vagytok. Ez nagyon sokszor megkísérti a gyülekezetet is, holott Pálnak van egy korintusi levélben egy nagyszerű hasonlata, a test tagjainak a hasonlata. Hát tessék eldönteni, az epém a fontos, vagy a vesém a fontos. Nem, én vagyok a fontos, engem szolgál az epém, engem szolgál a vesém, és hogyha a vesém beteg, akkor az epém is beteg. És hogyha a vesém jó, az az epémnek is jó, és így tovább. Most ezt értitek a hasonlatot, nagyon sokszor a gyülekezetben ez a baj. Szóval Pál azt mondja, hogy nem azért engedelmeskedjük, hogy én vagyok a császár, vagy én vagyok a főnök, mert most én az apostol megparancsolom nektek, hogy ennek így kell lenni, hanem arról van itt szó, hogy én is olyan vagyok, mint ti, de annyira vagyok olyan, mint ti, amennyire, ugye mondtuk az előbb, a Krisztus bennünk van. Gyula, parancsolj.
5: Még annyit eszembe jutott az a páli ige, hogy az én bensőben két erő viaskodik. Tehát ő teljesen úgy val önmagáról, hogy nekem is ugyanúgy, mint néktek, minden nap meg kell küzdenem a saját gyarlóságaim, a gyengeseim, a hibáimmal együtt. És hát nem tudom, ha tanítványok között még valaki ilyen őszintén vallott volna önmagáról, mint Pál. Tehát számomra Pál egy kiemelkedő egyéniség.
2: Igen, István, parancsolj.
8: Ezt egy páli mondást talán ma úgy fogalmaznák meg, hogy legyetek a követőim, vagy értek utána. De Pál nem ezt mondja itt, hanem azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint én. Tehát ő a hangsúlyt arra helyezi, hogy milyennék kell válnunk.
2: Legyetek olyanok, mint én, ahogy én követem Krisztust, ti is úgy kövessétek Krisztust. Gyertek velem. Ezt inkább így mondanánk ma. Gyertek velem. Mert én is megyek, és ez a jó én nekem. Szóval mindig veszélyes az, hogyha valaki odáll, hogy én vagyok az egyes, a többi a nulla, akkor vagyunk sokan, a sok nulla utánam van, mert előttem van egy nulla, akkor csak 0,1 lehetek. Azaz már nem jó. Hanem az a jó, hogyha mi egyformán indulunk Krisztussal együtt az úton. Ez a megoldás. Léphetünk tovább, ezért mondtam, hogy én is olyanná lettem, mint te, ez a mondathoz. A korintusi első levélből, a 9. fejezetből egy kis szakaszt olvasunk, a 19-től 23. versig, és Magdikát kérem, hogy olvassa ezt a szakaszt.
12: Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt lévőknek, mint a törvény uralma alatt lévő pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt lévőket. A törvény nélkülieknek olyanná lettem, mint aki törvény nélküli, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban.
2: Igen, köszönöm szépen. Ez egy nagyon-nagyon fontos és alapvető gondolat. Egy emberen akkor tudok segíteni, a szolidaritást vállalok, ezt a csúnya idegen szót mondom. A szolidaritás az azt jelenti, hogy sorsközösséget vállalok vele. Ha én felülről akarom hirdetni az igét, hogy a szószék magasáról, nem is a szószék magasáról, ami erkéről, hogy leprédikálom az embereket, annak az ég egy világon semmi haszna nincsen. Hanem ha én együtt megyek, ahogyan az előbb mondtuk, együtt megyek Krisztus felé, és megfogom a másik kezét, akkor vagyok én Krisztus hűséges evangéliumot hirdető tanítványa. Az evangéliumért így kell tennem. És ez azt jelenti, hogy meg kell értenem az embereket, nem biztos, hogy mindenben egyetértek az emberekkel, de meg kell értenem az embereket, hogy az evangéliumot úgy tudjam hirdetni, mint az ő kérdésükre, azt a megoldást, ami Isten megoldása arra a kérdésre, amiben ők vannak. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mert hogyha én kívülről hirdetem az evangéliumot, nem vagyok szolidárisabban a másik emberrel, akkor én ítélő bírója vagyok, és beülök Isten ítélő székébe, és mennybe is nagyon sokszor, nagyon sok ember inkább műkritikus akarna lenni, mint az angyalok karával együtt énekelni, nem? Tessék, parancsoljatok, tessék.
6: Egy különös emlék jutott eszembe, és itt a szolidaritást az empátiának egy másik oldalával, és az a fölvenni ugyanazt a nézőpontot, hogy megértsem. Az, amikor az első gyermekünk megszületett és megtanult járni, akkor egy néhány hét után már nem csak járni akart, hanem futni is, és aztán egy olyan imaházban szolgáltunk akkor, vagy egy olyan gyülekezeti házban, amelyek hosszú udvara volt, egy hosszú járdával a kapuig, és az én kedves lányom minden áldott nap hatalmasat esett ugyanott, és minden áldott nap gyakorlatilag lejött az óráról a bőr, és a végén én már teljesen el voltam keseredve, és mondtam Anikónak, hogy ennek a gyereknek talán nem is lesz orra, hát legyarulja az órát. Tehát hogy lehet, hogy valaki mindig ugyanott elesik? És egyszer így legugoltam mellé, és elkezdtem volna neki magyarázni, hogy hát de hát lehetetlen, hogy mindig ott esik el. És ahogy egy magasságban volt teljesen a fejem vele, egy tökéletesen sík járdát láttam. Mert hogy a járdában ennyi szintkülönbség volt két helyen a kapuig. De abból a szögből, ahol az ő feje volt, semmi nem látszott ebből. Persze, hogy mindig elesett, hiszen mire észrevette volna, hogy van egy 6 centi különbség, addigra az ő pici lába már réges-rég túl volt azon, hogy le tudott volna támaszkodni. És rájöttem, hogy nem a gyerek buta, hanem nekem kell odavinni, megmutatni, hogy figyelj, amikor ezt a fát eléred, itt esni fogsz, ha nem lassítasz. És érdekes, utána visszanőtt a bőr az orrára, és helyreállt a dolog. Na most néha a gyülekezetben is ez van, hogy nem értjük mi okosak, hogy a kevésbé okosnak tűnők miért botlanak hasonló helyzetben, mert lehet, hogy nem voltunk képesek soha melléjük térdelni, vagy az ő szempontjukból látni a dolgokat, és nem értjük, hogy miért esnek mindig. És lehet, hogy azért, mert nem velük van baj, hanem velünk, akik nem értjük.
2: Anikó, majd Marian.
9: Páli gondolatok bennem pedagógiai gondolatokat indítottak el, hiszen nem vagyunk egyformák, és ezt nagyon nehezen fogadjuk el. Tehát ha én mondjuk úgy tanulok könnyen, hogy elolvasom a szöveget, olvasás útján jegyzem meg jól, akkor azt gondolom, hogy mindenki úgy jegyzi meg. Vagy ha én tanári magyarázat útján tanulom meg legjobban az anyagot, akkor azt gondolom, hogy úgy kell megtanulni az anyagot, és sorolhatnám, ha én vizuális típus vagyok, akkor nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a másik is olyan. És most már a pedagógiai nagyon hangsúlyozza, hogy el kell fogadni, hogy vannak különböző tanulási típusok, és mind jó. És itt Pál tulajdonképpen erről beszél, hogy vannak, akik úgymond görögök, vannak zsidók, vannak ilyenek, olyanok, és engem ez nem zavar. Én mindegyiket úgy szeretném tanítani, ahogy tud tanulni. És a lelkipásztorok is, az a jó lelkipásztor, és most én nem a lelkipásztorokat akarom kioktatni, bocsánat, csak Tibornál is megfigyeltük, így a családban sokszor nevetgéltünk is, hogy mennyire más stílusba tanított gyerekeknek, mondjuk Biblia órát, és nagyon jó stílusba, tehát nagyon szerették a gyerekek, de hát az mennyire morbid lett volna mondjuk egy idős otthonba, vagy egy szószéken egy normál gyülekezeti alkalmon. És viszont a gyerekeknek pedig mennyire butaság lett volna egy nagy, komoly teológiai előadást tartani, amikor egy szót nem értettek volna belőle. Tehát a módszer az lehet különböző, sőt különbözőnek kell lenni, de az üzenet, az igazság, az nem lehet más.
2: Marian Parancsa.
7: Pál nagyon jól tudta, miről beszél akkor, amikor a megtérése történetét elmondja. Tudnék, a Damaszkuszi úton történtek után tulajdonképpen, illetve azt megelőzően, ő is úgy fogalmaz Ellen White, hogy a világ elemeinek szolgasága alatt nyögött, tehát gyakorlatilag nem volt semmivel külön, mint a galaták, az óemberük folytán, és amikor találkozik a Damaszkuszi úton az Úrral, akkor tulajdonképpen megszabadul, megigazul, megszabadul mindazoktól a dolgoktól, amik azelőtt végül is teherként nyomták a vállát.
13: És amikor ugye Pál nincs közöttük, ugye ezt kiderül levélből olvashatjuk.
7: Akkor ugye jönnek a lázítók, és különböző dolgokat mondanak róla, és ebben mind nyilván volt mindenféle érdek, politika, fiúság. És Pál apostol meg elcsügged, mert annyira azt mondja, a hangja is olyanná válik, hogy is mondja, hogy elcsuklik, és azt mondja, szeretnék most köztetek lenni és változtatni a hangomon. Tehát félti őket, és aggodalmaskodik emiatt, hogy megfeledkeznek akkor a galaták az Úrról, hogyha Pál nincs közöttük.
2: István?
8: Amit amikor mondott, én csak egy gondolatot húznak alá, ez pedig az azonosulás. Ugye Pál mindig arra törekszik, hogy teljesen azonosuljon azokkal, akiknek az evangéliumot hirdeti. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ez az azonosulás, hogy a mai embernek a mai problémájára, a mai nyelven tudjunk válaszokat adni. És ennek természetesen nagyon lényeges eleme, amit mondtad, ez a forma és a tartalom. A tartalmi elemekhez szigorúan kell ragaszkodnunk, a formai elemeket pedig ez az azonosulás meghatározza meg, hogy tudok a gyerekek nyelven beszélni, vagy hogy tudok az idősek nyelvén beszélni.
2: Marika, majd aztán Gyula.
4: Nekem is ez a gondolat jutott eszembe, hogy Krisztus üzenetét úgy lehet közvetíteni, hogy a tartalom közben ne változzon, mert akkor nem vagyok hiteles. És minél több idő telik el valakinek a keresztsége óta, vagy elfogadja a hitelveket, és keresztény módon él. Nincs az bennünk, hogy úgy egy kicsit megelégszünk magunkkal, és kezdünk kompromisszumokat kötni, hogy még ez is belefér, meg az is belefér, és a végén a tartalomtól térünk el.
2: Köszönöm szépen, Gyula, és aztán meg kell olvassa.
5: Még egy annyit, hogy Pál azért itt teljesen egy úttörő szerepet, tehát ha végignézzük az egész apostolok történetet, mindent, tehát úgy egy úttörő szerepet vállal föl, és egy modell is valahol. Hát ha most a mi adventista egyházunk szabályzatát nézem, tehát az egyház kormányzásban valahol ez a elfogadott és ez a kiemelkedő nívó és szint kellene, hogy érvényesüljen. Ahogy Pál érvényesítette a Szentírásnak az igazságát a gyülekezet előtt. És az a módszer is, az is egy kiemelkedő és helyes. Tehát annak ellenére, amit az előbb mind elmondtunk párról, a gyengesége, gyarlósága, vagy ha Athénba kell a tudósoknak szólni, azon a nyelven is tud, de ahogy az elveket képviseli a Krisztus ügyét a gyülekezet előtt, az is egy úttörő

0: hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust.
1: Köszönöm szépen. Ez egy nagyon szép tapasztalat. Szóval Pálnak meg kellett ebből tanulni, minden tapasztalatból tanul az ember, az a tapasztalat, amiből tanulunk. Pálnak meg kellett tanulni, hogy, és ez a lényeg, ezt kellene kiemelni, hogy nem az ő nagyszerűsége hozott eredményt, nem biztos, hogy a nagyszerű jósvádájú evangélista fog eredményt hozni, hanem őt gyengén is elfogadták, mert az evangélium hatott. És én azt hiszem, hogy nem a szócsőnek, hanem a szócsőből elhangzó evangéliumnak kell hatni mai napig. És Bandi, parancsolj!
2: Ugye a cím az Akkor és most. Mi volt akkor? A nehezebb körülmény volt, és mégis hittek. Most meg jobb a körülmény, és visszatértek szinte a hitetlenséghez. És ez egy tragédia az embernél, ugye, mert az írás is mondja, hogy visszatér disznó a vályóhoz, vagy a kutya az okádásához, és ez nagy probléma. És ebből nehéz kikeszmeregni, mert tudnélik, ha én a hitemben meggyengülök, ahhoz már csak a Szentlélek ereje kell nagyon, ahhoz, hogy én tisztán és világosan lássam az ige alapján, hogy én vissza tudjak térni a normális igei alaphoz.
1: Igen, köszönöm, tessék, parancsoljatok még. Tibor?
3: Én egy kicsit visszakanyarodnék ahhoz, amit az előbb Gyula testvér mondott. Mert ez az erőtlenség, nem tudjuk, hogy mi volt igazából, de amikor gondolkozik az ember az első misszió úton, ahol ugye Pál érinti a dél-galáciai gyülekezeteket, akkor azok a gyülekezetek nagyon sokféle helyzetben látták Pált, például megkövezett állapotban is, és azután. Hát én azt hiszem, hogyha azt hitték a városból kihúzva Pált, hogy meghalt, aztán utána, mikor körülvették a testvérek, fölállt, visszament, és aztán járta tovább a gyülekezeteket, hát a megkövezés nyomát azt nem 8 napon túl gyógyuló sérülésnek hívják. És látták a gyülekezetek ebben az állapotban, és azt is tudták, hogy ő mit vállalt most Krisztusért. Nem azért, hogy megveregethesse saját vállát, hanem mert ezt természetesnek találta. És valószínűleg sok minden más is következett ebből, és ezt a gyengeséget a gyülekezet előtt tekintélyé emelte az Úr. És ezt én nagyon fontosnak tartom. És ma azt hiszem, hogy nagyon sokszor azért is hiányzik a tekintély, mert a nehéz helyzetekben való helytállást nem biztos, hogy látjuk egymáson, és megtapasztaljuk, pedig ez emelhetné, ez adhatna igazából hitelt a szavaknak.
1: Köszönöm szépen, Marian.
4: A leckénk alja felé van egy ilyen mondat, hogy időről időre felhasználja Isten az élet nehézségeit, betegséget, üldözés, szegénységet, sőt még a természeti katasztrófákat, megmagyarázhatatlan tragédiákat is, hogy ezek révén bemutassa kegyelmét és könyörületességét, valamint előre vigye az evangélium ügyét. És ezzel kapcsolatban jutott eszembe egy gondolat tulajdonképpen, hogy ami úgy hangzik, hogy ugye a mi világunkban a keresztény üldözés egy kicsit valahogy most úgy, tehát egy kicsit megcsappant, vagy nem tudom, tehát itt most a közvetlen környezetünkben itt. Most nyilván nem a távoli vidékeken, mert nyilván mindig is voltak a világban ilyen jellegű események, de hogy, és akkor föltevődik a kérdés, hogy jelenleg nekünk miért lehet ilyen, úgymond boldog békeidőben ilyen jó sorunk, hogy mondjuk nem üldöznek bennünket. És erre Ellen White-nak van egy gondolata, hogy mert nem ragaszkodunk a tiszta valláshoz, a tiszta hithez, és eszembe jutott, hogy az előbb Marika mondta, hogy ugye eltérünk, és nem arról nem mindig a tiszta hitet valljuk, és tanítjuk, és éljük meg. És eszembe jutott Joe Cruise testvérünknek 2 könyve, az egyik a Megalkuvás veszélye című könyv, a másik pedig Aki szeret vett vihart arat. Mind a kettőt érdemes elolvasni, mert mind a kettő pontosan erről szól, és ezekről a ezeket a gondolatokat tárja fel, és eszembe jutottak még a Waldensek, hogy ők az igaz hit érdekében képesek voltak akár mindenféle, ki voltak téve mindenféle üldöztetéseknek és mindenféle legyilkolásoknak azért, hogy védjék az igaz hitet, és azt mondja Ellen White, hogy ha valóban visszatérünk az igaz hithez, akkor ugyanúgy fel fog lángolni Sátánnak a gyűlölet, és bennünket is üldözni fognak, mint annak idején tették az őskeresztényeket.
1: Gyulát kérem, és utána majd Erzsikét, hogy a következőt olvas.
5: Röviden még a Tiborhoz szólva, hogy azért valljuk őszintén, hogy az egyházba kísért az is, hogy valahol megpróbálunk tekintélyt szerezni,

0: önmagunknak. Tehát milyen ellentmondásos az, hogy Pál úgy szerez tekintélyt, és a gyülekezet látja azt a teljes küzdelmet, amint szegénykémnek végig kell menni, és ezt is méltatja, és hogy van az a civil életben, mert olyan 21. század világ olyan, hogy valósítsd meg önmagad, ahogy a kezdetben mondtunk, a tekintély elvűség és annak a kormányzata. Tehát ezt is őrizze meg a Jóisten, mert ez is lehet egy nagyon nagy keserűség a gyülekezeteinken, meg a hívő életünken belül is.
1: Még Annikót, mielőtt Erzsike olvassa a következő.
2: Értettem, Gyula, amit mondtál, és egyet is értek, tehát a saját magunk által kiharcolt, bármiáron kiharcolt tekintély nem lehet Istentől. De azt viszont hangsúlyozzuk, hogy Isten ad, és adhat, és ad is tekintélyt, sőt, felszólítja a gyülekezeteket, hogy becsüljék meg azokat, akik fáradoznak, és munkájukért nagyon szeressétek őket. És legyetek a követői, és figyeljetek életük végére, kövessétek hitüket. Én most csak így egy-két kiragadott igeverset mondtam. Tehát a tekintély, mint semmi az életben, önmagában nem rossz és nem bűn. Az a bűn, amikor én azt rosszul használom, és meg akarom bármi áron szerezni, és nem Isten adja.
1: Az utolsó kérdésünk az Erzsikét, kérem, hogy olvassa az igét.
3: Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Nem jó szándékkal buzgolkodnak, értetek, hanem el akarnak titeket tőlem szakítani, hogy aztán értük buzgolkodjatok. Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgolkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek, gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek Krisztus. Szeretnék azonban most ott lenni nálatok, és más hangon beszélni veletek, mert bizonytalanságban vagyok felőletek.
1: Köszönöm szépen. Ez összefoglalja szinte ezt a problémát, amiről beszéltünk erről az igéről. Tessék, ha van hozzászólni valótok. Marian, parancsolja.
4: Csak egy gondolat, egyetlen egy tényleg. Ugye az igazságot szólni, és én utána írtam, hogy bármi áron. Ugye, mert hogy ebben meg azt láttuk, és azt olvashattuk, hogy Pál ezzel akár a népszerűséget nyugodtan mondhatjuk így tette kockára, nem? Tehát, hogy amit mond, az nem biztos, hogy népszerűségnek fog örvendeni, mint hogy ki is derült, hanem meg is haragudtak ráadásul rá. Tehát, hogy sok esetben valóban számolnunk kell azzal, hogy ha kiállunk a tiszta igazság mellett, hogy akkor nem leszünk népszerűek sok esetben, és haragosokat fogunk akár még gyülekezet emberül is magunkra vonni tagokat.
1: Tibor, és utána
5: csak annyiban szeretnék Marianhoz kapcsolódni, hogy nem nagyon van az ige hirdetőnek más választása. Vagy az üdvösségét, vagy a népszerűségét teszi kockára. Közte semmi. Eldöntheti, melyiket szeretné.
1: Van. Marika még akar valamit mondani.
6: Igen, hogy akit szeretünk, annak meg kell mondani az igazságot. És ha ez az igazság a másikat nem gondolkodtatja el, hogy hisz, az a másik testvér engem szeret. És vajon mi az, amit mond? Hanem azt mondja, hogy ellenségé válik, akkor nem igazán a szeretetet gyakorolja. Pedig a törvényt így lehet betölteni.
1: Köszönöm szépen. Most már csak az összefoglaló van idő. Rózsikát kérem, hogy olvassa.
7: A galáciai gyülekezetekben nyílt, leplezetlen tévtan lépett az evangélium üzenetének helyében. Krisztust, a hit igaz alapját tulajdonképpen megtagadták az elavult zsidó ceremóniákért. Az apostol látta, hogy a galáciai hívők csak úgy menthetők meg az őket fenyegető veszedelmes befolyásoktól, ha a leghatározottabban és a legélesebben figyelmezteti őket. Krisztus minden szolgája tanulja meg e fontos leckét. Alkalmazkodjuk azokhoz az állapotához, akiknek segíteni akar. Gyengétség, türelem, elszántság és határozottság. Egyformán szükséges, de ezeket kellő belátással kell alkalmaznia. Eltérő körülmények és állapotok között a különböző értelmi szintűekkel való helyes bánásmód oly munka, mely bölcsességet, világos ítélő képességet és Isten lelke általi megszenteltséget kíván.
1: Úgy gondolom, hogy ez összefoglalja mindazt, amiről beszéltünk. Adja Isten, hogy mi így legyünk közösség. Mert közösségé lenni Jézus Krisztusban csak így lehet. Adja az Úr, hogy ez valóság legyen a mi életünkben. Amen.
8: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: A két szövetség.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Szeressétek ellenségeiteket! Máté evangéliuma 5. fejezet 44. vers. Az üdvözítőnek már az előző tanítása is, ne álljatok ellene a gonosznak, kemény beszédnek tetszett a bosszú álló emberek számára. Zúgolódtak is miatta egymás között. Ehhez Jézus most egy még erősebb kijelentést fűzött. Hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai. Máté 5. 43-45. Ez volt az alapelve és szelleme annak a törvénynek, amelyet a rabbik félre magyaráztak, és egy rideg, merev törvénykönyvé alacsonyítottak le. Jobbnak tartották magukat másoknál, és izraeli származásuk miatt biztosak voltak Isten különös kegyelmében. Jézus viszont a megbocsátó, szerető lelkületre figyelmeztette őket, amellyel bizonyítékát adhatnák annak, hogy magasabb rendű indítékok késztetik őket, mint a vámosokat és bűnösöket, akiket ők megvetettek. Hallgatói figyelmét a világmindenség uralkodójára irányította, akit mi atyánknak nevezett, hogy így értesse meg velük Isten irántuk érzett gyengét szeretetét. Azt tanította, hogy Isten minden elveszett lélekért aggódik, mert amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Zsoltárok 103.13. Istent a világnak ilyen szívhez szólóan csak a Biblia mutatja be. A pogányok tanítása szerint a természet fölöttire úgy kell tekinteni az embernek, mint a félelem és nem a szeretet tárgyára, mint veszedelmes fenségre, akit csak áldozatokkal engesztelhetnek ki. Nem úgy látták, mint aki gyermekeire szeretetének gazdagságát árasztja. Még Izrael fiai sem látták tisztán a prófétáknak Istenről adott tanításait. Így az Isten atyai szeretetére vonatkozó kijelentései egészen újszerűen hatottak számukra, mintha most hallanák először a már rég ismert kinyilatkoztatásokat. A zsidók azt gondolták, hogy Isten csak azokat szereti, akik őt szolgálják, vagyis akik véleményük szerint a rabbik rendeleteit hűségesen teljesítik. A többiekre viszont rosszallással tekint, s kárhoztatja őket. Jézus ellenben azt mondta, hogy az egész világra, mind a jókra, mind a gonoszokra szétáradnak Isten szeretetének napsugarai. Ezt az igazságot már a természetből megtanulhatták volna, mert ő felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Máté 5.45. Ahogyan Isten állandóan tevékenykedik teremtményei javára, és ereje az egész természetet betölti, rejtve marad az ember tekintete előtt. Nem a benne lakozó erő következtében terem a föld évről évre, vagy futja pályáját a nap körül. Ó, nem! Isten keze vezeti és kormányozza a bolygókat a világűrben. Ereje által váltakoznak szabályszerűen a nyár és tél, aratás és vetés, nappal és éjszaka. Szavának erejétől fejlődnek a növények, bimbóznak és nyílnak a virágok. Mindenünk, amivel rendelkezünk, a napsugár, az esőcsepp, az eledel, az életnek minden egyes pillanata, az ő szeretetének ajándéka. Amikor még szeretetlenek és összeférhetetlenek voltunk, gyűlöltek és egymás között gyűlölködők, mennyei atyánk már irgalmas volt hozzánk. De mikor a mi megtartó Istenünknek jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket. Titus 3:3-5. Ha tehát az ő szeretetét magunkba fogadtuk, nem csak azok iránt tesz bennünket barátságossá és szívélyessé, akik nekünk tetszenek, hanem a tévejgők, a bűnösök és rosszindulatúak iránt is. Isten gyermekei azok, akik részesei az isteni természetnek. Nem a magas állás, nem a születés vagy a nemzetiség, vagy a vallási kiváltságok tesznek bennünket az isteni család tagjaivá, hanem egyedül a szeretet. Olyan szeretet, amely minden embert átölel. Még olyan bűnösök is képesek kedvesen reagálni a kedvességre, akiknek szíve nem egészen Isten lelke befolyásának enged, míg a gyűlöletre gyűlölettel, a szeretetre szeretettel reagálnak. Egyedül Isten lelke adhat a gyűlöletért cserébe szeretetet. A hálátlanokkal és gonoszokkal szemben tanúsított barátságos magatartás és a jó indulat azokkal szemben, akiktől semmit sem várhatunk, az ismertető jele a menny királyi családjának. Ez a leghatározottabb bizonyíték, amellyel a magasságos gyermekei igazolják küldetésüket.

Ellen Goldwhite Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből hallottak részletet. A költészet hangján.

Túrmezei Erzsébet, Pótvizsga szeretetből. A mester nagy iskolájában ma szeretetből pótvizsgáztam. Tanítóm előtt remegve álltam. Az első vizsgán én elbuktam. A tételt bár kívülről tudtam, de gyakorlatilag azt előadni nem tudtam. Szerettem én, ki engem szeret. Minden jó embert, aki csak lehet. De az ellenségemet, aki rágalmaz, kinevet, ad mindenféle csúf nevet, gyaláz és megaláz engemet, ilyet nem tudok szeretni. Nem! És ezt húztam ki. Ez volt a tételem. Hogy ellenségemet is szeressem. Szereted? Kérdezte tanárom. Az én mesterem és megváltom. Nem tudom, hiába próbálom. Szeliden mondta, de erélyesen. Pótvizsgára mész, és ha mégsem tanulod meg, megbuksz egészen. A szeretet nehéz tétel. A legtöbben ebben buknak el, mert aki bánt, azt is szeretnünk kell. De mesterem tovább tanított. Külön órára hívott. Szeretetével sokat kivívott. Mutatta kezén, lábán a sebet, hogy mennyit tehet a szeretet eltűrni a keresztszegeket. Eltűrni a gúnyt, gyalázatot. Tövis koronát, nehéz bánatot, a dárda szúrást, mit értem kapott. Megrendültem egész szívemben. Hát a szeretet ilyen végtelen. Tanítóimtól tanulni kezdtem. Megnyerheted vele úgy lehet, hogy ő is megtér, hogy ő is szeret, ha látja a te szeretetedet. Így tanított, szívem felrázta, látta, hogy hajlok a tanításra. Szeretetét szívembe zárta. És most pótvizsgáztam belőle. Ott volt ellenségem is, gúnyos megjegyzést kaptam tőle. De én szeretettel feleltem, s e szeretettel őt megnyertem, s a pótvizsgán által mentem. Tovább tanulok, tovább megyek. Vannak szeretett egyetemek, magassak, mégsem elérhetetlenek. Mert más tudományt sokat tanulhatok. Megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok. De ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok.

0: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó-egyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ezúttal egy egyiptológussal fogok beszélgetni az egyiptomi csillagászatról. Először arra kérlek, hogy néhány szót szóljál magadról, illetőleg arról, hogy mi keltette föl az érdeklődésedet Egyiptom iránt.
2: Ja, hát Priskin Gyula vagyok, és hát Egyiptom iránt az érdeklődésem az 1990-es évek elején alakult ki. Ugye akkor hát 1990-ben volt egy rendszerváltozás, és utána a ezotérikus dolgok iránt megnövekedett az érdeklődés. Ugye ez azelőtt nem volt, illetve nem is lehetett, hiszen abban a rendszerben ugye ez a fajta hát, tudományos, vagy tudományhoz hasonlító érdeklődés, mondhatjuk, ez igazából el volt folytva, vagy meg volt tűrve csak. És akkor a 90-es évek elején Békés Csabán éltem akkor is, meg ma is ott élek. Ugye volt egy baráti társaságom, és akikről majd beszélek, hiszen a csillagászat iránti érdeklődés az innen fakad egyébként, de ott ugye mi is elkezdtünk érdeklődni ezek iránt, az ezotérikus dolgok iránt, és hát nyilván az ezotériával kapcsolatban Egyiptom neve is felmerült, meg az egyiptomi dolgok is felmerültek, piramisok, múmiák és így tovább, és hát innen fakadt tulajdonképpen az én érdeklődésem Egyiptom iránt, tehát akkor én is elkezdtem érdeklődni, hát először a misztikus dolgok iránt, aztán pedig egyre inkább utána olvastam a dolgoknak, és aztán komolyabbra fordult az érdeklődésem Egyiptom iránt.
1: Ez mit jelent? Mikor fordult komolyabbra, és hogyan?
2: Mondom, az 1990-es évek közepén, akkor olvastam sok könyvet Egyiptomról, és aztán egyre inkább megtetszett, és egyre inkább hát igyekeztem magam beleásni a témába, és aztán hát inkább a tudományos része felé fordultam, nem pedig a misztikus része iránt. És hát ez persze sajnálatos módon ahhoz is vezetett, hogy azért néhány barátommal ott megszakadt a kapcsolat, hiszen ők tovább vitték ezt a misztikus vonalat, én pedig hát erről leszakadtam, hogy így mondjam.
1: És elvégezted az egyiptológiát, és azóta is ezzel foglalkozol.
2: Hát így van, elvégeztem aztán az egyiptológiát, bár hát ugye hát több évig én dolgoztam angoltanárként ott Békés Csabán, de aztán úgy gondoltam, hogy hát valamilyen hivatalos keretet is adjunk ennek a dolognak, és aztán beiratkoztam az ELTE-re, és akkor elvégeztem az egyiptológia szakot. És hát aztán ugye most már a doktori képzést is elvégeztem.
1: És mivel foglalkozol most? Ugye a csillagászat, egyiptológia hogyan jött össze?
2: Igen, hát erre ugye már céloztam, tehát a 80-as évek végén, még korábban ugye volt egy csillagászakkör Békés Csabán, amatőr csillagászokat fogta össze ez a csillagászakkör ott a helyi ifjúsági ház keretében, és hát ugye jártunk mindenféle csillagásztáborokba, meg érdeklődtünk csillagászat iránt, tehát ez a fajta érdeklődés ez innen származik. És aztán ez a két dolog, hát konvergált, ugye egybeesett, tehát Egyiptom és a csillagászat, ez a két fő érdeklődési köröm tulajdonképpen aztán meghatározta azt, hogy mivel foglalkozom mostanában Egyiptommal kapcsolatban.
1: És mivel foglalkozom?
2: Hát a legutóbb, vagy hát a mostani projektem, hogy így mondjam, tulajdonképpen ugye a csillagászati diagramok, vagy hát ugye csillagászati mennyezeteknek is nevezik őket. Ezek hát elsősorban ugye vizuális ábrázolások, például sírok mennyezetén, vagy ugye templomok mennyezetén, később aztán koporsókon is előfordulnak ezek a csillagászati diagramok. Ezeken a diagramokon láthatjuk azokat a csillagképeket, amelyeket az egyiptomiak megkülönböztettek az égen. És ezzel foglalkozom én most, tehát többek között, tehát a csillagképeket is látjuk, meg más csillagászati információkat is, ugye a dekánok neveit olvashatjuk, különböző hát istenségeket, akik ugye a csillagokkal kapcsolatban álltak, de fontos elemként a csillagképek rajzolatait is, vagy hát ábráit is, és láthatjuk, nyilván ezek olyan csillagképek, amelyek a Nílus völgyhöz igazodnak, hogy úgy mondjam, tehát krokodilokat látunk, teknősöket, birkát, tehát ilyesmiket kell elképzelni. És hát az egyiptomiak ugye alapvetően úgy tűnik, hogy két nagy csoportra osztották a csillagképeket. Egyrészt voltak hát úgynevezett déli csillagképek, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezek azok a csillagképek, amelyeket délfelé nézve láttak az égbolton, meg voltak északi csillagképek, ezeket a csillagképeket meg észak felé nézve látták az égbolton. Tehát ezek a csillagászati diagramok tulajdonképpen két nagy regiszterre vannak osztva, vagy két nagy panelra vannak osztva, és ezek a regiszterek mutatják különböző csillagképeket. És hát én a kutatásom keretében azt állítom, hogy sikerült azonosítani ezeket a csillagképeket az égbolton. Ugye ma tudunk használni modern planetárium programokat, szoftvert, és ezek segítségével rekonstruálni tudjuk az ókori égboltot. Tehát, hogy például hogy nézett ki az égbolt Tébában nézve időszámításunk előtt 1500 körül.
1: És mennyire különbözett ez a Memphis-től?
2: Nyilván ugye a földrajzi elhelyezkedéstől függően egy kicsit különbözik az égbolt, de hát ez csak azt jelenti, hogy minél hát északabbra megyünk, ugye bizonyos csillagokat már nem látunk, mert azok annyira délre vannak, illetve hát tulajdonképpen ez a nagy különbség tulajdonképpen, ugye hogyha délebre megyünk, akkor egyre több csillagot látunk, amit mondjuk északabbról nem. Persze a...
1: Északabbról kevesebb csillagot látunk?
2: Hát
1: de északon kevesebb csillag van?
2: Más csillagokat látunk, hogy így mondjuk, jó? Tehát igen, lehet, hogy nem jól fejeztek ki magam. Tehát nyilván más csillagokat látunk, jó? Tehát ugye ez a dolog lényege tulajdonképpen. Azért hát említettem én Tébát persze, hiszen ugye az első hát csillagászat diagram Szenenmut sírjában található, és hát ez a sír Téba nyugati partján van, ugye Deir-el-Bahariban, ez a híres sír. Ugye ez a, hát a legkorábbi teljes csillagászati diagram, de ugye tudjuk, hogy már korábban is létezett ez a hát műfaj, hogy úgy mondjam, hiszen egy aszjúti koporsó töredéken fennmaradt ennek a csillagászati diagramnak a töredéke, vagy hát a rajzolatai tulajdonképpen. Ez sajnos elveszett mára, de tehát tudjuk, hogy már minden valószínűség szerint ugye a középbirodalom idején is ismerték ezt a csillagászat diagramot.
1: Milyen formában, hogyan ismerjük ezt az asziútit?
2: Ez publikáció formájában ismerjük, sajnos ma már ugye elveszett a töredékek voltak.
1: Fényképpel, vagy pedig rajzzal?
2: Rajzzal ismerjük, az én tudomásom szerint. Tehát én rajzot ismerek, tehát csak rajz alapján ismerjük.
1: És ez a rajz, az asziúti rajz és a Deir-el-Bahri rajz mennyire egyezik?
2: Hát vannak egyezések, de nyilván ugye ez az asziúti rajz, ez csak bizonyos töredékeket mutat. De azért kivehető néhány csillagkép, tehát biztosak vagyunk benne, vagy legalábbis hát azt mondhatnánk, hogy a tudósok többsége biztos abban, hogy ott volt egy teljes csillagászati diagram, tehát ugyanúgy ezen a koporsón. Ugye hát azért tegyük hozzá, hogy nyilván tudjuk, hogy az asziúti koporsókon jelennek meg ezek a diagonális csillagtáblázatok, amelyek ugye a dekánokat ábrázolják, illetve a dekánok neveit foglalják táblázatba, tehát értelemszerűen tudjuk, hogy ott asziútban volt egyfajta érdeklődés a csillagászati tudás iránt, illetve hát meg is volt a hajlandóság arra, hogy ezt a csillagászati tudást adaptálják a funeráris környezetbe, tehát halotti környezetbe.
1: Ez a csillagászati ismeret, ami asziútban volt, asziúti eredmények alapján, tehát az asziútból látott égboltra épít, vagy pedig átvettek valamilyen másmilyent, megállapítható-e?
2: Hát ezt ugye nehéz eldöntenünk, ugye az a baj, hogy nyilván ezek a táblázatok is stilizáltak, tehát hogy nem tudjuk rekonstruálni az igazi csillagászati alapját, hogy milyen megfigyeléseket rögzítenek, tehát a kutatók nagy része azt gondolja, hogy ezek tulajdonképpen stilizált táblázatok, amelyeket hát adaptáltak a halotti funkciónak. Tehát igazából ugye nem tudunk tényleges, tényszerű információkat visszakövetkeztetni ezekből a táblázatokból, mert hogy ugye vannak benne úgymond hibák, vagy tehát következetlenségek, tehát nem tudjuk igazából jól rekonstruálni. A gond az ugye, hogy nem is tudjuk, hogy mik voltak ezek a dekán csillagok, vagy
1: ez
2: csillag...
1: Ez lehetne a következő, akkor a
2: éppen ezért nem tudjuk, hogy melyek csillagok voltak ezek. Ugye ezek a dekán csillagok voltak azok a csillagok, amelyeket az egyiptomiak megfigyeltek azért, hogy számon tartsák az éjszaka óráit, ugye az éjszaka 12 óráját, de igazából sajnos nem tudjuk, hogy melyek voltak ezek a csillagok, vagy csillagalakzatok.
1: És milyen módon tudták az órákat mérni éjszaka az egyiptomiak? Tehát ugye, vissza lehet erre következtetni?
2: Hát ugye azt gondoljuk, hogy a források alapján ugye kétfajta módszer rekonstruálható, úgymond ugye, hát ugye vagy ugye a keleti horizonton felkelő csillagokat nézték, ugye tehát ugye minden órában egy-egy csillag felkelt, és ugye amikor ez a csillag megjelent a horizont felett, vagy egy bizonyos csillag ugye megjelent a horizont felett, ugye az jelölte mondjuk az éjszaka első óráját, és aztán ugye bizonyos idő elteltével egy másik csillag jelent meg a horizont felett, ugye ez jelölte a második órát, és így tovább, és így tovább. A másik módszer, ugye ez a Ramesszida időkből datálható, úgy tűnik, ugye, hogy talán ugye ekkor vagy átálltak az egyiptomok, bár itt megint csak a kutatók persze vitatkoznak, hogy valóban volt-e valami fajta váltás, ott pedig azt nézték, hogy mikor haladnak át a meridiánon a csillagok. Tehát ugye ez az éjszakot a déllel összekötő képzeletbeli vonal az égbolt tetején, hogy így mondjam. Jó, tehát ugye ezt figyelték, hogy ugye mikor haladnak át a meridiánon a csillagok. Tehát ez a két elképzelés van, de nem tudjuk igazából. Jó, tehát ez valamelyik valószínűleg.
1: És mi az, amit tudunk?
2: Hát igen. Hát azt tudjuk, hogy ugye voltak ezek a dekán csillagok, tehát ezeknek a meghatározása ez még várat magára. Ugye van néhány olyan csillagkép, amiben hát biztosak vagyunk, hogy mik voltak ezek. Az egyik, hát legfontosabb, ugye az, hogy a déli égbolton mi általunk Orionnak nevezett csillagkép, amit az egyiptomiak Szahnak hívtak, ez Osiris égi megfelelője volt. Ezt hát bizonyosan tudjuk, hogy ez az azonosság, ez fennállt, tehát a mi Orion csillagképünk volt az egyiptomi Szah csillagkép, ugye, és hát ehhez kapcsolódóan tudjuk, hogy nyilván ugye a Sirius csillag az nagyon fontos szerepet játszott az ókori Egyiptom életében, a Sirius pedig Isis égi megfelelője volt, ugye, tehát ő a Szobdet, egyiptomiak által Szobdetnek nevezett csillag, vagy csillagkép mondhatjuk, jó, amit ők ugye Isisszel asszociáltak, vagy társítottak. Északon pedig hát úgy tűnik, hogy az általunk göncölszekérnek nevezett hét csillagot, a nagymedve csillagkép hét legfényesebb csillaga tulajdonképpen, ugye ezt az egyiptomiak egy ökörlábbal azonosították. Jó, de legalábbis úgy tűnik, illetve hát ez biztos, hogy tehát az biztos, hogy ökörlábbal azonosították, bár én ugye abban a cikkemben, amit ezekről a csillagászati diagramokról írtam, ugye ezt meszektiúnak nevezték az egyiptomiak. Ebben a cikkben én ugye amellett érvelek, hogy a csillagászati diagramokban ez a meszektiú csillagkép, ez nem a nagymedve hét csillagával, tehát a göncölszekérrel azonos.
1: Miért gondolod, hogy nem azonos, hogyha általában azonos?
2: Azért gondolom, hogy nem azonos, mert hogy találtam egy másik ábrázolást, ugye van ott egy ábrázolás ezeken a csillagászati diagramokon, tehát ez az ábrázolás egy lándzsát tartó férfit ábrázol, illetve hát egy olyan emberi alakot, amely fentről lefelé döf lándzsával.
1: És szétlez.
2: Igen, és én azt gondolom, hogy ez a csillagászati diagramokban, illetve a csillagászati ábrázolásokban ez az a csillagkép, ami megfelel a mi göncölszekerünknek tulajdonképpen. De más ábrázolásokban ugye az igaz, hogy a göncölszekér ugye az egyiptomiak azt körlábként ábrázolták, illetve annak felel meg. Tehát ezért is nehéz megfejteni, hogy így mondjam, az egyiptomiak hát csillagászati tudását, mert úgy tűnik, hogy különböző hagyományok voltak, ezek a hagyományok ötvöződtek, meg hát tudjuk, hogy Egyiptomban ugye nem kizárólagos logika alapján gondolkodtak az emberek, tehát ugyanaz a dolog sokszor ugye különböző értelmezéseket kaphat, illetve itt a csillagok esetében is, ugye ugyanazok a csillagok, azok alkothattak különböző csillagképeket. Mi úgy gondolkodunk, mi úgy értelmezzük a csillagképeket, ugye, hogy kijelölünk csillagokat az égbolton, ugye összekötjük őket, és akkor azt mondjuk, hogy ez egy csillagkép, és az nem lehet másik csillagkép. Az egyiptomiak úgy tűnik különbözőképpen gondolkodtak, vagy ettől eltérően gondolkodtak, tehát ők ugye felnéztek az égboltra egy adott pillanatban, láttak egy alakzatot, azt mondták, hogy mondjuk ez egy hajó, mondjuk felnéztek 3 órával később, akkor mondjuk egy birkát láttak, és akkor azt mondták, hogy birka, függetlenül attól, hogy mondjuk ugyanazok a csillagok is kirajzolták ezeket az alakzatokat. Nem tudom, érthető ez, amit itt most fejtegetek.
1: Próbálom követni.
2: Jó, tehát a lényeg az, hogy ugyanaz a csillag, az különböző csillagképekhez tartozhatott. Ugye nálunk a mi modern gondolkodásunkban ez elképzelhetetlen. Tehát ha mi látunk egy csillagot, az egy meghatározott csillagképhez tartozik. Úgy tűnik, hogy az egyiptomiaknál ez nem volt ilyen kizárólagos dolog, tehát egy adott csillag különböző csillagképekhez is tartozhatott.
1: Tehát idővel, ahogy az éjszaka előre haladt, megváltozott az égnek a képe, a csillagoknak a helyzete megváltozott, és akkor
2: tehát
1: annak
2: ugye,
1: a bizonyos időszaknak
2: így van. Nyilván ugye a csillagok egymáshoz bizonyított helyzete nem változik, ugye csak mondjuk nézzünk a keleti horizont, vagy a déli horizont fele, akkor idővel nyilván másfajta alakzatokat látunk, tehát máshogy látjuk ugye a csillagokat, vagy a csillagalakzatokat.
1: Ja. Ezeknek van jelentősége, amikor például Denderában a zodiákust rajzolják a mennyezetre, hogy mikor milyent rajzolnak?
2: Hát ugye én a zodiákusokat is alaposan elemezkedtem két cikkbe, és hát nyilván ez, a zodiákusok hát elemzése vezetett el tulajdonképpen ahhoz, hogy aztán a csillagászati diagramokkal kezdtem el foglalkozni, hiszen ugye ott a zodiákusok elemzésével sikerült nekem azonosítani az egyiptomiak által a hajó közepének nevezett dekánt, azt a mi modern mérleg csillagképünkkel, illetve annak egy csillagával. Ugye, és hát ez az, ugye a zodiákusok ugye azért segíthetnek nekünk abban, hogy megfejtsük az egyiptomi csillagászati ismereteket, mert hogy egy olyan keretrendszert is alkalmaznak, ugye ez az állatövi jegyek, az zodiákusok, amelyeket mi is használunk, meg mi is ismerünk. És ugye ehhez tudjuk viszonyítani azokat az ábrázolásokat, amelyek korábban is megjelennek, például ugye a csillagászati diagramokban. Az állatövi jegyek azok egyértelműen, illetve ugye az állatövi jegyek az tulajdonképpen a nap éves járását osztják 12 területre az égbolton, ugye, ahol a nap jár, és ez ugye Mezopotámiában származik, Babilonban származik, tehát ezt tudjuk, hogy nem egyiptomi eredetű, de ugye ez aztán ugye a hellén világban is elterjedt, és ugye ennek következtében mi is pontosan tudjuk, mik ezek az állatövi jegyek, és a zodiákusok ugye tartalmazzák az állatövi jegyeket, illetve a hagyományos egyiptomi csillagképek, vagy legalábbis bizonyos hagyományos egyiptomi csillagképek ábrázolását. De ugye a dolog másik része persze az, hogy ahogy ezt ebben a zodiákusokról szóló cikkemben is állítom, ugye hogy a zodiákusok azok nem csak egyszerű csillagtérképek, hanem azok eseményeket is rögzítenek, tehát rituális eseményeket, Osiris asztrális mítoszához köthető égi eseményeket. Ugye, és ezek az égi események, ezek kapcsolatosak a hold és a nap járásával is. Tehát ezeket is megtaláljuk a zodiákusokon. Tehát a nap és a hold járásának kitüntetett pontjait. Tehát ezek is fontosak. Tehát azért is nehéz szintén a zodiákusokat megérteni, mondanám, mert hogy ugye nem olyan értelembe vett csillagtérképek, mint amit mi gondolunk, hogy mi így ábrázoljuk a csillagokat, hanem ezek a zodiákusok, ezek eseményeket is rögzítenek, vagy eseményekre is utalnak, hogy így fejezzem ki magam.
1: Hogyha az egyiptomiaknak a csillagokhoz fűződő elképzeléseit megpróbáljuk megérteni, 3000 évről van
2: így
1: szó.
2: Van.
1: Tehát ez egy iszonyatosan
2: így
1: sok
2: van,
1: idő,
2: és hát
1: nagyon sok változás.
2: Sok változás van, így van. Tehát ugye...
1: Mennyire állandó? Tehát lehet-e azt mondani, hogy volt olyan, ami állandónak?
2: Hát nyilván az egyiptomiaknál ugye megvolt ez a hagyománytisztelet, tehát ugye tudjuk, hogy ugye a zodiákusok, ugye hát a legrégebbi, itt megint csak ugye ez a denderai zodiákus, ami hát az időszámításunk előtti első század közepére datálódik. Az én állításom szerint olyan eseményeket rögzít, amelyek időszámításunk előtti 52. évben következtek be. De tudjuk, ezzel párhuzamosan, ugye a Ptolemaiosz korban, a koporsókon ugyanúgy ábrázolták a csillagászati diagramok csillagképeit. Tehát ugye az ugyanúgy fennmaradt. Míg ugye azt látjuk, hogy például hát a zodiákusokban csak nagyon kevés csillagképet látunk, amelyek korábban megjelentek a csillagászati diagramokban. Tehát nyilván volt egyfajta hagyománytisztelet, amit látunk a koporsókon, hiszen ott ugye a korábbi, ugye 1500 vagy 2000 évvel korábbi mintákat rögzítik, mondhatnánk változatlan formában, és hát volt valami fajta innováció, értelem, nyilvánvalóan volt innováció, hiszen megjelent az állatöv. Tehát nyilván ez egy hatalmas innováció, hiszen ezt azt hiszem, hogy minden valamire való tudós elfogadja, hogy az állatöv Mezopotámiából származik. Tehát ezzel nem nagyon lehet, bár vannak kutatók, akik ezzel vitatkoznak, de azt hiszem, hogy ezzel nem nagyon lehet vitatkozni. Jó, tehát hogy az nyilván kívülről érkezett Egyiptomba.
1: Mikor érkezett?
2: Mikor érkezett? Hát,
1: mert ugye az első század Krisztus előtt az a fáraókornak már nagyon is.
2: Hát a nagyon a vége, van. persze, így van, ugye, tehát valamikor az időszámításunk előtti első évezred második felében, én azt gondolom, hiszen nyilván tudjuk azt is, tehát, hogy Mezopotámiában sem alakult ki ez az állattövi szisztéma egészen ugye az időszámítás előtti első évezred első feléig. Tehát akkor rögzült ott is, tehát nyilván korábban nem történhetett az átvétel, tehát azt gondolom, hogy hát itt valahol időszámítás előtti első évezred közepén második felében történhetett ez az átvétel. De hát ugye a legkorábbi bizonyítékunk erre ez a denderai zodiákus, bár hát ugye megint csak hát ugye voltak kutatók, akik az egyik esznai zodiákust, ugye azt nagyjából az időszámítás előtti harmadik századot datálták, de ugye ezt az én megint csak az egyik cikkemben ezt vitatom, hogy ez a datálás ez helyes lenne. Tehát ha ezt elfogadjuk, ugye akkor azt mondhatnánk, hogy van bizonyítékunk az időszámítások előtti harmadik évszázadból arra, hogy már átvették az állattövi jegyeket. Én ennél óvatosabb vagyok. Az biztos, hogy az időszámítás előtti első évszázadban az bizonyos, hogy ott van bizonyítékunk erre, hogy átvették.
1: És ezek szerint tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az egyiptomi fáraókornak a végéig a diagramok voltak azok, amik az uralkodók voltak, ami szerint vizsgálták az égboltot.
2: Megint ugye ez, a diagramok uralkodók voltak a halotti környezetben, ugye? Tehát,
1: és az élők a templomi kultuszban,
2: igen,
1: mi a helyzet?
2: Hát ezt ugye nem tudjuk, mert persze, ahogy említettem, hogy a csillagászati diagramok ugye megjelennek templomokban is, bár itt megint csak ugye hát úgynevezett halotti templomokról beszélünk, ugye emléktemplomokról beszélünk, tehát ott is megvan ez a halotti környezet, hogy úgy mondjuk. Jó, persze ez ugye érthető, hiszen tudjuk, hogy Egyiptom az elhunyt alapvető törekvése az, hogy bejutást nyerjen az égi szférákba.
1: Ugye, az istenek közé, és az Isten,
2: így, így van, természetesen. Úgyhogy ugye persze ez érthető, hogy ott megjelennek ezek a csillagászati ábrázolások. Ugye az a baj, hogy szimbolikus környezetben jelennek mindig meg ezek a csillagászati ábrázolások is. Tehát értelemszerűen van nekik valami fajta tudományos hátterük, hogy így mondjuk, tehát tapasztalati hátterük, megfigyelési hátterük, tehát tudjuk nyilvánvaló, hogy az egyiptomiak megfigyelték a csillagokat, ugye ez egyértelmű, viszont ugye nem maradtak fenn hát ilyen technikai feljegyzések, mint amik például Mezopotámiából, tehát Egyiptomból, ugye a forrásaink zöme az ilyen szimbolikus környezetből került elő, tehát a csillagászatra vonatkozó tudásunk, vagy a csillagászatra vonatkozó források, azok elsősorban szimbolikus környezetben jönnek, nem pedig egyfajta technikai környezetben, tehát mondjuk nem papíruszokat találunk, ahol leírják, hogy nem tudom én, ezen a napon ekkor kelt fel a hold, következő napon ekkor, és így tovább. Tehát ilyenfajta feljegyzésünk nincsen. Ugye megemlíthetjük, hogy a görög hagyomány szerint ugye az egyiptomiak azok hát megfigyelték a holdfogyatkozásokat, meg a napfogyatkozásokat is. Nem csak, hogy megfigyelték, hanem előre is tudták jósolni, meg tudták jósolni, ugye, hogy mikor lesznek a hold és napfogyatkozások. Nem látjuk ennek semmi nyomát, már hogy ugye lennének ilyenfajta feljegyzések, amik alátámasztanák ezt. Lehet, hogy igazuk van a görögöknek, tehát lehet, hogy valóban hát képesek voltak megjósolni a nap és hold fogyatkozásokat az egyiptomiak, de ennek a nyoma nem igazán maradt meg az írásos forrásokban.
1: Ezek szerint a csillagászatra vonatkozó dolgok gyakorlatilag a halotti kultuszhoz kapcsolódóan maradtak csak fönn.
2: Hát igen, jellemzően így van.
1: Jellemzően vagy?
2: Hát ugye aztán a késő időkből, ugye tehát itt a Ptolemaiosz korból ugye már vannak például nap és hold fogyatkozásokra, vagy nap és hold fogyatkozásokra vonatkozó forrásaink is. Ugye amit a kutatók azt gondolnak, hogy az talán az is ugye perzsa közvetítéssel került Egyiptomba. Jó, tehát ugye, tehát megint csak nem tudjuk, hogy az egyiptomiak maguk, amikor még nem találkoztak a mezopotámiai tudásanyaggal, ők hogy gondolkodtak a nap és hold fogyatkozásokról. Nagyon késői korból ugye vannak már nem annyira szimbolikus környezetben megjelenő források, de ezek a kutatók azt vélik, hogy ezek pedig nem Egyiptomból származnak eredetileg, hanem Mezopotámiából kerültek Egyiptomba.
1: Zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, Priskin Gyulával beszélgetek az egyiptomi csillagászatról. Azt szoktuk ugye mondani, hogy az egyiptomiaknak nagyon komoly csillagászati tudása volt, ki tudtak mérni nagyon pontosan irányokat.
1: Így van, így van.
0: Az időt a csillagokhoz irányították, annak alapján osztották be az éjszaka 12 óráját, a nappal 12 óráját, hogy a Heliopoliszi főpapa nagy látó volt, aki a csillagok vizsgálásával foglalkozott. Konkrétan mi az, amit ki tudunk mutatni?
1: Tehát konkrétan ugye ezeket tudjuk kimutatni, a csillagászati diagramokat, tehát tudjuk, hogy vizuális formában megjelenítették a csillagos égboltot, ezt tudjuk. Listaszerűen megjelenítették a dekánokat, aztán a templomokban is, illetve koporsókon is szintén ugye ezek a dekánlisták, amelyek vagy a nevek felsorolása, vagy pedig a dekánokat különböző figurákkal ábrázolták, tehát vagy emberi figurákkal, vagy pedig különböző állatalakokkal, jellemzően ugye kígyó, vagy hibrid formában kígyó és mondjuk emberi jellemzőket ötvöző alakban. Ezt tudjuk,

0: csütörtökön sok napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt, északról fúj a szél és 21-26 fokra van esély.
1: Híreinket hallották.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Aki tehát egyet is elhagy e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt a legkisebbnek fogják hívni a mennyek országában. Aki pedig megteszi és tanítja, azt nagynak fogják hívni a mennyek országában. Isten parancsolatai nem ellened, hanem sokkal inkább érted vannak. A mennyei atya nem azért fektette le ezeket az alapelveket, hogy megfosszon téged valami jótól, hanem éppen ellenkezőleg. Isten minden törvénye a te javadat és az ő dicsőségét szolgálja. Igaz ugyan, hogy nem mindig egyszerű követni őket, mégis megelégedettséget, békességet és örömöt eredményeznek. Isten parancsai vezetnek téged az életben. Rámutatnak arra, hogy jobban is lehet élni. Megtanítanak arra, hogy mit kell tenned annak érdekében, hogy egy gyümölcsöző, hűséges életet élj. Figyelmeztetnek az esetleges veszélyekre, a bűneidre. Nem válogathatsz közülük kényed kedved szerint, feltételeket szabva. Nem mondhatod azt, hogy egyiket megtartod, a másikat pedig figyelmen kívül hagyod. És csak akkor engedelmeskedsz, amikor az kényelmes, illetve amikor az csak kevés vagy semmilyen nehézséggel nem jár. Hiszen hallhattad a felolvasott szentírási részben. Aki tehát egyet is elhagy a legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt a legkisebbnek fogják hívni a mennyek országában.

Az Úr feltétel nélküli engedelmességet kér tőled. Ha igazán szereted őt, nem fog nehezedre esni a parancsok megtartása. Hiszen ez egy jó lehetőség arra, hogy ezáltal kimutasd az iránta érzett szeretetedet. Ha viszont ellenállás van benned valamelyikkel szemben, vizsgáld meg a szívedet. Vajon milyen hely jut

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 27-e. Pál levele a rómaiakhoz, 8. fejezet, 12-től 17. versig. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. 5 éves lehettem, amikor felmerült bennem a kétely. Mi van, ha én nem is a szüleim fia vagyok? Amennyire csak tudtam, megpróbáltam visszaemlékezni, de a csecsemőkoromat képtelen voltam felidézni, így tovább bizonytalankodtam. Úgy döntöttem, a legjobb lesz, ha megkérdezem őket. Szüleim biztosítottak arról, hogy én az ő gyermekük vagyok. Felsorolták, hogy milyen tulajdonságokat örököltem tőlük, majd édesanyám elmondott egy esetet, mikor születésem után nem sokkal a kórházban a nővérek egy másik babát toltak be hozzá. De ő rögtön reklamált, hogy bizony ez nem az ő fia. Ekkor megnyugodtam. Ha bizonytalankodsz, hogy Isten gyermeke vagy-e, kérdezd meg szellemi édesapádat. A Szentlélek bizonyságot fog tenni arról, hogy a fia vagy. Meg fogja mutatni, hogy már mennyi mindent formált rajtad, hogy hasonlóvá tegyen ő hozzá. El fogja mondani, hogy drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén váltott meg. 1 Péter 1.19. Sokszor hallottam idős testvéreket, akik közeledve a véghez kétségbeesve énekelték az éneket. Ó, de remeg a szívem, vajon Jézus mesterem hogy lesz velem megelégedve? De az ének megelőlegezi a kérdést. Teljesen elég. Elég nékem Jézus vére. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Brenda Luden írta Manitobából, Kanadából. Amikor a könnyű is nehéz. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem. Ézsaiás próféta könyvének 45. fejezetének 2. verse. Miután sorban álltam várakozva egy csomagfeladás miatt, szóltak, hogy egy speciális nyomtatvány kitöltésével tudom csak a csomagot elpostázni. Az ügyintéző ezután vidám mosollyal átnyújtott nekem egy nyomtatványt az utasításokkal, és ezt mondta, egyszerűen töltse ki ezt a számítógépén, nagyon könnyű az egész. Hazaérve rá kellett jönnöm, hogy fogalmam sincs, hogyan is kell ezt a könnyű feladatot elvégezni. A férjem segítségemre sietett, fogta a papírt és elfogadta a kihívást. 2 hosszú órát követően diadalmasan lobogtatta a kitöltött dokumentumot. Sokunknak az egyszerű szó a számítógépes világban nem jelenti azt, hogy könnyen elérhető. Hasonlóképpen Isten igéjét olvasni egyszerű lehet, de nehézséget okozhat teljes mértékben megérteni és alkalmazni. Hálásak lehetünk, hogy kérhetjük mindehez a Szentlélek segítségét és bölcsességét. Ahogy nem ismertem a számítógéppel kapcsolatos dolgokat és meg kell tanulnom, szintén időt kell szánnom arra, hogy megtanuljam az Úr útjaim való járást. De hálás vagyok azért, hogy Isten türelmes és kitartó tanítóként mellénk áll, és képes a rögös utakat elegyengetni. Drága Istenünk, emlékeztess minket arra, hogy mindig hozzád forduljunk bölcsességért, hogy tanulhassunk még az életünk legapróbb leckéiből is. Amen. Napi gondolat, Isten segítségemre siet a kihívásaimban. Imádkozunk azokért, akiknek a technológia kihívást jelent a mindennapokban.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Már 1981. május 27-e óta nincs közöttünk Pilinszky János, a vergődő lét értelmezésének költője. Baumgarten, József Attila és Kossuth Díjas alkotó, akiről Németh László így emlékezett. Nem volt még magyar költő, aki ilyen kis számú verssel így beírta volna magát igényes líránk legjobbjai közé. Minden emberi jelenséggel szembeni alázat és megértés vezette. Lírájának legfőbb témakörei a bűn, a szenvedés, a megváltás, az üdvtörténet problémái is.

Pilinszky János, Introitus. Kinyitja meg a betett könyvet, ki szegi meg a töretlen időt. Lapozza fel hajnaltól hajnalig, emelve és ledöntve lapjait. Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni kimerészel közülünk, s kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében, ki mer kutatni, s hogy mer puszta kézzel, és ki nem fél közülünk. Ki ne fél nem időn szemét, az Isten is lehunja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az, ki nem fél közülünk. Egyedül ő, a bárány, kit megöltek. Végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll, és megnyitja a könyvet.

0: A vidám szív jó orvosság.
1: Épp testben épp lélek. A vidám szív jó orvosságul szolgál. Példabeszédek 17-22. Gondolatok az ígéről. Test és lélek között nagyon szoros a kapcsolat. Ha az egyik szenved, a másik is megérzi. Lelkiállapotunk sokkal jobban befolyásolja az egészségünket, mint sokan gondolják. Számos betegség, amelyben az emberek szenvednek, a nyomott hangulat eredménye, a szomorúság, aggodalom, elégedetlenség, önvád, bűntudat, bizalmatlanság gyengíti az életerőnket, romlást és halált munkál. A betegséget néha előidézi, és gyakran komolyan súlyosbítja a képzelődés. Sokan életük végéig gyengélkednek, pedig egészségesek lehetnének, ha ők is ezt akarnák. A bátorság, remény, hit, rokonszenv és szeretet előmozdítja az egészséget és meghosszabbítja az életet. Az elégedett elme és a vidám szív egészség a testnek és erő a léleknek. Az egészség leghatékonyabb védelmezői a hála, öröm, jó tett, bizalom Isten szeretetében és gondoskodásában. Be kell mutatnunk, milyen fontos az önuralom az egészség megőrzésében és helyreállításában. Fel kell tárnunk mindenki előtt a harag, elégedetlenség, önzés, tisztátalanság, lehangoló és betegítő hatását. S a vidámság, önzetlenség és hála csodálatos erejét.

0: A gondolkodás megváltoztatása.
1: Vizsgálj meg, Istenem, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat, hogy gonosz úton járok-e, és vezess az örökkévalóság útján. 139. Zsoltár, 23. és 24. vers. A pszichológiai jólét alapvető törvénye, hogy azzá válsz, akinek gondolod magad. A gondolataid hihetetlen motiváló tényezők, a gondolkodásod pedig alakítja a viselkedésedet. Ezért nagyon fontos, hogy vigyázz az elmédbe jutó üzenetekre, hogy ne engedd, hogy a sátán elárasszon téged bűntudattal, csüggedéssel, szorongással és depresszióval. Íme egy 5 lépcsős terv, hogy megvéd elmédet a sátán támadásaitól. Először is alakítsd ki azt a szokást, hogy csak jó dolgokra gondolj, érdekes dolgokra, a sikereidre, az eredményeidre, a szolgálati lehetőségeidre, a rászoruló emberekre, akiknek az életét felértékelheted. Másodszor alakítsd ki azt a szokást, hogy minden problémára vagy nehézségre úgy tekintesz, mint a győzelemhez vezető ugródeszkára. Soha nem felejtem el azt a rajzfilmet, amelyben a fiú egy fűrészt tart a kezében és félve nézi a kivágott deszkadarabot, amelyet éppen egy dobozhoz vágott. Nyilvánvaló volt, hogy a deszka rossz oldalát vágta ki, de sosem felejtem el a magyarázatot. Még egy hiba is mutatja, hogy megpróbáltad. Tekintsünk minden hibára úgy, mint valami olyan dologra, amit ki lehet használni egy ugródeszkaként a győzelem felé. Harmadszor gondolj arra, hogy kellemetlen feladatok, házi munka, piszkos munka elvégzése közben erősíti a jellem izmait. És akkor ezt vedd mottódnak. Mindig őszinte leszek a lelkiismeretemmel. Negyedszer tedd szokásoddá, hogy mosolyogj az emberekre. Legyenek derűs gondolataid a veled találkozó emberek iránt. Ötödször jegyezd meg a Szentírás kulcsfontosságú ígéreteit, amelyek átvisznek a csüggedés és csalódás időszakaiban. Íme 3. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Légy bátor és erős, ne félj, és ne rettegj, mert veled van az Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Kérd Istent, hogy segítsen megragadni ezeket az ígéreteit, és adjon győzelmet a csüggedő és félelmetes gondolataid felett.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Május 27-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Mózes második könyvének 15. fejezetéből, a 11. versből olvasom. Kicsoda olyan az Istenek között, mint te, Uram? Kicsoda olyan felséges szentségében, félelmetes dicső tetteiben, csodákat cselekvő, mint te? Az Újszövetségi igét pedig Pál apostol Korintusbéliekhez írt első levelének 8. fejezetéből, az 5.-6. versből olvasom. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, nekünk mégis egyetlen istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte. És egyetlen úrunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is általa. Vannak napok, amikor erősnek érzem magam. Haladnak a dolgok, értem, mit miért teszek, és mintha minden a helyén lenne. Aztán jön egy másik nap, amikor elfogy a türelmem, kétségeim lesznek, vagy csak fáradt vagyok, és nem értem, miért úgy történnek a dolgok, ahogy. Ilyenkor gyakran külső kapaszkodó után nyúlok. Emberek, tervek, szokások. De ezek legtöbbször nem tartanak meg. Mózes szavai ebben a törékeny bizonytalanságban találnak el. Kicsoda olyan, mint te az Istenek között, Uram? Ez nem vallási kérdés, hanem szívenütő felismerés. Tényleg, ki más tud úgy szeretni, úgy vezetni, olyan hűséges maradni, mint Isten? Pál is ezt mondja. Nekünk egy Istenünk van, és egy Urunk, a Jézus Krisztus. Egy valaki, aki nem csak a világot tartja össze, hanem engem is. Egy valaki, aki Jézusban lehajolt hozzám, és ma is velem jár. Lehet, hogy ma gyenge vagy, elbizonytalanodtál, vagy csak keresed a csendet. Talán csak annyiból áll az imád, segíts. De ez elég. Mert nincs más olyan, mint ő, aki ismer, aki szeret, aki ma is veled van, és nem enged el. Imádkozzunk. Istenem, sokszor próbálok mindent kézben tartani, de újra meg újra rádöbbenek, hogy csak nálad vagyok biztonságban. Köszönöm, hogy te vagy az, akihez minden helyzetben fordulhatok. Köszönöm, hogy Jézusban közel jöttél hozzám, és nem kell elrejtenem előled a gyengeségemet. Kérlek, adj bizalmat a gyenge napokon is, és nyisd meg a szívemet, hogy benned találjak erőt és reménységet. Amen. Az áhítatot P. Nagy Krisztina írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Kicsoda olyan az Istenek között, mint te, Uram? Kicsoda olyan felséges szentségében, félelmetes dicső tetteiben, csodákat cselekvő, mint te? Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, nekünk mégis egyetlen istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte. És egyetlen úrunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is általa.

Mindannyiunknak vannak szabályaink és elveink, melyek az életünket irányítják. Gondolkodtál már a tiédről? Az elveid a helyes úton vezetnek téged? Merre tartasz? Egy fiatal hölgy elhatározta, hogy kivételes vacsorával nyűgözi le a férjét, és elkészíti egyik specialitásának tartott ételét, a sült halat. A vacsora bizonyára elérte a kívánt hatást, és miután a férje kifejezte a hőnáhított dicséretet, megkérdezte: miért sütötted a halat fej és farok nélkül? Ez a kérdés zavarba ejtette a fiatalasszonyt, aki félénken válaszolt: nem tudom, anyukám mindig ugyanígy csinálta. Elégedetlenül a saját válaszával, másnap megkérdezte az édesanyját, miért készítette így a halat. Az anyja ugyanezt válaszolta: hát nem tudom, lányom. Mindig így láttam, az én anyukám is mindig így főzte. Végül a nagymama, aki szerencsére még élt, elárulta ennek a konyha művészetnek az okait. Tudod, unokám, amikor hozzámentem a nagyapádhoz, volt egy kis sütőnk a konyhában. A sütőtálca kisebb volt, így a halak feje és farka nem fért el benne. Ezért levágtam őket. Azóta mindig így sütöm a halat. Mint ez a fiatal hölgy ebben a történetben, mi is sok mindent megszokásból és utánzásból teszünk. Nem értjük, hogy miért, és az sem jut eszünkbe, hogy vannak talán jobb módszerek is. Így hát folytatjuk a hagyományainkat, még akkor is, ha nem a legjobb eredményt kapjuk. De vannak olyanok, akik még mindig bíznak a saját tapasztalatukban, hogy így érik el a legjobb eredményeket, ismételgetve a régi mondást: az ismétlés a tudás anyja. El tudod képzelni, hogy életed végére érve rájössz, hogy rossz utat követtél? Mi a végcélja annak az útnak, amelyen most jársz?

Sok ember életében a megszokás a legfőbb vezérfonal. Olyan dolgokat teszünk nap mint nap, amiket másoktól láttunk, vagy amiket mindig is így csináltunk, anélkül, hogy megkérdeznénk. Vajon ez Isten legjobb útja a számunkra? A hagyomány önmagában nem bűn. De ha a szívünk, értelmünk és akaratunk nélkül követjük, könnyen gátjává válhat a Szentlélek vezetésének.

A vallásos életben nem szabad csupán mások példáját követni. Az Isten akarata szerinti életnek egyéni tapasztalatból kell fakadnia. Sokszor folytatjuk a tanult, örökölt szokásokat az egyházban, a családi életben, vagy akár személyes, lelki gyakorlatainkban is. Ugyanakkor Isten arra hív, hogy ne csak megszokásból cselekedjünk, hanem minden dolgunkat vizsgáljuk meg imádságos szívvel, és kérdezzük, vajon ez dicsőíti leginkább Istent? Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy közelebb kerüljek Jézushoz? Nincs nagyobb veszély, mint amikor az emberek a hagyományokat és emberi szokásokat az isteni kijelentés fölé helyezik. Isten új utakra is hívhat minket, nem a világ elvei szerint, hanem az ő lelke által vezetve. Ezt jelenti az elmétek megújulása, amelyre Pál apostol is búzdít. A lélek vezetése frissességet, bölcsességet, és igen, hatékonyságot is hoz az életünkbe. De ehhez meg kell törnünk a megszokás láncait, ha azok már nem Isten akaratának megfelelően vezetnek.

Sok út jónak látszik az ember előtt, de a végén kiderül, hogy a halálba vezet. Példabeszédek könyve, 14. fejezet, 12. vers.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Calvin János. Calvin János 1509. július 10-én született Genfben, és 1564. május 27-én halt meg. Francia származású svájci reformátor, keresztény tudós, a kálvinizmus névadója. Bamber Gascoigne szerint a legnagyobb elme és a legjobb szervező a reformáció vezér alakjai között, aki megteremtette Genfben az istenfélő város tökéletesen működő prototípusát. Elsősorban teológiai és egyház szervezői munkássága miatt nevezetes, de fontos szerepet játszott a francia irodalmi nyelv kialakulásában is. 26 éves korában írt fő műve, amelyet aztán egész életében bővített és átdolgozott, a keresztény vallás rendszere, illetve az általa felállított genfi egyházszervezet Európa szerte mintaként szolgált a református egyházak megalakulásához. A vallás történeti szemponton túlmenően Calvin azzal is hatott a nyugati kultúrára, hogy megváltoztatta a munkaszemléletet, ideológiai alapot biztosítva a kapitalizmus fejlődéséhez. Pilinszky János. Pilinszky János Budapesten 1921. november 27-én született, és ugyanitt 1981. május 27-én hunyt el. A 20. század egyik legjelentősebb magyar költője, Baumgarten-díjas, József Attila-díjas és Kossuth-díjas. A nyugatirodalmi folyóirat negyedik úgynevezett újholdas nemzedékének tagja Nemes Nagy Ágnessel, Örkény Istvánnal és Mándi Istvánnal együtt. E lapnak 1946-48 között társ szerkesztője is volt, mindemellett munkatársa volt a Vigília, az Élet, az Ezüstkors, az Új Emberlapoknak is. Olyan művekről ismert, mint az Apokrif, Harbach 1944, Ravensbürgi Bassio, vagy rövid epigrammáiról, mint a négyszoros Mire megjössz, vagy harmadnapon, életművében a 20. század kegyetlen világát elemzi. Költészetén megfigyelhető az 1941-es évek alatti láger tapasztalatai, a keresztény egzisztencializmus, a tárgyias líra s katolikus hitének hatása, melyek ellenére nem tartozik a hagyományos értelemben vett szakrális témájú úgynevezett papi írók katolikus irodalmába, mint hogy elutasította a vallásos és a profán irodalmat elválasztó falat. Én költő vagyok és katolikus, mondta. Múzeumi esték. A szabadság festője Madarász Viktor. A reformáció öröksége Múzeumi esték címmel előadás sorozat következő alkalmán Krasznai Réka művészet történet előadásában Madarász Viktor életét és munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők. Holnap, május 28-án 18 órától az Evangélikus Országos Múzeumban, amelynek helyszíne Budapest 5. kerület, Deák tér 4. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma szerdán sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol eső előfordulhat. Északi a szél, és már 29-34 fokunk van. Csütörtökön sok napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt. Északról fúj a szél, és 21-26 fokra van esély.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Zsoltárok könyve, 121. fejezet, 7-8.

0: az Isten, akiben bízom.
1: Kereszténynek lenni néha egészen veszélyes dolog. Vannak országok, ahol az ember életébe kerülhet, ha Jézus Krisztust megvallja. Egy interjúban egy észak-koreai nő beszámolt arról a kemény üldöztetésről, amit hazájában a keresztényeknek el kell szenvedniük. Őt magát is brutálisan megkínozták. Nem lehetett nem észrevenni. Az egész teste a kínzásokról és kegyetlenségekről tanúskodott. Megrendülten hallgattam. Isten erejéről beszélt, amit a tortúra közepette megtapasztalt. Isten mindig ott volt vele. Magával ragadott annak az Istennek a tisztelete, aki erősebb bármely emberi hatalomnál, és aki még ennek a nőnek a megkínzott testén keresztül is visszatükröződik. Persze, ez egy szélsőséges példa. Az én hétköznapi kihívásaim egész másképp néznek ki. Egy dolog azonban bizonyos, az az Isten, aki Észak-Koreában a keresztények mellett ott áll, ugyanaz, mint aki nekünk is segít a hétköznapjaink mélységeit és magasságait megélni. Isten, akiben a zsoltáros útja kezdetén bízik, ugyanaz, mint aki Jézus Krisztust a halottak közül feltámasztotta.

Az én segítségem attól jön, aki nem csak az égiekre visel gondot. Az én Uram itt a földön is látja lépéseimet, és ha elbukom, nem taszít el, felsegít engem. A segítségem Istentől jön, akihez fohászkodom, aki megvigasztal engem, és aki az életemet óvja ma és mindörökké.

Jussunk közelebb most közös imánkkal gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét.

Édes jó Istenem! Dicsőséged betölti az egész földet. Nagy és éltető a te hatalmad, kifürkészhetetlen a te lényed. Tőled, általad és érted van minden. Legyen neked dicsőség, tisztelet és imádat. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban, fiadban oly közel jöttél hozzánk, hogy szent lelked által bennünk élsz és működsz, és ezáltal segíted életünket. Kérlek, legyen ez így ma is. Tedd teljessé bennem, és mindenfele barátomban szent művedet. Szentelj meg engem és életemet is, szenteld meg szeretteimet, társaimat, tisztítsd meg gondolataimat és szavaimat, hogy mindenben az általad teremtett emberi léthez méltó lehessek. Tudom, te vagy az Úr mindenek fölött ebben és az eljövendő világban. Véghetetlen nagy jóság! Add nekünk békédet, árasz ránk bőséget, lelkünknek adj üdvösséget.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Calvin János, a reformáció nagy hatású hitújítója, a kálvinista egyház szellemi atya és gyakorlati megalapítója. Munkássága során Genf városában hozott létre egy protestáns közösséget, és ezzel megteremtette a svájci reformáció legsikeresebb ágát. A párizsi Sorbonne-on tanult, majd az Orléani Jogi Egyetemen ismerte meg a luteri reformáció eszméit, ekkortól írásaival bekapcsolódott a kor hitújítóinak vitájába. Bázelben írta meg, 26 évesen, élete főművét, az Institutio Religionis Christiani, azaz a keresztény vallás rendszere című munkáját, amelyben a keresztény tanok egészét átfogja. A hittudós ezután Genfben dolgozta ki katekizmusát, miközben prédikátori tisztséget nyert. 1537-ben Farellel együtt beterjesztett egy új egyházszabályzatot, mely szigora miatt nem nyerte el a tanács tetszését, így számozték őket Genfből. Calvin Strasbourgban folytatta lelkészi hivatását, és Melanchtonnal közösen 1540-ben kiadta az ágostai hitvallás megújított változatát. A genfiek visszahívták, és 1564-ben bekövetkező haláláig irányította az ott élő polgárok életét. Ő felügyelte az oktatást is, tanított, prédikált, megírta a Biblia számos fejezetének magyarázatát, hitviták részese volt, kiterjedt levelezést folytatott kora legnagyobb gondolkodóival, és megalapította a Genfi Akadémiát. Vallási téren a kálvinista tanok középpontjába a predesztináció, azaz az eleve elrendelés elvének hangoztatása. Az eukarisztiát illetően három elemet különböztetett meg. Jelentősége az isteni ígéret, lényege Krisztus testének elfogadása, hatása pedig a Krisztus jótéteményeiben való részesülés. Calvint tevékenysége mellett erényeinek töretlensége jellemzi, akinek példáját ma a mintegy 75 millió hívőt számláló református egyház is követni igyekszik. Többek között nálunk a Posgai Zsolt által 2018-ban rendezett Megszállottak című film elevenítette föl szellemiségét.
2: Niccolò Paganini, olasz hegedűművész, komponista. Zeneszerzői életművét a 7 éves kora óta szinte hozzánőtt hangszere, a hegedű határozta meg. A vonós négyesek, a kamaradarabok és a három hegedű szonáta mellett a 24 kapriccióból álló 1805 és 1818 között komponált ciklusa a legnevezetesebb. Szerzeményei a legnehezebben eljátszható, virtuóz hegedű darabok közé tartoznak, ezért is kapta állandó jelzőjét, ő az ördög hegedűse. Betegségei ellenére rengeteg koncertet adott, egész Európa ünnepelte az utolérhetetlen előadót. A bohém, kalandos életű művészt 1840. május 27-én, 57 éves korában érte a halál. Paganini összes művét Mária Rosa Moretti és Anna Sorrento gyűjtötte össze az úgynevezett MS katalógusban. Kortársaira és utókorára is nagy hatással volt. 8 film is adózik emlékének. Rachmaninov pedig Rapszódia egy Paganini témára címen komponált zenekari darabot.
1: A világban élő ember nem láthatja Istent. Az Istenben élő ember tisztán látja a világot, fogalmazott tömören Pilinszky János, Baumgarten, József Attila és Kossuth Díjas költő esszéista. 1921-től 1981-ig élt. Ő a nyugat negyedik, úgynevezett újholdas nemzedékének tagja. Az újholdlapnak 1946 és 1948 között társszerkesztője. Mindemellett munkatársa volt a Vigília, az Élet, az Ezüstkor és az Új Ember című lapoknak is. Ismert művei az Apokrif, a Harbach 1944, a Ravensbrücki Passió, vagy epigrammái közül a négy soros, amire megjössz a harmadnapon. Drámái az 1974-es Végkifejlett című kötetében szerepeltek először, életművében elemzi az ember magára hagyatottságát, a szenvedés alól való menekvés hiába valóságát, az élet stációit átható rémületet. Keresztény egzisztencialista szemléletének alapja mély hite, szép, mély gondolatsora. Az ember millimétert sem mozdulhat ki a világ törvényeinek hullámveréséből. Senkinek sincs módjában kitörni térből és időből. Közös hullám emel és ejt, mindannyian engedelmesek vagyunk, de szívünk számára adott a választás, hogy jobbak vagy rosszabbak legyünk a világnál, melynek részei vagyunk. Ez módunkban áll.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat. Példabeszédek könyve 23. fejezet 26. vers.

Amikor alsó tagozatos voltál, a szüleid először még elkísértek az iskolába. Ahogy teltek a hónapok és az évek, egyre önállóbb lettél. A szüleid megmutatták, merre kell menni, hol menjél át zebrán, hány sarok után fordulj jobbra, és egyéb jó tanácsokkal láttak el. Még később már azt kérték, hogy te vezesd őket. Azután csak a szemükkel követtek, végül egészen megbíztak benned, mert meggyőződtek róla, hogy ismered a helyes utat, és körültekintően biztonságosan közlekedsz. Ezt tették később is, amikor újabb útvonalakat tanítottak meg neked. Ehhez az kellett, hogy nagyon figyelj, és a szemeddel, füleddel és eszeddel kövesd szüleid útbaigazítását.

0: Salamonon keresztül Jézus azt üzeni ma neked, hogy kövesd élete példáját. Gyermekkoromból felidéződött bennem egy kedves versike első két sora. Jézus az én példaképem, olyan lenni, mint ő éppen. A Biblia szerint szemlélés által változunk. Ez azt jelenti, hogy ha igyekszel megismerni Krisztust, és sok időt töltesz ezzel, akkor előbb-utóbb átadod neki a szívedet, hogy ő munkálkodjon benne, és formálja át olyanná, amilyennek látni szeretné. Ehhez az szükséges, hogy nyisd ki, és forgasd naponta a Szentírást. Ajánlom, hogy kezd az új szövetségi evangéliumokkal, ahol maga Jézus is gyakran megszólal, és közvetlenül szól hozzád. Figyeld meg, mit üzen neked, és azt próbáld megvalósítani az életedben.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Legyünk tökéletesek, amint Krisztus tökéletes.
1: A mai ige, zsidókhoz írott levél 5:9. És tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Gondolatok az ígéről. Megváltunk, Isten fiaként úgy viszonyult Istenhez, mint egy emberi lény. Mi Isten fiai és leányai vagyunk. Ahhoz, hogy tudjuk, miként élhetünk körültekintően, követnünk kell az utat, ahová Krisztus vezet. 30 éven át tökéletes emberi életet élt, megvalósítva a tökéletesség legmagasabb mértékét. Az a feladatunk, hogy a cselekedetek szintjén elérjük azt a tökéletességet, melyet Krisztus földi életében elért a jellem minden területén. Hogy botlás nélkül haladjunk előre, bizonyossággal kell rendelkeznünk arról, hogy egy mindenható kéz tart bennünket, és hogy végtelen irgalommal találkozunk, ha elesünk. Egyedül Isten képes mindenkor meghallani segélykiáltásunkat. Komoly és ünnepélyes gondolat, hogy a lelkiismeret egyetlen őrzőjének eltávolítása, egyetlen jó elhatározás, meg nem valósítása, egyetlen rossz szokás kialakítása nem csak saját romlásunkat eredményezheti, hanem azokét is, akik bizalmukat belénk helyezték. Egyetlen biztonságunk, ha követjük az utat, amelyen mesterünk léptei vezetnek, és ha csöndesen bízunk annak védelmezésében, aki így szólt, kövess engem. Ez legyen mindenkori imádságunk. Ragaszkodnak lépteim a te ösvényeidhez, nem ingadoznak lábaim. Minden egyes képességet, amelyet a Teremtőtől kaptunk, a legmagasabb szintű tökéletességre kell fejlesztenünk, hogy a tőlünk telhető legtöbb jót tehessük. Ahhoz, hogy megtisztítsuk és csiszoljuk jellemünket, Krisztus kegyelmére van szükségünk, akinek segítségével meglátjuk és kijavítjuk fogyatkozásainkat, és ami kiválóságban jellemünkben, azt továbbfejlesztjük. Isten fia hibátlan volt. Nekünk is erre a tökéletességre kell törekednünk, és győzni, amint ő győzött, ha jobbján szeretnénk helyet foglalni.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Keresd az én orcámat a napot kezdetén. Ez a gyakorlat lehetővé teszi, hogy felöltöz engem, és viselj egész nap. A legtöbb ember felveszi a ruháját röviddel azután, hogy kikel az ágyból. Ugyanígy minél hamarabb felöltesz engem azáltal, hogy beszélgetsz velem, annál felkészültebb leszel, bármi is kerül az utadba. Engem viselni lényegében azt jelenti, hogy az én értelmem van benned, azaz úgy gondolkodsz, ahogy én. Kérd a szent lelkemet, hogy tartsa kézbe a gondolkodásodat, te pedig változz át ezáltal, a belső megújítás által. Így jól felkészülten tudsz szembenézni bármiféle emberrel vagy helyzettel, akit vagy amit eléd hozok. A legjobb felkészülés minden napra, ha az elmét felölt engem. Ha ezt gyakorlod, az örömöt és békességet hoz neked és a körülötted lévőknek is.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Huszonhetedik Zsoltár, 8. vers. Róma beliekhez írott levél, 13. fejezet, 14. vers. Kolossé beliekhez írott levél, 3. fejezet, 12. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve 54. rész. Isten örök hűsége és irgalma. Újjongj, meddő, aki nem szültél, vígan újjongj. Örvendj, aki nem vajúttál, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak, mondja az Úr. Tágas helyet keress a sátradnak, feszítsd ki sátorlapjaidat, ahogy csak lehet. Húzd meg jól a köteleidet, erősen verd le szövekeidet. Mert jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz. Utódaid elfoglalják a népek birtokát, és elpusztított városokat telepítenek be. Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat. Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára többé nem emlékezel. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek seregek ura a neve. És aki megváltott, az Izrael szentje, akit az egész föld istenének hívnak. Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt megszólít téged az Úr, és mint ifjú menyasszonynak, ha megvetett volt is, ezt mondja Istened. Magadra hagytalak néhány pillanatra, de nagy irgalommal ismét összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked, mondja megváltó Urad. Mert úgy teszek, mint Noé idejében, ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Ó, te nyomorult vihartépte vigasztalan! Íme én drága kövekre építem falaidat, zafírokból rakom le alapodat. Rubinból készítem el bástyáid ormait, kapuidat brilliáns kövekből, falaidat körös körül pedig gyémántokból. Fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Igazság által leszel erős, nem kell félned az elnyomástól, távol maradt tőled, sem a rettentéstől, nem közelít hozzád. Ha rád támadnak is, nem tőlem lesz az. Aki rád támad, elesik veled szemben. Hiszen én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvert készít munkájával. Én teremtettem az öldöklőt is, hogy pusztítson. Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak. Meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot, így szól az Úr.

0: Mai szakasz, Ézsaiás 54. Az 53. fejezetben olvashattunk Jézus megmentő szolgálatáról, melynek eredményéről ez és az 55. fejezet számol be. Ebben a fejezetben Isten azokhoz beszél, akik ismerik őt, a következőben pedig azokhoz, akik nem. Az 54. fejezet nyelvezete egyszerűen lenyűgöző. Isten a teremtőnk, a megváltónk és a tanítónk. Legfőképpen azonban Isten úgy szólal meg, mint népének társa. Ő nem csak egyszerűen valaki, ő a világegyetem alkotója, ő az, aki formált, adott és alkotott minket. Neve a seregek ura. Milyen jó is, hogy Isten családjához tartozhatunk. Valójában olyanok vagyunk, mint ahogy a 6. vers írja, elhagyott és kesergő asszony. Vagy mint egy feleség, akit fiatalon elküldött a férje, mert elbukott legfontosabb szerepében. Meddő volt, és nem szült gyermeket. A bibliai időkben nem volt kegyetlenebb dolog egy asszony számára, mintha nem volt képes gyermekkel megajándékozni a férjét. És mégis üzeni Ézsaiás, Isten még mindig szeret bennünket. Ezért mondja a próféta: újjong, te meddő! Újjongva kiálts és énekelj, mert több gyermeked lesz. Ki fogod szélesíteni sátorhelyed, és kiterjeszted hajlékod határait, hogy helyet készíts számukra. Utódaid öröklik a nemzeteket, és újjáépítik a lerombolt városokat. Elfelejted majd szégyened, és nem gondolsz többé gyalázatodra. A babiloni fogságra utal Isten, amikor azt mondja, hogy röpke pillanatra elhagytalak. De az elkerülhetetlen fájdalmak, amelyeket javukra engedett meg, ellensúlyozásaként Isten világos ígéretet ad. Nagy irgalommal ismét magamhoz gyűjtelek, örök szeretettel könyörülök rajtad. A hegyek eltűnhetnek, de hűséges szeretetem irántad örökké megmarad, békességem szövetsége meg nem inog. Az Úr arról biztosítja népét, hogy háborúskodás helyett drága kövekkel veszi őt körül, és fiai mindannyian az Úr tanítványai lesznek. Távol maradt tőle minden pusztítás és romlás, mert ez az örökké való fiainak öröksége. Nagyszerű terve van Istennek a számüzetés utáni Izrael számára. De ha bár többé nem merülnek bálványimádásba a babiloni fogság után, öntelté és akaratosakká lesznek, megfeledkezve a teremtő iránti elengedhetetlen alázatról. Ennek a fejezetnek az ígéretei nekünk is szólnak. Maradjunk hűségesek Jézus Krisztushoz, járjunk alázatosan előtte, és az öröm, béke és boldogulás ígérete a miénk lesz.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ha bölcsességért kiáltasz, ha felemeled a te szavadat az értelemért, ha keresed azt, mint az ezüstöt és mint a kincseket kutatod, akkor megérted az Úrnak félelmét és Istennek ismeretére jutsz. Példabeszédek könyve 2. fejezet, 3-tól az 5. versig. A Biblia tanulmányozása komoly erőfeszítést és kitartást kíván tőlünk. Amiképpen a bányász leás a földbe az aranykincsekért, olyan komolyan és álhatatosan kell keresnünk Isten igéjének drága kincseit nekünk is. A versről versre való naponkénti tanulmányozás a legáldásosabb. Olvassunk el egy Biblia szöveget, összpontosítsuk értelmünket arra, hogy megértsük, amit Isten mondani akar számunkra abban a kijelentésben. Azután időzzünk annál a gondolatnál mindaddig, amíg csak a magunkévá nem tesszük. Ha mindaddig tanulmányozunk egy-egy szakaszt, ameddig értelme és jelentősége világossá nem válik számunkra, akkor ez többet fog érni, mintha sok fejezetet olvasnánk át úgy, hogy nem tartunk egy határozott célt a szemünk előtt. A szellemi erőtlenség és az erkölcsi gyengeség egyik fő oka abban rejlik, hogy nem összpontosítjuk figyelmünket értékes célokra. Mivel a nyomdák ontják a nyomtatványok óriási áradatát, fiatalok és idősek egyaránt megszokják a gyors, felületes olvasást. Ennek következtében elveszítik az összpontosított, intenzív gondolkodás képességét. Az értéktelen folyóiratok és könyvek, amelyek Egyiptom békáihoz hasonlóan árasztanak el minden országot, nem csak közönségesek és hiába valók, hanem tisztátalanok és lealacsonyítóak is. Hatásuk az elmét megmérgezi, megrontja és megsemmisíti a lelket. A tétlen és céltalan elme könnyen a gonosz prédájává válhat. Irányítsuk gondolatainkat magasztos és szent eszmékre, legyen nemes célja életünknek. Akkor a gonosz csak kevés helyet fog találni bennünk, ahol megvetheti a lábát. Tanítsuk meg az ifjúságot arra, hogy komolyan tanulmányozzák Isten igéjét. A Biblia magyarázza önmagát oly módon, hogy egy-egy kijelentését megvilágítja a másik. Tanuljuk meg egységnek tekinteni az igét, lássuk meg az egyes részek belső összefüggését.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A siker virágai. Sokszor és sokat nevetni. Elnyerni az intelligens emberek megbecsülését, a gyermekek ragaszkodását, kivívni az őszinte kritikusok elismerését, és elviselni a hamis barátok árulásait. Örülni a szépnek, megtalálni másokban a jót, tudni, hogy legalább egy valaki könnyebben lélegzik, mert te voltál. Ez a boldogulás. Ez a siker. Ralph Waldo Emerson.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Igaz barát vagy? Minden időben szeret a barát. Példabeszédek könyve 17. fejezet 17. vers. Két ember gyalogolt egymás mellett az úton, amikor a semmiből felbukkant egy medve. Mielőtt még észrevehette volna őket, egyikük egy útmenti fához szaladt, felmászott rá és elbújt. A másik viszont, aki nem volt olyan fürge, mint a társa, a földre vetette és halottnak tettette magát. A medve odament hozzá, körbeszaglázta, és mintha a fülébe súgott volna valamit. Az ember úgy hallotta, hogy a medvék nem bántják a holttesteket, ezért tökéletesen mozdulatlanul és lélegzett visszafojtva feküdt. A medve bizonyára halottnak hitte, mivel ott hagyta. Amikor már tiszta volt a terep, lemászott a fáról a másik is. Kíváncsi volt, ezért megkérdezte a társát, hogy mit súgott a fülébe a medve, mire a barátja így felelt. Azt mondta, hogy soha ne utazzak olyan baráttal, aki a veszély első jelére cserben hagy. Könnyű olyannal barátkozni, aki sikeres, akinek megvan mindene, és akinek jól megy a sora. De mi van, ha az illető elesik, elbukik, vagy megszakad a kapcsolata Krisztussal, esetleg szándékosan szakít vele, ami aztán mindenféle negatív következményekkel jár? Minden időben szeret a barát, mondja a Biblia. Nem irigykedik, amikor fent vagy, és nem lekezelő, amikor padlóra kerültél. Együttérző és figyelmes, függetlenül attól, hogy rólad is elmondható-e ugyanez. Albert Hubbard amerikai író szavaival: az a barátod, aki mindent tud rólad, és mégis szeret téged. Ha ilyen barátod van, becsüld meg, és mondd el neki, mennyit jelent a számodra.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 14. Leó, az első pápa, aki ellátogat Olaszország mérgező hulladékkal teli térségébe. Leó az első pápa, aki ellátogat a Nápoly körüli Túszföldre, amelyet a helyi bűnszervezet évtizedeken át mérgező és veszélyes hulladék tárolására használt. Az egyházfő szombaton helikopterrel tette meg az utat a Vatikánból Acerrába, az 58 ezres város a Terra dei Fuochi, vagyis a tüzek földje néven ismert területen fekszik. A kifejezéssel a 2000-es évek elejétől a déli olaszországi Campania tartomány térségét jelzik, ahol a Campora bűnszervezet nagy mennyiségű, kiemelten veszélyes és mérgező hulladékot tárolt, vagy ásott el. Már Ferenc pápa is fel akarta keresni az ott élőket, de a korábbi egyházfő látogatása a pandémia miatt elmaradt. Leót a helyi egyházi és állami hatóságok képviselői várják, és a lakosok, köztük a súlyos környezetszennyezés miatt meghalt gyermekek és fiatalok szülei. Országos lelkipásztori konferencia. A B18 baptista gyülekezet látta vendégül az országos lelkipásztori konferenciát május 19-én. Pap János egyházelnök köszöntője után fiatal szolgatársak vezették a dicsőítést, majd Novák Zsolt helyi lelkipásztor buzdított a jánosi igék alapján. Újonnan kell születnetek. János 3:7. A délelőtti előadást Váradi Endre testvér, a Baptista Teológiai Akadémia új rektora tartotta, áttekintve azokat a kihívásokat, amelyekkel a korai keresztényeknek kellett megküzdeniük. Délután került sor a Kovács Géza díj átadására, melyet ebben az évben Kovács Lajos Zsigmond és Szilágyi Endre cigány misszióban szolgáló testvérek kaptak. Majd arról beszélgettek, hogy beszéljünk közös dolgainkról. Mi az ügymenete az egyes gyakorlati teológiai kérdések végig gondolásának, döntések megszületésének? Aktualitásokkal, majd énekkel, ima közösséggel zárult a nap. Egymást erősítő luteránusok Magyarországtól Guatemaláig. A Luteránus Világszövetség 9. alkalommal rendezte meg a laikus, nem lelkészi evangélikus egyháztagok számára ezt a szemináriumot, amely két helyszínen zajlott. Előbb Wittenbergben, majd Genfben töltötték el a 4 napot. A szövetség alapvető célja az volt ezzel a rendezvénnyel, hogy a különböző luteránus közösségekből érkezők számára lehetőséget biztosítson az egymás közti aktív kommunikációra, olyan termékeny tapasztalat cserére, amiből nem csak a résztvevők, hanem rajtuk keresztül evangélikus közösségeik is épülhetnek. A 8 együtt töltött napon a szeminárium témái mentén egymással beszélgetve is volt lehetőség elmélyülni annak a 22 meghívottnak, akik 20 országból és sok tekintetben merőben eltérő kulturális közegből gyűltek össze. Az időjárásról elindult a nyári idő. Ma szerdán sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol eső előfordulhat. Északi a szél, és már 29-34 fokunk van. Csütörtökön sok napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt, északról fúj a szél, és 21-26 fokra van esély.
0: Híreinket hallották.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Aki tehát egyet is elhagy e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt a legkisebbnek fogják hívni a mennyek országában. Aki pedig megteszi és tanítja, azt nagynak fogják hívni a mennyek országában. Isten parancsolatai nem ellened, hanem sokkal inkább érted vannak. A mennyei atya nem azért fektette le ezeket az alapelveket, hogy megfosszon téged valami jótól, hanem éppen ellenkezőleg. Isten minden törvénye a te javadat és az ő dicsőségét szolgálja. Igaz ugyan, hogy nem mindig egyszerű követni őket, mégis megelégedettséget, békességet és örömöt eredményeznek. Isten parancsai vezetnek téged az életben. Rámutatnak arra, hogy jobban is lehet élni. Megtanítanak arra, hogy mit kell tenned annak érdekében, hogy egy gyümölcsöző, hűséges életet élj. Figyelmeztetnek az esetleges veszélyekre, a bűneidre. Nem válogathatsz közülük kényed kedved szerint, feltételeket szabva. Nem mondhatod azt, hogy egyiket megtartod, a másikat pedig figyelmen kívül hagyod. És csak akkor engedelmeskedsz, amikor az kényelmes, illetve amikor az csak kevés vagy semmilyen nehézséggel nem jár. Hiszen hallhattad a felolvasott szentírási részben. Aki tehát egyet is elhagy a legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt a legkisebbnek fogják hívni a mennyek országában.

Az Úr feltétel nélküli engedelmességet kér tőled. Ha igazán szereted őt, nem fog nehezedre esni a parancsok megtartása. Hiszen ez egy jó lehetőség arra, hogy ezáltal kimutasd az iránta érzett szeretetedet. Ha viszont ellenállás van benned valamelyikkel szemben, vizsgáld meg a szívedet. Vajon milyen hely jut benne az Úrnak?

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 27-e. Pál levele a rómaiakhoz, 8. fejezet, 12-től 17. versig. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. 5 éves lehettem, amikor felmerült bennem a kételj. Mi van, ha én nem is a szüleim fia vagyok? Amennyire csak tudtam, megpróbáltam visszaemlékezni, de a csecsemőkoromat képtelen voltam felidézni, így tovább bizonytalankodtam. Úgy döntöttem, a legjobb lesz, ha megkérdezem őket. Szüleim biztosítottak arról, hogy én az ő gyermekük vagyok. Felsorolták, hogy milyen tulajdonságokat örököltem tőlük, majd édesanyám elmondott egy esetet, mikor születésem után nem sokkal a kórházban a nővérek egy másik babát toltak be hozzá. De ő rögtön reklamált, hogy bizony ez nem az ő fia. Ekkor megnyugodtam. Ha bizonytalankodsz, hogy Isten gyermeke vagy-e, kérdezd meg szellemi édesapádat. A Szentlélek bizonyságot fog tenni arról, hogy a fia vagy. Meg fogja mutatni, hogy már mennyi mindent formált rajtad, hogy hasonlóvá tegyen ő hozzá. El fogja mondani, hogy drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén váltott meg. 1 Péter 1.19. Sokszor hallottam idős testvéreket, akik közeledve a véghez kétségbeesve énekelték az éneket. Ó, de remeg a szívem, vajon Jézus Mesterem hogy lesz velem megelégedve? De az ének megelőlegezi a kérdést. Teljesen elég. Elég nékem Jézus vére. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: csendes percek.
1: A mai áhítatot Brenda Luden írta Manitobából, Kanadából. Amikor a könnyű is nehéz. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem. Ézsaiás próféta könyvének 45. fejezetének 2. verse. Miután sorban álltam várakozva egy csomag feladás miatt, szóltak, hogy egy speciális nyomtatvány kitöltésével tudom csak a csomagot elpostázni. Az ügyintéző ezután vidám mosollyal átnyújtott nekem egy nyomtatványt az utasításokkal, és ezt mondta, egyszerűen töltse ki ezt a számítógépén, nagyon könnyű az egész. Hazaérve rá kellett jönnöm, hogy fogalmam sincs, hogyan is kell ezt a könnyű feladatot elvégezni. A férjem segítségemre sietett, fogta a papírt és elfogadta a kihívást. 2 hosszú órát követően diadalmasan lobogtatta a kitöltött dokumentumot. Sokunknak az egyszerű szó a számítógépes világban nem jelenti azt, hogy könnyen elérhető. Hasonlóképpen Isten igéjét olvasni egyszerű lehet, de nehézséget okozhat teljes mértékben megérteni és alkalmazni. Hálásak lehetünk, hogy kérhetjük mindehez a Szentlélek segítségét és bölcsességét. Ahogy nem ismertem a számítógéppel kapcsolatos dolgokat és meg kell tanulnom, szintén időt kell szánnom arra, hogy megtanuljam az Úr útjain való járást. De hálás vagyok azért, hogy Isten türelmes és kitartó tanítóként mellénk áll, és képes a rögös utakat elegyengetni. Drága Istenünk, emlékeztess minket arra, hogy mindig hozzád forduljunk bölcsességért, hogy tanulhassunk még az életünk legapróbb leckéiből is. Amen. Napi gondolat, Isten segítségemre siet a kihívásaimban. Imádkozunk azokért, akiknek a technológia kihívást jelent a mindennapokban.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Már 1981. május 27-e óta nincs közöttünk Pilinszky János, a vergődő lét értelmezésének költője. Baumgarten, József Attila és Kossuth Díjas alkotó, akiről Németh László így emlékezett. Nem volt még magyar költő, aki ilyen kis számú verssel így beírta volna magát igényes líránk legjobbjai közé. Minden emberi jelenséggel szembeni alázat és megértés vezette. Lírájának legfőbb témakörei a bűn, a szenvedés, a megváltás, az üdvtörténet problémái is.

Pilinszky János, Introitus. Kinyitja meg a betett könyvet, kiszegi meg a töretlen időt, lapozza fel hajnaltól hajnalig, emelve és ledöntve lapjait. Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni kimerészel közülünk, s kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében, ki mer kutatni, s hogy mer puszta kézzel, és ki nem fél közülünk, ki ne félne midőn szemét, az Isten is lehunja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az, ki nem fél közülünk, egyedül ő, a bárány, kit megöltek. Végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll, és megnyitja a könyvet.

0: A vidám szív jó orvosság.
1: Épp testben épp lélek. A vidám szív jó orvosságul szolgál. Példabeszédek 17-22. Gondolatok az ígéről. Test és lélek között nagyon szoros a kapcsolat. Ha az egyik szenved, a másik is megérzi. Lelkiállapotunk sokkal jobban befolyásolja az egészségünket, mint sokan gondolják. Számos betegség, amelyben az emberek szenvednek, a nyomott hangulat eredménye, a szomorúság, aggodalom, elégedetlenség, önvád, bűntudat, bizalmatlanság gyengíti az életerőnket, romlást és halált munkál. A betegséget néha előidézi, és gyakran komolyan súlyosbítja a képzelődés. Sokan életük végéig gyengélkednek, pedig egészségesek lehetnének, ha ők is ezt akarnák. A bátorság, remény, hit, rokonszenv és szeretet előmozdítja az egészséget és meghosszabbítja az életet. Az elégedett elme és a vidám szív egészség a testnek és erő a léleknek. Az egészség leghatékonyabb védelmezői a hála, öröm, jó tett, bizalom Isten szeretetében és gondoskodásában. Be kell mutatnunk, milyen fontos az önuralom az egészség megőrzésében és helyreállításában. Fel kell tárnunk mindenki előtt a harag, elégedetlenség, önzés, tisztátalanság, lehangoló és betegítő hatását. S a vidámság, önzetlenség és hála csodálatos erejét.

0: A gondolkodás megváltoztatása.
1: Vizsgálj meg, Istenem, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat, hogy gonosz úton járok-e, és vezess az örökkévalóság útján. 139. Zsoltár, 23. és 24. vers. A pszichológiai jólét alapvető törvénye, hogy azzá válsz, akinek gondolod magad. A gondolataid hihetetlen motiváló tényezők, a gondolkodásod pedig alakítja a viselkedésedet. Ezért nagyon fontos, hogy vigyázz az elmédbe jutó üzenetekre, hogy ne engedd, hogy a sátán elárasszon téged bűntudattal, csüggedéssel, szorongással és depresszióval. Íme egy 5 lépcsős terv, hogy megvéd elmédet a sátán támadásaitól. Először is alakítsd ki azt a szokást, hogy csak jó dolgokra gondolj, érdekes dolgokra, a sikereidre, az eredményeidre, a szolgálati lehetőségeidre, a rászoruló emberekre, akiknek az életét felértékelheted. Másodszor alakítsd ki azt a szokást, hogy minden problémára vagy nehézségre úgy tekintesz, mint a győzelemhez vezető ugródeszkára. Soha nem felejtem el azt a rajzfilmet, amelyben a fiú egy fűrészt tart a kezében és félbe nézi a kivágott deszkadarabot, amelyet éppen egy dobozhoz vágott. Nyilvánvaló volt, hogy a deszka rossz oldalát vágta ki, de sosem felejtem el a magyarázatot. Még egy hiba is mutatja, hogy megpróbáltad. Tekintsünk minden hibára úgy, mint valami olyan dologra, amit ki lehet használni egy ugródeszkaként a győzelem felé. Harmadszor gondolj arra, hogy kellemetlen feladatok, házi munka, piszkos munka elvégzése közben erősíti a jellem izmait. És akkor ezt vedd mottódnak. Mindig őszinte leszek a lelkiismeretemmel. Negyedszer tedd szokásoddá, hogy mosolyogj az emberekre. Legyenek derűs gondolataid a veled találkozó emberek iránt. Ötödször jegyezd meg a Szentírás kulcsfontosságú ígéreteit, amelyek átvisznek a csüggedés és csalódás időszakaiban. Íme 3. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled van az Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Kérd Istent, hogy segítsen megragadni ezeket az ígéreteit, és adjon győzelmet a csüggedő és félelmetes gondolataid felett.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Május 27-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Mózes második könyvének 15. fejezetéből, a 11. versből olvasom. Kicsoda olyan az Istenek között, mint Te, Uram? Kicsoda olyan felséges szentségében, félelmetes dicső tetteiben, csodákat cselekvő, mint Te? Az Újszövetségi igét pedig Pál apostol Korintus béliekhez írt első levelének 8. fejezetéből, az 5.-6. versből olvasom. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, nekünk mégis egyetlen istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte. És egyetlen úrunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is általa. Vannak napok, amikor erősnek érzem magam. Haladnak a dolgok, értem, mit miért teszek, és mintha minden a helyén lenne. Aztán jön egy másik nap, amikor elfogy a türelmem, kétségeim lesznek, vagy csak fáradt vagyok, és nem értem, miért úgy történnek a dolgok, ahogy. Ilyenkor gyakran külső kapaszkodó után nyúlok. Emberek, tervek, szokások. De ezek legtöbbször nem tartanak meg. Mózes szavai ebben a törékeny bizonytalanságban találnak el. Kicsoda olyan, mint Te az Istenek között, Uram? Ez nem vallási kérdés, hanem szívenütő felismerés. Tényleg, ki más tud úgy szeretni, úgy vezetni, olyan hűséges maradni, mint Isten? Pál is ezt mondja. Nekünk egy Istenünk van, és egy Urunk, a Jézus Krisztus. Egy valaki, aki nem csak a világot tartja össze, hanem engem is. Egy valaki, aki Jézusban lehajolt hozzám, és ma is velem jár. Lehet, hogy ma gyenge vagy, elbizonytalanodtál, vagy csak keresed a csendet. Talán csak annyiból áll az imád, segíts. De ez elég. Mert nincs más olyan, mint ő, aki ismer, aki szeret, aki ma is veled van, és nem enged el. Imádkozzunk. Istenem, sokszor próbálok mindent kézben tartani, de újra meg újra rádöbbenek, hogy csak nálad vagyok biztonságban. Köszönöm, hogy Te vagy az, akihez minden helyzetben fordulhatok. Köszönöm, hogy Jézusban közel jöttél hozzám, és nem kell elrejtenem előled a gyengeségemet. Kérlek, adj bizalmat a gyenge napokon is, és nyisd meg a szívemet, hogy benned találjak erőt és reménységet. Amen. Az áhítatot P. Nagy Krisztina írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Kicsoda olyan az Istenek között, mint Te, Uram? Kicsoda olyan felséges szentségében, félelmetes dicső tetteiben, csodákat cselekvő, mint Te? Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, nekünk mégis egyetlen istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte. És egyetlen úrunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is általa.

Mindannyiunknak vannak szabályaink és elveink, melyek az életünket irányítják. Gondolkodtál már a tiédről? Az elveid a helyes úton vezetnek téged? Merre tartasz? Egy fiatal hölgy elhatározta, hogy kivételes vacsorával nyűgözi le a férjét, és elkészíti egyik specialitásának tartott ételét, a sült halat. A vacsora bizonyára elérte a kívánt hatást, és miután a férje kifejezte a hőnáhított dicséretet, megkérdezte: miért sütötted a halat fej és farok nélkül? Ez a kérdés zavarba ejtette a fiatalasszonyt, aki félénken válaszolt: nem tudom, anyukám mindig ugyanígy csinálta. Elégedetlenül a saját válaszával, másnap megkérdezte az édesanyját, miért készítette így a halat. Az anyja ugyanezt válaszolta: hát nem tudom, lányom. Mindig így láttam, az én anyukám is mindig így főzte. Végül a nagymama, aki szerencsére még élt, elárulta ennek a konyha művészetnek az okait. Tudod, unokám, amikor hozzámentem a nagyapádhoz, volt egy kis sütőnk a konyhában. A sütőtálca kisebb volt, így a halak feje és farka nem fért el benne. Ezért levágtam őket. Azóta mindig így sütöm a halat. Mint ez a fiatal hölgy ebben a történetben, mi is sok mindent megszokásból és utánzásból teszünk. Nem értjük, hogy miért, és az sem jut eszünkbe, hogy vannak talán jobb módszerek is. Így hát folytatjuk a hagyományainkat, még akkor is, ha nem a legjobb eredményt kapjuk. De vannak olyanok, akik még mindig bíznak a saját tapasztalatukban, hogy így érik el a legjobb eredményeket, ismételgetve a régi mondást: az ismétlés a tudás anyja. El tudod képzelni, hogy életed végére érve rájössz, hogy rossz utat követtél? Mi a végcélja annak az útnak, amelyen most jársz?

Sok ember életében a megszokás a legfőbb vezérfonal. Olyan dolgokat teszünk nap mint nap, amiket másoktól láttunk, vagy amiket mindig is így csináltunk, anélkül, hogy megkérdeznénk. Vajon ez Isten legjobb útja a számunkra? A hagyomány önmagában nem bűn. De ha a szívünk, értelmünk és akaratunk nélkül követjük, könnyen gátjává válhat a Szentlélek vezetésének.

A vallásos életben nem szabad csupán mások példáját követni. Az Isten akarata szerinti életnek egyéni tapasztalatból kell fakadnia. Sokszor folytatjuk a tanult, örökölt szokásokat az egyházban, a családi életben, vagy akár személyes, lelki gyakorlatainkban is. Ugyanakkor Isten arra hív, hogy ne csak megszokásból cselekedjünk, hanem minden dolgunkat vizsgáljuk meg imádságos szívvel, és kérdezzük, vajon ez dicsőíti leginkább Istent? Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy közelebb kerüljek Jézushoz? Nincs nagyobb veszély, mint amikor az emberek a hagyományokat és emberi szokásokat az isteni kijelentés fölé helyezik. Isten új utakra is hívhat minket, nem a világ elvei szerint, hanem az ő lelke által vezetve. Ezt jelenti az elmétek megújulása, amelyre Pál apostol is buzdít. A lélek vezetése frissességet, bölcsességet, és igen, hatékonyságot is hoz az életünkbe. De ehhez meg kell törnünk a megszokás láncait, ha azok már nem Isten akaratának megfelelően vezetnek.

Sok út jónak látszik az ember előtt, de a végén kiderül, hogy a halálba vezet. Példabeszédek könyve, 14. fejezet, 12. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Lelkipásztor avatás az országos közgyűlésen. Van utánpótlás. Négy új lelkipásztort avattak a pünkösdiek idei országos közgyűlésén, május 16-án. Olyanokat, akik vallást tettek arról, hogy a Szentírás világosságában járva vezetik a rájuk bízottakat, és a gyülekezetük épülését szolgálják. A nagy ünnepet a résztvevők közös áldása koronázta meg, melyben Isten vezetését kérték elhívásukra. A közgyűlés délutáni záró szakaszában Földessy Tamás elnök négy új lelkipásztort avatott fel. Bető Barna és felesége, Újkenézen, Barna Sándor és felesége, Inárcson, Ifjú Péter Imre és felesége, Ruzsán, Fehér Máté és felesége pedig Budapesten végeznek majd szolgálatot. Földessy Tamás a János evangéliuma 21. fejezetéből 15-től 17-ig igeversekkel köszöntötte őket. A lelkipásztor legfontosabb feladata, hogy szeresse Jézust, hiszen ha nem szereti a főpásztort, aki a vérén váltotta meg az ő nyáját, akkor nem tud az ő juhairól sem gondot viselni. A köszöntés után mindannyian elmondták a lelkipásztori hitvallást, majd az országos közgyűlés zárásaként a résztvevők közösen kértek áldást a frissen beiktatott lelkipásztorok szolgálatára. A Goldmark kórus Zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén. Június 7-én, vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyény utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidó zenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést kérik. A koncert műsorát a Zsoltárok ihlette kórusművek alkotják, a zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak Zsoltár feldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott Zsoltár műveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében. Nyár éjjel csodák a zsidó negyedben. Múzeumok éjszakája. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszalaggal látogathatók. A karszalagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren, található jegypénztárukban. A múzeumok éjszakája estéjén, június 20-án, szombaton este 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herci tér és a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma szerdán sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol eső előfordulhat. Északi a szél, és már 29-34 fokunk van. Csütörtökön sok napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt, északról fúj a szél, és 21-26 fokra van esély.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik nyomon követik ezt a Biblia tanulmányt, emlékezhetnek rá, hogy legutóbb már nem csak visszaért Pál és Barnabás Antiochiába, azzal az apostoli gyűlési határozattal, hogy mi is vonatkozik a pogány testvérekre, hanem már azt is elhatározták, hogy újra meg kéne látogatni azokat a testvéreket, ahol gyülekezetek alapultak az első misszióúton. Ám akkor egy komoly vita robbant ki. Azért engedjék meg, hogy ezt a vita kirobbanást most újra elolvassam, de utána Pál apostol második misszióútjának az elejéről fogunk ma beszélgetni. Az apostolok cselekedetei 15. fejezete így számol be a 36. verstől. Néhány nap múlva pedig azt mondta Pál Barnabásnak, térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlást támadt köztük, és ezért különváltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusra. Pál pedig Szilászt választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indult, bejárta Szíriát és Kilíkiát, és erősítette a gyülekezeteket. Az elmúlt alkalommal világosan beszéltünk arról, hogy ez a meghasonlás igazából arra nyitott kaput, hogy most két területen kezdjenek szolgálni. Ha együtt indulnak Barnabással Pál, akkor egészen biztos, hogy újra Ciprus felé veszik az irányt, hiszen az első misszió út nyomvonalát járták volna le. Ám mivel Barnabás és János Márk elindultak Ciprusra, Pál előtt Isten kinyitott egy másik utat, elindult fölfele, nyilván gyalogosan északra, és ahogy elindult északra, elérte azokat a településeket, ahol még abban az időben végezhetett misszió munkát, amikor az antiochiai szolgálat előtt otthon várakozott, hogy mit is akar vele az Úr majd tenni. Ugye emlékszünk, hogy Jeruzsálemből ő hazautazott eredetileg Tarsusba, ahol született, ami egyébként egy híres egyetemi város volt, ahogy ma mondanánk, nagyon-nagyon sok ifjúsággal, rendkívül nevezetes tudományos élettel, és a környező településeket is nyilván bejárta a tarsusi Pál. Most ezeket is végigjárhatta, ezeket a részeket, hiszen amikor azt írja a Szentírás nekünk, hogy bejárta Szíriát, akkor nem gondolhatunk másra, és mindenütt erősítették a gyülekezeteket. És aztán

0: eljutottak ezen a kerülő úton, gyalogos módon arra a részre is, ahol korábban gyülekezeteket alapítottak. Innen folytatja Lukács a beszámolót, tessenek csak hallgatni. Így jutott el Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről jó bizonyságot tettek a lisztrai és ikóniumi testvérek. Pál magával akarta őt vinni, ezért az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Itt most muszáj, hogy megálljunk. Már csak azért is, mert ebből a megjegyzésből, hogy volt ott egy tanítvány, akiről jó bizonyságot tettek, teljesen világosan kiderül, hogy itt közben azért alaposan ment az idő. Nem egy-két hét telt el, vagy egy-két hónap, hanem itt évek teltek el a két misszió út között, és a testvérek közben fejlődtek, növekedtek. Pál megismerhette annak idején, amikor Lisztrában járt Timóteusnak a nagymamáját. Amikor valaki kinyitja a Szentírást azon a részen, ahol az apostolai levelek vannak, és hogyha valaki megteheti, akkor kérem, hogy velem együtt tapozzon az apostoli levelekhez, ott is a Timóteushoz írt második levélhez, ott azt fogja írni az első fejezetben Timóteusnak Pál. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban Loiszban és anyádban Eunikében lakott. De meg vagyok győződve, hogy benned is benne van. Pál azon a bizonyos elhíresült lisztrai találkozáson ezzel a két nőtestvérrel, lehet, hogy csak az elsővel, a nagymamával találkozhatott. Akinek egyébként nagyon különleges élete kellett, hogy legyen. Hogy miből gondolom? Hát ez a kedves nőtestvér héber származású volt. Természetesen a leánya is héber származású, bár amikor meghallja valaki a nevét, akkor elkezd gyanakodni, hiszen a görög nevet használja Pál apostol a bemutatásnál. Lois, ennek a hangzása is görögös már, de az Eunike jó győzelmet jelent, és ez az Eunike már arra utal, hogy a család valami miatt úgy döntött, hogy megpróbál beilleszkedni abba a társadalomba, abba a közegbe, ahol élnek. Ez nem egy szokatlan törekvés, és hogyha valaki végig gondolja, sajnos a közvetlen környezetünkben is átéljük azt, hogy egy-két generációig kitarthat valaki egy idegen környezetben, de aztán ahogy telnek, múlnak az évek, jön a gyermek, aztán pláne jön az unoka, és ott már, ez a csúnya idegen szó, hadd kerüljön szóba, az asszimiláció természetessé válik, és természetesnek tűnik. És nagyon-nagyon nagy szívfájdalommal mondom, hogyha például az elszakított országrészekben élő magyarokra gondolunk, ők most éppen ebben az időszakban vannak, amikor egy súlyos döntés előtt állnak, hogy vajon ők most hova tartoznak szív szerint, és hova tartoznak állampolgárság szerint, és hova tartoznak egyébként identitás, azaz önazonosság szerint. Ez egy súlyos, nehéz harc. Annyira, hogy Eunike, amikor úgy döntött, hogy férjhez megy, akkor egy nagyon nehéz kérdés vetődött fel a családban. Mégpedig az az egyszerű, világos kérdés, hogy bevállalja a család, hogy nem héber származású lesz Eunikének a férje. Tessék csak nézni a folytatást! Pál magával akarta vinni Timóteust, ezért az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Nem szeretném, hogyha bárkinek a gondolkozása most elcsúszna ebbe az irányba. Nem gondolom, hogy ezen kéne elboronganunk, hogy milyen szörnyű dolgok történnek a világban, de nem szabad elfelejtenünk, hogy egyébként ez a megpróbáltatás, ez nem akkor jelent meg és a zsidókat érintette, hanem ahol emberek élnek és ahol népcsoportok találkoznak, vagy valami miatt keverednek, ott ez mindenütt kérdés lesz. Lois megtért. Ez egyértelmű a Timóteushoz írt második levél beszámolója alapján, és utána megtért Eunike is. És Timóteus, Eunikének a gyermeke, már úgy jelenik meg a visszatérő Pál apostol előtt, hogy, bocsánat a szóért, ez talán nagyon idegenül hangozhat némelyeknek, hogy dicsekszenek vele a testvérek. Azt mondják, hogy nézd, Pál, itt van egy fiatal ember. És ez a fiatal ember rendkívüli az igeismeretben, rendkívüli a hit dolgainak megtartásában, rendkívüli azokban a dolgokban, amiben egy keresztény rendkívüli lehet, és Pál, amikor megismeri őt, nem tudom, hogy mennyi időt kellett ahhoz, hogy Pál megismerje, vagy kiismerje, úgy dönt, hogy magával viszi a misszióba. Ez egészen melbevágó. Néha kicsit sajnálom, hogy Lukács olyan lakonikus tömörséggel számol be dolgokról, mert miközben egy másik fiatal emberről most azt mondta Pál, alig egy néhány héttel korábban, vagy néhány hónappal korábban beleszámítva az útra szükséges időt is, hogy nem viszem magammal, mert a szolgálatban nem bizonyult hűségesnek, ez a fiatal ember annyira megdobogtatja Pálnak a szívét, hogy azt mondja, hogy én magammal viszem őt a szolgálatba. Milyenné kellett érlelődni Timóteusnak? A következő kérdés, ami bennem megfogant, az, hogy és mi tette Timóteust ilyenné? Ugye nem tetszenek elfelejteni, nem volt lehetősége elolvasni a 4 evangéliumot. Mert hogy abban az időben pont a 4-ből egy sem volt még papíruszra vetve. Nem ismerhette Pál apostolnak a leveleit. De még csak azt se tudta, hogy ha belelapozna az apostolok cselekedeteibe, mi jön ki ebből, ahogy szokták mondani, mert hogy ezek mind majd a jövőben fognak papírra vetődni. Hát akkor? Akkor egészen bizonyos, hogy előkerült a talán lassan háttérbe szoruló ószövetségi szent iratok tekercs sorozata, és ez a fiatal ember elkezdte kiismerni magát Isten igéjében, és elkezdte odaszentelni az életét Krisztusnak. Tudják, én nagyon sokszor gondolkozom azon, hogy mi lesz ezzel a világgal, hogyha a következő generáció, az ifjak nem szentelik oda magukat Krisztusnak. Mert hogy Timóteusnak, bocsánat, hogy így mondom, nehéz gyerekkora volt. Nem valószínű, hogy az édesapja minden eszközzel támogatta volna, hogy ő hívővé növekedjen majd. A görög származású ember nagy valószínűséggel olyan nagy egyetértését akkor sem mutatta, amikor megtért az anyósa, megtért a felesége, és aztán megtért a fia. Ez egy harc. Ezeket föl kellett vállalni. Ezekkel valamilyen módon nem csak azonosulni kellett, hanem elfogadni azt, hogy a kereszténység az olyan értelemben nem leányálom, hogy nem biztos, hogy rózsákkal kikövezett úton fogunk járni. És Timóteus ezt mind fölvállalta, és a testvérek jó bizonyságot tesznek róla. Azt mondják el Pál apostolnak, hogy ez a fiatal ember megállt a hitben eddig, hogy fejlődik, hogy növekszik, olyan valaki, akire föl lehet nézni. És itt még egyszer föl kell, hogy tegyem azt a kérdést, hogy mi lesz a kereszténységünkkel, ha a következő generáció nem neveli ki azokat az ifjakat, akik állnak a hitben, erősek a hitben, és akikre föl lehet majd nézni. Mert egyébként bármilyen hihetetlen, akkor is föl fognak rájuk nézni az utánuk jövők, hogyha nem lehet rájuk fölnézni, mert hova néznének, akkor is minták lesznek, hogyha egyébként semmit érő mintát adnak, mert akkor is mintát adnak, és ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy mindenképpen mintát fogunk adni az utánunk jövőknek, ha léhaságból, akkor abból, ha Krisztus követésből, akkor abból. És Timóteus áll a hitben. És Pál apostol úgy dönt, hogy magával viszi, és tessék csak hallgatni. Pál magával akarta őt vinni, ezért az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. De hát ez szemben van a zsinati határozattal, álljunk már meg egy pillanatra. Hát éppen ott van nála az a tekercs, amit minden gyülekezetbe fölolvas, meg nyilván a másolat ott is marad, hogy azt üzeni a jeruzsálemi apostoli gyűlés mindenütt a pogány testvéreknek, hogy nem kell Mózes törvényéhez alkalmazkodni. Ugye tetszenek emlékezni, hogy éppen Pál apostolékkal fordul szembe egy farizeusi hátterű sokaság Jeruzsálemben, és mondja azt, hogy körül kell metélni őket, mert hogyha nem tartják meg a törvényt, akkor mi is lesz a kereszténység? És ebben a helyzetben Pál, mint hogyha nem ismerné az apostoli határozatot, azt mondja, hogy körülmetéli Timóteust. Na, álljunk meg egy pillanatra, mert az a probléma, hogy mi megpróbálunk görög gondolkozás szerint evangéliumot megélni, és a görög gondolkozás alapja a logika. Az Isten igéjének nem a logika a felépítése és az alapja. Ez nem azt jelenti, hogy minden logikátlan, még mielőtt bárki majd küld egy üzenetet, vagy fölhív telefonon, hogy én most éppen azt mondtam, hogy Isten munkája logikátlan. Nem. De az Isten munkája élő. Ami azt jelenti, hogy bizonyos élethelyzetek szükségessé tehetnek egy másfajta megközelítést. És Isten rendkívüli bölcsességet adott a tarzuszi Pálnak ebben a helyzetben, mert tudta nagyon jól, hogy akár merre fognak menni a misszió úton, és még fogalmuk nem volt, hogy merre fognak menni, akár merre fognak menni, az első út mindenütt a zsinagógába vezet, és ezt a fiatal embert fogja kísérni a hír, hogy ő egyébként, ő nem pogányból megtért zsidó hitű ember, akikre azért a prozelitákra mindig egy kicsit másképp néztek, olyan persze, hogy ne közénk tartozik majdnem hozzáállással, hanem őre úgy fognak nézni, mint akinek a családja kiugrott a hitből, mint aki jogtalanul van jelen a zsinagógában, hiszen az apja görög volt, mit keres itt? Ha egyszer kiugrott, akkor mi van itt? És Pál apostol azt akarta, hogy Timóteussal kapcsolatban senki még csak egy fél kérdése vethessen föl. És ennek az útja módja ebben az esetben a körülmetélés. Hogy ott legyen rajta Izrael gyermekeinek a bélyege. Milyen különleges Isten útja, és én biztos vagyok benne, hogy nem Isten ellenére tette Pál azt, amit tett. Miért is? Azért, mert azt akarta, hogy a szolgálatban ez a fiatalember a felesleges kérdések megvitatása helyett azzal foglalkozhasson majd, ami a dolga. És akkor még nem tudhatta Pál, ennyit nyugodtan megelőlegezhetünk, hogy ez a Timóteus lesz majd, akit oda fog állítani, hogy állítson presbitereket, diakónusokat, egyházszervezetet hozzon létre, ahogy ma mondanánk, hogy a gyülekezeteket építse nem csak egy-két helyen, hanem mindjárt ezen a misszió úton, majd őt fogja visszaküldeni Filippibe, őt fogja otthagyni Tesszalonikában, őt fogja otthagyni Béreában, ő érte fog majd Aténból üzenni, és Korintusban rendkívül fontos szerepe lesz Timóteusnak, és egyébként innentől kezdve egészen addig, amíg Timóteus él, mindenütt. De ez innen indul el. És ez rendkívül fontosnak tartom, hogy rögzítsük, hogy Istennek az országában nem lehet mereven élni. Ez a nem lehet mereven élni, ez mit is jelent? Azt jelenti, hogy nem mondhatjuk azt, hogy mindenkire minden szabály egyformán kötelező minden élethelyzetben, csak azért, hogy ezt az adminisztratív erőt bemutathassuk. Ezt azért szeretném elmondani, mert ha észre tetszenek venni, hányszor van olyan probléma, hogy ebbe belesétálunk. Jó pár évvel ezelőtt, amikor tönkrementek a nagy vállalatok, akkor azon törték sokan a fejüket, hogy hogy lehet kivédeni a nagy űrt, ami támadt, és akkor valaki kimondta, hogy hát a gyerekmunkát azt abba kéne hagyni. És megszüntették a tanoncrendszert, pillanatnyilag Magyarországon 18 éven aluli nem dolgozhat, tehát nem vehet igazából normálisan senki a kezébe egy szerszámot se, mert az gyerekmunkának számít. És amit például a nyugati iskolákban megtanulnak 13-14-15 éves gyerekek, az nálunk 18 után próbálják tanulni, amihez már nincs meg a manuális készség sokszor. Vagy nem ülhet buszra 14 éven aluli gyerek önmagában, mert szülői felügyeletet kell biztosítani. Tessék megkérdezni az anyukáktól ma, hogy ez milyen nagyszerű, hogy minden anyuka meg apuka törheti a fejét, hogy ha 2-3-4 gyereke van, hogy tudja eljuttatni az egyik délutáni foglalkozástól a másikig. És én most azért ezt az két életből vett példát hoztam, hogy ehhez képest mi nagyon sokszor a kereszténységnél is efféle dolgokat szeretnénk keresztül vinni. Mindent, szabályt mindenkin leverni. És aztán lesz belőle sokszor olyan törvénykezés, amiből alig tudunk kigyógyulni, vagy szinte lehetetlen lesz kigyógyulni. Pál mérlegre tette, az Isten színe előtt a dolgokat. Visszavonta a hatályát az apostoli gyűlés határozatának? Távolról sem. Van egy szép régi latin mondás, ami nálunk valami különös fordításban terjedt el, miszerint a kivétel erősíti a szabályt. Hát, ha jól emlékszem, igazából talán inkább jobb lenne úgy fordítani, hogy a kivétel megvilágítja a szabályt, rávilágít a szabályra. De ez nem azt jelenti, hogy akkor most innentől kezdve nem kell valamit tenni, vagy kell valamit tenni, hanem azt jelenti, hogy ebben az különleges esetben most talán mást kell tenni első lépésben. Egyébként ez nem azt jelenti, hogy Timóteus akkor olyan fél keresztény, fél héber, mindenféle neveket mondanak ma, egyiket se szeretném szóba hozni, mert semmi értelmét nem látom, hanem Timóteus a keresztény missziónak lesz majd ennek a segítségével egy pillére. Így indultak tovább, és azt olvassuk, hogy amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. Tehát továbbra se azt mondta Pál, hogy kivéve, hanem azt mondta, hogy ez a határozat, a pogány testvéreknek ezek szerint kell gondolkozni, viszont nem volt vita, és ez egy nagy áldás lehetett. És ha megfigyelte valaki, akkor itt is Lukács még erre is nagyon odafigyelt, hogy jó sorrendet mondjon, tehát itt Derbe, ami az első missziót utolsó állomása volt, észak felé lesz az első belépési pont a kilikiai vagy cilíciai területre, és onnan mennek Lisztrába, és nyilván akkor Ikóniumba, és Pergébe, és a pizidiai Antiókiába, egészen le a tengerpartig. De van itt egy olyan megjegyzés, hogy amikor átadták, mindenütt azt találták, amire eredetileg nagyon kíváncsiak voltak, hogy hogy vannak a testvérek, hogy a gyülekezetek erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Most kénytelen vagyok egy olyan mondatot is elmondani itt ennek a résznek a végén, ami nincs benne a Bibliában. De bizonyára okkal nincs benne. Tetszett valakinek olvasni azt, hogy és egyszer csak szembe jött velük Barnabás és Márk, akik erre az útvonalra indultak el. Úgy tűnik, hogy nem keresztezték egymás útját, és nyilván Lukács beszámolt volna annyival, hogy és egyébként találkoztak Pergében, Antiókiában, valahol összefutott ez a két missziós csapat, amelyik harapófogószerűen indult el erre a missziótra, de valami miatt Barnabásék úgy tűnik, hogy elakadtak Ciprus szigetén. Ezzel semmi probléma nincs, Isten lelke úgy vezette őket. Pálékat pedig megengedte Isten lelke, hogy végigjárják azokat a gyülekezeteket, amelyek alapultak. Itt most úgy tűnik, hogy elmaradtak ezek a nagy, hatalmas események, mint megkövezés, meg nagy lázadások ellenük, meg egyebek. Itt a gyülekezetek már közben valamilyen módon részévé váltak a társadalomnak, és erősödtek a gyülekezetek. Ez egy óriási örömhír, és nem csak az van írva, hogy erősödtek a hitben, hanem hogy gyarapodtak lélekszámban. Úgy tűnik, hogy az az áldozat, amit Pál hozott annak idején, meg Barnabás hozott a misszió munkáért, abban mindenképpen visszaköszönt, hogy a testvérek most békében élhettek. Ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy Isten néha megenged üldöztetést, támadást, még azt is megengedi, hogy egyik-másik szolgája az átlag fölötti szenvedést éljen át, és sokszor pontosan ez nyit teret arra, hogy a mögöttük levők, a mögöttük jövők utána békében, nyugodtabb körülmények között élhessenek. Bárcsak ma is el lehetne mondani rólunk, hogy tudjuk érteni Isten igéjét a megfelelő helyzetben. Meg azt is el lehetne mondani a gyülekezeteinkről, hogy erősödnek a hitben, és gyarapodnak lélekszámban. Mert egyébként, ahogy akkor is, a világ ma is sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Páskujné Kovács Erzsébet, A szeretet legyek. Uram, a végtelenség nagy királya vagy, eget, földet tartó hatalom. Úgy szeretném, úgy könyörgöm hozzád, kérlek, ha szabad mondani, akarom. Akarom, hogy végre tisztíts meg szívem, adj kezembe új fehér lapot. Hadd írhassak rája abból a sok szépből, amit a lelkem te tőled kapott. A békesség, a hűség, a szelídség áldáshozó útjára lépek. Vigyem mindenhová magammal az írást, rajta a tőled kapott pecsétet. A szeretet legyek, Uram, nagy betűvel írva, hogy lássák, mert én is érzem, ó, nagyon érzem a szeretet fájó hiányát. Nekem mindig, mindig szűken mérték. Én sem adtam másoknak sokat, mert sután sikerült minden akarásom. De te látod égő vágyamat. Kívánom, hogy bennem új élet fakadjon, szépüljön meg minden, s jobb legyen. Nehogy pengő érchez, zengő cimbalomhoz legyen hasonló életem. Tudom, Uram, tudom, hogy akarod, ezt tesz pontot minden egyébre. Ki mennyire és hogyan tud szeretni? Minden törvénynek a törvénye. Ne legyek kezdés, csak folytatás bennem. S ami másnak látszik, az sem más. Kimeríthetetlen, megmozdíthatatlan, benned gyökerező akarás. A szeretet legyek, Uram, alázatos, szelíd szeretet, amiből békesség és öröm fakadjon, s áldatik általa szent neved.

0: Egészségpercek.
1: A vacsorától számítva 10-12 órás koplalást zár le a reggeli. Ezért alapvető fontosságú, hogy a szükséges tápanyagok és energiahordozók bejussanak a szervezetbe. Reggeli nélkül, vagy csak septében bedobott zsömlével és kávéval néhány órai munka után nyugtalanok, izgatottak leszünk az energiatartalékok csökkenése miatt. Különösen tanulóknál szembetűne a figyelem és koncentráció képesség csökkenése. Reggelinél a gyors energiát biztosító élelmiszereket részesítsük előnyben. Szénhidrátokban gazdag gabonafélék, műzlifélék, főtt gabonapelyhek és gyümölcsök. Mivel a szénhidrátok lebomlása és felszívódása gyors, már néhány órával az ebéd előtt megéhezhetünk, és csökkenhet a vércukorszint. Ezért fehérjét és zsiradékot tartalmazó élelmiszert is fogyasztanunk kell reggelikor. A műzlit fogyaszthatjuk tejjel, joghurttal. A zsiradékot olajos magvakkal biztosíthatjuk a legkönnyebben, mandula, dió, mogyoró, amelyek telítetlen zsírsavakat tartalmaznak. Ha mindhárom táplálékcsoport, szénhidrát, fehérje és zsiradék jelen van a reggelinél, biztosítva van az ebédig szükséges jó közérzetet és munkateljesítményt segítő stabil vércukorszint. Ha valaki nem éhes reggel, vacsorázzon kevesebbet és korábban. Akik fogyni szeretnének, ki is hagyhatják a vacsorát. Érdemes megtapasztalni a különbséget.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve, 98. rész. Énekeljen az egész világ. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulás szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Újongjatok az Úr előtt az egész földön, örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek. Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel zengő éneket. Harsonnákkal és kürdzengéssel újongjatok a király az Úr előtt. Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók. Tapsoljanak a folyók, a hegyek mind újongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.

0: Mai szakasz, 98. Zsoltár. A 98. Zsoltár kiemelten buzdít a szabadító Isten dicséretére. Minden nemzet tagjai arra hivatottak, hogy imádják őt, mint a világegyetem egyetlen igaz urát. A Zsoltár három részből áll. Az első, amiért érdemes Isten dicsőíteni, a második, ahogyan imádjuk őt, és a harmadik, meghívás Isten dicsőítésére. Isten dicsőítésének a legfőbb oka az, hogy ő győztes és csoda dolgokat tesz. Karja elég erős ahhoz, hogy megszabadítsa azokat, akik az ellenséggel küzdenek, és hogy győzelmet adjon azoknak, akik nála keresnek menedéket. Krisztus által Isten bemutatja megmentő igazságosságát a teljes világegyetem előtt. Az Úr dicsőítésének egyik módja az éneklés. Az Úrnak való éneklés annak megünneplése, hogy elismerjük és tiszteljük őt. A hangszerekkel kísért együttes, karban való éneklés még jobban kiemeli Isten méltóságát. Nagyívű gondolatpárhuzamokkal minden teremtett létezőt és lényt fölszólít a hálája kimutatására. Harsogjon a tenger, és minden benne való, és akik lakoznak benne. A folyói vizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek. A Zsoltár vége megerősíti a hívást Isten dicsőítésére, aki megteremtett és megváltott minket. Őt, aki eljön, hogy megítélje a föld lakosságát igazságban. Szükség van azokra, Ellen G. White-ot idézve, akik megkapták az éneklés lelki ajándékát. Az éneklés az egyik leghatékonyabb eszköz a csodálatos lelki igazságok szívre gyakorolt hatásában. Gyakran előfordul az, hogy a szentének szavai által a türelem és a hit forrásai fölszabadulnak.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mindennek rendelt ideje van. Prédikátor könyve 3. fejezet 1. vers. Az Úr az egész testet mozgásra teremtette. Ezért, ha nem tartjuk egészségben testi erőnket, tevékenységgel és testgyakorlással, akkor szellemi képességeinket sem tudjuk sokáig megtartani lehetőségeink legmagasabb szintjén. Ismerjük fel, hogy a testgyakorlással eltöltött idő nem hiába való. Aki állandóan a könyveibe mélyed, egy idő múlva tapasztalni fogja, hogy elméje elveszíti frissességét. Azok, akik megfelelő figyelmet fordítanak a testi fejlődésükre, nagyobb haladást fognak elérni szellemi vonalon, mintha minden idejüket tanulmányaiknak szentelték volna. Ha mindig csak egyirányú gondolkodást folytatunk, kiegyensúlyozatlanná válik az elménk. Minden képességünket biztonsággal dolgoztathatjuk azonban akkor, ha egyenlően terheljük a testi és szellemi erőnket, ha változatosabbá tesszük gondolkodásunk irányát. A testi tétlenség nem csak a szellemi erőt csökkenti, hanem erkölcsi erőnket is. Idegrendszerünk, amely kapcsolatban áll az egész szervezettel, a közvetítő, amely által a menny is érintkezik velünk, és befolyásolja belső életünket. Bármi, ami gátolja az elektromosság keringését az idegrendszerben, gyengíti életerőnket, csökkenti szellemi felfogóképességünket, és tompítja erkölcsi erőnket is. A túlzásba vitt tanulás, azáltal, hogy növeli az agyban a véráramlást, beteges ingerlékenységet idéz elő. Ezt csökkenti az önuralom. Így a pillanatnyi felindulás vagy szeszély könnyebben eluralkodhat az emberen. A tanulóknak élénkítő testmozgásra van szükségük.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Légy könyörületes. Minden tőle van. Tőled ered a gazdagság és a dicsőség. Te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom. A te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. Mert ki vagyok én, és mi az én népem? Honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony, tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Tudom, Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod, és gyönyörködsz az őszinteségben. Én mindezt őszinte szívvel önként adtam. Krónikák első könyve, 29. fejezet. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik benneteket is szeretnek, milyen hálát várhattok érte? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Mert ha azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen hálára számíthattok? Hisz így a bűnösök is tesznek jót. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálát várhattok érte? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanazt visszakapják. Szeressétek inkább ellenségeiteket. Tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök. A magasságosnak lesztek a fiai, hisz ő is jó a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz. Legyetek hát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Lukács evangéliuma 6. fejezet 31-től 36. versig. Ha tehát van vígasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Filippi levél. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Róma beliekhez írt levél.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Igaz barát vagy? Minden időben szeret a barát. Példabeszédek könyve 17. fejezet 17. vers. Két ember gyalogolt egymás mellett az úton, amikor a semmiből felbukkant egy medve. Mielőtt még észrevehette volna őket, egyikük egy útmenti fához szaladt, felmászott rá és elbújt. A másik viszont, aki nem volt olyan fürge, mint a társa, a földre vetette és halottnak tettette magát. A medve odament hozzá, körbeszaglázta, és mintha a fülébe súgott volna valamit. Az ember úgy hallotta, hogy a medvék nem bántják a holttesteket, ezért tökéletesen mozdulatlanul és lélegzett visszafojtva feküdt. A medve bizonyára halottnak hitte, mivel ott hagyta. Amikor már tiszta volt a terep, lemászott a fáról a másik is. Kíváncsi volt, ezért megkérdezte a társát, hogy mit súgott a fülébe a medve, mire a barátja így felelt. Azt mondta, hogy soha ne utazzak olyan baráttal, aki a veszély első jelére cserben hagy. Könnyű olyannal barátkozni, aki sikeres, akinek megvan mindene, és akinek jól megy a sora. De mi van, ha az illető elesik, elbukik, vagy megszakad a kapcsolata Krisztussal, esetleg szándékosan szakít vele, ami aztán mindenféle negatív következményekkel jár? Minden időben szeret a barát, mondja a Biblia. Nem irigykedik, amikor fent vagy, és nem lekezelő, amikor padlóra kerültél. Együttérző és figyelmes, függetlenül attól, hogy rólad is elmondható-e ugyanez. Albert Hubbard amerikai író szavaival: az a barátod, aki mindent tud rólad, és mégis szeret téged. Ha ilyen barátod van, becsüld meg, és mondd el neki, mennyit jelent a számodra.

A reformáció története, a Waldensek, 9. rész. Az igazság világossága így jutott el sok elsötétült lélekbe, és szerte foszlatta a sötét felhőket, míg nem az igazság napja bevilágított szívükbe, és gyógyulás volt sugaraiban. Sokszor megtörtént, hogy a Szentírás egyes részeit a misszionáriusok újra és újra felolvasták, mert a hallgatók újra és újra hallani akarták, mintha meg akartak volna győződni arról, hogy jól hallották-e. Különösen ezeket a szavakat ismételtették el szívesen. Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogy valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Sok ember szeméről lehullott a hályog. Felismerték, hogy Róma állításaival ellentétben sem ember, sem angyal nem járhat közbe a bűnösért. Az igazi világosság láttán örvendezve kiáltották: Krisztus az én napom, vére az én áldozatom, oltára a gyóntató székem. Teljesen rábízták magukat Krisztus érdemeire, és ezeket a szavakat mondogatták: hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. E szegény, vihartól hányatott lelkek alig tudták felfogni, hogy a megváltó igazán szereti őket. De miután elhitték, megkönnyebbültek. Nagy fényözőn sugárzott rájuk, és a mennyben érezték magukat. Bizalommal tették kezüket Krisztus kezébe, lábukat megvetették a korszakok szikláján. Minden halálfélelmük eloszlott. Most már kívánták a börtönt és a mágiát, ha azzal dicsőíthetik megváltójukat. Titkos helyeken tehát előkerült Isten igéje, és olvasták, néha csak egyetlen léleknek, máskor pedig a világosságra és igazságra vágyakozók kis csoportjának. A szomjas lelkek sokszor egész éjszakát töltöttek el az ige mellett. A hallgatók néha úgy elcsodálkoztak, hogy a kegyelem hírnökének nem egyszer abba kellett hagynia az olvasást, amíg hallgatói fel tudták fogni a megváltás hírét. Sokszor lehetett ilyen kérdéseket hallani: Isten igazán elfogadja áldozatomat? Engem is szeret? Megbocsát nekem? A választ az ige adta meg: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Hitükkel megragadták az ígéretet, és boldogan mondták: nem kell többé zarándokolni, nincs többé fárasztó gyaloglás a kegyhelyekhez. Mehetek Jézushoz úgy, ahogy vagyok, bűnösen, szennyesen, és ő nem utasítja el a bűnbánó imát. Megbocsáttattak néked a te bűneid. Az enyémre, meg az enyémre is van bocsánat. Szent öröm töltötte el az emberi szíveket, és Jézus nevét dicsőítette a magasztaló ének és a hálaadás. E boldog lelkek visszatértek otthonukba, hogy sugározzák a fényt, hogy elmondják másoknak is új élményüket. Megtalálták az igazi, az élő utat. Különös és ünnepélyes erő áradt a Szentírásból. Egyenesen azok szívéhez szólt, akik vágyakoztak az igazság után. Ez Isten hangja volt, és meggyőződést ébresztett a hallgatókban.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Amilyen az élet, olyan a gyümölcse. A mai ige Péter második levele első fejezet 8. verse. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Gondolatok az igéről. Ha gyümölcsöző élet által szeretnénk, kívánjuk dicsőíteni Urunkat, akkor ennek bizonyos előfeltételei vannak, semmi sem származhat ugyanis belőlünk, ami nincs meg bennünk. Először is hitre van szükségünk, ami minden erény alapja, azután ismeretre, mértékletességre, álhatatosságra és kegyességre. Ezekhez járuljon Isten félelem és felebaráti szeretet. Mindez együttvéve megtermi majd a gyümölcsét, úgy, hogy nem leszünk az igének csupán tételen ismerői, hanem tényleges cselekvői. Az sem elég, hogy mindez csak meglegyen bennünk. Bővölködnünk kell ezekben, különben kiszáradunk. A gyümölcs az élet túláradása, ezért telve kell lennünk élettel, hogy az kiáradhasson belőlünk. Ismerünk embereket, akik sok és igen jó képességgel rendelkeznek, és kedvező alkalmat is kapnak. Mégsem tudnak soha lelkeket az Úrhoz vezetni. Közelebbről megfigyelve őket, rájöttem, hogy bizonyos kegyelmi ajándék hiányzik belőlünk, ami föltétlenül szükséges a gyümölcs terméshez, az alkalmasság ajándéka. Mert amilyen az ember, olyan a munkája, ezért ha valamit jobban akarunk csinálni, először nekünk kell jobbá lennünk. Ha hasznosabbak akarunk lenni a szolgálatban, először nekünk magunknak kell alkalmasabbakká válnunk, arra, hogy szolgálhassunk. Legyen hát alapigénk szelíd figyelmeztetés a gyümölcstelen professzoroknak és saját magunknak is. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-éig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors, akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A Kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órától a Kelenföldi Református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály. Az időjárásról: elindult a nyári idő. Ma szerdán sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol eső előfordulhat. Északi a szél, és már 29-34 fokunk van. Csütörtökön sok napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt, északról fúj a szél, és 21-26 fokra van esély.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Jó estét kívánok, mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök. A korintusi második levél lényegében a ma esti vizsgálódásunk tárgya. És rögtön, ha felültjük a korintusbeliekhez írt második levelet, akkor azt látjuk, hogy egy summás levél. Pál apostol általában olyan gyülekezetnek írt levelet, ahol valami működési rendellenesség lépett fel. És gondolom, hogy ez a korintusi második levél megírásának is a fő indoka. Többször járt ebben a városban, ő alapította az ottani keresztényeket, sőt, az alapítás után írja az első korintusi levelet, és a második korintusi levél és az első korintusi levél között is járt személyesen a gyülekezetben, bár ez a látogatása, azt is mondhatnám, hogy kudarcba fúlt a gyülekezet szélsőséges elemeinek viselkedése miatt. Ezért, ha a korintusi második levelet lapozzuk fel, akkor azt látjuk, hogy ebben

azt láthatjuk, amit múlt héten barátunk Simon Zsolt nagyszerű előadásában érzékeltetett, hogy egy dinamikusan fejlődő világváros Korintosz, a világon egyedül álló kikötői képességekkel, adottságokkal van megáldva, két hatalmas kikötője is van, egymástól független. Ez egyetlen más világvárosnak sem lehetett ebben az időben még a sajátja. Ez csak Korintusz privilégiuma volt. Ha a városba nézünk, és felelevenítjük a múlt héten elhangzottakat, akkor azt tudjuk mondani, hogy a város egy kereskedő város, összes pozitív és negatív vetületével együtt. Erkölcsnek nem sok jelentősége volt ebben az időben, de a pénznek, az anyagiaknak annál inkább. Mindenféle izmusnak, vallásnak, filozófiai eszmének a gyűjtő tégejévé vált ez a város. Tehát azt tudjuk mondani, hogy Pál apostol különös figyelmet szentelt ennek a városnak a lakóira és ennek a városnak a keresztény közösségére. Az első levél megírása óta nem sok változott magában a városban, de a közösségben, a gyülekezetben igen. És ezek a változások semmiféleképpen nem nevezhetőek pozitívnak, ezek inkább negatív tartalmat jelentenek. Egy biztos, hogy 55 pünkösdjéig akar Efézusban maradni Pál, hogy Jézus evangéliumát hirdesse. Ez a korintusi első levél 16. fejezet 8. verse is alátámasztja. Azonban a két levél megírása közötti látogatása, ahogy a bevezetőben említettem, nem volt túlságosan szerencsés. Ugyanis Pállal szemben rendkívül határozottan, agilisan fellépett egy szűk csoport, amelynek volt egy hangadója, és az egész gyülekezet gyakorlatilag semlegesen figyelte Pál és az ellenzékének a vitabeszédjét. Ez odáig fajult, hogy Pál prédikációjaiba belekiabálnak, skandálnak különböző Pál ellenes kifejezéseket és szavakat, ezért Pál mélyen felháborodva abba hagyja az ige hirdetését, és a sírástól fuldokolva lesiet, lefutott a kikötőbe, és ott egy Efézusba induló hajóra az utolsó pillanatban fölszáll. És a hajón egy kicsit megnyugszik, de ez a nyugalom igazából csak pillanatnyi volt, mert elöntötte a könny a szemét. Ha erre a korintuszi közösségre, keresztényekre gondolt, akiket úgy szeretett, mint fiait, mint lelki gyermekeit, és sok mindent megtenne érdekükben, de látja, hogy a korintusi keresztény közösség valahogy nem életerős, mert önmagából nem tudja kivetni az oda nem illő, az oda nem való embereket. És nem azért sértő, nem azért volt fájdalmas, mert ő megsértődött. Hiszen Pál apostol akár merre járt, mindenütt találkozott ilyen típusú veszekedős emberekkel, hanem azért sírt és azért könnyezett a helyzet miatt, hogy mi lesz a korintusi gyülekezettel, ha ő eltávozik a környékről? Az apostol már ezen az Efézusba elinduló hajón megírja a korintusi második levélnek bizonyos részleteit. Kérem szépen, egyre inkább a legújabb kutatás azt mutatja, hogy a korintusi két levél legkevesebb 5 levélből áll, de egyes kutatók még 10 levelet is feltételeznek. Tehát különösen a második levél egy kompozíció, amelyben nagyon sok

0: korábbi levél részlet is megtalálható, és így az összes levél egybedolgozása után jelenik meg, mint második korintusi levél. Szóval a hajón megírja a könnyek levelét, ez a 10., 11. és 13. fejezetet tartalmazza, de még a második fejezetből is néhány biblia vers ide sorolható az úgynevezett könnyek leveléhez, mert valóságos könnyhullatás közepette írja meg, nem azért, mert megsértették. Pál ezt nagyon könnyen el tudja viselni. Azt is mondhatnám, hogy bármerre került Pál, akár a zsidó, akár a keresztény közeg környezetébe, mindenhol sértéseket és bántásokat kellett neki kiállnia. Egy biztos, hogy Títusszal küldi el a második levelét, és Títusz érkezését nem bírja Efézusban kivárni, ezért Títusz elé siet Macedóniába, és lényegében ott próbálja előbb megtudni, hogy a könnyek levele, ez a 10, 11, 12, 13. fejezet, vajon milyen reakciót váltott ki. És amikor Timóteus pozitív hírekkel érkezik vissza az apostolhoz, ez egy hihetetlen örömet jelentett, és ebben az örömében ott ültő helyében megírja ezt a második levelet, beledolgozva a korábbi leveleinek is egy-egy részletét, és 55 és 56 telén írja meg a korintusi második levelét Macedóniában. A levélről egyfajta jellemzést is adhatunk, mert bármennyire személytelenül fogalmaz Pál, ami talán mondhatnám, hogy az egész újszövetségi íróknak a jellegzetes stílusa volt, hogy saját személyiségüket, az írói egyéniségüket a lehető legmesszebb mértékben próbálták eltávolítani magától a levelektől. És személytelensége ellenére azért azt látjuk, hogy át és át süt a levélen Pál apostol zaklatottsága, feszültsége, idegessége, de ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy személyes szeretete és vonzódása a korintusi gyülekezet irányába. Azt is mondhatnám, hogy az egész új szövetség egyik legszemélyesebb iratánál vagyunk itt. És ha végignézzük a Bibliát, az Ó és Új Szövetség könyveit, írásait, leveleit, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez a személyes hang nem elkezdődött Mózesnál, amikor Izrael fiaival a pusztai vándorlás időszakában vitába keveredett, amikor a hűtlenséget Mózes nem akarta szembehúnyással észre nem venni, hanem igenis szóvá tette. Ez a személyesség folytatódik Jeremiással, a konfesszióival, vallomásokkal, és talán Jeremiás a vallomások területén egy egész új stílust, egy irodalmi stílust alakított ki, és ennek az ószövetségi konfessziónak az újszövetségi megfelelője a korintusi második levél. Olyan hangokat, olyan belső rezdüléseket enged felmutatni Pál. Nem zárkózik be a maga világába, hanem elmondja bátran, ha valami fáj, ha valami szenvedést okoz. Elmondja bátran vívódásait, küzdelmeit, nem csak az emberekkel, hanem magával, a teremtőjével is. Nem szégyeli ezeket a vívódásokat, mert ezeken ő már túl van, és ezeket ő már megharcolta, de próbálja talán ezeket megfogalmazni, leírni azoknak az embereknek, akik majd hasonló helyzetben lesznek. olyan hangváltozás és olyan pozitív változás jelenik meg a könyvben, ebben a korintusi második levélben, amely a Bibliában csak igen kevés helyen tapasztalható. Ugyanakkor Pál az emberi érzések legszélesebb skáláját vonultatja fel, és van ebben a levélben szó emberi haragról, és van szó emberi szeretetről. Van szó isteni büntetésről, és van szó isteni kegyelemről, az aggodalomról és a reménykedésről, a szomorúságról, a könnyekről, a sírásról és az örömről. És Pál, mint egy kemény rabbi, mint korának egyik legtehetségesebb rabbia, nem szégyelli a könnyeket. Nem szégyelli, mert ezeknek a könnyeknek a kiváltása igazából az, hogy ő szereti azokat, akik megsértették. Akkor ennyi kis rövid bevezető után beszéljünk és szóljunk néhány szót Pál ellenfeleiről. El kell mondanunk azt, hogy Pál egy rendkívül kemény egyéniségű ember volt. Ez a kemény egyéniség azonban ugyanilyen nagy szeretettel párosult. De ha valaki bántotta a keresztényeket, ha valaki bántotta vagy rossz indulattal jelentkezett az által alapított gyülekezetek bármelyikében, akkor olyan volt, mint egy nőstény oroszlán, amelyik, ha kell, az élete árán is megvédelmezi gyermekeit. Ilyen volt Pál, és ez a viselkedés természetesen vonzotta a kialakuló félben lévő kereszténység nagy kritikusait. A többieket, a többi apostolokat korán sem támadták annyira mélyen, mint Pált. Hiszen a többiek nem számítottak olyan nagy teológusoknak. Ők inkább lelkipásztorok voltak. Egy Péter. És vele szemben Pál pedig nem csupán erkölcsi nagyság volt, hanem kiváló szónok, kiváló vitatkozó, disputa. Talán ezt a szót már nem ismerjük. Disputa az volt az ókori világban, amit ma hitvédelemnek, hitszónoklatnak nevezhetünk. És azt is mondhatjuk, hogy az ellenfelei nem egyszer az ellenségeskedésig mennek Pállal. Rendkívül összetett azoknak az ellenfeleknek a felsorakoztatása, amelyet az újszövetségi írók ezzel kapcsolatban lehetséges ellenfélnek felhoznak. Én nem akarom fárasztani a jelenlévőket, sem a tévé csatornája előtt ülő embereket, én az általam leginkább valószínűsíthető és elfogadható elméletet mondom, szóval ezek az emberek valószínű judaizáló, a zsidóság keretéből előkerült emberek voltak, akik külsőleg ugyan keresztények voltak, de belsőleg azt hiszem, hogy maradtak éppen olyan zsidók, mint annak előtte voltak. Talán úgy mondhatnám, hogy igaz, hogy elfogadták a názáreti Jézust, de a zsidóság tanításából egy tapottat sem akartak engedni. Rendkívül találó, ahogy Vanyó professzor úr annak idején, aki ennek a kornak nagyon mély ismerője és tudója volt, sajnos néhány évvel ezelőtt itt hagyott bennünket, bemutatta a zsidóság és a kereszténység között lévő különbséget. Azt mondta, hogy a zsidóság egy lépéssel le volt maradva a kereszténységhez képest. A kereszténység nagyon határozottan egy lépést megtett, a zsidóság pedig ezt nem akarta megtenni. Természetesen a fő konfrontáció Jézus személye volt, de ettől függetlenül ezek az ellenfelek, akik a korintusi gyülekezetben megjelennek, ők keményen harcolnak, ők mindent megtesznek azért, hogy az új keresztények először zsidóvá váljanak. Ők csak a zsidóságon keresztül, és csak a zsidóság oldaláról látják a kereszténységet. Pál pedig egyre inkább, mint a pogányok nagy apostola, mint a pogányoknak a nagy hittérítője. Látja, hogy saját népe igen küszködve, nehezen, óvatosan fogadja el a názáreti Jézusról szóló tanítást, ugyanakkor a pogányság régióiból pedig hihetetlen mennyiségű új megtérő elem csatlakozik a kereszténységhez. És Pálban volt egy prófétai látás, és Pál előre tudott látni 50-100, esetleg 200 esztendőt az üdvösség történetében. És rendkívül sajnálja azt, hogy úgy néz ki, hogy ebben a jövő szempontjából, ebben a küzdelemben, ebben a pár viadalban, ebben a hitharcban a zsidóság lemarad a kereszténységen belül, és egyre több pogány vezető fog megjelenni a gyülekezetben, és a zsidók, akik megtértek, azok ugyan csatlakoznak a kereszténységhez, de a számuk egyre inkább háttérbe szorul. Ne felejtsük el, hogy ugye 55-56-ban vagyunk, amikor mondhatjuk, hogy a Krisztus után 31-es názáreti Jézus kereszthalál és feltámadáshoz képest már a második generáció kopogtat a kereszténység ajtaján. Az első generáció 100%-ban zsidók voltak. Később, néhány évvel később megjelenik egy pogány. De ez különösen nem jelentett valami sokkot vagy megrázó élményt, hiszen a zsidósághoz is jöttek az úgynevezett prozeliták, akik zsidóvá váltak pogány létük ellenére. Ugyanezt történik a kereszténységnél is, gondolták. De Pál látja titokzatos módon a jövőt. És a jövő az sajnos a zsidóság szempontjából nem egy előnyös volt. A zsidóság egyre kisebb mértékben lesz jelen a kereszténységen belül, mert a pogányok özönleni fognak. És Pál tökéletesen látja ebben az időszakban a keresztény üldözésnek az előjeleit. Kérem szépen, ahogy a holokausznak már a 30-as évek elején megvoltak az előjelei, és aki figyelmesen nézte, olvasta a történelemben azokat a forrásokat és híradásokat, amelyek megjelentek, abból már kiolvasható volt az, hogy a holokauszt előbb-utóbb be fog következni. Ugyanez van 55-56-ban Pálnál. Érzi, hogy a kereszténységet a zsidósággal együtt üldözni fogják. Az elmúlt alkalmakon említettük, hogy 49-ben már a római császár egy parancsot ad ki, hogy Rómát és a tartományát a zsidóknak el kell hagyniuk. És a zsidók között 49-ben ott vannak még a keresztények is. És Pál hallja ezeket a dolgokat, bár Pál működési területe nem Rómára koncentrálódik. Egyre inkább Jeruzsálem, Kis-Ázsiát dolgozza be, de egyre inkább érdeklődést mutat Európa irányába is. Megalapítja az első gyülekezetet, Filippit. Itt van Korintusban. Ez is már az európai, kontinens szélét jelzi. És egy távoli vidékre készül, ott van Róma, ott már többször járt, ott is egy nagyon erős keresztény gyülekezet van, de ő szeretne elmenni Spanyolországba, és halála előtt azt mondják, hogy minimum egyszer, de lehet, hogy két villámlátogatást is tett, nagyon rövid ideig Spanyolországot is meglátogatta. Szóval Pál, amikor a korintusiaknak ír, akkor nem csupán a helyi problémákra reflektál. Elsősorban igen, ez váltja ki a levél megírásának az okát. de mindazon túl azon események, amelyeket ő a római birodalomban érzékel, amelyet a közeljövőben lát, beteljesedésként érez, hogy valami fog történni a kereszténységgel, arra felkészíti az olvasóit. És el kell mondjuk azt, hogy amikor a két levél megírása között Pál ott van a gyülekezetben, nagyon kemény támadásban van része, kérem szépen, egy olyan ember részéről, aki méltatlan erre a névre, hogy keresztény. Hiszen a keresztény az azt jelenti, hogy krisztusi, mivel szláv közvetítéssel jött a magyar nyelvbe a keresztény kifejezés, azért a K-R-S, Krisztus. Tehát itt elsősorban ezt kellene meghalljuk, nem a kereszt szó, ami megint Krisztusból jön a magyar nyelvben, szintén szláv közvetítéssel, hanem a krisztusi kifejezés van, tehát méltatlan az, aki megvádolja Pált, mert gyakorlatilag a nevelő anyjával él együtt. És amikor Pál fölemeli ez ellen a szavát, akkor nagyon keményen megtámadja Pált. Pálban azért van egy finomság. Pál akármennyire hirtelen is volt, hiszen ismerjük hirtelenségét, haragra tudott lobbanni, de mindig csak akkor, amikor a jó ügyben valami rosszat látott, valami sátánit, valami démonit, na akkor aztán teljes lánggal tudott égni és lobogni Pál. Nem érdekelte őt sem élet, sem halál. És azt látja, hogy azoknak van a legnagyobb hangjuk vele szemben, akik az erkölcstől a legtávolabbra kerültek. És megtámadják őt, és azt tapasztalja, hogy ebben a megtámadásban a gyülekezet többsége, a gyülekezet 80%-a, aki nem érintett közvetlenül ebben a vitában, némán, csendesen, fejet és szemet hunyva, mintha nem is hallana semmit. Nem védik meg Pált. Ez az, ami a legjobban fájt neki. És azt mondta, ha ilyen a korintusi gyülekezet, hogy a rosszat, az erkölcstelent, a tisztátalant így befogadja, keblére öleli, és a megtisztítási vágyat pedig visszautasítja, akkor mi lesz belőletek, korintusi gyermekeim? Akkor a hosszú, előttetek álló időszak annyira meg fog rostálni benneteket, hogy el fogtok veszni. És minden egyes személyre rá gondol, és egyszerűen nem tud más tenni, mint sír. Nem a sértés miatt. Abban Pálnak már elég nagy rutinja és tapasztalata volt, hiszen bárhová ment, mindenhol kemény sértésekkel kellett szembenéznie, hanem azért, hogy mi lesz a közösségből. És Pál azért volt úriember, mert kérem szépen, ennek az illetőnek a nevét nem említi meg, de az esetet megemlíti. És nyilván, akik olvasták a levelet, tudhatták, hogy kiről van szó, kire gondol. Tudták, hogy kinek volt Pállal szemben vitája. És ha megnézzük azt, hogy ez a vádoló, és ez egy szűk csoport lehetett, és azt mondják, hogy ez a vádoló Jeruzsálemből ajánló levéllel rendelkezett. Tehát korábbiakban említettünk, hogy ezek egy konzervatív zsidó közösséghez tartoztak, akik elfogadták Krisztust. De azon túl minden étkezési, törvénykezési, ünnepek megtartási szokást keményen követelték, hogy meg kell tartani. És ezek az emberek a jeruzsálemi gyülekezettől írásos ajánló levélrel rendelkeztek. Valószínűleg, hogy zsidó származásúak voltak, és ezek az emberek Pál ellenfelei a következő vádakat hozzák vele szemben, 7 vádat. És azt mondják ezekben a kifogásaikban, ez volt a legelső, és talán Pálnak a legfájdalmasabb, nem igazi apostol. És itt álljunk meg egy pillanatra. Mit jelent az, hogy apostol? Ki volt az apostol? Mert az apostolnak az első században sokkal, de sokkal nagyobb jelentősége volt, mint azt gondolnánk. Először is nézzük magát a szót. Az apostol, kérem szépen, egy hajózási szakkifejezés. Az apostol az volt, aki a hajó parancsnokától közvetlen parancsal lement a hajó mélyére, és a kormányosnak, illetve az evezősöknek, a diktátornak, ugye, aki adta a ritmust, vagy akik beállították az árbócot, azoknak parancsot vitt. 3, 4, 5, ha nagyon nagy hajó volt, akkor esetleg 6-7 apostol is lehetett, hiszen ha kiadta az egyik parancsot, lehet, hogy néhány másodperc múlva kiadta a másodikat, a harmadikat, a negyediket, utána visszaérkezett a legelső, és ezek sorba mentek, mert ez volt a legbiztosabb kommunikáció, gondoljuk a tajtékzó viharra, nem lehetett kiabálni, valaki félreértette, azt mondták, hogy jobbra 20 fokot, ő félreértette, és balra 40-re csavarta a kormányt, abban a pillanatban baleset, vége mindennek. Tehát az apostol kifejezés a főparancsnok alatt teljesítő tiszt. A keresztény világban pedig, hogy miért ezt hozták, ezt vették be, nem tudom, de fantasztikus, érdekes, és nekem nagyon tetszik. Tehát ez egy teljesen vallástalan kifejezés volt, mint például az evangélium az első században, az is a jó hírt hozónak adott jutalom azt jelentette. Ez volt az evangélium. A kereszténységen belül az apostol azokból az emberekből jött ki, akik Jézus tanítványai voltak, és Jézus földi útján a 3,5 esztendő alatt végig kísérték Jézust. Volt 12 tanítvány, 12 izraelita törzsnek megfelelően, illetve Lukács evangélista beszél még a 70 tanítvány létezéséről is. Krisztus kereszthalála és feltámadása után azonban, ahogy a mester eltűnt, onnantól fogva már nincs több tanítvány, mert nincs mester, innentől fogva apostolokról beszélünk. Tehát azok lehettek az apostolok, akik korábban tanítványok voltak Jézus mellett. És azt mondják, nem vagy igazi apostol Pál. Miért? Mert nem voltál tanítvány. A dolgok egyik feléről ez az állítás igaz. De a dolgok másik feléről, amit az apostolt apostollá teszi, az az, hogy ezeket az embereket Jézus hívta el. Minden tanítványát Jézus hívott el. És utána ő küldte el a munkába őket. És lényegében Pál apostol a damaszkuszi úton lévő megtérését, amikor a feltámadt Krisztussal, nem a földi, a feltámadt názáreti Jézussal találkozott, innentől fogva ő apostolnak tartotta magát, mert igaz, hogy 3,5 éven keresztül nem volt Jézus tanítványi körében benne, de a feltámadt Krisztus utána őt is elhívta. Ehhez a vádhoz tartozik a következő, Pálnak nincs ajánló levele, amit a jeruzsálemi keresztény gyülekezet vezetésének kellett volna kiállítania számára. Lehet, hogy nem volt. De az is lehet, hogy Pál nem mutatta meg. Ezt nem tudjuk. Viszont az ellenfeleinek van. És az ellenfelek azzal próbálnak kérkedni valószínűleg, hogy elég gyenge képességű emberek voltak így is, meg így is. És ezért támadják Pált. És Pálnak meg kell védeni magát. Figyeljük csak, ahogy a két korintusi levélben hogy köszön be, mind a kettő levél bevezetője nagyon hasonló. Bár vannak különbségek is ebben a bevezetésben, de nagyon sok hasonlóság is. Pál Jézus Krisztus apostola. Tehát négy nagyon fontos kifejezés. Pál Jézus Krisztus apostola. És ezt nagyon határozottan leírja. Ez egy üzenet. Ez egy üzenet azoknak, akik támadják őt, akik apostolságát kétségbe akarják vonni. Mit mondanak még Pállal szemben? És ezt, ha végigolvassuk a korintusi levelet, ez kiderül belőle. A következő, hogy Pál ígéreteiben nem lehet bízni, nem lehet hinni. Ez egy kicsit furcsa és elgondolkodtató. Miért nem lehet hinni Pál ígéreteiben? Igen, Pál valószínűleg ígért az életben olyat, amelyet csak később tudott teljesíteni. Kérem szépen, miért? Hát mert börtönbe zárták. És ha börtönbe zárják az embert, akkor onnantól fogva a korábban tett ígéreteit, legalábbis az időre vonatkozólag nem tudja teljesíteni. És Pál apostol szolgálata időszakában legalább 6-8 évet börtönbe töltött. És valószínűleg, hogy a börtön évek korlátozták őt a korábbi ígéreteinek a beteljesítésében. És ezért Pálról elkezdik híresztelni azt, hogy kérem szépen, nem megbízható, nem tartja a szavát. A következő, amit így fogalmazhatnánk, szemtől szemben alázatos, távolról pedig gyalázatos. Pál apostol valószínűleg, hogy a leveleiben sokkal keményebben ír és fogalmaz, mint amelyet tett szóban. Hiszen ne felejtsük el, hogy azért Pál arról soha nem feledkezett el, hogy a legkeményebb vita hevében is ő Pál Jézus Krisztus apostola. És az apostolnak, ha feláll és megnyitja a száját az evangélium hirdetésére, van egy óriási felelőssége. Viszont amikor hallja a problémákat a gyülekezetekben, akkor pedig nagyon határozottan el kell vonatkoztatni bizonyos helyzetektől, hiszen itt életekről volt szó. Ha ő ide is meg akar felelni, meg oda is meg akar felelni, ha ő egy kicsit ide is kedves, meg oda is kedves, akkor bizony ebből nem lesz fejlődő kereszténység. Tehát ez a szóbeli alázatossága és az írásban való keménysége, ez lehet, hogy a vádolók szerint egy negatív jellemvonás, de mindenféleképpen pozitívnak kell a környezetben és a történelmi időszakban értékelni. És itt a következő, ami számomra egy kicsit fájdalmas, és nagyon nehezen tudom akár meg is említeni, testi megjelenése szánalmas. Pál apostol körülbelül egy olyan 145-150 cm magas lehetett, rendkívül széles, rendkívül agilis, és miért kell, hogy az ellenfelei őt a testi megjelenésére így módon emlékeztessék. Tehát azt mondják, hogy testi megjelenése szánalmas, beszéde megvetésre méltó. Valószínűleg Pál apostol görög beszédéről gondolták ezt, hogy ő a héberben abszolút tökéletes volt, illetve hát ebben az időben a hébert már arámnak nevezik, hogy ő a anyanyelvében abszolút tökéletes volt, az biztos. Hogy a görögben nem volt tökéletes, de meg tudta értetni magát az biztos. És hogy olvasott volt, csak egyetlen egy kifejezést hadd említsek, amit a levelei között találunk, egy görög kifejezést hadd említsek meg, ez pedig a parrhesia szomáj. A parrhesia szomáj a sztoikus filozófusok egyik szakkifejezése, egyik terminus technicusa volt. Ez azt jelenti, hogy így szokták mondani, hogy bátorság. De ez sokkal többet jelent, mint ahogy Károli is bátorságnak fordítja le. A parrhesia szomáj az olyan bátorság, amiért, ha kell, az életemet is adom. És akkor ott van megbilincselve, folyik a tárgyalása, ott ül a zsidó királya, és akkor odafordul, azt mondja, itt állok megbilincselve, és elmondja életének történetét, hogy mit jelent számára Krisztus, a damaszkuszi megtérés, és minden. És akkor az ott hallgató között felkiált a király, és azt mondja, hogy Pál, majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. Mert felemeli és parrhesia szomályt mond. De az újszövetségi levelei tele vannak filozófus, tudományos kifejezésekkel, sőt, római jogi kifejezésekkel, aki Pálra azt mondja, hogy képzetlen volt, az vagy a legnagyobb rossz indulattal viseltetik a keresztények egyik nagy bölcse irányában, Pál irányában, vagy egyszerűen nem tudja, hogy mit beszél. Hogy voltak beszédében esetleg a görög nyelv klasszikus szabályaitól eltérő megoldások? Igen, ez lehetséges. De hát kérem szépen, ebben az időben nem a klasszikus görög nyelvet tanították, beszélték, alkalmazták a hellén világban, hanem az úgynevezett koiné görög nyelvet, ami sokkal, de sokkal egyszerűbb. Sokkal inkább a nyelvtani maximumot inkább lehúzza egy nyelvtani minimum felé. Ismerjük Pál görögségét. És azt is tudjuk, amikor Pál azt mondja, hogy először, akkor a benne lévő óriási tudás, ismeret, a benne lévő dinamika, az elfelejti a másodszort, a harmadszor, hanem azt mondja majd később, hogy továbbá. Hatalmas körmondatokat tud mondani. És ezeket a körmondatokat, ha megnézzük, még ha a magyar nyelvben nézzük is, logikusak, értelmesek, bölcsek. Tehát azt mondani, hogy beszéde megvetésre méltó. Talán arra gondoltak az ellenfelei, hogy akcentussal beszélte a görög nyelvet. Ez megint lehetséges. Na de könyörgöm én, aki később tanulja meg valamilyen más világnyelvet, és nem gyermekkorában, nem abban a 3 esztendőstől 8-9 éves koráig, az mindenki akcentussal fogja beszélni. Azt mondják rá a következő vád, test szerint él, és nem rendelkezik a lélek erejével és teljességével. Megint olyan vád, amit a legnagyobb jó indulat mellett sem tudunk elfogadni, hát még szegény Pál. Azt mondják, hogy test szerint él. Valószínűleg, hogy ez a zsidó ceremoniális előírásokra vonatkozott. Hiszen valószínűleg, hogy ezt Pál, mint egy rendes zsidó rabbi, ezt megtartotta, de nem követelte meg mástól. A újonnan megtért keresztényektől, a pogány keresztényektől ezt nem követelte meg. Azt mondják, hogy nem rendelkezik a lélek erejével. Hát azt hiszem, hogy amit Pál csinált, az valami fantasztikus. Emberi mércével nézve hihetetlen. Amit ez az ember ment, ezt az embert nem lehetett elpusztítani. Elgáncsolni igen, de mindig fölállt. Börtönbe lehetett vetni, de az Isten kiszabadította. És hajótörés szenvedett, vipera marta meg, szembetegséggel rendelkezett, halálra ítélték, ott várták a kosárban, ugye, Damaszkuszban, ott várták a kapuknál, kosárban kellett leengedni. Tehát mindent lehet mondani, de azt, hogy a lélek erejével nem rendelkezik. Hát amikor Rómába megy, és a hajó elsüllyed, ott a szigetek partjainál, és nagy nehezen ugye megmenti az egész csapatot, mind a 153 embert. Júliusnak nem engedi, hogy azt tegye. A római katonának azt mondja, tedd azt, amit én mondok. És a katona engedelmeskedik. És senki nem fullad a tengerbe. És amikor ott a ciprusiak kis tüzet csinálnak, akkor a rőzsék alól előjön egy vipera, és megmarja Pált. És másnap, amikor előjön a sátrából, akkor az emberek imádni akarják, mert azt mondják, hát ha valakit a vipera meghalt, harapott, hát az nem érheti túl. Ha mégis túlélte, akkor az istenek közül való. És Pál azt mondta, nem, mindenkire lehet mondani, hogy nem rendelkezett a lélek erejével, de Pálra nem. A következő vád vele szemben. Mások által létesített misszió területen akar aratni. Igen. Lehet, hogy bizonyos emberek ezt nagyon-nagyon cizellált szemmel, érzékeny szemmel nézték és értékelték. Ki az alapító, ki megy oda, stb. De hát a kereszténység, ahogy mondta Pál egy másik helyen, más a plántáló, más az öntöző, és más az arató. Olyan nagyon mindegy, hogy ki aratja le. A lényeg az, hogy a kereszténység terjedjen egyre tovább és tovább. A következő vád akár pozitívum is lehetne. A kialakult szokásjoggal szemben nem a gyülekezeti adományokból él meg. Ugye az evangélium hirdetőit azok a gyülekezetek adományokból táplálták, támogatták, amelyek ugye ezt a szolgálatot kapták a munkástól. Na most Pál nem hajlandó semmilyen juttatást, semmilyen fizetséget. Olykor-olykor egy-egy gyülekezettől fogad el valami kis ajándékot, főként a szegényektől, valami jelképes dolgot. Így például nagyon szerette a filippibelieket. Tőlük fogadott el. De mindenhol Pál független volt. Ő hajnalban, amikor fölkelt a nap, akkor már ő ott volt a piacon, sátorkészítő mesterséget tanulta meg, és ezt nagyon jól tudta csinálni. Hatalmas kereskedelem volt ebben az időszakban, ugye? Jöttek, mentek a karavánok, és az emberek vették a sátrakat. Egy-egy karaván út alatt, néhány hónap alatt egy ilyen sátort elhasználtak az emberek. És Pál ismerte a sátor készítés zsidó műhelytitkait, és bárhová került, ő mindenhol sátrakat készített, és ebből meg tudott élni, önállóan, minden különösebb támogatás nélkül. Ez viszont az ellenfeleit sértette, bántotta, mert ők szerettek volna a közösségtől, a gyülekezettől nagyobb támogatást. És Pál azt mondta, engem ne támogassatok, nekem megvan a betevő falatom, az Úr gondoskodik rólam. Érdekes, ha végigolvassuk a korintusi levélben ezt a hét vádat, akkor azt látjuk, hogy a legtöbbre nem is reagál Pál apostol, nem cáfolja, hanem beépíti az apostolságának az ismertető jegyei közé. Nem szégyeli. Nem szégyeli a testi kinézetét. Nem szégyeli az akcentusát. Nem szégyeli, hogy ő két kezének a munkájából, sátorkészítésből tartja fenn magát. Nem szégyeli, hogy őt Damaszkusznál a feltámadt Krisztus hívja el. Nem sajnálkozik, hogy jaj, milyen jó lett volna mégis a 3,5 éves földi szolgálatát is látni Jézusnak. Amilyen van, azt az Istentől kapta, azt nem szégyeli, és azt mondja, hogy ez apostolságának az ismertető jegyei. A júdaista aknamunka minden gyülekezetben ebben az időszakban felütötte fejét. És figyeljük meg, hogy a kereszténység keletről szép lassan nyugatra halad. És amikor Pál apostol már a legfontosabb területeket végigjárja, a legfontosabb keleti területeket, akkor egyre inkább Róma fele koncentrál, nem véletlen, hogy megírja a rómaiakhoz írt levelet. Pecsuk Otto egy nagyszerű előadásában érzékeltette, hogy ő Hispánia fele akar menni, és Rómán keresztül keres Hispániába kapcsolatokat, mert ezek a kapcsolatok lesznek, amely alkalmassá teszi majd az ő missziós tervét. Bár már idős Pál, a sok börtön év előhozza köszvényes betegségeit, már nem lát rendesen, hatalmas, nagy betűkkel írja le egy-egy könyvnek a végén, hogy Paulus, hiszen a korintusi levelet sem ő írja a szó igazi értelmében, technikai értelmében, diktálja. Már a szeme nem alkalmas erre. Érzi az öregséget, a nehézséget. Érzi, hogy a futását elvégezte. Érzi, hogy közel van már az a nap, amikor meg kell állni az Isten ítélő széke előtt. Pál a nehézségeket és konfliktusokat leginkább személyesen szerette elrendezni. A mai világban pont fordítva tapasztalom. Leveleket kapok, SMS-eket, e-maileket, amelyeket sokkal egyszerűbb lenne face to face, szemtől szemben megoldani. Pál apostol nem is gondolta, hogy ez a korintusi levél meg fogja oldani minden mértékben a problémát. Ő inkább védi azokat, akik rossz hatás alá vannak helyezve. Ő személyesen fogja megoldani ezeket a konfliktusokat. Ha fogságban volt, és előbb említettük, hogy sok ígérete ezért nem tudott teljesülni. Ha fogságban volt, akkor kérem szépen, és figyeljük Pálnak a módszerét, elküldte mindig valamelyik személyes munkatársát. Mert amikor Pál járta az utakat, gyülekezeteket alapított, ő mindenütt figyelte a fiatalokat, és egy Timóteust, egy Barnabást, és egy más-más embert ki tudott emelni, ezeket kiképezte, néhány hónapig, néhány évig mellette voltak, végig hallgatták evangelizációit, prédikációit, érveléseit, látták imádságos életét, és amikor börtönbe volt, akkor elküldte valamelyiket maga helyett, és egyre inkább ezek az emberek helyettesítették Pált. Pál még idős korában is tudott könnyezni. Nem a sértések miatt, a szeretet miatt. És én azt hiszem, hogy ezért a korintusi második levél az egyik legértékesebb páli irat. Mert hihetetlen dinamizmusa volt Pálnak az utolsó napjáig. A misszió számára minél fontosabb volt. Börtönbe volt, nem izgatta, megtérítette a börtönőrt. Másik börtönbe küldték, hajóval küldték, megtértek a hajós kapitányok. Bárhová ment Pál, nem tudott nem beszélni arról az örömről, amelyet Jézus Krisztusban ő naponta átélt és megélt. A két levél egységéről az utolsó percben hadd szóljak, mind az első korintusi levél, mind a második korintusi levél egy gyönyörűen egybecsiszolt levelek füzéreként is tekinthető. Ahogy említettem, ebben a második levélben is legalább 3-4, de esetenként akár 5 levél is ott szünnyad. Éppen ezért valószínűleg, hogy a végleges simítást az Pál diktálása során adja meg ennek a levélnek, de leghíresebb része a könnyek levele, amelyet érdemes természetesen az egész levél mellett még egyszer elolvasni. Köszönöm szépen a figyelmet, Isten áldja Önöket, viszont látásra, viszont hallásra.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Brenda Luden írta Manitobából, Kanadából. Amikor a könnyű is nehéz. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem. Ézsaiás próféta könyvének 45. fejezetének 2. verse. Miután sorban álltam várakozva egy csomagfeladás miatt, szóltak, hogy egy speciális nyomtatvány kitöltésével tudom csak a csomagot elpostázni. Az ügyintéző ezután vidám mosollyal átnyújtott nekem egy nyomtatványt az utasításokkal, és ezt mondta, egyszerűen töltse ki ezt a számítógépén, nagyon könnyű az egész. Hazaérve rá kellett jönnöm, hogy fogalmam sincs, hogyan is kell ezt a könnyű feladatot elvégezni. A férjem segítségemre sietett, fogta a papírt és elfogadta a kihívást. 2 hosszú órát követően diadalmasan lobogtatta a kitöltött dokumentumot. Sokunknak az egyszerű szó a számítógépes világban nem jelenti azt, hogy könnyen elérhető. Hasonlóképpen Isten igéjét olvasni egyszerű lehet, de nehézséget okozhat teljes mértékben megérteni és alkalmazni. Hálásak lehetünk, hogy kérhetjük mindehez a Szentlélek segítségét és bölcsességét. Ahogy nem ismertem a számítógéppel kapcsolatos dolgokat, és meg kell tanulnom, szintén időt kell szánnom arra, hogy megtanuljam az Úr útjaim való járást. De hálás vagyok azért, hogy Isten türelmes és kitartó tanítóként mellénk áll, és képes a rögös utakat elegyengetni. Drága Istenünk, emlékeztes minket arra, hogy mindig hozzád forduljunk bölcsességért, hogy tanulhassunk még az életünk legapróbb leckéiből is. Amen. Napi gondolat, Isten segítségemre siet a kihívásaimban. Imádkozunk azokért, akiknek a technológia kihívást jelent a mindennapokban.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Calvin János. Calvin János 1509. július 10-én született Genfben, és 1564. május 27-én halt meg. Francia származású svájci reformátor, keresztény tudós, a kálvinizmus névadója. Bamber Gascoigne szerint a legnagyobb elme és a legjobb szervező a reformáció vezér alakjai között, aki megteremtette Genfben az istenfélő város tökéletesen működő prototípusát. Elsősorban teológiai és egyház szervezői munkássága miatt nevezetes, de fontos szerepet játszott a francia irodalmi nyelv kialakulásában is. 26 éves korában írt fő műve, amelyet aztán egész életében bővített és átdolgozott, a keresztény vallás rendszere, illetve az általa felállított genfi egyházszervezet Európa szerte mintaként szolgált a református egyházak megalakulásához. A vallástörténeti szemponton túlmenően Calvin azzal is hatott a nyugati kultúrára, hogy megváltoztatta a munkaszemléletet, ideológiai alapot biztosítva a kapitalizmus fejlődéséhez. Pilinszky János. Pilinszky János Budapesten 1921. november 27-én született, és ugyanitt 1981. május 27-én hunyt el. A 20. század egyik legjelentősebb magyar költője, Baumgarten díjas, József Attila díjas és Kossuth díjas. A nyugatirodalmi folyóirat negyedik úgynevezett újholdas nemzedékének tagja Nemes Nagy Ágnessel, Örkény Istvánnal és Mándi Istvánnal együtt. E lapnak 1946-48 között társ szerkesztője is volt, mindemellett munkatársa volt a Vigília, az Élet, az Ezüstkors, az Új Emberlapoknak is. Olyan művekről ismert, mint az Apokrif, Harbach 1944, Ravensbürgi Bassio, vagy rövid epigrammáiról, mint a Négyszoros, Mire megjössz, vagy Harmadnapon, életművében a 20. század kegyetlen világát elemzi. Költészetén megfigyelhető az 1941-es évek alatti láger tapasztalatai, a keresztény egzisztencializmus, a tárgyias líra s katolikus hitének hatása, melyek ellenére nem tartozik a hagyományos értelemben vett szakrális témájú úgynevezett papi írók katolikus irodalmába, mint hogy elutasította a vallásos és a profán irodalmat elválasztó falat. Én költő vagyok és katolikus, mondta. Múzeumi esték. A szabadság festője Madarász Viktor. A reformáció öröksége Múzeumi esték címmel előadás sorozat következő alkalmán Krasznai Réka művészettörténet előadásában Madarász Viktor életét és munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők. Holnap, május 28-án 18 órától az Evangélikus Országos Múzeumban, amelynek helyszíne Budapest 5. kerület, Deák tér 4. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma szerdán sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol eső előfordulhat. Északi a szél, és már 29-34 fokunk van. Csütörtökön sok napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt, északról fúj a szél, és 21-26 fokra van esély.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A siker virágai. Sokszor és sokat nevetni. Elnyerni az intelligens emberek megbecsülését, a gyermekek ragaszkodását, kivívni az őszinte kritikusok elismerését, és elviselni a hamis barátok árulásait. Örülni a szépnek, megtalálni másokban a jót, tudni, hogy legalább egy valaki könnyebben lélegzik, mert te voltál. Ez a boldogulás. Ez a siker. Ralph Waldo Emerson.

sötét felhők gyülekeztek az ország felett, mint egy tükrözve az alattvalók hangulatát, ami akkor uralkodott el rajtuk, amikor elterjedtek a király nélküli országról szóló hírek. Abban a képzeletbeli országban senki sem utasította az embereket arra, hogy mit tegyenek és mit ne. Az a hír járta, hogy az ott lakók felettébb bölcsek és boldogok, és mindenki szabadon teheti, amit csak akar. A király alattvalói úgy érezték, hogy az életük unalmassá vált. Noha elégedettek voltak az uralkodóval, mégis azt hajtogatták, hogy az életük fölött maguknak kellene rendelkezniük, és nem a királynak. Mindezek mellett senki sem gondolt arra, hogy tennie kellene valamit. Végül az udvari bolond megfogalmazta a lényeget. Gonosz a király, ti meg szomorúak. Nyilván ez az ő hibája. Kövessetek engem, és meglátjátok, hogy többé nem lesz unalmas az életetek. Az emberek elhatározták, hogy attól a naptól kezdve úgy élnek, mintha nem volna királyuk. Semmit sem fogadnak el az uralkodótól, és semmibe veszik a parancsait.

Miben tévedett az a lény, akiről Ézsaiás beszél? Teljhatalmú királynak vagy diktátornak nevezzük azt a személyt, aki teljes ellenőrzése alá von egy országot. Viszont egyetlen emberi lénynek sem adatott meg az a jog, hogy ekkora hatalmat gyakoroljon mások felett. Ezzel a hatalommal csak Isten rendelkezik. Ő nem emberi lény, hanem a mindenség ura. Mindent ő alkotott, ezért mindenek fölött teljhatalma van. Mindezt azonban mi emberek nem viselhetnénk el, ha ő nem tanúsítana irántunk tökéletes szeretetet. Isten szeretete, hozzáértése és hatalma tökéletes. Ezek teszik méltóvá őt a teljes odaadásunkra. Csak hogy ezzel nem mindenki ért egyet.

0: A Biblia csak szűkszavúan számol be az Isten elleni lázadás eredetéről. Sátán, akit Isten az egyik legszebb lénynek teremtett, elhatározta, hogy átveszi a hatalmat. Bölcsebbnek képzelte magát Istennél. Sátán udvari bolond, aki hangot ad a félelmeinknek, ideje javarészében megpróbálja meggyőzni a világot, hogy nem Istennek, hanem neki érdemes engedelmeskednünk. De téved.
1: Közreműködött Balázs László.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Erdélyben egy nagyon különleges alkalmon vehettem részt, Szatmár Németitől egy olyan 40 percnyi autózásra, Ákosra, egy roma nőkonferenciára voltam hivatalos férjemmel együtt. A konferencia után ültem le beszélgetni Vékás Erzsikével, de a beszélgetés előtt egy éneket hoztam a hallgatóknak, hogy érezzék azt a szeretetet, azt a lelkesedést, és azt az Úr iránti elkötelezettséget, mely ezeknek a roma asszonyoknak a szívében, az életében ott van.

0: Ha szétnézünk a misszióban, az a tapasztalatom, hogy időnként vannak olyan sláger missziós területek, amit úgy nagyon szeretünk favorizálni, és amiről szeretünk beszélni, szeretünk képeket mutogatni róla, beszámolókat írni. És talán most egy kicsit ilyen a roma munka is, a cigányok között végzett munka. A mostanról beszélek, de nem biztos, hogy így volt ez 20-21 néhány évvel ezelőtt, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem így volt. És van egy olyan magyar mondás, hogy minden kezdet nehéz. Valóban nehéz az úttörő feladat. Fékás Erzsikével beszélgetek, aki egy ilyen úttörő munkába került bele. Nem tudom, hogy jó szántából-e, vagy Isten kényszerítette egy kicsit bele, talán inkább ez a második, de természetesen az ő engedelmességére is szükség volt, de Isten lelke volt az, aki e fele a munka fele is tanácsolta, segítette. Így az előzetes beszélgetés során megtudtam, hogy 25 éves jubileumát ünnepli ez a munka. Ez már történelmi távlat. Hogyan indult ezek között az asszonyok, roma asszonyok között a misszió? Az ilyen sarokköveket, amit Isten végigvezetett. Azokról mesélnél egy kicsit nekünk?
1: Egy olyan székelyföldi faluban nőttem föl, ahol egy tömbben élnek cigányok is. Cigány osztálytársaim is voltak. Be kell vallanom, szégyennel, de elismeréssel, hogy nem szerettem őket. Sőt. Aztán 92-ben férjemet Isten belevitte ebbe a misszióba, egy közeli faluba, Ákosra hívták többször, míg végre elment, és meggyőzte őt Isten, hogy ez nem emberi munka, folytatni kell. Néhány hónapig küszködtem magamban, hogy most hogyan tovább? Én nem kívánkoztam oda menni közéjük, de ő már úgy emlegette néhányszor, hogy nézd, harcold meg te is. Úgy látom, ez az Isten útja, az Isten munkája. Őt meggyőzte Isten, hogy ő nagyobb cigány Isten szemében, mint a cigányok, amilyen cigányok a mi szemünkben, romák. Én is gondolkodtam, és azt mondtam, hogy Uram, ez így tovább nem mehet, mert én azt vállaltam, hogy néped az én népem, Istened, Istenem, és hogy társa, segítő társa leszek a szolgálatban. Hát így harcoltam magamban jó néhány hónapig, körülbelül 2-3 hónap, amikor egy este úgy egyedül magamban Isten elé álltam, és azt mondtam, hogy ez így tovább nem mehet. Ő már minden héten járt ki Ákosra, és láttam, hogy sokszor örömmel jön haza, hogy mennyire szomjasak és nyitottak az ige előtt. És akkor, ahogy imádkoztam, gondolkodtam, Isten elém hozott egy igét az apostolok cselekedeteiből, a 12. rész 34. versét. Péter pedig megnyitván száját mondta, bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten. És ezt, ahogy elolvastam, úgy megdöbbentem, hát ha Isten nem személyválogató, ki vagyok én, hogy megengedjem magamnak, hogy én az legyek. Ugyanakkor eszembe jutott, hogy már gyermekkoromban édesanyám többször tanított és figyelmeztetett, hogy ők is Isten teremtményei, emberek, szeretni kell, elfogadni. Hát így több dolog összejött, és megadtam magam, és Isten tette ezt a csodát, hogy a szívemet megnyitotta előttük. Én is elkezdtem menni férjemmel Ákosra, és már az első nyáron szerveztünk egy olyan hetet, amikor minden délután női kört tartottunk. A gyermekmunkával párhuzamosan. Néhányan tanítók jártak ki gyerekekkel foglalkozni, és 2-3 asszony mentünk, akik a már csatlakozó vagy barátkozó asszonyokat összegyűjtöttük, és foglalkoztunk velük. Hát először nagyon elemi dolgokra tanítottuk, próbáltuk tanítani az Isten igéje mellett. Tisztálkodás, háztartás, gyermeknevelés, stb. Stb. Így folyt ez jó néhány évig, hogy minden nyáron a gyermekmunkásokkal párhuzamosan női köröket vagy ilyen kis bibliaköröket tartottunk, egyre több asszony vett részt, és ami feltűnően kedves volt nekem, hogy nyitottak voltak. Bármikor, bármire tanítottuk, soha nem emlékszem, hogy a 24 év alatt valaki ezt rossz néven vette volna valamelyik asszony, vagy megharagudt volna, sőt, mindig azt kérték, hogy jöjjenek még, tanítsanak, nagy szükségünk van, és úgy tapasztaltam, vagy éreztem, hogy különös szeretettel befogadtak. Hát annyi szeretetet kaptam tőlük, nem érdemlem meg, és nagyon sokat tanultam köztük. Hát ez volt talán az első lépés, vagy a kezdet. Egy következő nagy lépés volt, amikor 2000-től 2002-ig háromszor egymás után ősszel két-két hét táborozást szervezhettünk, úgynevezett roma projektet, roma nőknek, lányoknak, asszonyoknak a Hargita keresztjén táborban. Ez különös, ahogy Isten ebbe belevezetett bennünket, nyugati testvéreink, akikkel találkoztunk és érdeklődtek a misszió munkáról, hallva a romák közt folyó munkát, úgy felkapták a fejük, és ők is bátorítottak, támogattak bennünket. Így létrejöhetett háromszor egymás után ez a projekt, amikor 40-45 roma nő, asszony, lány két-két hetet a táborban töltetett, és velük 8-10 segítő tanító. Ez egy nagy kihívás volt ennek megszervezése, de az Isten munkáját láttuk, és látom most visszanézve is, hogy a testvérek is mellénk álltak, a táborban fogadtak. Arra már alakult 3-4-5 gyülekezet, úgyhogy több helyről vittünk lányokat, asszonyokat, városról is, Nagyváradról és különböző falvakból. Különös hetek voltak ezek, nekünk is. Főleg az első két hét, az első alkalom 2000-ben, de utána is. Különböző munkákra igyekeztünk megtanítani, elkezdve, hogy varrógépen varni, széket fonni, lábtörlőt fonni, kukorica háncsból kötni, horgolni, gombot varni, stb. Sőt, főzésre is, tisztálkodás, takarítás. Ezzel párhuzamosan minden reggel áhítattal kezdtük, és este bibliai tanítással fejeztük be. Kedves alkalmak voltak ezek az esték, a bibliai tanítások, mert főleg az első két hétre emlékszem, hogy amikor a keresztjén élet jellemvonásait próbáltuk tanítani nekik, hogy mit jelent békességben maradni, nem haragudni, mit jelent szeliden válaszolni, nem haragosan, minden este éppen azt, amit tanítottunk, néhány tanító eljátszotta, bemutatta valósághűen, kicsit próbálva az ő élethelyzetüket is bevinni, és roppant élvezték, sőt, sírtak sokszor, és elmondták, honnan tudják, hogy ez a mi helyzetünk. Én pont így voltam az Urammal, és ez van, és ez van. Tehát ezek olyan kedves, de hasznos alkalmak voltak először nekünk, tanítóknak is, de úgy gondoljuk nekik is. Voltak köztük nem kevesen olyanok, akik akkor mozdultak ki talán először a falujukból.
0: Bocsánat, hogy megszakítalak egy pillanatra. Hogy állítottátok össze úgymond a tananyagot, vagy a táborozás tervét? Milyen példa, vagy milyen elképzelés, ötlet volt előttetek, hiszen, bocsánat, hogy ezt a szót mondom, de majdnem olyan volt, mint amikor vak sötét éjszakában elindul az ember, és hát vannak ilyen homályos elképzelései, de szerintem nem igazán tudja az utat. Vagy rosszul gondolom?
1: Nagyon jól gondolod. Óriási kihívás volt nekünk a Nőszövetség vezetőségének, főleg az első roma projekt. Talán annyit, hogy mivel én már 92-től jártam ki az ákosi asszonyok közé, már egy picit úgy láttam, hogy körülbelül mi is az a lényeges szükséglet, amire szellemileg is oda kell figyelnünk. Gyermek bibliaköri anyagot használtunk, és az első ilyen táborozáson képekkel is szemléltettük. Énekeket tanítottunk, énekeltünk, hisz olyanok voltak köztük nem kevesen, akik a táborban mind először jöttek táborba. felekezeti háttér nélkül hívtuk őket, és aki vállalta, vittük, együtt utaztunk. Hát az első utazás is egy különleges élmény volt. Amikor Segesváron a vonatról leszálltunk több mint 35 roma nővel, akik 4 vagy 5 különböző helységekből voltak, azt vártam és azt gondoltam, hogy mennyire örülnek a találkozásnak. És szinte megdöbbentem a látványon, hogy mindenik csapat külön húzódott. És kellett egy jó hét, amíg kezdtek egy kicsit megbarátkozni és elfogadni egymást. Nem is gondoltam erre, vagy nem gondoltunk, ők tudták, hogy ki milyen kasztból való. Kellemes csalódás volt nekik is, úgy láttam, hogy a tanítók és a tábori személyzet mindenki nyitottan, szeretettel, egyenlő félként, testvérként kezelve fogadták őket, és amilyen türelemmel tanították, próbáltuk tanítani, nekünk is iskola volt, és sok mindent tanultunk tőlük, talán ők is valamit.

A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt percekben Kulcsár Anikó beszélgetett Vékás Erzsébettel, aki az Ákosi misszió kezdeteitől fogva jelen volt, és ismerte és ismeri az ő helyzetüket. Persze, ilyenkor mindig eszébe jut az embernek, hogy amit az Úr elkezdett, vajon hogy fog folytatódni? Hiszen 1992 már jó régen volt. Azóta fölnőtt egy másik generáció. Bárcsak igaz lehetne az, hogy amit az apák szívében elvégzett az Isten, a következő generáció életében sem lesz gyümölcstelen. Cigány műsorra legközelebb, ugyanezen a csatornán egy hét múlva jelentkezünk, abban a reményben búcsúzom, hogy visszajönnek majd. A folytatást is együtt fogjuk meghallgatni. Viszont hallásra!

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Sipos témával beszélgetek, mégpedig Szatmár németiben. Téma volt olyan kedves, hogy vállalkozott arra, hogy beszél nekünk egy kicsit az életéről, arról, hogy honnan jön, hogy találkozott az Úrral, milyen harcok, örömök voltak az életében. Magyarul arról, hogy hogyan is él, hiszen mindnyájan ezt az utat járjuk. Jövünk valahonnan, harcolgatjuk a mindennapokat, vannak győzelmeink, vannak kudarcaink, de azért egy dolog nagyon közös bennünk, hála az Úrnak, hogy mindnyájan ismerjük Istent. Téma, köszönöm, hogy vállalkoztál. Kezdjük talán azzal, hogy hogy indult az életed? Mi az, ami rád jellemző, ami meghatározta azt, hogy te most az vagy, aki vagy?
3: Örvendek a lehetőségnek, hogy ma beszélgethetek. Nem szeretnék elsősorban magamról beszélni, hanem arról az édesatyámról, az én jó Istenemről, aki vezet, formál, és azt a munkát, amit elkezdett bennem, azt remélem be is fogja fejezni addig, míg ő el fog jönni. Gyermekkoromról annyit mondanék, hogy ha bár most Szatmár németiben élek, Nagyváradon születtem, 38 éves vagyok, és két tini gyermek édesanyja. Nagyváradon születtem, és kiváltságos helyzetben voltam, amiatt, hogy gyermekkoromban nagyon sokat lehettem nagyszüleim körében, ugyanis többnyire ők neveltek fel. A kommunista időben szüleink sokat kellett dolgozzanak, emiatt nyaranta, sőt, iskolai időben is többnyire velük voltam, és a kiváltság számomra így utólag visszanézni azt, hogy mennyire komoly hívő emberek voltak, odaszánt emberek voltak az én nagyszüleim, úgy apai ágon, mint anyai ágon. Odaszántságuk abban rejlett, hogy fiatalkorban megismerték az Urat, ha bár nem keresztény háttérben nevelkedtek, de fiatalon ők is az Úrnak adták életüket, és ilyen szellemben próbáltak minket is, gyermekeiket is, és unokáikat is nevelni. Öröm volt látni azt a odaszántságot az Úr munkája iránt, és vittek már 2-3 évesen magukkal minket is missziózni, beteg látogatni, beteget ápolt nagymamám, és bizony nekem is megvolt a feladatom abban, hogy a szomszéd Zsuzsa néninek vinni kellett reggel, délben, este a meleg ételt, és ez olyan természetes volt nagymamámnak a nagy mezőgazdaság mellett. És sose tűnt ez nekem, hogy neki ez teher lett volna, hanem teljesen örömmel végezte ezt a munkát. És most így utólag láthatom, hogy engem is erre hívott el az Úr, hogy öregeket, betegeket ápoljak, gondozzak, nincs teleneket, és gondolom, hogy ennek szeretetét már gyermekkoromban belém csepegtette az Úr, példát adott erre az én nagymamámon keresztül. Ahogy nőttem, bekerülve középiskolára, ami jellemzett inkább az a, hát nagyon jónak tartottam én magam, és nem éreztem azt, hogy szükség lett volna változnom. Gyülekezetben jártam, szolgáltam, testvéremmel együtt, és mégis olyan kettős életet éltem. Nem éreztem azt a biztonságot, azt a szeretve vagyok érzést. Mindig úgy éreztem, hogy nekem csak adnom kell. Adnom kell, meg kell feleljek, úgy a gyülekezeti elvárásoknak, úgy a esetleg a családban is, jó gyerek legyek, de ez már egy olyan feszültséget jelentett bennem, amit éjszakákban sírva mondtam el magamnak, hogy ezt én nem bírom, ez egy kettős élet, és egyre nagyobb volt az önsajnálat bennem, az a frusztráltság, igen, amit ez okozott, hogy ez így nem élet. Láttam körülöttem a barátnőket megtérni, és láttam, hogy mennyire szabadon énekelnek, imádkoznak, és ez nekem nagyon hiányzott. És hál' az Úrnak, 17 évesen eljött az a nap az életemben, amikor egy nyár alkalmával elmentünk hargitai táborba, és idős Veres testvér szolgált a Barabás, illetve Jézusról, és megértettem azt, hogy Jézus éretten vállalta a kínhalált, a halált, a keresztre feszítést, azért, mert ő akarta ezt, mert ő annyira szeretett engem, és akkor éreztem meg azt a mérhetetlen nagy szeretetet, amit egyedül csak Jézus tud megadni nekem, betölteni azt az űrt az életemben, amit eddig vágytam. És letehettem akkor este a bűneimet, éjszakában menőleg imádkoztunk úgy a lelki gondozókkal, barátokkal, lelkipásztorral. Mérhetetlen nagy öröm volt a szívemben, és ahogy erre a napra gondolok, úgy érzem, hogy ez meghatározta. Életem legszebb napja volt, egyik legszebb napja az örökkévalóság szempontjából is nézve, és olyan mérhetetlen öröm költözött be a szívembe, megszabadulhattam bűneimtől. Az Úr visszaigazolta azt, hogy az övé vagyok több igeversen keresztül, és el kell mondjam, hogy olyan kötelességből olvastam én az igét előtte is, de utána, ahogy írja Zsoltár író is, mint a szarvas, úgy kívánkozott lelkem az igaz élő víz után, az Isten igéje után, és valahogy úgy belém táplálta azt, hogy mondanom kell, ezt az örömöt át kell adni másnak is. És ahogy visszatértem ugye Nagyváradra, szomszédainknak, osztálytársainknak bizonyságot tettem, a meg nem tért rokonoknak, nem értették, mert nem értették, hogy miből kellett nekem megtérnem, hisz előtte se voltam én nagyon kirívóan rossz lány, de örültem, visszaigazolták abban, hogy mikor gondok voltak osztályban, vagy valaki megsértett, vagy nem úgy viselkedtek velem, akkor mindig jöttek és bocsánatot kértek, mert hogy te más vagy, és úgy örültem amiatt, hogy adott az Úr erőt, hogy kiálljak mellette, és bátran bizonságot tudtam tenni. Ez végül is 11-ben, 12-ben volt. Az osztályban egyedül éreztem magam, egyedüli hívő lány voltam, és nagyon sok kísértés érte miatt. Csúfoltak amiatt, hogy én ezt a hitet vallom, és úgymond addig, aki a legjobb barátnőm volt, nagyon
2: elfordult
3: tőlem, és ez olyan nehéz volt akkor, hogy Uram, engedsz ilyen nehézséget meg, de miért teszed? Hát én téged választottalak, akkor miért kell őt elveszítsem? Úgy éreztem, hogy ez volt talán az első veszteség, amit át kellett élnem, viszont helyette adott az Úr más barátnőket a gyülekezetből, akikkel imádkozni tudtam, és nem felejtem el soha azt az egy évet, 12-et, amikor ima csoportokban imádkoztunk minden reggel iskola indulás előtt, 6:30-kor összegyűltünk három lány gyülekezetből, barátnők, akik meg voltunk térve, és úgy indultunk igével, imával, ima háttérrel. Ez olyan alapja volt akkori életemnek, szolgálatomnak, ami egyhogy engem megerősített, de ugyanakkor meg is védett sok kísértéssel szemben, fiatalkori kívánságokkal szemben, olyan erkölcsi, olyan igei támogatást, alapot kaptam, amit úgy érzem, és ajánlok minden fiatalnak, aki dönt a Krisztus mellett, hogy az igében erősödve meg, imatársakat keressen maga mellé, mert a világ, a sátán az erővel meg akarja kaparintani lelkünket, és másképp nem tudunk megállni, csak imádkozva, harcolva és igét olvasva. Úgyhogy ez is kiváltság, és ugye a szüleim támogatása is öröm volt. Ugyan így volt talán a pályaválasztásról is beszélek egy pár szót, és majd a párválasztás. Hát öröm volt hallani már tinédzser korban, volt ez ilyen 11-12 éves kor, igen, 13, igen.
2: Ja, már amikor, egy komoly kor egy fiatal van, életében.
3: Amikor hát ugye nagylány kezdtem lenni, és emlékszem a nagymamám, nagytatám, nyaranta náluk voltunk, és hallottam, hogy imádkozik azért, hogy nekem hívő férjem legyen, és szinte elszigyeltem magam, hát, hogy mindig kicsi vagyok, miért imádkozik ő, és olyan öröm fogalmazódott meg bennem, hogy hát jó, akkor imádkoznak ezért, de furcsáltam nagyon a dolgot, ezt úgy szívem mélyén elraktároztam, és mentem tovább. Ugye jöttek a fiúbarát jelöltek, de én nagyon elzárkoztam, én nagyon szégyenlős voltam, egy ilyen teljesen elzárkoztam, azt mondtam olyan 35 évesen majd férhez, szóval nem voltam egy ilyen...
2: Nem egy nagy barátkozó típus volt.
3: Nem, lányukkal, tehát lánytestvérem van, tehát még úgy lány unokatestvérek is, tehát nem voltam én. De az úr gondoskodott erről is. És a pályaválasztást illetően, hát ugye filológia osztályban végeztem, nagyon szerettem az angolt, németet is, az angol nyelvet viszont haladó szinten ment, és külön órákra is jártam, és be is adtam a dossziét a kolozsvári angol szakra, hogy én majd oda fogok felvételizni érettségi után. Kértem az úr vezetését, de úgy éreztem, hogy én tartom a zsinort, majd én irányítom az urat, hogy hova kéne nekem jöjjön utánam. És nem követte nagy békesség a szívemben. Beadtam a papírokat, és nagyon az úr elé álltam, hogy hol a helyem, mit kell tegyek, uram. És több ízben, olvasva az igét, a 41. Zsoltár első, második ige verse, harmadik ige verse került elém. Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre. Ha bajba kerül, megmenti az Úr. Az Úr megőrzi és életben tartja. Boldog lesz a földön. Ez többször elém került. Olyannyira, hogy nem csak az ige igazolta ezt, egy román tanárnőm, aki egy nagyon, azt kell tudni róla, nagyon szigorú volt, és megkeserítette egész liceumi éveinket, egy szigorú, viszont következetes jó tanárnő volt, és jó emberismerő. Azt mondta nekem, hogy mindenképp szociális szakpályát kéne válasszak, mert úgy látja, hogy én ilyen beállítottságú vagyok. És kb. Abban az időben mondta ezt, amikor én az úrtól ilyen jellegű megerősítést kaptam. És érzéseim még nem voltak ott, hogy én ezt kell tegyek, döntésemet nem igazolták érzéseim, mivel úgy gondoltam, hogy ez jól kereső szakma, az angol tanár, meg fordító, meg ez,
2: stb.
3: Igen, és akkor még annyi nem volt, mint most. És szüleimnek bejelentettem, hogy akkor én kiveszem onnan a dossziét, és átiratkozok, tehát itt fogom, Váradon fogom folytatni a tanulmányaimat a szociális munkás szakon, a Párciumi Egyetemen. Hát próbáltak lebeszélni, több okot hoztak fel, és végül nem sokat kellett őket győzködjem, ez ott maradtam, úgyhogy nagy öröm volt ez nekem. A Jóisten igazolt. Hát az engedelmességet mindig békesség követi. Először nekem kellett megtegyem a lépést, és öröm volt végig a 4 év, első évben gyakorlaton cigány gyerekek között dolgozhattam, cigány gyerekek, illetve felnőtt oktatással, 40-50 fős, úgymond vegyes korosztály gyerekek is, illetve felnőtteket is oktattunk. Érdekes tapasztalat volt.
2: Ez írásoktatás, vagy valami szakképzés?
3: Írásoktatás, igen. Tehát tini gyerekeket, tiniket, gyerekek is ott voltak, ugye, ha jönnek a szülők, akkor ugye nem sokan voltunk. Jó volt. A második év végén...
2: Bocs, egy pillanatra. A legtöbben egy ilyen munkára azt mondanák inkább, hogy hát beosztottak, ezt kellett csinálni, túléltem. Te meg annyit mondtál nagyon röviden, hogy jó volt. Uh-huh. Mi jó egy ilyenbe?
3: Uh-huh. nem tudom kifejezni ezt, valahogy belém volt ültetve, hogy nagy öröm az, amikor segíthetek másnak. És sokkal többet kapok, mikor adok, mint hogy én várjam azt el, hogy csak kapjak. Olyan öröm, ugye útba igazítani őket, tanácsolni, nagyon nehéz munka. Ezt csak úgy tudom végezni, hogyha soha nem várok el semmi elismerést tőlük. Még annyit se, hogy köszönöm, nem. Sőt, most már jó pár év tapasztalatta hátam mögött, még talán annyit se, hogy elismerje valaki is a munkámat, hanem egyedül az a tudat boldogít, hogy ez az én helyem, ami nekem ki van jelölve. És az Úr ad örömöt, békességet, felüdülést, úgyhogy jó ott lenni, ahol az Úr akar látni valakit. És a párválasztással is így utólag olyan csodálom a Jóisten munkáját, útját, tehát a jelenlegi férjem épp emiatt...
2: Aki az első férjed is, a hát, jelenlegi férjed, igen. Persze, azért, igen. Hogy világos legyen.
3: Jól. Akivel már 17 éve házasok vagyunk. Én mikor elmeséltem, de egy ifjúságin az elhívásomnak a történetét, őt akkor érintette ez meg, hogy hát ha már ennyire szeretem én az idősekkel való foglalkozást, a cigány gyerekekkel, roma gyerekekkel, akkor hát jó lenne, hogyha közelebbről megismerne. Ő szatmári, Nagyváradon járt egyetemre, és másfél év ismerkedés után akkor összeházasodtunk. Harc volt az is, hogy nekem ide kell jönnöm. Zárójelben elmondanám, hogy azt mondtam fiatalkoromban, hogy én Szatmára soha nem jövök. Ismertem minden többeket, olyan fiúkat, akik esetleg valamikor még kezdeményeztek, és nem állt közel hozzám sehogy se. Ez a város talán miattuk, én előítéletek voltak bennem. Hát az Úr úgy látta jónak, hogy ez így történjen, és mikor hallottam, hogy Szatmári a férjem Dénes, hát élveztem a Jóisten humorát, ahogy úgymond a sohákat, hogy áthúzza, és olyan szívesen jöttem ide. Ezt így megjegyezném. Az ismerkedésünk is olyan, tehát én nem voltam egy ilyen nagyon érzelemdús lány, aki úgy fülig szerelmes lett volna, de az ige és a nagy-nagy békesség, amit ezzel a kapcsolatban éreztem, az mindent megért, és örülök, hogy így alakult. Elvégeztem az egyetemet, ide költöztünk. Abban az időszakban kaptam állásajánlatot Debrecenben. Az egyetem révén 6 hónapos ösztöndíjat kaptam, ott az ottani polgármesterhivatalnál dolgoztam, hajléktalan ellátásban, és mondták, hogy mehetek, nyugodtan állásajánlatot adtak, sőt, szolgálati lakást, és férjemnek is mondták, hogy menjen nyugodtan, munkalehetőség van, szerződést alá kell írni, és itthon imádkozva a Jóisten meggyőzött arról, hogy nekünk itt a helyünk. Mózes könyvéből, mikor mondta Ábrahámnak, hogy maradjon ott azon a helyen, és olyan békességgel nemet tudtunk mondani erre, hogy nem megyünk. Itt maradtunk Szatmáron, azt tudni kell, hogy anyósomékkal együtt laktunk 13 éven keresztül, egy közös udvar, és már első évben nekem munkahelyem is lett a hajléktalan szállón, a Szatmárnémeti polgármesterhivatal által működtetett hajléktalan szállón dolgozom, jelenleg is. Hogy miért választottam, vagy hogy sikerült oda kerülnöm, hát harc volt ez nekem, hogy miért pont egy hajléktalanokkal való foglalkozáshoz kerül. Első nap, mikor bementem, azt se tudtam, hogy fogjam be az Úrmat, meg nehéz volt. De ott is olyan jó volt az Isten ígéreteire visszatekinteni, hogy nekem azt ígérte, hogy boldog leszek akkor, ha gondom van a Istenemre. És minden kétely, minden kérdés akkor úgy lecsendesedett bennem, és örömmé vált a velük való foglalkozás. annyit tanított a Jóisten rajtuk keresztül. Olyan kegyelem az, hogy minden kegyelem, amit kapunk, kegyelem az, hogy egészségünk van, hogy házunk van, fedél a fejünk fölött, és hogy meg vagyunk mentve, hogy ismerhetjük őt, hogy kapcsolatunk lehet vele. Semmi nem a mi érdemünk ahhoz, hogy gyülekezethez tartozhatunk, az Isten Anya Szent Egyházához, testéhez tartozunk, és nekem ott volt a helyem, hogy beszéljek róla, tegyek tanúbizonyságot, nem csak beszédben, hanem egyszerűen tettekben. Ha arról volt szó, hogy fürözteni kell őket, vagy éjszaka kimenni az utcára értük, vagy a hajukat megmosni és levágni a hajukat, vagy ügyintézés, nagyon sok ügyintézés, papírmunka, közbenjárási munka kellett. És sokszor olyan dühös voltam, hogy én ezek miatt nem is köszönik meg, elintézzük a papírjaikat rá, két hétre elszórják, vagy ez hasonló dolgok, ami ezzel jár, és akkor Jóisten figyelmeztetett, hogy hányszor teszed te ugyanezt, élsz vissza az én kegyelmemmel, meg sem köszönöd, vagy nem adsz hálát azért, amit van, úgyhogy akkor úgy alázatban tartott. És azért vagyok hálás ezért a munkáért, mert nem mondom azt, hogy alázatban tartott, hanem arra tanított. Nem tartom én magam alázatosnak, vagy mint aki megtanulta volna, hanem tanulom, hogy szolgálni öröm, mert ezt tette az Úr is velünk, és jön velem, ő ott van velem minden nap. Hány éve dolgozok már ott, betegséget nem vittem haza, vagy semmi különösebb gondom nem volt, megó volt pszichiátriai esetek kapcsán is nagyon sokszor. Ugye a gondozottjaink többnyire alkoholfüggők, pszichésen olyan állapotban vannak, amilyen, de az Úr gondomat, gondunkat őrizte mindez idáig, soha nem történt semmi bajom. És olyan jó, hogy az igével, az ige itt is bizonyít, az ilyen emberekkel való kapcsolatban is. Sokszor van úgy, hogy nem tudom, mit mondjak nekik, vagy milyen tanácsot tudnék adni, de épp az akkor olvasott ige, elmondom, ami bennem van, vagy hogy élem én át a hétköznapjaimat az Úrral, és van, aki fogadja, van, aki nem, de jó róla tanult bizonyságot tenni köztük is. Van.
2: Bocsánat, hogy egy pillanatra megszakítalak. A rádióban nem látszik, úgyhogy egy picit én most azért elárulom a rádióhallgatóknak, hogy ne egy nagy darab, nem is tudom, díjbirkozó hölgyet képzeljenek el maguk előtt, hanem egy viszonylag törékeny kis filigrám hölgyel beszélgetek én itt, aki ezeket olyan nagy bátran mondja, hogy milyen emberek között dolgozik, és hogy hova megy ő nap, mint nap. Félelem, kétség, hogy mi lesz, ha egyszer mondjuk egy ilyen agresszív, mert mondjuk ki, hogy vannak köztük agresszívak. Egy agresszív ember hát úgy gondolja, hogy hát egy ilyen hölgyel én lazán elbánok.
3: Ó, volt rá eset, ilyen történet van a tarsolyomban, tarsolyunkban a kollégákkal. Azt tudni kell, hogy éjszaka kollégák többen dolgozunk, este velük, nappal viszont volt, hogy csak én voltam bent az irodában. Elmondanék egy ilyen esetet. Két évvel ezelőtt történt, bejött egy hölgy, összezavarodott, kusza beszéde volt, nem lehetett kivenni, hogy most éppen mit akar, mit szeretne. Viszont egy igen jól öltözött, ékszerekkel ellátott, tehát nem olyan hölgy, mint akikkel mi, aki igényelni a mi szolgáltatásainkat. És annyira erősen megfájult a fejem, hogy éreztem azt, hogy valami nem nagy teher, vagy nem tudom, olyan furcsa dolog volt a levegőben, és elkezdtem imádkozni, Uram, most adj szót a számba, adj gondolatokat, hogy mit mondjak, mit kérdezzek. A hölgy mondta, hogy neki éjszakára be szeretne jönni, szüksége van a szállásra, ilyen-olyan bajba került, és az irodámba ki szoktam írni egy-egy igeverset, és ezt úgy kitűzöm a hátam mögé, ugye van egy ilyen tábla. Ahogy oda pillantott az ige versre, egyből egy nagyon furcsa reakciót váltott ki, dühös lett, az íróasztalomat magam felé tolta, tehát amilyen kis vékonyka volt, olyan erővel rendelkezett egyből is. És akkor egy imát felfohászkodtam a Jóistenhez, Uram, légy segítségemre, és abban a percben ő lerogyott, és magánkívül lett. És úgy éreztem azt, hogy bizony nem csak testtel és vérrel van nekünk tusakodásunk, hanem levegőbeli hatalmasságokkal, és olyan hálás vagyok a Jóisten, ilyen esetben is bizonyít az övéi mellett. De el kell mondanom, hogy soha semmi gond nem volt ilyen, hogy alkohol függőségben lévő, vagy alkoholos állapotban lévők jöttek. Van erre stratégia, tehát jó, addig nem beszélünk, emberszámba veszük. Igen, köszönöm, hogy bejöttél, akkor gyere legközelebb, amikor majd olyan állapotban leszel, hogy beszélgethetnénk. Nem, nincsen miatt gond.
2: Itt most meg kell néhány perc erejéig szakítanunk a beszélgetést, de maradjanak velünk, Szatmárné Betiből jelentkezünk, ahol Sipos témával beszélgetek.

0: Hír összeállításunk következik.
1: 14. Leó, az első pápa, aki ellátogat Olaszország mérgező hulladékkal teli térségébe. Leó az első pápa, aki ellátogat a Nápoly körüli Túszföldre, amelyet a helyi bűnszervezet évtizedeken át mérgező és veszélyes hulladék tárolására használt. Az egyházfő szombaton helikopterrel tette meg az utat a Vatikánból Acerrába, az 58 ezres város a Terra dei Fuochi, vagyis a tüzek földje néven ismert területen fekszik. A kifejezéssel a 2000-es évek elejétől a déli olaszországi Campania tartomány térségét jelzik, ahol a Campora bűnszervezet nagy mennyiségű, kiemelten veszélyes és mérgező hulladékot tárolt, vagy ásott el. Már Ferenc pápa is fel akarta keresni az ott élőket, de a korábbi egyházfő látogatása a pandémia miatt elmaradt. Leót a helyi egyházi és állami hatóságok képviselői várják, és a lakosok, köztük a súlyos környezetszennyezés miatt meghalt gyermekek és fiatalok szülei. Országos lelkipásztori konferencia. A B18 baptista gyülekezet látta vendégül az országos lelkipásztori konferenciát május 19-én. Pap János egyházelnök köszöntője után fiatal szolgatársak vezették a dicsőítést, majd Novák Zsolt, helyi lelkipásztor buzdított a jánosi igék alapján. Újonnan kell születnetek. János 3:7. A délelőtti előadást Váradi Endre testvér, a Baptista Teológiai Akadémia új rektora tartotta, áttekintve azokat a kihívásokat, amelyekkel a korai keresztényeknek kellett megküzdeniük. Délután került sor a Kovács Géza díj átadására, melyet ebben az évben Kovács Lajos Zsigmond és Szilágyi Endre cigány misszióban szolgáló testvérek kaptak. Majd arról beszélgettek, hogy beszéljünk közös dolgainkról. Mi az ügymenete az egyes gyakorlati teológiai kérdések végig gondolásának, döntések megszületésének? Aktualitásokkal, majd énekkel, ima közösséggel zárult a nap. Egymást erősítő luteránusok Magyarországtól Guatemaláig. A Luteránus Világszövetség 9. alkalommal rendezte meg a laikus, nem lelkészi evangélikus egyháztagok számára ezt a szemináriumot, amely két helyszínen zajlott. Előbb Wittenbergben, majd Genfben töltötték el a 4 napot. A szövetség alapvető célja az volt ezzel a rendezvénnyel, hogy a különböző luteránus közösségekből érkezők számára lehetőséget biztosítson az egymás közti aktív kommunikációra, olyan termékeny tapasztalat cserére, amiből nem csak a résztvevők, hanem rajtuk keresztül evangélikus közösségeik is épülhetnek. A 8 együtt töltött napon a szeminárium témái mentén egymással beszélgetve is volt lehetőség elmélyülni annak a 22 meghívottnak, akik 20 országból és sok tekintetben merőben eltérő kulturális közegből gyűltek össze. Az időjárásról elindult a nyári idő. Ma szerdán sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol eső előfordulhat. Északi a szél, és már 29-34 fokunk van. Csütörtökön sok napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt, északról fúj a szél, és 21-26 fokra van esély.
0: Híreinket hallották. Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 27-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Amilyen az élet, olyan a gyümölcse. A mai ige: Péter második levele, első fejezet, 8. verse. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Gondolatok az igéről. Ha gyümölcsöző élet által szeretnénk, kívánjuk dicsőíteni Urunkat, akkor ennek bizonyos előfeltételei vannak. Semmi sem származhat ugyanis belőlünk, ami nincs meg bennünk. Először is hitre van szükségünk, ami minden erény alapja, azután ismeretre, mértékletességre, álhatatosságra és kegyességre. Ezekhez járuljon Isten félelem és felebaráti szeretet. Mindez együttvéve megtermi majd a gyümölcsét, úgy, hogy nem leszünk az igének csupán tételen ismerői, hanem tényleges cselekvői. Az sem elég, hogy mindez csak meglegyen bennünk. Bővölködnünk kell ezekben, különben kis

0: Közelebbről megfigyelve őket, rájöttem, hogy bizonyos kegyelmi ajándék hiányzik belőlünk, ami föltétlenül szükséges a gyümölcs terméshez, az alkalmasság ajándéka. Mert amilyen az ember, olyan a munkája, ezért ha valamit jobban akarunk csinálni, először nekünk kell jobbá lennünk. Ha hasznosabbak akarunk lenni a szolgálatban, először nekünk magunknak kell alkalmasabbakká válnunk, arra, hogy szolgálhassunk. Legyen hát alapigénk szelíd figyelmeztetés a gyümölcstelen professzoroknak és saját magunknak is. Országos lelkipásztori konferencia. A B18 baptista gyülekezet látta vendégül az országos lelkipásztori konferenciát május 19-én. Pap János egyházelnök köszöntője után fiatal szolgatársak vezették a dicsőítést, majd Novák Zsolt, helyi lelkipásztor buzdított a jánosi igék alapján. Újonnan kell születnetek. János 3:7. A délelőtti előadást Váradi Endre testvér, a Baptista Teológiai Akadémia új rektora tartotta, áttekintve azokat a kihívásokat, amelyekkel a korai keresztényeknek kellett megküzdeniük. Délután került sor a Kovács Géza díj átadására, melyet ebben az évben Kovács Lajos Zsigmond és Szilágyi Endre cigány misszióban szolgáló testvérek kaptak. Majd arról beszélgettek, hogy beszéljünk közös dolgainkról. Mi az ügymenete az egyes gyakorlati teológiai kérdések végig gondolásának, döntések megszületésének? Aktualitásokkal, majd énekkel, ima közösséggel zárult a nap. Egymást erősítő luteránusok Magyarországtól Guatemaláig. A Luteránus Világszövetség 9. alkalommal rendezte meg a laikus, nem lelkészi evangélikus egyháztagok számára ezt a szemináriumot, amely két helyszínen zajlott. Előbb Wittenbergben, majd Genfben töltötték el a 4 napot. A szövetség alapvető célja az volt ezzel a rendezvénnyel, hogy a különböző luteránus közösségekből érkezők számára lehetőséget biztosítson az egymás közti aktív kommunikációra, olyan termékeny tapasztalat cserére, amiből nem csak a résztvevők, hanem rajtuk keresztül evangélikus közösségeik is épülhetnek. A 8 együtt töltött napon a szeminárium témái mentén egymással beszélgetve is volt lehetőség elmélyülni annak a 22 meghívottnak, akik 20 országból és sok tekintetben merőben eltérő kulturális közegből gyűltek össze.
1: Kulturális programajánló.
0: Calvin János. Calvin János 1509. július 10-én született Genfben, és 1564. május 27-én halt meg. Francia származású svájci reformátor, keresztény tudós, a kálvinizmus névadója, Bamber Gascoigne szerint a legnagyobb elme és a legjobb szervező a reformáció vezér alakjai között, aki megteremtette Genfben az istenfélő város tökéletesen működő prototípusát. Elsősorban teológiai és egyház szervezői munkássága miatt nevezetes, de fontos szerepet játszott a francia irodalmi nyelv kialakulásában is. 26 éves korában írt fő műve, amelyet aztán egész életében bővített és átdolgozott, a keresztény vallás rendszere, illetve az általa felállított genfi egyházszervezet Európa szerte mintaként szolgált a református egyházak megalakulásához. A vallás

0: más történeti szemponton túlmenően Calvin azzal is hatott a nyugati kultúrára, hogy megváltoztatta a munkaszemléletet, ideológiai alapot biztosítva a kapitalizmus fejlődéséhez. Pilinszky János. Pilinszky János Budapesten 1921. november 27-én született, és ugyanitt 1981. május 27-én hunyt el. A 20. század egyik legjelentősebb magyar költője, Baumgarten díjas, József Attila díjas és Kossuth díjas. A nyugatirodalmi folyóirat negyedik, úgynevezett újholdas nemzedékének tagja Nemes Nagy Ágnessel, Örkény Istvánnal és Mándi Istvánnal együtt. E lapnak 1946-48 között társ szerkesztője is volt. Mindemellett munkatársa volt a Vigília, az Élet, az Ezüstkors, az Új Ember lapoknak is. Olyan művekről ismert, mint az Apokrif, Harbach 1944, Ravensbürgi Bassio, vagy rövid epigrammáiról, mint a négyszoros Mire megjössz, vagy harmadnapon, életművében a 20. század kegyetlen világát elemzi. Költészetén megfigyelhető az 1941-es évek alatti láger tapasztalatai, a keresztény egzisztencializmus, a tárgyias líra s katolikus hitének hatása, melyek ellenére nem tartozik a hagyományos értelemben vett szakrális témájú úgynevezett papi írók katolikus irodalmába, mint hogy elutasította a vallásos és a profán irodalmat elválasztó falat. Én költő vagyok és katolikus, mondta. Múzeumi esték. A szabadság festője Madarász Viktor. A reformáció öröksége Múzeumi esték címmel előadás sorozat következő alkalmán Krasznai Réka művészet történet előadásában Madarász Viktor életét és munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők. Holnap, május 28-án 18 órától az Evangélikus Országos Múzeumban, amelynek helyszíne Budapest 5. kerület, Deák tér 4. A Goldmark kórus Zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén. Június 7-én, vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidó zenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést kérik. A koncert műsorát a Zsoltárok ihlette kórusművek alkotják, a zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak Zsoltár feldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott Zsoltár műveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Tizennegyedik. Leó, az első pápa, aki ellátogat Olaszország mérgező hulladékkal teli térségébe. Leó az első pápa, aki ellátogat a Nápoly körüli Túszföldre, amelyet a helyi bűnszervezet évtizedeken át mérgező és veszélyes hulladék tárolására használt. Helikopterrel tette meg az utat a Vatikánból Acerrába, Az 58 ezres város a Terra dei Fuochi, vagyis a tüzek földje néven ismert területen fekszik. A kifejezéssel a 2000-es évek elejétől a déli olaszországi Campania tartomány térségét jelzik, ahol a Campora bűnszervezet nagy mennyiségű, kiemelten veszélyes és mérgező hulladékot tárolt, vagy ásott el. Már Ferenc pápa is fel akarta keresni az ott élőket, de a korábbi egyházfő látogatása a pandémia miatt elmaradt. Leót a helyi egyházi és állami hatóságok képviselői várják, és a lakosok, köztük a súlyos környezetszennyezés miatt meghalt gyermekek és fiatalok szülei. Az időjárásról: elindult a nyári idő. Ma jön egy hideg front, de majd visszatér a száraz idő. Ma szerdán sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol eső előfordulhat. Északi a szél, és már 29-34 fokunk van. Csütörtökön sok napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt, északról fúj a szél, és 21-26 fokra van esély. A hétvégén ismét melegebb lesz, ám nedvesebb és labilisabb légtömeg érkezik fölénk, ezért növekszik a záporok, zivatarok valószínűsége is.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik ázsiai tradicionális népzenékből.

ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, ázsiai tradicionális népzenékből készült összeállítást hallgathattak. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Lelkipásztor avatás az országos közgyűlésen. Van utánpótlás. Négy új lelkipásztort avattak a pünkösdiek idei országos közgyűlésén, május 16-án. Olyanokat, akik vallást tettek arról, hogy a Szentírás világosságában járva vezetik a rájuk bízottakat, és a gyülekezetük épülését szolgálják. A nagy ünnepet a résztvevők közös áldása koronázta meg, melyben Isten vezetését kérték elhívásukra. A közgyűlés délutáni záró szakaszában Földessy Tamás elnök négy új lelkipásztort avatott fel. Bető Barna és felesége, Újkenézen, Barna Sándor és felesége, Inárcson, Ifjú Péter Imre és felesége, Ruzsán, Fehér Máté és felesége pedig Budapesten végeznek majd szolgálatot. Földessy Tamás a János evangéliuma 21. fejezetéből 15-től 17-ig igeversekkel köszöntötte őket. A lelkipásztor legfontosabb feladata, hogy szeresse Jézust, hiszen ha nem szereti a főpásztort, aki a vérén váltotta meg az ő nyáját, akkor nem tud az ő juhairól sem gondot viselni. A köszöntés után mindannyian elmondták a lelkipásztori hitvallást, majd az országos közgyűlés zárásaként a résztvevők közösen kértek áldást a frissen beiktatott lelkipásztorok szolgálatára. A Goldmark kórus zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén. Június 7-én, vasárnap este 6 órakor a Rumbach-Sebestyény utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidó zenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést kérik. A koncert műsorát a zsoltárok ihlette kórusművek alkotják, a zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusa.

0: A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszalaggal látogathatók. A karszalagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren, található jegypénztárukban. A múzeumok éjszakája estéjén, június 20-án szombaton este 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herci tér és a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga. Az időjárásról: elindult a nyári idő. Ma szerdán sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol eső előfordulhat. Északi a szél, és már 29-34 fokunk van. Csütörtökön sok napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt, északról fúj a szél, és 21-26 fokra van esély.
1: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Szatmár Németiben Sipos Tímeával beszélgetek, aki két gyermekes édesanyaként a helyi hajléktalan szállón dolgozik, sok-sok éve, mint szociális munkás. A beszélgetés elején Tíma elmondta, hogy Isten határozott indítatásának engedve választotta a szociális munkát, és ebben örömét is leli. Mielőtt elköszöntünk a szünetre, a zenére, arról kérdeztem Tímát, hogy milyen nehézségekkel néznek szembe, és ezeket hogy tudják kezelni. Itt folytatjuk ezzel a kérdéssel a beszélgetést, hiszen Tíma elmondta, hogy Isten eddig megőrizte őket, néha egészen csodálatos módon, de azért legyünk őszinték, nem könnyű hajléktalanokkal foglalkozni. Mi van például a csúnya beszéd kérdéssel, vagy ha szebben akarjuk mondani, a réteg nyelv kérdéssel? Tudtok ezzel valamit kezdeni, vagy egyszerűen tűrni kell?
3: Csúnya beszéd, káromkodást, azt mondtuk, hogy ki van zárva, tehát már nem is beszélnek így jelenlétemben, ilyen, nem használnak ilyen szavakat. Örvendek amiatt is, hogy nagyon sok halálos ágyon ott lehettem, amikor nem tudom, hogy végezte az Úr, de kitették a kórházból, ugye halálán volt, ott kellett utolsó percét a szálon töltse, imában összekulcsoltam a kezét, és bizonságot téve az élő Úrról elmondhattam, hogy lehetősége van megtérni, megváltozni az életét, odaajándékozni, így az utolsó perceit is a Jóistennek. Örülök, hogy volt olyan, aki mondta, hogy most már meghalhatok, mert tehát megvalva bűnei távozhatott el az örökké valóságba. Én úgy érzem, hogy kiváltság ilyen emberekkel is dolgozni. Nehéz, de nem cserélnénk azzal, aki talán nem tudom milyen pozícióban előjáró, vagy nekem itt a helyen, tehát ilyen emberek között.
2: Igen, ezt így nagyon sokszor mondod, és ha megengeded, azért csak kimondom, ami így motoszkál bennem, hogy hát nem lett volna sokkal szebb mondjuk valahol szakfordítónak lenni, vagy nagyon aranyos gyerekeket, tiniket angol nyelvre oktatni, akik nagyon lelkesek, nagyon tiszták, sugárzó szeműek, és előttük az élet. Nem merült föl valamikor, vagy nem kérdezett,

0: kérdezték meg ezt tőled, hogy te biztos jól döntöttél?
1: Volt eset, hogy rákérdeztek erre. Nem fér kétség ahhoz, hogy nekem itt van a helyem, mert soha magamban nem tettem fel ezt a gondolatot. Itt is találkozunk sok szegény családdal, van kapcsolatunk a kint élő családokkal, akiknek úgymond gyerekeik vannak, családok, jönnek tanácsért, mi megyünk, életvezetési, ez az...
0: Tanácsadásra
1: minden héten kijárunk hozzájuk. Roma családokkal dolgozva elengedhetetlen úgy azt a kérdést kikerülni, vagy nem lehet, hogy akkor a fogamzásgátlás, abortusz kérdése felmerül, és a vezetőség megkért arra, hogy én ezt akkor rendezzem, hogy vigyem őket abortuszra, meg ugye ez is benne van szakmai
0: profilban.
1: Igen. Örvendek annak, hogy elmondhattam az igazgatóságon, az igazgatónőnek, hogy én hitvallásomból ezt nem fogom tudni tenni, és nem is akarom tenni. Sőt, hogyha tudtam azt, hogy értesültem arról, hogy az édesanyja gyermeket vár, nagy szeretettel tanácsoltam, vagy próbáltam azt, hogy mindenképp mellett állni, hogy tartsa meg a gyereket. És ugye ebből csak öröm származott, látva azt, mellettük állva segítettünk, lakáshoz jutottak, azóta rendezett család, úgy, ahogy ugye körülményekhez képest rendezett családi életük van, nem a híd alatt alszanak. Úgyhogy ebben is ad az Úr győzelmet, ilyen örömöt és győzelmet.
0: Ha már ilyen nehéz kérdéseket felvetettél, valós kérdések, teljesen valós kérdések, van még egy terület, amit nem említettél, de hát létező dolog, hogy sajnos a prostitúció is nagyon népszerű vagy, tehát valós dolog e között, a réteg között, akik innen származnak. Ezzel tudtok-e valamit kezdeni, vagy van-e valami, nem tudom, prevenciós, megelőző program, vagy felvilágosítás?
1: Sajnos nagyon gyenge az ilyen jellegű szolgáltatás itt Szatmárnémetiben, mondhatni nincs is. Viszont olyan esetekkel találkozunk szinte nap, mint nap a szállón, jönnek édesanyák, elmondják élettörténetüket, tudunk róluk. Van, akivel, ugye, aki fogadja, tehát elmondom az álláspontomat, tanácsot tudunk adni, tudok adni, mellette állok, amennyiben ő akarja. Van egy esetünk, aki a prostitúció miatt külföldön dolgoztatták, visszajött nagy nehezen Romániában, és hát 3-4 év munka után tudta azokat a mély dolgokat elmondani, sérelmeket, bántalmakat, kudarcokat, amit ő akkor átélt. És nem olyan rég, például örvendek annak, hogy eljött a gyülekezetben és több ízben, és kérdései vannak. Kérem az Úrtól a bölcsességet, tanácsot, hogy ebben is tanácsoljon, hogy tudjon dönteni a hölgy, és Krisztus követője legyen. Talán így ez lenne, amit megemlítenék. Nehéz, ugye, amiatt is többen, akik ezt a szakmát végzik, és hozzánk kerülnek, árvaházban nőttek fel, emiatt...
0: Nincs még családi háttér sem.
1: Nincs.
0: Igen.
1: És ugye a biztos, a pénz, ami a kezükben van, és ez sajnos. Viszont az álláspontomat elmondjuk az ige szerint, és ők döntenek.
0: Úgy gondolom, nem egyedül gondolom azt, hanem bárki, aki hallgatja, egyetért velem. Ez nem csak fizikailag megterhelő, fizikailag is megterhelő munka, úgy gondolom, meg veszélyes is, akár egészségileg is, az lehet, de lelkileg talán sokkal inkább megterhelő. Hogy lehet ezt a munkát tartósan végezni? Mert ha jól értem, azért itt már 10 évekről beszélünk. Hogy lehet feldolgozni a napi stresszt, azt, hogy olyan dolgok zúdulnak rád, ami elboríthat?
1: Igen, 15 éve dolgozom szakmában. Mondjuk egy éve körülbelül egy öreg otthonban is megkértek ilyen adminisztrációs dolgokra, de attól függetlenül főállásban a szállón vagyok. Voltak időszakok, amikor nagyon-nagyon nehéz volt egy-egy ügyet feldolgozni, kilábalnom, nem láttam a kiutat. Mérhetetlenül hálás vagyok, elsősorban családomért, férjemért, akivel nem mondom én, hogy napi szinten rázúdítom én ezeket, hanem úgy a nehézebb eseteket megtárgyalom, megbeszéljük, imádkozunk. De mérhetetlen hálás vagyok a Jóistennek, hogy neki elmondhatom mindazt, ami foglalkoztat, kijönthetem szívemet, gondolataimat, elpanaszolom, hogy tanástalan vagyok egy esetben, ő adjon bölcsességet, és az is kegyelem, hogy azért túl tudom tenni magam úgy egy sikertelen eset kapcsán. Amikor esetleg nagyon sok energiát fektettem bele, reményem volt, hogy feláll, helyreáll, mellette voltunk, segítettünk, és mégse úgy alakult. És tudok menni tovább. Viszont volt olyan eset, volt egy 2 évvel ezelőtt, 2015-2016-ban, amikor nagyon, én úgy érzem, pszichikailag és szellemileg kifáradtam, ez párosult egy tüdőelégtelenséggel, összeesett a tüdőm, 12%-os volt a jobb tüdőm, így állapították meg. Kórházban hosszú kórházi kezelés következett, és kellett ugye a regenerálódás, úgy testileg is és lelkileg is feltöltött az Úr. Hálás vagyok azért az időszakért, és azért is, hogy gyógyulást adott. Úgy volt kilátásban, műtétre van szükség, ez mégsem következett be a Jóisten kegyelmének folytán, és tényleg biztos 100% vagyok benne, hogy sok testvéri ima is közre játszott ahhoz, hogy most ilyen egészségben vagyok, és visszakaptam az egészségemet, és erőmet, fizikai erőmet, nagyon le voltam gyengülve. Nem olyan ember vagyok, aki munkáját hátfiavárról veszi, és nagyon sok energiát fektetek bele, hogy úgy azért minden maximálisan tőlem telhető módon jó legyen. Hát ebben is megtanított az Úr nemet mondani bizonyos dolgokra, adott nyitott új távlatokat, úgy az elmúlt 2 évben új szolgálati lehetőségeket, úgy a gyülekezetben, mint a társadalomban is. És örülök annak tényleg, hogy nemet tudok mondani bizonyos olyan szolgálati lehetőségekre, ahol nem látom a helyemet, ahol az Úr nem látja, hogy ott kéne legyek. Így alakult, hogy ilyen lánykör is indulhatott itt a gyülekezetben, ami nagy áldás és jól. A női körben való szolgálat is együtt végezzük persze a nőtestvérekkel, de mindig öröm jönni, és az Úr lábánál igét olvasva, tanulmányozva, imádkozva útmutatást kérni, tanácsot kérni testvérnőimtől. Ez is egy szolgálati lehetőség. Az öreg otthonba való látogatást is egy ideje végezzük, az állami öreg otthonba szoktunk ellátogatni a nőtestvérekkel. Ez is áldás. Számunkra biztos az is, az bent lakó páciensek, betegek számára is.
0: Ha jól értem, azért a gyülekezeti különböző csoportoknak a támogatása is erősít. Tehát, hogy úgy érzed, hogy mégis van társ, vagy háttér, inkább talán háttér.
1: Igen, 100%-osan aláhúzom, mint úgy a család, mint a gyülekezet. De nem csak engem, ez egy nagy család, tehát akinek problémája van, vagy ismerjük egymás munkaterületét, imában hordozzuk egymást, aki problémában van, igyekszünk ima támogatásban imádkozni azért, illetve segíteni, támogatni, amiben lehet. Ezt gyakoroljuk így nőtestvérek is, nem csak nőtestvérek, hanem így az egész gyülekezetben. Ez elengedhetetlenül fontos. És talán az átláthatóság, vagyis, hogy ha hibázok, vagy ha kudarcok vallok valamiben, akkor igenis ezt is fel kell vállalni. És azt mondom, hogy ennyi vagyok, de tényleg nincs semmi értelmem, hogy valamit többet mutassak magamból, mint ami vagyok. És így is, annál is inkább kérni az ima támogatást, a segítséget, vagy ha elesek, vagy elbukok, akkor jó érezni azt, hogy van, aki támogasson, felemeljen. És legyek én is az, aki, ha látom a testvérem valamilyen szinten
0: nehézségben van.
1: Igen, akkor mellette álljunk.
0: Egy picit ugorjunk vissza még ehhez a betegséghez, mert olyan kedvesen elmondtad, hogy hát a tüdőm összeomlott, gyakorlatilag majdnem nem működött az egyik oldal. Nagyon gyenge voltam, de az Úr meggyógyított. Azért a legtöbben az ilyen harcokat harcokként élik meg. Te hogy élted meg?
1: Nem kis harc volt. 2015 nyarán, hát kezdődött már ez az év elején, többszöri jelenlétem volt az ügyeleten, rosszul diagnosztizáltak, nem volt, tehát annyira légszomjam volt, erőtlen voltam, nem találták a probléma gyökerét, hát pánikbetegség, mindent mondtak, holott épp csak a tüdőmmel volt gond, de augusztusban ugye munkám révén többször vagyok kapcsolatban a tüdőkórházzal, pont egy nap vittem, az egyik hajléktalannal mentem ez a konzultációra, és mondta az orvosnő, hogy valami nagyon gyanús, nagyon furcsán veszem a levegőt, azonnal egy röntgenre menjek be. Jó, hát megoldjuk ezt, és de igyekeztem vissza a munkába, mondom, rövid időm van. És mondja, hogy na, azt mondja, az első szalomba gyorsan befeküdni, mert itt nagy gondok vannak. Hát el voltam képen, mi lehet most, na, menjek haza, hát nem, ezzel sehova nem szabad egy lépésre tegyek. Nagyon össze volt esve, légmellem volt.
0: Légmell.
1: Igen, ami azt jelenti, hogy a tüdő összeesett, és elvileg alig kaptam levegőt. Éreztem, én nagyon gyenge vagyok, de gondoltam fáradtság miatt ennek, annak tudtam be. És a hosszas, körülbelül 3 hetet kellett itt Szatmáron bent legyek. Az állapotom csak rosszabbodott, egyre jobban gyengültem, még víz is gyűlt a tüdőmre. De mindeközben, én mikor bekerültem, bementem a szalomba, hát egy nagyon nagy kérdés volt bennem, Uram, de miért engeded ezt meg? És azt tudni kell, hogy előző hónapban voltunk a gyerekekkel táborban, és a gyerektanítóként, segítőként voltam jelen, és azt a történetet kellett tanítsam a gyerekeknek, amikor Péter a vízen jár, és ugye egyhogy megjelenik az Úr Jézus, és mondja a tanítványoknak, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És annyira hát, tanítottuk a gyerekeknek, hogy mi a félelem, mikor jelenik meg, vagy hogy ez az. De akkor a szalomba érve, kérdésekkel, háborgó szívvel, szinte hallható hangon hallottam a jó Istent, ahogy mondja azt, hogy bízzatok, az Úr Jézus azt mondta, bízzál, én vagyok, ne féljél. És nem tudom, ha lehet-e ilyet mondani, de bennem, mint az a gyermek, aki hallja az édesapja hangját, jelenlétét érzi, tudja azt, hogy még nem értek mindent, de akarok bízni benned, mert tudom, hogy te szeretsz, és ezt is megengeded, és azt mondod, hogy ne féljek, akkor nincs okom félelemre. És egy nagyon szép időszak következett. Testileg tényleg nagyon gyenge voltam, hogy akkor alatt alig tudtam a számhoz vezetni, de a Jóisten olyan dolgokra világított rá, amelyeket másképp nem értettem volna meg. Megmutatta azt, hogy olyan sokszor mi áldásért, én olyan sokszor áldásért imádkozok, legyen ez, legyen az. És kérdezte, hogy ezeket mindet, ha kiveszem, legyek én elég neked, legyen elég a kegyelem, az, hogy én vagyok neked. És olyan sok igevers, bátorító igevers, helyreigazító igerész került elém. Alkalom volt újra ígével betöltekezni, úgy, ahogy előtte talán nagyon régen nem. Öröm volt bizonyságot is tenni az asszisztensek között, a nővérek között. Úgyhogy én egy nagyon szép időszakra, úgy gondolok vissza, mint egy nagyon szép időszak. 3 hét múlva azt mondták, hogy itt nem tudnak tovább rajtam segíteni, műtétre kell menjek Bányára. Ez volt pénteken, megröntgeneztek, hazaengedtek 2-3 napra, hétfőn vittek Bányára mentővel, és azt el kell mondani, hogy nagy öröm volt otthon is lenni, addig a gyerekek se jöhettek be a hozzám látogatni, úgyhogy nehéz időszak volt emiatt, ez tényleg nagyon nehéz volt. És a Bányára érve megcsinálták a röntgent hétfő délután, olyan 2 óra fele. Azt mondja az orvos, hogy összehasonlította a pénteki eredményt a hétfőivel, hogy hát ez az én röntgenem, hogy ugyanaz az az én felvételem. Hát mondom, persze. Hát itt egy nagyon, nagyon pozitív változást vesz észre péntektől hétfőig. És várjunk még a műtétel, amúgy be voltam már időzítve, elő volt időzítve a műtét kedreggelre, azt mondta, hogy várjunk még csütörtökig. És nagyon megörültem, és tudtam azt, hogy a Jóisten meghallgatta a gyülekezet imáját, testvéreim imáját. Akkor vasárnap nagyon sokan imádkoztak azért, hogy az Úr avatkozzon be, hát ő így avatkozott be. Ugye 2-től csütörtökig nehéz harcok voltak, nagyon nagy fájdalmaim voltak. És a csütörtökön megröntgeneztek, és azt mondta, szinte 100%-osan ki van tákolva a tüdőm. Hát azt mondja, biztos a bányai levegő tette, okozta, miatt van, hát mondom, nem, ez nem. És akkor jó volt bizonyságot tenni az Úrról, hogy az orvos előtt is, hogy nekem van egy uram, aki ezt így akarta, és ez így történt. És jó volt ezt így átélni. És így irónia a dologban, hogy a szobatársnőm egy roma lány volt, akit mikor láttam, ráadásul nem tudott románul, fordítanom kellett. Hát mondom, uram, még itt is azért csak szakmába engedte, hát ott segíteni kellett neki, meg fordítani, meg na, olyan, amilyen ő, de tehát nem voltam nagyon magammal elfoglalva, mert na, rá
0: munkát kaptál
1: ott is. Igen. Úgyhogy csütörtökön megröntgeneztek, akkor talán másik héten haza is engedtek. Úgyhogy utána következett egy nehezebb lábadozó időszak, és októberben kezdhettem is a munkát.
0: Nem tudom, hogy összefüggés van-e a munkád és a betegséged között, de nem volt olyan gondolatod, hogy hát akkor ennyi volt? Ezt én még egyszer nem szeretném eljátszani?
1: Kérdeztem szakorvosokat, megkérdeztem, hogy van-e közelhez. Hát nem mondtak egyenes párhuzamot. Valószínű több kikezeletlen megfázás okozhatta. Na hát legyengült immunrendszer, stb. Volt ilyen gondolat, hogy én ezt most befejezem. El is mondtam főnökségen, és annyiban vált előnyömre a nyomorúság, ilyen szempontból is, hogy tehát nem kellett éjszakáznom. Most azóta már nem megyek be éjszaka dolgozni, tehát ezért ez egy nagy segítség.
0: Hadd kérdezzek még egy olyat, hogy gyerekek, most már tinédzserek. Hát nem biztos, hogy egy tinédzsernek a legnagyobb, nem is tudom, ilyen dicsekvés, hogy hát az anyukám hajléktalanokkal foglalkozik. Hogy élik ők ezt meg? Nem furcsa nekik?
1: Sokszor érdekes dolog. Nem. A kicsi koroktól kezdve tudják, hogy kivel foglalkozom, és még olyan 2-3 évesek voltak, mikor igen sok játék gyűl össze, azért egy családban ismerjük a helyzetet, és nagy takarítást időszakonként végeztünk, és volt egy doboz, amit megbeszéltük, hogy azokat a játékokat, amivel ők már nem játszanak, amik még használhatók, azt szívesen oda ajándékozzuk olyan gyerekeknek, akiknek nincsen. És voltak karácsonyok, vagy ünnepek alatt, egy kis ételcsomaggal elmentünk közösen családdal meglátogatni ezeket az utcán élő családokat, gyerekeket, és ők ajándékozták oda ezt a játékdobozt, és azóta is emlegetik. Volt egy lány, aki kazánházban élt, nem akart a szállóra jönni sehogy se, és bizony volt egy karácsony, amikor karácsonyi szünidőben többször is meglátogattuk a lányt, ennivalót vittünk, amire szüksége volt. Nem mondom, hogy ezt a szakmát kell ők válasszák, sőt, nem is biztos, hogy fogják, mert úgy azért rózkodnak, hogy bejöjjenek a szállóra, és nem is nagyon viszem őket, ugye olyan szak, meg ez az. De én úgy látom, tehát az emberek iránti szeretet, tisztelet, meg kell tanulják. Legyen az egy roma ember, legyen az egy előkelő ember, az én hozzáállásom úgyis példa lesz nekik. Ha én negatívan beszélek bárkiről is, ezt látva ugyanezt fogják tenni. De akármilyen szakmát választanak, az emberek iránti tiszteletet, az, hogy hogyan viszonyulunk mi az emberekhez, azt fogják követni. És ha egy kis gyakorlattal is városról ők is jöhetnek. Mondjuk volt már úgy, hogy a gyülekezet egy karácsonyban készítettünk csomagokat, és meglátogattuk a szállón élőket, egy kis igei üzenettel, énekléssel átadtuk nekik, és ez mindig nagy öröm nekik. Gyülekezetben is eljönnek, nem nagyon sokan, de szokták látogatni a gyülekezet alkalmainkat. És van olyan eset is, hogy ajándékot készítenek a gyermekeinknek, és ezt mindig nagy örömmel használja a lányom azokat a tárgyakat, amit a hajléktalanok készítettek neki, úgyhogy ez nekik nagyon természetes.
0: Ha ebben a szakmában dolgozol, gondolom foglalkoztok azzal a gondolattal is, hogy társadalmi szinten mit tehetünk, vagy tehetünk-e valamit. Nem tudom, itt Szatmáron ez mennyire éles probléma, én azt tudom, hogy Budapesten több tízezerre satszolják, mert igazából mivel nincs pontos statisztika, de hát én olvastam olyanokat, hogy 30-40 ezerre gondolják a hajléktalanokkal foglalkozó szociális munkások a létszámot. Tehát ez egy őrült nagy létszám. Nem tudom, itt nálatok hogy van, de gondolom, hát, hogyha van szálló, akkor itt is létező probléma. Tudunk-e tenni valamit, mint társadalom, vagy teszünk-e valamit, hogy ezt a, hát mondjuk, hogy nem kívánatos folyamatot, mert azért ez nem kívánatos. Nem jó ez senkinek, ha őszinték vagyunk, legrosszabb a hajléktalanoknak, de nekünk, mint társadalomnak se jó, hogy hát elben életerős emberkék egyik napról a másikra tengődnek a helyet, hogy értelmes, normális, gazdag életet élnének. Mi a felelősségünk?
1: Úgy érzem, hogy itt is megállja helyét az az ige, amit olvashatunk a Bibliában, hogy amit vet az ember, azt aratja. Ez következménye, ez az életforma annak az élet szemléletnek, amit ők képviselnek. És ahogy az idő telik, egyre többen választják azt, hogy elégedjenek meg ezzel az éles stílussal.
0: Itt most újra megszakítjuk néhány perc erejéig a beszélgetést, de maradjanak velünk, ugyanis nagyon fontos kérdésekről beszélgetek Szatmár Németiben Sipos témával, aki a helyi hajléktalan szállón dolgozik. A zene után visszavárom hallgatóimat.

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Szatmár Németiben Sipos Témával beszélgetek, aki a helyi hajléktalan szállón dolgozik. Nagyon sok mindent megtudtunk már, Téma a személyes életéről is. A hajléktalan kérdésről is sokat beszélgettünk. Ott hagytuk abba a beszélgetést az előző rész végénél, hogy Téma a arra a kérdésemre, hogy van-e nekünk társadalmi felelősségünk, és tudunk-e valamit kezdeni a hajléktalan kérdéssel, egy igeverssel válaszolt, miszerint erre a kérdésre is igaz az, hogy amit vet az ember, azt aratja, és a legtöbbször az a helyzet, az az életvitel, amiben ezek az emberek vannak, az tulajdonképpen következmény. Mit tehetünk? Van-e lehetőségünk ezen a spirálon változtatni, vagy egyszerűen így akarnak élni, és ez van, el kell fogadni, nem tudunk mit tenni. Hogy látod?
1: Mi, mint társadalom, hiába próbálunk segíteni, lehetőségeket, szolgáltatásokat biztosítani, ha bennük nincs meg az a motiváció, hogy ők akarjanak változni, kevésre fogunk menni. Itt is, mint keresztény embernek az a felelőssége, hogy megmutassuk a jó utat, és ha tudunk segíteni. Most ez ugye meglátogatni, vagy adományokat, nem tudom mennyire, amennyire fogadják, de párosuljon mindig az igével és a helyes útiránymutatással. Lehetőséget adva nekik, hogy változtassanak életükön, életmódjukon, szerintem. Tehát keresztény civil szervezeteknek igenis helye van ilyen társadalmi rétek között is.
0: Gyerekeknél van esély arra, hogy ha ezt az életstílus látják, mert látják, hogy még megváltozni, megváltoztatni őket, vagy valahol, nem is tudom, pályát módosítani, mert ez is egy pályára állítás.
1: Így van. Hát talán nagyobb százalékban van esély, mint a felnőtteket. De igenis van esély rá. Ismerünk olyan nevelő szülőket, akik foglalkoznak hátrányban lévő gyermekek oktatásával, foglalkoztatásával, olyan alapítványokat itt Szatmáron is van, és bizony jó eredménnyel. Gyülekezetünkben is voltak olyan nevelőszülők, akik családban oda költöztek, úgymond a családjukba költöztek a gyerekek, vigyáztak, gondozták őket, és vannak, akik megtértek, megismerték az Urat, helyes útra álltak. Viszont van negatív példa is. Ugyanezt a nevelést kapták, és ugyancsak lecsúsztak. Tehát úgy érzem, tehetünk. Amennyiben van rá lehetőség, és hivatás is ehhez, az Úr ad örömöt, gyümölcsöt. Igen, úgy gondolom.
0: Itt most egy picit megszakítjuk a beszélgetést, ugyanis van nekünk két rövid bejátszásunk, és azt hiszem talán itt lesz a legjobb helyen. Mindkettőt az erdélyi Ákoson készítettük férjemmel együtt, az ottani cigány gyülekezetben. Azt még el kell árulnom, hogy miért gondoltam azt, hogy ezek a riportok ide kívánkoznak. Azok nagyon egyszerű. Én témával egy ákosi roma nőkonferencián találkoztam, pontosabban ott hallottam a bizonyságtételét, és így talán már azt se kell magyaráznom, hogy miért gondoltam azt, hogy ezek a bizonyságtételek ide kívánkoznak, és miért mondta azt egy pár perccel ezelőtt Tímea, hogy keresztény szervezeteknek úgy gondolja, hogy igenis van létjogosultsága az ezek között a félresiklott emberek között való munkálkodásra. És hogy van-e eredmény? Erre hadd ne én válaszoljak, hanem hallgassuk meg a két bejátszást, és úgy gondolom, hogy a bejátszások végére talán a választ is megtaláljuk.
2: Elmondanád, hogy is ismerted meg az Úr Jézust? Hogy találkoztál vele?
3: Úgy találkoztam Jézus Krisztussal, hogy testvérek jöttek ki az utcán, énekeltek, imádkoztunk is. Valóban szólott hozzám Jézus, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, ha valaki Isten hívben ne veszem örökére tegyen. És az engemet nagyon megfoglaltott a szívemet, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse azt, ami elveszett, én a bűnösök közt, aki első voltam. és így ismertem meg Jézust, és elfogadtam, mint személyes megváltómat, és takarítást tett a szívemben. Nem mindig sikerült ez, hogy megírtam a hűletet, de rászoktam bízni magamat Jézusra, aki meghalt valóban a hibáimért, és van kire szolgálni, van kire rábízni a életünket. Sokszor nem sikerül nekünk, de jövünk a Jóistenhez, és a Jóisten könnyű rajtunk. Egy parázna, egy részeges, egy rossz ember voltam, aki nem voltam írta, hogy Isten elfogjon. De ezt mind fel kellett ismerjem, meg kellett mondjam Jézusnak, és ő válaszolt az én imáimra. Nem érdemelte meg tőle, de is szóba állt velem. Akkor elmondtam neki, Uram, én egy bűnös elszetemben, aki nem volt méltó, hozzád kiássak, és neked szolgáljak. Hát tégy tisztá a szívemet, szóval is, hogy minden bűntől. És akkor, hogy Jézus bekült a szívemben, bűnelő Jézus nem egy, nem akarja megtűjük a szívünkbe a bűn. Jézus Krisztus, ő szent, tökéletes, és azt akarja, mik is az legyünk, mert minket a világban olvasnak, mint egy levelet, mikor olvas az ember, hogy ez mit jelent. És fel akar ismertetni az emberekkel azt, hogy a beszédünk, az életünk egy tükör legyen számunkra az embereknek, hogy valóban ez az ember nem az, aki volt, egy szelíd, egy alázatos szívű, de sokszor nem volt meg az életemben. És valóban kellett könyörök a Jóistenhez imában. Ez az év valóban takarítást csinált a szívemben azért, mert fel kellett ismerjem azt, hogy 20 éve szolgálom az Urat, de nem mindig sikerült az. És magamba kellett szálljak, mikor itt egy testvér prédikálta, hogy az ige, mikor világít, nem csak középen akar világítni, hanem be akar világítni az egész szívünkbe, minden sarokba. És akkor ráébredtem arra, hogy akkor én minden bűnt ki kell rakjak, haragot, gyűlöletet, irítséget, felgeledést, minden rosszat, ami nem a Jóistentől van. És az ördögenek nem ürül, újra vissza akar jönni. Ez nem ürül, amikor valaki kitakar is a házát, ott vagy füssön be, vagy valami is így akar az ördög is. Újra vissza akar jön a szívünkbe. De ne hagyjunk neki teret, hanem jöjjünk Jézushoz, aki meghalt a mi hibáinkért, és tud válaszolni minden imánkra.
2: Milyen területek azok, ahol különleges támadás van, különlegesen tetten lehet érni azt, hogy itt az ördög mesterkedik?
3: Hát volt olyan eset az életemben, hogy mióta megtértem, már kaptam is, fejsz a vállamon dolgozni, indultam menni. Egy testvér szájba vágva, tiszta vér voltam, ott volt István testvér, látta. És azt mondta a feleségemnek, hogy elég már a férjet, azt mondja, megverték. De én nem mondtam az asszonynak semmit, hanem látom azt, hogy egyből lefutott előttem Jézusnak az életje, hogy ő meghalt az én bűneimért, hatta, hogy üssik a szeget a kezébe, akkor én ki vagyok, hogy ítélkezek a más vele. És másnap eljött az életembe az, hogy el kellett menjek hozzá, és kérek bocsánatot. Ha más lehet, azt tettem, hogy bejelentettem, de nem tettem, mert tudtam azt, hogy Jézus Krisztus meghalt az én hibáimért. És nekem is meg kell alázkodjak minden ember előtt.
2: Hogy fogadta?
3: Hát nagyon jól fogadta, hanem azt mondta, hogy jó volt a hibás, nem én. Azt mondja, valóban te az Urat szolgálod, mert más bejelentett volna, elvitetett volna, lehet, hogy büntet is kaptam volna, de láttam azt, hogy Jézus valóban szolgálat. Nem teszünk rossz ír rosszat, akkor ezt felfigyelnek arra, hogy valamikor ezt tettük. Ha valaki rosszat tett, az volt az első cigányoknál, hogy azonnal bejelentsük, vagy rosszat teszünk, hogy visszajutnak a kölcsön. Ha megvert minket valaki azonnal, na várjam, a hónap én meg visszateszem neked. De már a hívő embernek nem ez a gondolatja, nem imádkozik, megimádkozza, és elmi a testvérén, testvér, bocsáss meg nekem, mert nem jót tettem.
2: 8 gyermek, az nem kevés, óriási felelősség. Hogy látod a gyermekeidet, hogy ők követői lesznek ennek a mintának? Megértik-e a példát?
3: Hát megértik úgy, ha úgy cselekszek benne a házban, nem úgy viselkedek, mint ezeit viselkedtünk, hanem ha látom, hogy rosszak, leülök velük, elbeszélgettek, nézd be, neked ez nem jó. Ez neked nem való. Én ebből tértem meg, ebből jöttem a világba, akkor te milyen módon mentsz a világba? A Jóisten ebből váltott meg engemet, bujálkodásból, cigarettából, vagy veszekedésből, akkor te miért teszed ezt, miért botránkoztattad engem? És ezáltal a gyermek megtalálja értni azt, hogy valóban az édesapám nem az, aki volt. Ha kell sírva, ha kell bűnbánattal, ha kell imádkozni előttük, hogy valóban lássák, hogy az Urat szolgáljuk.
2: Mit jelent a számodra az, hogy Isten igéje beszél hozzád?
3: Hát Isten igéje azt jelenti, hogy valóban feltét az én lelkemet, megül is a szívemet, boldogát, szenté akar tenni, ezen a földön még élek, ezen a földön, hogy őt lesz szolgálja.
2: Nagyon szépen köszönöm mindazt, amit elmondtál, és Isten áldjon meg családoddal, szép számú gyermekeiddel együtt, tartson meg az Úr.
4: Én voltam a családban a fekete bárány. Az én szüleimet nagyon sokat botránkoztattam. Mindig hívtak a gyülekezetbe, hogy én nekem is jó lenne, hogyha megtérnénk. Rá két évre nagyon beteg lett a testvérem, amikor bemerítkezett, és nagyon sok ideig volt a kórházban. És 22 éves volt, amikor elköltözött, és ezért én nagyon fel voltam háborodva, hogy milyen istenetek van nektek. Édesanyámnak és édesapámnak azt mondtam, hogy hogyan tudjátok dicsérni és magasztalni az Urat, amikor egy 22 éves fiadat elvette az Úr. És akkor azt mondta, hogy ha te is megismerni fogod az Istent, akkor majd te is rájönni fogod arra, hogy aki már bemerítkezett, nem a kor számít, hanem az, hogy meg legyél térve, és hogyan költözöl el erről a földről. Később született egy kisfiam, és lyukaszívvel született. És akkor is azt mondtam édesanyámnak, hogy látod, milyen a te Istened, hogy most is olyan próbákat ad, hogy eltávolítson tőlem, hogy még közelebb kerüljek hozzá. És én sose fogok megtérni. És amikor oda került a sor, hogy megműtsik az én fiamat, akkor először imádkoztam az Úrhoz. Azt mondtam, Uram, hogyha meggyógyítod, akkor én, mint halálig neked fogok szolgálni. És amikor meggyógyította, mégse tettem azt, elfordultam a jó Istentől. Olyan diszkókba jártunk el Magyarországon, hogy már most visszatekintve még hideg is giráz. Mind drogosok voltak, és nem foglalkoztam az én szüleimmel. És ők mindig imádkoztak értem, hogy én megtérjek. Hát édesanyám 20 éven keresztül imádkozott érettem. Még amikor a diszkóból éjszaka haza is mentem, még akkor is az ágynál imádkozott és sírt. És azt mondtam, hogy mit csinál ez az asszony, hát ez bolond. Hogy így fél 3 órakor, meg 4 órakor fent üljön és imádkozzon. Később cukorbeteg volt az én anyám. Az én apám rákos beteg volt. És akkor azt mondtam, hogy milyen Istened van, ilyen betegségeket ad. És nehezteltem az én szüleimre, mert betegek voltak, és nagyon terhemre voltak. Azt mondtam, én kell elmenjek dolgozni azért, hogy benneteket eltartsalak. Vannak más fiatal lányok, akik dolgoznak, és a pénzt magukra kötik, és van saját életük, és nekem miért nem lehet? És amikor megkérte édesanyám, hogy hozzam el a gyülekezetbe karácsony este, és azt mondtam, hát én nem viszlek el, mert én szégyeltem az, hogy ő eljöjjön. És újév este csak megkért arra, hogy kísérjél el a gyülekezetbe, nem szükséges, hogy ott maradjál velem, mert majd megkérek másat, hogy kísérjen haza. Megsajnáltam, felöltöztettem és elhoztam, és akkor feltették a felhívást, hogy hova is kerülünk, a pokolba vagy a mennyországban. Mit választunk, a pokolt vagy a mennyországot? Akkor döntöttem az Úr mellett. Amikor megismertem a Jóisten, teljesen megváltozott az egész életem. És azelőtt olyan félelem volt a szívemben, mert azt mondtam, hogyha eljönnem most az Úr, és nem találnak készen, hova mennék, csak a pokolba. De most már nincsen félelem a szívemben, mert megismertem a jó Istent, és bármit jön az életemben, tudom, hogy az Úr velem van.
0: Eddig volt a két riport, Fogarasi Sándort és Dana Gyöngyit hallottuk, mindketten Ákoson élnek Erdélyben. Folytassuk talán azzal a beszélgetést, hogy a család, férjed, gyermekeid, hogy fogadják ezt a te hivatásodat? Hogy állnak a munkádhoz? Azt már említetted az előbb, egy pár perccel ezelőtt, hogy férjed támogat a munkában, sőt, egy-egy nehezebb eset kapcsán együtt is szoktatok imádkozni. De nem félt a férjed? Mégse veszélytelen az a munka, amit végzel. Tehát hogy áll ehhez a kérdéshez? Félti a feleségét, vagy nem? Persze ezt inkább tőle kéne megkérdeznem, de nem tudom megtenni, tehát így tőled kérdezem.
1: Hát sokan kérdezték már tőle, hát, hogy ez miért muszáj én itt dolgozzak. Ugye férjeméknek van egy vállalkozásuk, bútor gyártással foglalkoznak, és Hát volt már rá eset, hogy azt mondta, hogy na most már viszlek, elviszlek onnan, mert ami sok, az sok. És bizony volt olyan eset, hogy én is rászorultam a segítségére, hogy együtt végeztük a munkát, kitették éjszaka a kórházból az illető hajléktalant, kaptunk hívást minden onnan, hogy a hajléktalan kint hidegben ott van az utcán. Megkértem, hogy akkor na, menjünk és vigyük be biztos helyre. Úgyhogy látja, hogy szeretem, és támogat, amennyiben lehet.
0: Ugorjunk vissza oda a pályaválasztásra. Ha most egy olyan fiatal lány, fiú, mint egy hallgatja, aki a pályaválasztás kérdéseivel vívódik, mit tanácsolnál neki?
1: Olyan jó, hogy a Jóistennel való kapcsolat nem csak egy szabályrendszer követése, hanem olyan, mintha az édesapánkat kérdeznénk meg ilyen esetben, hogy ő hogy tanácsol, mit tegyünk. És a Jóisten ad rá választ azoknak, akik szüntelenül keresik az ő közelségét, és vele szoros kapcsolatban vannak. Én biztos vagyok abban, hogy aki Jóisten elé áll, ilyen kérdéssel is nem marad válasz nélkül. És azért egy nagyszerű dolog, egy törvényszerűség ugye a hívő életben, hogy ha engedelmesek vagyunk az Isten ígéje szava iránt, mindig öröm következik abból, még ha nehéz is az út. Mert nem nehézségmentes, akadálymentes életre hívott az Úr, hanem egy olyan életszakaszt élünk itt a Földön, amit ő jár előttünk, és mi követhetjük őt. Semmi sem történik az ő tudtán kívül, semmi sem ér minket az ő tudtán kívül. Legyen az nehézség, öröm, egy nagyobb feladat, legyen az olyan pozíció, hogy tényleg nagyobb felelősséggel bíró, vagy egy egyszerűbb munkás embernek a felelőssége, vagy mindennapjaiban, ott van az Úr, és támogat, és gondunkat viseli. És azért a mai kínálat fiataloknak nagyon nagy. De jó azt tudni, hogy békességünk csak ott lesz, ahova a Jóisten vezet minket. És öröm. És áldás.
0: Megemlítettél egy bútorvállalkozást, és nem tudom, hogy jól kapcsolt össze az agyam, de mintha hallottam volna olyat, hogy azért az se volt annyira, hogy is mondjam, problémamentes ez a vállalkozás. Jól kapcsolta össze az információkat? Mi is történt veletek?
1: Apósomék indították sok évvel ezelőtt, tehát forradalom után, rendszerváltozás után a saját bútorgyárat, ők alapították. Férjem is ott dolgozik, és 2012-ben egy júliusi napon, hőség, nagyon nagy meleg volt, délután olyan 7 óra, tehát villámcsapás miatt felgyulladt, és teljesen leégett. Hát ez nagyon, nagyon nehéz időszak volt a család részére. Előtte való időszakban gondoltam azt, hogy ott hagyom a munkámat, és átszerződök, vagy átállok ide segíteni a férjemnek. Mi abban az időszakban kezdtük el építeni a saját házunkat, banki kölcsön, és így szólt közbe a Jóisten. Látni azt, hogy percek alatt, órák leforgása alatt válik hamuvá mindaz, amit egy életen keresztül összegyűjtöttek és dolgoztak, ezt embert, ideget megpróbáló helyzet volt. Hát mondhatom azt is, hogy a Jóisten abban a helyzetben sem hagyott magunkra, és csodálom azt, ahogy ő gondot tud viselni az idegrendszerünkre, a beszédünkre, a magatartásunkra, olyan helyzetben is. Olyan tűz volt, olyan tüzet kell elképzelni, egy ilyen ipari telepen van a műhely, hogy félváros látta a tüzet, tehát mikor egy butorgyál tele száraz faanyaggal, lakkozóval lángba borul, tehát förtelem mi volt, és tűzoltók is nem voltak a helyzet magaslatán, tehát nem tudta semmit megmenteni, abszolút semmit az egész épületből. És jó volt látni azt, hogy a gyülekezet testvér, ugye férfi testvéreinek szinte nagy része ott volt. Nem is tudom, hogy ott álltunk, és néztük, hogy ég minden, és tudtunk imádkozni együtt olyan esetben is. És ezt tudom azt, hogy bizonyság volt a munkatársak, a munkások felé. Ha Jóisten így akarta, akkor ezt is el kellett fogadni. És ami még egy érdekes dolog, hogy másik nap mentünk reggel, vagy mentek apósomék reggel ki a telepre, és én nagyon-nagyon sok ember volt, figyeltük, hogy mit akarnak. Ugye apósomék dolgoztak sok ortodox templomnak, nemrég készítettek ilyen kereszteket, és férjem felső szinten volt az irodája, és feltette az iroda falára egy keresztet, fából készült keresztet, és az egész épület romokban hevert. Ez a fal rész maradt meg, amin állt a kereszt. Tehát a fából készült kereszt állt. Hát nekünk is üzenet volt, de akik arra jártak, szinte zarándok hely lett, hogy nézzétek meg, hogy mi maradt meg. És a keresztnek a fénye, az ereje, az tartott meg minket is. Hát tényleg a karjain hordozott a Jóisten abban az időszakban. Akkor éjszaka, amikor hazamentünk, olyan bátorító ige részt olvastunk, hát mint hogyha a Jóisten beszélt volna hozzánk, a Spurgeon ígéretének tárházát nyitottuk ki hajnalba férjemmel is. És valahogy az ige pontosan nem is tudom, hogy mi volt, de valahogy úgy volt a magyarázatban, hogyha az egész föld és az ég lángba borul is, az ő választottainak még a hajuk szála sem pörkölődik meg, vagy nem is érzi, tehát valami csodálatos ige rész volt, és pont a mi helyzetünkre mérten meg kellett tanulni a segítséget elfogadni, azt, hogy nincsen semmink, és semmi érdemünk nincsen, és úgy gyakorlatban a Jóistenben bízni, abban is, hogy na most honnan szerez egy kalapácsot, egy bútorvállalkozónak másnak nem volt egy szerszáma, tehát ilyen gyakorlati dolgokkal néztünk szembe. Vagy hogy szembenézél a munkásaiddal, ugye férjemnek ez nagy gond volt, hogy mit mondjon, menjetek, keressetek magatoknak más munkalehetőséget. Nagyon-nagyon nehéz időszak volt. És Jóisten sok embert felhasznált. Hála neki, rá 3 hétre elkezdhettük a munkát, bérelt helyiségben az összes munkás, minden munkás nálunk maradt, nem mentek el. Faanyagot kaptunk egy a másik vállalkozó testvértől, Székelyföldről, aznap reggel, de nem volt megbeszélve sem. Mikor elkezdtük a munkát, aznap reggel ott volt a kamion száraz anyag, amivel elkezdhették a munkát. Tehát minden úgy, ugye a Jóisten úgy rendezett. És megtartotta a békességben szívünket, gondolatainkat, és vezetett. És ez olyan kiváltság. És kiváltság az, hogy ilyen gyülekezethez tartozhatunk. Abban az időszakban is nagyon sokan imádkoztak értünk, és nehéz volt elfogadni segítséget is, ami sokszor azt jelentette, hogy ételt, vagy ami otthon volt ház körül, azt is hoztak, és így teltek a napok. De hiány nem szenvedtünk semmiben. És olyan érdekes volt előtte, ilyen anyagi nehézségek voltak, és azóta fizetés időszak jön, következik. Békességben pont annyi van, kirendeli az Úr, amire szükség van. Nem kell különösebb kölcsönhöz folyamodni, tehát mindent kirendel az Úr. És jó volt az is, hogy be volt biztosítva az épület, és elég operatívak voltak, ami azt jelenti, hogy nem sok idő múlva visszaszolgáltatták a pénzt, de ez így kellett legyen. Úgyhogy hál' az Úrnak, tavaly óta most már felépítettük a saját helyünkre az új műhelyt, és ott dolgozhatnak újra.
0: Hát aki végighallgatta ezt a beszélgetést, azért meg kell, hogy állapítsa, hogy hát azért itt voltak, hogy is mondjam, cifra dolgok, ha finoman fogalmazok. Tüdő, összeomlás, minden megsemmisül egy műhely tűzben. Mitől tud az ember úgy beszélni ezekről, még ha hát egy kicsit föl is kavarodik, hogy jó volt, velünk volt az Úr, nem volt baj. Így kellett lenni. Normális így beszélni ezekről a dolgokról?
1: Nekem ez a legtermészetesebb dolog. Hát ha olvassuk a Bibliát, ugye bármelyik család életét, ha tanulmányozzuk, Mindenhol találkozunk problémákkal, nehézségekkel. A miénkre így mérte az Úr. Másnak más nehézséggel látogatja meg. Akit szeret az Úr, a fiait, az ugye megfenyíti, edzi, tanítgatja. A mi családunk életében ezeket az eszközöket használta, és nem tudom, hogy még mit fog használni, de mindezt azért teszi, hogy az örökké valóságba jussunk, és hogy az ő arcára, az ő képére, hasonlatosságára formáljon. Nem én válogatom meg, nem mi válogatjuk meg az eszközöket, és a miért kérdésekkel nem biztos, hogy választ kapok most itt, nem biztos, hogy választ kapunk, de ott van az a belső bizonyosság, hogy mindezt azért tettem, mert szeret, és formálni akar, és azt akarja, hogy az örökké valóságban találkozzunk.
0: Szívből kívánom, hogy így legyen, és az Úr áldjon és őrizzen, és azért, hogyha mint ember mondhatom, azt kívánom nektek, hogy az élet naposabb oldala jusson nektek ezek után, a megpróbáltatások után, de ha a hitemmel, a hívő emberként mondom, akkor azt kívánom nektek, hogy Isten azon az úton vezessen, amit a legjobbnak lát, és valóban készüljetek el olyanná, amilyenné ő akar formálni benneteket, és sok áldást a munkában is, a szolgálatban is, őrizzen és áldjon benneteket az Úr, és köszönöm a beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
5: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
6: Egyedül kegyelemből.
7: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallják. 14. tanulmány. Dicsekedés a keresztben. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Befejezzük ma a Galáciai Levél tanulmányozását, amit 14 leckében tanulmányoztunk. Ez Pálnak talán az első, vagy az első közül való levele volt, és egy konfliktus helyzetbe vitt be bennünket, és egy olyan helyzetben, amiből rengeteget tanulhattunk ma, a mai életben. Hiszen ezek a történések, ha nem is ugyanúgy, és nem is ugyanolyan díszletekkel, de tartalmában újra és újra ismétlődnek a mi életünkben. A Galáciai Levél egy levél, nem csak a neve az. Pál ezt elküldte, irodeáknak diktálta le, leírták a levelet, hogy jól olvasható legyen. Ezt a levelet felolvasták sokszor, először a galáciai gyülekezetben, utána a Galáciai levelet sokszor lemásolták, elküldték a többi gyülekezetnek, egész hozzánk elérkezett a Galáciai Levél, de ezeket a leveleket, mint ma is, alá kellett írni. És Pál a leveleinek, és mások is ezt tették, a végén saját kezűleg írt hitelesítő iratot, és ma ezt a hitelesítő iratot fog nézni, és ez teljes egészében Páli. Pál keze munkája, hogy így mondjam. Ezért rögtön kérem Tóth Erzsikét, hogy ezt a verset, ami a Galáciai Levél 6. fejezetének 14. verse, ahol kezdődik ez, ezt olvassa el, mert ez igazolja mindazt, amit én eddig elmondtam.
3: Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel.
2: Ugye Pál itt egy kicsit szabadkozik. Nem olyan szép író, mint az az író, de akiknek lediktálta. Nem azért, mert nem tudhatott szépen írni, valószínűleg valami szembetegsége lehetett, azt nem tudjuk, hogy milyen szembetegség. Találgatták sokszor a tudósok, teljesen mindegy. Viszont a galáciai gyülekezet, aki jól ismerte Pált, hiszen Pál előtte járt a gyülekezetbe, ő volt a gyülekezet alapítója, közismert volt az írása. És a galácia beliek, tehát a Galata tartományban lévők, valószínűleg így kellene mondani, mert nem egy város volt, a Galata

0: Észrevettem, hogy Jézus hol van az én életemben. Észrevettem azt, hogy Istennek van terve velem. Nem csak úgy elengedett, hogy fúj a szél, amerre lát és amerre akar, hanem az én életemben van egy tervszerűség, és ennek a tervszerűségnek a hitelesítője, hogy így mondjam, a biztosítéka, az a Jézus Krisztus, aki elhívott engem. Hogy az az indulat lehet bennem, hogy Pál szavát idézem, ami volt a Krisztus Jézusban. És a keresztény életnek ez tulajdonképpen az alapja. De ez a dicsekedés csak a keresztben lehet. Dicsekedni csak a keresztben lehet. Nem azt mondja, hogy a kereszt által lehet dicsekedni, a keresztben. Ha Krisztussal együtt megfeszítetem, hogy a Galáciai levélben tanultuk, és élek pedig többé nem én, hanem él hol? Bennem a Krisztus. Tehát nem tőlem függetlenül, hanem bennem a Krisztus. Van ehhez gondolatotok a lecke bevezetőjéhez? Tessék, Marian, parancsolj!
1: Pál azzal a határozott és hát személyes kéréssel fejezi be gyakorlatilag a levelet, hogy a hívők, akikhez szól végül is a levél, fessenek el mindent, ami a külsőséget illeti, és ugye senki másban ne, amint már mondtál is, csak a keresztben találják meg az ő boldogságukat, és csak arra támaszkodjanak, hiszen tulajdonképpen az életnek és a szolgálatnak a kereszt a lényege. És nem tudom, most itt a kézírás is már vettük, hogy az is most akkor mihet, vagy az majd akkor legyen egy következő. Csak egy gondolat erejéig, csak hogy ugye a betű nagyságából, a feltétlenül nagyságából, és abból ugye, hogy a saját kezével írt a Pál, nyomatékosan szerette volna felhívni a figyelmet a hallgatóságnak, hogy ne hagyják a tévtanítók által tulajdonképpen félrevezettetni magukat, vagy ahogy ugye az Efézus 4.14-ben fogalmazza meg, hogy többé ne legyenek gyermekek, akiket ide és tova hányt a hab, és hajt a tanításnak bármi szele, hanem hogy eljussanak mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Tehát tulajdonképpen ez volt a cél, hogy erre jussanak el, és a tévtanításokat pedig próbálják meg valaki küszöbölni, vagy legalábbis ne álljanak vele szóba.
0: Köszönöm, Marika.
2: Pál apostol azért írja ezt a levelet, mert aggódik. Nem akarja, hogy elveszen ez a gyülekezet, és elveszítse azt az értéket, ami mellett már egyszer letették a voksukat. És ez a féltő szeretet az, ami mutatkozik itt a levél kapcsán, mert ugye feszültség támadt, és Pál apostol aggódik, és úgy fordul a galáciaiakhoz, hogy vegyék észre, legyenek biztosak abban az értékben, amit egyszer már elsajátítottak.
0: Gyula, parancsolja.
3: Én egy picit a dicsekvésről, és a dicsekvésnek a két oldalát szeretném egy picit megvilágítani. Gondoljuk végig Babilónia uralkodójára, Nabukodonozorra, a Ószövetség, úgy olvassuk, az Úr szolgája. Hát elszállt vele aló, elnézést a kifejezésé, az öndicsőítés és minden, és a Jóistennek meg kellett tanítani, hogy ki az Úr a háznál. És Babilon királyt meg is tanítja arra, és a nagy megpróbáltatások után Babilon királya, ugyanúgy az a gonosz király, elismeri, hogy Isten az örökkévaló. Tehát itt, amit a leckébe is mondunk, hogy nekem pedig ne legyen másban dicsekedni, hanem a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Tehát amit Pál itt kimond, azért ez is egy nagyon-nagyon döbbenetes, ahhoz képest a pálfordulás utáni fölismeréshez. Tehát elképesztő és hihetetlen, és gondoljuk végig ezt kimondani abban a korban, ha kortörténeti hátteret nézzük, amikor a zsidók hogyan gondolkodnak a keresztről, hogyan gondolkoznak a pogányok, és hogyan gondolkoznak a görögök is. És végül is ez a megváltási terv, ez kell a kereszt hatalmát, a kereszt fogalmát kell megérteni ahhoz, hogy el tudjunk igazodni.
0: Köszönöm szépen. Tibor?
4: Én igazából a levélíráshoz szerettem volna még annyiban hozzákapcsolódni, hogy nem tudom, ti hogy vagytok vele, én azért elég sok körlevelet kapok. Az úgy elég gyorsan kiderül, hogy ez egy körlevél már a formából is, és nagyon-nagyon könnyen mondja az ember egy körlevélre azt, hogy nem is érdemes nagyon vele foglalkozni. És elég gyorsan végzi a irat megsemmisítőbe, mondjuk cserépkályha, vagy ehhez hasonló. Viszont, hogyha ott néhány sort a levélíró

0: kézzel írt, az egészen megváltoztatja a dolgokat. És szerintem már abban az időben is más lett a hangsúly attól, hogy Pál apostoltól ők úgy érezték, hogy ő nem csak elmondott nagy teológiai általánosságokat, még csak nekik címezve se, hanem neki ott van ebben az egészben a szíve. Neki ez a hitvallása. Tehát ő nem valamit leírt, ami okos teológusok így szoktuk mondani, hanem ez az övé. Ez azt adja át, ami benne van, és nem csak egy álságos dolog, ez valóság.
1: János?
2: Én azon elmélkedtem itt, hogy mondjam, nem mondjam, lehetünk mi is levelek. Én nagyon sajnálom, hogy a kézírás kemény a divatból, meg egy szakma megint kihal, hogy a grafológusoknak nem sokáig lesz már kenyerük. A kézírásnak megvolt a maga szépsége és a maga kedvessége, de átvitt értelemben is lehetünk levelek. Mert ha beszéltünk a lélek gyümölcséről, vagy minden olyan dolog, amiről énekeltünk az énekünkben is, hogyha Jézust tudjuk bemutatni, ha Jézusnak a üzenetét tudjuk továbbvinni, akkor gyakorlatilag mi is egy levelek vagyunk, amelyet Jézus küld az emberekhez.
1: A levél vége kétféle dicsekedésről ír. Ezt a kétféle dicsekedést nézzük meg. Először nézzük meg, hogy mi az a testbeni dicsekedés. Ez a testi dicsekedés, ne erre a fizikai testre gondoljunk, Pálnál ez egy nagyon érdekes fogalom, amikor Istent kikapcsoljuk, és csak a földiekre gondolunk, ez a testi. Nézzük először a testben való dicsekedés, mit mond a 12.-13. vers a Galata levél 6. fejezetében, és Magdikát kérem, hogy olvassa ezt a szakaszt.
3: Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek titeket arra, hogy körülmetélkedjetek, csak azért, hogy Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. Mert akik körülmetélkednek, maguk sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják a ti körülmetélkedéseteket, hogy a ti testetekkel dicsekedhessenek.
1: Ugye a Galáciai levél idején az volt a nagy vita kérdés, hogy így mondjam, erről szól az egész Galáciai levél, hogy vajon hogy van ez? Hogyha valaki Krisztust követni akarja, akkor először az ószövetségi néphez, a zsidósághoz kell tartozni, és utána lehet kereszténynek lenni, vagy pedig lehet Krisztushoz tartozni, mert az ő Ábrahám magjában áldattak meg a föld minden nemzetségén, mondja az Ábrahám ígéret. Hogy van ez? Ez volt tulajdonképpen a dolognak a vita oldala. De minden vita mögött van egy belső lényeg, és erre a belső lényegre figyeljünk. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a jelkép az önmagában mássá tesz bennünket. Holott a mássá lett embert jelzi tulajdonképpen a jelkép. Ha én kitűzöm a piros-fehér-zöld kokárdát mondjuk, attól még nem biztos, hogy magyar vagyok, mert kitűzheti bárki más. De hogyha igazán magyar vagyok, és én március 15-ig és gondolok a márciusi szabadsághősökre, és kitűzöm azt, akkor én vallok valamit. De ehhez először a belső élet megváltozása kell. Ugyanígy van ez, mi hiszünk a bemerítéses keresztségben. Ha valakit bemerítenek, és ez a hite vallomására történik, akkor ez egy jelkép, amivel kifejezésre juttatja a benne lévő hitet. De hogyha nincsen meg benne a hit, csak bemerítik, akkor nem történt semmi, legfeljebb vizes lesz az illető. Ennyi történik. De és itt is erről volt szó. Itt nem arról van szó, hogy tiltja a körülmetélkedést, hanem azt mondja, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy a körülmetélkedés különbé tesz titeket. Krisztus tesz különbé. És ezért nem a körülmetélkedést kell kötelezővé tenni, hanem Krisztust kell megragadni. Tessék a gondolataitokat, várom. Marian, parancsolj.
4: A főcímnél meg kell, hogy mondjam nektek, ilyen nagyon-nagyon emberi dolgok jutottak eszembe, vagy fiatalok, konditerem. Jó alaposan kigyúrjuk magunkat, jól nézünk ki. Aztán ezek a mediterrán szép fiúk, ez a fekete kifényezett haj, meg hollywoodi mosoly, meg szépek vagyunk, meg jól nézünk ki. És valahol ugye arról van szó, hogy mindent ugye a külsőségekért, tehát mindent a külcsínyért, a belbecs az meg ugye nem is számít, mert attól még lehetnek olyan sötétek sokszor agyilag, hogy föltelem. És ugye Ez a bizonyos europroszopéos szó, ugye, ami azt jelenti, hogy szépnek lenni, külsőleg jónak, szépnek kinézni, tetszelegni valaki, ugye ezt jelenti. Ugye arról van szó, és a Péteri leveleket nem régen tanultuk ugye az előző negyedében, ami arról szó, és annak volt egy alcíme, hogy légy az, aki vagy, ugye ne jázd meg magad. Tehát hogy nem az számít, hogy nézel ki, nem a külső számít, hanem a belső. Ezt mondja János 6.63-ban is, hogy ugye a külső, tehát a test nem használ semmit, hisz a lélek az, amely megelevenít. És ugye itt, amit az előbb mondtál, Jan, ugye nyilván a bajkeverők előjöttek megint a körülmetélkedésnek a dolgával, ugye, és ugye a 15. versben meg ugye azt olvashatjuk, hogy a Krisztusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés, a régiek elmúlt, aki mi újjá lett minden.
1: Igen, köszönöm szépen, Marika.
5: Hát ezek a tévtanítók olyanok, mintha valami kis homályos leplet akarnának oda tenni a hívők elé, szem elé. Mert a lényegről, az igazságról terelik el a figyelmüket. Mert ugye ez is emberi mi voltuk, hogy ugye gyakorlatilag zsarolják a galáciaiakat, hogy hát nekik kell megfelelni, meg nekik kell tetszeni. És ez olyan csúsztatott dolog, hogy eltakarják előlük azt, ami a lényeg, és ami az igazság. És ez ma is így van. Kinek akarsz tetszeni? Kinek akarsz megfelelni? Az, aki mindenféle dologgal rá akar venni valamire, vagy az igaz Istennek dolgaiban akarsz úgy járni, hogy Istennek tetsző életet éljél.
1: Köszönöm szépen, Tibor, parancsolj.
0: Ebben egy picit azok mellett, amit elmondhatok, mást is látok. Azt a törekvést, és itt most a körülmetélkedést én ki is venném ebből az összefüggésből egy pillanat alatt, hogy az adott, éppen adott környezetben megfeleljünk egy olyan elvárásnak, aminek ha nem felelünk meg, és nem alkuszunk meg vele, akkor bennünket bántani fognak, számon kérnek, üldöznek, perifériára szorítanak, kiebrudalnak, kiakolból intanak, meg még sok mindent lehet mondani. Tehát itt igazából nekem nem tűnik úgy, hogy akik a körülmetélkedést hirdetik, azok feltétlenül hinnének is ebben a dologban. Ez a csináljuk meg, és akkor kifogjuk a szelet a vitorlából, és akkor békében élhetünk, úgy, ahogy mi akarunk, nem kell ezt erőltetni. És azért mondtam, hogy vegyük ki a körülmetélkedést egy pillanatra, mert ez minden évszázadban valahol visszajön, valami témában. Lehetne ezt mondani egyébként, akár például a hitvalló keresztség témájában, de sok egyéb témában is lehetne mondani, hogyha hitvallásunkkal, hitbeli meggyőződésünkkel nem akarunk annyira előhozakodni, hanem komfortosak leszünk azokhoz, akik éppen diktálnak valamit, vagy akiktől üldözésre számíthatunk, mennyivel egyszerűbb lesz ez, és akkor nem kell ezt mondogatni. És én azt hiszem, hogy ez viszont kísértés. Mert ma nem hiszem, hogy a hallgatóink, vagy akár mi itt megvívnánk magunkban a körülmetélkedés veszélyével. De azzal, hogy megalkudjunk valami olyan témában, hogy elhallgassuk a hitünket, elhallgassuk a bibliai meggyőződésünket, és akkor nem fognak bennünket piszkálni, az kísértés lehet egy adott környezetben.
1: Gyula, parancsolj.
6: Én még folytatva ezt a gondolatot, úgy is értelmezem ezt, hogy ez zajlik egy elterelő hadművelet. Éppen arról, amit Pál azt mondja, hogy én a keresztbe szeretnék dicsekedni. Tehát itt nem csak a körülmetélkedés, hát hisz tudjuk, ha a kortörténeti hátteret nézzük, akkor a diaszporában élő zsidók hogyan gondolkodnak, és a farizeusok, és a jeruzsálemiek is. És ott van a Pál által alapított gyülekezet. Tehát itt teljes mértékben szeretnék a lényeget eltakarni, azt elfedni, hogy ne a lényegről beszéljen a gyülekezet, és ne hanem a lényegtelenről, például a körülmetélkedésről.
1: István?
7: Hát az én értelmezésem szerint, amit a Tibor mond, az fogalmazódik meg bennem, hogy tulajdonképpen Pál azt fejezi ki ebbe, hogy ezek az emberek színészkednek. Megjátsszák magukat, és a közönség elismerését akarják elérni. És ha figyelembe veszik azt, hogy ebben a kultúrában jelentősen túl volt hangsúlyozva a megtiszteltetés vagy a szégyen is egyaránt, ez azt a veszélyt fenyegette, ami nálam most is bennünket is veszélyeztet, hogy tulajdonképpen a többséghez való igazodás volt a legfontosabb szempont. Nem az elvek, hanem hogy mit mond a többség. És van egy olyan oldala is ennek, hogy a tévtanokat terjesztőknek is minden bizonnyal igyekeztek elérni, hogy még tekintélyesebbet tudjanak a galáciai zsidók és a jeruzsálemi zsidók keresztények szemébe. Tehát megint ez a színészkedés, az előtérbe való helyezkedés, és van egy olyan csúnya motivációja is, hogy el akarták kerülni az üldöztetést. Tehát a dicsekedésnek az volt a célja, hogy el akarták kerülni az üldöztetést. Nem szívből jövő klasszikus értelemben vett dicsekedésről beszélünk, hanem ez a motivációt mögötte van.
1: És ezt így lehetne folytatni, hogy szuperszentek akartak lenni. És a szuperszentek nem haltak ki. Szuperszentek akartak lenni úgy, hogy túl teljesítjük a tervet, hogy megfeleljünk ennek a komfortnak, hogy mi már előrébb vagyunk, mert még már azt is megcsináltuk. És ezek mindig az a szuperszentség azért veszélyes, mert a formákra teszi a hangsúlyt, és minél jobban a formákat hangsúlyozza, annál jobban tűnik el a tartalom. Na nézzük a másik oldalt most, és olvassuk el most a Krisztusba való dicsekedésről mit ír Pál apostol, mert eddig az emberi dicsekedésről beszéltünk, és akkor nézzük meg ezt, ne felejtsétek el azokat a gondolatokat is, mert Gyula már említette ezt a Krisztusba való dicsekedést, azért nézzük meg a szöveget. Esztert kérem, hogy olvassa a 14. verset.
8: Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára.
1: Köszönöm szépen. Ugye Krisztus keresztje kerül Pál gondolkodásának a középpontjában, és azért ne felejtsük el, mi azt mondjuk, hogy kereszt, és egy vallásos szimbólumra gondolunk, mert ugye a kereszténység ezt elterjesztette, de a kereszt akkor bitófánál is rosszabb valami volt, amikor ezt Pál leírta, nem? Ez egy nagyon csúnya kivégzési eszköz volt. Nem azt mondja Pál tehát, hogy én Jézus Krisztusnak a csodáival dicsekedem, vagy Jézus Krisztus csodálatos tanításaival dicsekszem, vagy avval dicsekszem, hogy Jézus Krisztus mondhatott volna személyes példát, hogy hogy hívott el engem a damaszkuszi úton. Bár ezt sokszor elmondta, de itt nem ezzel dicsekszik, hanem Jézus Krisztus keresztjével, hogy ő Jézus Krisztussal a keresztben sorsközösséget vállal. És ez azért fontos, mert mi Krisztussal sorsközösséget vállalunk akkor, ha az ő tervét, amit rólunk eleve elgondolt, a mi életünkben elfogadjuk. És ezért Krisztussal együtt megfeszítettünk, még egyszer mondom a galáciai igét, és Krisztussal együtt megfeszítettünk, és élünk pedig többé nem mi, hanem él bennünk a Krisztus. Tehát ez a dicsekedésnek a tárgya, és még egyszer mondom, a dicsekedés az nem ilyen, ami, hogy mi szoktunk dicsekedni, hanem az, hogy naponta látom, megvallom, beszélek róla, hogy Krisztus mit jelent az én életemben. És ez nem csak szavaimmal beszélek, mert igazán prédikálni nem csak szavainkkal lehet, sőt, igazán az életünk prédikál erről. Akvinói Tamás mondta azt, hogy sokszor prédikáltam, sajnos néha szavakkal is. Ezt azt hiszem ma is elmondhatjuk mi keresztények. Tessék István!
7: Tulajdonképpen, ha jól belegondolunk, akkor a Pál a kereszt által jelképezett szenvedéssel és szégyennel dicsekedett. Ugye, mert hát azt tudjuk, hogy ebben a korban ez a legkegyetlenebb kivégzési mód volt, meg gyalázatosabb kivégzési mód nem létezett ennél. És ha emberileg belegondolunk, azért Pál azért lett volna mással is dicsekedni valójában. Ugye, mert ha csak azt veszük, hogy a legünnepeltebb keresztények misszionáris volt az első században a Pál. Vagy ha azt veszük, hogy az Újszövetségi teológia meghatározó személyisége volt. Számtalan levet, stb. És mindenek ellenére ő ezt mellőzi, és nem akarja azt, hogy ő dicsérjük, hanem csak a Krisztus keresztjébe dicsérjük.
1: Igen, Gyula parancsolj, és aztán Marian.
6: Hát egy szóba úgy fogalmaznak, hogy Pálnak a kereszt a mindent jelentette. Mindent. A kereszt volt a mindene. megértette a megváltás történetét, a beteljesedést, mindent Jézus Krisztusban megértett Damaszkuszi út után.
1: Köszönöm, Marian, aztán János.
4: A történelmi beszámolókból tudhatjuk, hogy a legmegvetettebb bűnözőket és a legelvetemültebbeket feszítették keresztre, és azt olvashatjuk, hogy a leckénk írja is, hogy a római kivégzési módok repertoárjában tulajdonképpen ez a fajta kivégzési mód nem is szerepelt, mert annyira viszörögtek tőle és annyira utálták. És csak mint érdekességet említeném meg ezzel kapcsolatban, hogy ugye Péter is például azt kérte, hogy ugye a keresztefeszítés alkalmával, hogy őt ne ugyanúgy feszítsék keresztre, mint ahogy az ő urát Jézust, hanem fejjel lefelé. Ez csak mint érdekesség. És mert ugye nem tartotta magát méltónak ahhoz, hogy őt is ugyanúgy feszítsék keresztre. És ugye Pál apostol, ugye, aki a vallástudományokba, a politikába, a társadalomtudományokba teljesen jártas volt, otthon volt, és tényleg egy kiválóság volt, egy lángelmegy zseni. Mégis az addigi eredményeit ugye azt mondhatjuk, hogy szemétnek és kárnak ítélte, csak azért, hogy a Jézus Krisztus megnyerje. És amit már ugye mondtatok is, hogy nem akart semmi másról egyébként tudni, csak Krisztusról, mint megfeszítettről. Ő volt az ő dicsekedésének tárgya. Tehát nagyon elgondolkodható, hogy mindazok által, amiket ő már megtett, meg amit letett az asztalra, meg amennyire nagy tudósa volt sok mindennek tulajdonképpen, mert mindenben jártas volt, ennek ellenére nem tudott semmi a dolgot felmutatni, aminek azt mondta volna, hogy ez ennek van értelme, hanem csak annak, hogy a Krisztusban való dicsekedés, az ő keresztben való dicsekedése.
1: Köszönöm szépen, János, aztán.
2: Sokszor énekeljük azt a gyönyörű szép éneket, hogy mi fenséges a kegyelem. És utána a folytatás valami ilyen, hogy ez voltam, és ezért lettem. Vak voltam, látok már, bűnös voltam, hogy sikerült, vagy hogyan kaptam erőt Krisztustól, hogy elhagyjam. Tehát ez a dicsekedés a keresztben, hogy ott Krisztusban megtalálom azt az erőforrást, azt a lehetőséget, ami engem azzá tesz, amivé Krisztus látni akar.
1: Köszönöm szépen, Tibor, és aztán Marika.
0: Nekem nagyon lényeges Pálnak ez a végtelenül kiélezett és abszolút nem udvariaskodó megfogalmazás. Én ezzel nem akarok tudni semmi másról, másütt is mondja így. Nem kívánok semmi mással. És azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert ha a kereszténységnek a központjából, a középpontjából kikerül a Krisztus keresztje, a Krisztus áldozata, teljesen mindegy, mi van kiírva az ajtó fölé, vagy templom ajtó fölé, hogy milyen felekezet. Semmi köze nincs Krisztushoz abban a pillanatban. Akkor az valami gellert kapott dolog, akkor egy szép kis szervezet lehet, vagy egy vallási közösség, és Pál tudja, hogy itt erről szól a dolog. És azt mondja, hogy én minden áron kapaszkodni akarok ebben, mert ez az egyetlen út, amit kaptunk az atyától, amin végig lehet menni, akin végig lehet menni. És egyébként nekem meghalt a világ. Én meg a világnak haltam meg. Mondhatnám a Pál apostol egyszerűen ezt, hogy egy mondjátok, hogy lúzer vagyok. Jó, nem vagyok elfogadott úgy, mint a többiek. Jó, én akkor is Krisztusnál maradok, mert ez az életem középpontja. És nem is lehet más, de nektek se galáciaiak. Mert a kereszténység Krisztus keresztje nélkül nem az.
1: Köszönöm szépen, Marika.
8: Ha megismerjük Jézust, és elfogadjuk, és ez bennünk nem csinál egy értékrend változást, akkor maradunk olyanok, amilyennek voltunk, legfeljebb mást hirdetünk. De hogy is kell nekünk megállni abban az igazságban, amit hiszünk és amit vallunk? Van nekem is egy másik ének jutott eszembe, ez nem gyülekezeti ének, sokszor elhangzik, ha én rózsa volnék, és annak az utolsó verszaka úgy szól, hogy ha én zászló volnék, sohasem lobognék, mindenféle szélnek haragosa volnék, és ha egyszer engem kifeszítenének, nem lennék játéka mindenféle szélnek.
1: Köszönjük szépen! Lépjünk tovább, mert most éppen megnézzük, hogy mi ez az új teremtés. Mert tulajdonképpen ahhoz, hogy nem mindenféle szél fújjon jobbra-balra bennünket, mert sajnos ezt sokat látjuk az életben, ezért meg kell nézni azt, hogy mit is jelent ez a Krisztus keresztje a gyakorlati életünkben. Mert mi nagyon sokszor a Krisztus keresztjénél egy történelmi eseményre gondolunk, hogy ekkor, valamikor, 31 táján Jézus Krisztust felfeszítették Jeruzsálembe. Kész. Ez egy történelmi tény, mint ahogy tudom, Július Cézár hogy halt meg, vagy Napóleonnal mi történt. Nem így van. Hanem Krisztus keresztje, ez egy új kezdet. Nézzük meg ezt az új kezdetet, az új teremtést, és kérem szépen, hogy két igét olvasunk egymás után. Mind a kettő Páltól való. Csepec Erzsikét kérjük, hogy Galata 6.15-öt olvassa, majd pedig utána közvetlenül Dénest kérem, hogy a Korintusi második levél 5. fejezet 17. versét olvassa.
9: Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés.
1: Most Dénest kérem, hogy olvassa a Korintusi második levél 5. fejezet 17. versét.
10: Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre.
1: Nagyon érdekes, hogy a vitában most hogy áll helyt Pál. Nem azt mondja, hogy a körülmetélkedés pártiaknak, vagy a körülmetélkedést ellenzőknek van igaza, nem? Mert mi ezt csinálnánk, hogy neked igazad van, neked nincs igazad. És akkor egymásnak ugrasszuk a gyülekezetet. Hanem azt mondja, hogy emberek, rossz dologról vitatkoztok. Mert a tartalom elvész a forma miatt, a formai vitatkozás miatt. Hanem azt nézzétek meg, hogy sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem számít, hanem hogy állunk ezzel az új teremtéssel, és mi ez az új teremtés? Ha valaki Krisztusban van, ez az en Krisztu forma, ez nagyon sokszor visszatér a páli levelekben. Nem Krisztusról beszél, nem Krisztusra hivatkozik, nem Krisztust elismeri, hogy elhiszem, hogy volt Krisztus, nem csak Krisztusról nevezik őt, hanem Krisztusban van. Tehát Krisztus az, aki a létemet meghatározza. Az az új teremtés, és akkor ennek van egy következménye. Régiek elmúltak, és így még újjá lett minden. Tibor?
0: Még engeditek, hogy elmondjak egy nagyon friss élményemet. Most érkeztünk vissza feleségemmel együtt a határon túlról Erdélyből. És tegnap délután egy olyan istentiszteleten vettünk részt, egy roma gyülekezetben, ahol hitvalló keresztség volt, de mivel pici az imaházuk, kibéreltek egy kultúrházat. Dugig zsúfolásig volt, nagyon-nagyon sok cigányember is jelen volt, meg magyarok is jó páran ott voltunk, és kiállt valaki, és úgy kezdte, hogy tudjátok nagyon jól, hogy én hogy éltem. Én ebben a házban, ugye a kultúrházban voltunk, rettentő sok bűnt elkövettem. És ma itt állok ezen a helyen, és arról beszélhetek nektek, hogy nekem soha többet nem kell úgy élni, ahogy akkor éltem. És nem a hely változott meg, én változtam meg, nekem Krisztus a szívembe jött, új életet kaptam, és nem kell úgy élnem többet, ahogy addig éltem. És ezért állhatok előtetek. Hát elkönnyesedett a szemem, mert látszott rajta egyébként, hogy így van, és hát ott többen bólogattak, mert ismerték a megváltozott életét, tudták, hogy ő teljesen új ember, nem hasonlítható az eredetihez. Azt gondolom, hogy ez beszél az új teremtésről.
1: Marian?
11: Ennek kapcsán szembe jutott az, hogy mit tesz Isten lelke az ember, vagy amit eddig szerettem és élveztem, hogy azt még egyszer már eszembe sincs, tehát hátot fordítok, nem fogok elmenni, és nem fogok körjöngeni, nem fogok elmenni kártyázni, nem fogok elmenni a részlegesekkel együtt inni. Tehát ami esetleg addig nekem az életemnek a fő célja volt, vagy motivációja, az teljesen megváltozik, és igaziból egy teljesen valóban egy pár fordulat áll be az ember életébe. Olvastam egyébként egy mondatot, ami így hangzott, hogy sajnos bizonyos keresztény teológiai nézetek szerint a megtérés csupán annyit jelent, mint a kicserélnék a csomagot a címkén, miközben a tartalom változatlan marad. Ez pont erről szól, hogy ha csak a külső változik, és a belső nem, és a múltkoriban pont erről tanultunk már, és beszéltünk, hogy ahhoz nem a külsőnek kell megváltozni, és majd a belsőnk is meg fog változni, hanem ez pont fordítva működik. Ez úgy működik, hogy ha a belsőmben az Isten szent lelke engem alakít és változtat, akkor az nyilván kihatása lesz majd az én külsőmre is. Tehát ez ugye teljesen fordítva. És ugye annak idején már ugye Jeremiás is megföltötte a költői kérdést, hogy eltváltoztathatja a bőrét, a szeretsel és a párduszöző foltosságát. Ugye a kérdés az költői, tehát természetesen egyértelmű rá a válasz. Tehát azt jelenti, hogy saját erőnkből nem vagyunk képesek, és az ember saját maga nem tudja megváltani önmagát. És csak az isteni kegyelem az, ami gyakorlatilag ugye átformálhatja és újjászülheti az embert, a külsőségek azok nem tesznek semmit.
1: Köszönöm, Marika, aztán majd Sándor.
5: Én is arra hívnám fel a figyelmet, hogyha nincs összhang a külsőnk meg a belsőnk között, akkor tettetett keresztények vagyunk. Tehát akkor látszat keresztények vagyunk, mert nem akarjuk azt felszínre hozni, ami bennünk van, hanem palástoljuk. De akinek a belseje tiszta, az megnyilvánul a külsőkben is. Tehát ez a harmónia az, ami kilátszik. És a másik nagyon fontos dolog, hogy nekünk minden nap kell a változást megpróbálni. Mert olyan nincs, hogy egyszerre majd tökéletes leszek, vagy legalábbis sokkal jobb, mint előző nap. Minden nap törekedni kell arra, hogy az énünk rosszabbik oldalát fölismerjük, és letegyük, és küzdjünk ellene.
1: Köszönöm szépen, Sándornak adjátok.
12: Mennyire pontos az, hogy az embert ismerjük lelki értelemben, hogy milyen, mert a külsőség alapján tévesen megítélhetjük. Erre nagyon jó példa Böl Salamonnak a Prédikátor könyvébe, amikor egy király el akarja foglalni a települést, és egy idős ember oda megy hozzá, beszélget vele, és eláll attól, hogy elfoglalja a várost, és még csak meg se köszönték az idős embernek, hogy megsegítette őket. Lehet, hogy külsőleg valamiért ellenszenves lehetett, a részletek nem derülnek ki belőle.
1: Köszönöm szépen. Tehát nem külső, hanem belső változásra van szükségünk. Amit Mariam mondott, és amit Tibor mondott, azt kapcsoljuk össze. Ez a cigány ember nem szégyelt elmenni többi a kultúrházban, és nem azt mondta, törjön el a kezem, lábam, ha még egyszer bemegyek a kultúrházban, hanem ő lett más. És abban a pillanatban a kultúrház egy egészen mást jelentett. És ez mindig így van a külsővel és a belsővel. Mindig külsőt akarjuk változtatni, pedig ha a belsőnk megváltozik, akkor az egész világ megváltozik. Mert a világ igazán bennünk van. Vagy Krisztus van bennünk, vagy a világ van bennünk. Lépjünk tovább, ha nincs más hozzászólni valótok, a csütörtöki leckére. Ez egy befejező megjegyzése a levélnek. A 16.-17. vers, ezt Gyöngyikét kérem, hogy olvassa ezt a igét.
13: Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és Isten Izraelének. Ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én Jézus bélyegeit hordozom a testemen.
1: Igen. Ez egy nagyon-nagyon érdekes ige, azért figyeljünk rá. Az utolsó kívánsága, hogy békességet és irgalmasságot mindazoknak, akik szabály szerint élnek. Mi valahogy úgy gondolnánk, ha szabály szerint élünk, akkor minimum, nekünk nem irgalmasság kell, hanem Isten adjon egy olyan igazolást, hogy nekünk van igazunk. Sokszor, amikor az igazságot képviselni kellene, akkor az igazságot privatizálni akarjuk, hogy ugye, hogy nekem van igazam, mert az Isten igazságát én birtokolom. Nagyon sok ember mondja, hogy bír Isten lelkével, csak a Szentlélek nem bír vele. Ez nagyon sokszor van így. De figyeljétek meg, Pál milyen szépen fogalmaz, hogy békesség, ez az Isten ajándéka. És irgalmasság, ez is az Isten ajándéka mindazoknak, akik e szabály szerint élnek. Tehát ez az e szabály az előbb tanultuk, hogy újjászülettek, hogy a Krisztus megjelenik bennük, és akkor ez Pálnak is örömet okoz. Nem azt mondja, hogy független, hogy hát ti viszitek a bőrötöket a vására, akárhogy éltek, majd lesz valahogy, én üdvözölni fogok, én megmondtam nektek, és lerázom ezt az egészet, hanem azt mondja, hogy nekem nagyon fáj az, hogyha nem így éltek. És nagyon boldog vagyok, hogyha így éltek. Tehát érzelmileg is azonosul a gyülekezettel. A kereszténység az soha nem ilyen érzelmi közömbösség, hogy valami erkélyre fölállok, és onnan kirdetem az igazságot, és az a lent lévő plebs, az a megtér, akkor jó jár, de ha nem, akkor meg kárhozzon el. Szóval nem lehet így. Ez a szolidaritás érzés, ez a Krisztus érzés. Hiszen a kereszt az ezt jelentette, hogy Jézusnak nem kellett volna meghalni. Jézus az én bűnömért halt meg. Miért? Mert szolidáris volt velem. És ha ezzel krisztusi szolidaritást nem élem át, akkor nem tartozom Krisztushoz. És ez egy nagyon mély tanulsága az egésznek, és a kereszténység nagyon könnyen szeretne beülni az Isten ítélő székébe, és kiosztani az ítéletet mindenkinek. Közben nekünk mindnyájunknak meg kell jelenni az Isten ítélő széke előtt, sőt Péter level azt mondja, először az Isten házán kezdődik el ez az ítélet, és ebben az ítéletben csak Jézus által lehet megállni. Tessék a gondolataitokat, várom, Marian.
11: Az elhangzottakhoz csak annyit, hogy a békességet én, tehát ugye megnéztem az eredeti görögöt, és az egyetértés áldás is hozzátartozik még, tehát ezzel is nyugodtan behelyettesíthetjük, és akkor is egy nagyon szép dolog fog kijönni. Az irgalmasságnál pedig még a könyörületesség szó az, amit tulajdonképpen szintén megállja a helyét. És ugye ez az a fajta mód, amivel ugye rendelkezni kell, ahogy viselkednünk kell, amit tulajdonképpen az Istennek a követelménye, ezt elvárja, hogy a fele baráttal szemben az ember így viselkedjen, és hogy az Istennek a választott követőinek milyeneknek kell lenniük, azt arra nagyon jó példa az ős atyáknál, az ős egyházban lévő viselkedési mód és forma, és jó, figyeljünk, mert nagyon-nagyon sokat mondóak ezek a gondolatok. Azt mondja Ellen White, a lélek gyümölcseit hordták testükben, nevezetesen az Úr Jézus halálát. Ezek közül többen tudatlanok voltak, de kegyelem és igazság uralt a szívüket. Ez a kettő ihlette és tisztogatta életüket, ezek irányították tetteiket. Krisztus gondolkodásának és lelkületének élő megtestesítői voltak, és ugye János már mondta az előbbiekben, hogy levelek is lehetnénk, és ugye, akiket ugye akit mindenki olvas, és ugye ezt írja Ellen White is, hogy élő levelek, melyet minden ember ismert és olvasott. És akkor föltetjük a kérdés, hogy mi milyenek vagyunk, milyen levelek, hogy Krisztusnak az életre való illata, vagy pedig a halálra, tehát hogy mit hordozunk magunkba. Mert azt mondja Ellen White, hogy hordjuk a lenyomatot, tehát mindenkire hatással vagyunk, és attól függ, hogy képviseljük Krisztust, hogy vagy az életre, vagy pedig a halálra hatunk az emberekre.
1: Köszönöm szépen, már csak arra van időnk, hogy az összefoglalót elolvassuk, és Rózsikát kérem, hogy ezt olvassa el.
14: Az igazi vallás lényege nem a külső cselekedetekben, hanem a szív állapotában van. Ha az ember valójában átadja szívét Istennek, fejlődése során az élete mind inkább tükrözni fogja Krisztus jellemét. Fontos, hogy a szívünkben Krisztus uralkodjon. Amikor ez megtörténik, az összes többit magával hozza. A Golgota keresztje dacol minden földi és pokolbéli erővel, és végezetül legyőzi azokat. A kereszt a központja minden befolyásnak. Innen indul ki minden hatás. A kereszt a figyelem igazi központja, mert Krisztus azon áldozta fel az életét az emberiségért. Azért vállalta ezt az áldozatot, hogy visszaállítsa az embert eredeti, tökéletes állapotába. Azért, hogy egészen megváltozhasson az ember jelleme, és győztes lehessen.
1: Köszönöm szépen. Galáciai levél végére értünk, az utolsó mondatokat olvastuk el. Én úgy gondolom, hogy elvihetjük ebből a levélből azt, hogy Krisztus újra akar szülni bennünket. Egy új életet akar. Nem azért, mert ő akarja, hanem azért akarja ő, mert ez a mi életünk kiteljesedése. Adja Jóisten, hogy mindnyájan, akik hallgattuk ezt, és hallgatunk erre a levélre, ebben az újjászületésben, ebben az új ember felöltésében részesedjünk az ő kegyelméből. Amen.
15: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallották.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould-White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Máté evangéliuma 5. fejezet 8. vers. Izrael népe annyira igyekezett ceremoniálisan tisztának maradni, hogy végül elhordozhatatlan teherré vált számukra a vallás. Életük tele volt szabályokkal, korlátozásokkal és a külső tisztátalanságoktól való félelemmel. Nem törődtek azonban azokkal a foltokkal, amelyeket a szennyes gondolatok, a haszonlesés és a gyűlölködés hagyott lelkükön. Jézus egyáltalán nem említi a ceremoniális tisztaságot, mint feltételt a mennyekbe való bejutáshoz. Csakis a szív tisztaságát hangoztatta. A felülről jövő bölcsesség pedig először is tiszta. Jakab 3.17. Isten városába nem juthat be semmi tisztátalan. Minden lakójának már itt tiszta szívűnek kell lennie. Aki Krisztustól tanul, az mindinkább megveti a hanyag magaviseletet, az ízléstelen kifejezéseket és goromba gondolatokat. Akinek szívében Krisztus él, annak gondolkozásában és erkölcsiségében tisztaság és nemesedés fog megnyilatkozni. Azonban Krisztus szavainak, boldogok, akiknek szívük tiszta, sokkal mélyebb a jelentése, mint annak, amit világi értelemben tisztának neveznek. E tisztaság alatt értjük az érzékiségtől, az élvhajhászástól, a tisztességtelen szándékoktól, a büszkeségtől és önzéstől való mentességet. Legyünk alázatosak, önzetlenek és tiszták, akár a gyermekek. Csak hasonló értékeli a hasonlót. Ha csak el nem fogadjuk az önfeláldozó szeretet alapelvét az életünkben, amely Isten jellemének alapvonása, nem ismerhetjük meg őt. Istent a sátán által megtévesztett szív zsarnoknak, irgalmatlannak látja. Olyannyira, hogy a saját, sőt még sátán haszonleső jellemét is a szeretetteljes alkotóra vonatkoztatja. Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Zsoltárok 50.21. Rendelkezéseit úgy tüntetik fel, mintha bosszú álló kényúrtól származnának. Hasonlóan cselekszenek a Bibliával, Isten kegyelmi javainak kincstárával is. Fenséges igazságait, amelyek magasabbak az egeknél, és túlszárnyalják az örökké valóságot, nem veszik figyelembe. Az emberek nagy többsége úgy látja Krisztust, mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kívánatos. Ézsaiás 53.2. Amikor Jézus, a testben megjelent Isten az emberek között járt, az írástudók és farizeusok így szóltak róla. Samaritánus vagy, és ördög van benned. János 8.48. Még tanítványait is olyannyira elvakította önző szívük, hogy képtelenek voltak megérteni őt, aki azért jött, hogy az Atya szeretetét bemutassa. Ezért járt Jézus magányosan az emberek között. Csak a mennyben értették meg teljesen. Amikor Krisztus dicsőségben megjelenik, az istentelenek nem állhatnak meg tekintete előtt. jelenlétének fénye szeretteinek életet jelent, a gonoszoknak pedig halált. Eljövetelének várása számukra az ítéletnek és a tűz lángjának rettenetes várása. Zsidók 10:27. Mikor megjelenik, menekülnek, hogy elrejtőzzenek annak tekintete elől, aki azért halt meg, hogy őket megváltsa. A szív, amelyet a benne lakozó Szentlélek megtisztított, átalakul, megismeri Istent. Mózesnek akkor nyilatkozott meg az Úr dicsősége, amikor a szikla barlangjában elrejtőzött. Nekünk is akkor fog megnyilatkozni Isten fensége és szeretete, ha Krisztusban rejtőzünk el. Hit által látjuk meg őt. Mindennapi tapasztalatainkban pedig felismerhetjük gondviselését, jóságát és részvétét. Felismerhetjük őt fiának jellemében is. Isten lelke feltárja az atyára és fiára vonatkozó igazságokat értelmi és érzelmi világunk előtt. A tiszta szívűek meglátják és felismerik Istenben üdvözítőjüket, s miközben jellemének szépségét és tisztaságát szemlélik, arra törekszenek, hogy képmását visszatükrözzék. Felismerik benne atyukat, akinek legforróbb vágya, hogy megtérő fiát átölelje. Kimondhatatlan öröm és gyönyör tölti be szívüket. A tiszta szívűek felismerik Istent hatalmas kezének művei által, a természet szépségeiben, amelyek a világegyetemet betöltik. Még világosabban olvashatják azonban irgalmasságának, jóságának és kegyelmének kinyilatkoztatásait írott szavában. Isten gyermekei előtt feltárulnak azok az igazságok, amelyek a bölcsek és okosok előtt rejtve maradnak. Az igazság szépsége és nemessége, amelyet e világ bölcsei fel nem ismernek, mind jobban kibontakozik azok előtt, akikben gyermeki vágy él Isten akaratának ismeretére és teljesítésére. Akkor ismerjük fel az igazságot, amikor magunk is részeseivé válunk az isteni természetnek. A tiszta szívűek már ebben az életben is Isten jelenlétének tudatában élnek. Az eljövendő örökké valóságban pedig Istent szemtől szemben látják majd, miként Ádám együtt járt és beszélt az Úrral Éden kertjében. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. 1 Korintus 13:12.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Amilyen az élet, olyan a gyümölcse. A mai ige Péter második levele első fejezet 8. verse. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Gondolatok az igéről. Ha gyümölcsöző élet által szeretnénk, kívánjuk dicsőíteni Urunkat, akkor ennek bizonyos előfeltételei vannak. Semmi sem származhat ugyanis belőlünk, ami nincs meg bennünk. Először is hitre van szükségünk, ami minden erény alapja, azután ismeretre, mértékletességre, álhatatosságra és kegyességre. Ezekhez járuljon Isten félelem és felebaráti szeretet. Mindez együttvéve megtermi majd a gyümölcsét, úgy, hogy nem leszünk az igének csupán tétlen ismerői, hanem tényleges cselekvői. Az sem elég, hogy mindez csak meglegyen bennünk. Bővölködnünk kell ezekben, különben kiszáradunk. A gyümölcs az élet túláradása, ezért telve kell lennünk élettel, hogy az kiáradhasson belőlünk. Ismerünk embereket, akik sok és igen jó képességgel rendelkeznek, és kedvező alkalmat is kapnak. Mégsem tudnak soha lelkeket az Úrhoz vezetni. Közelebbről megfigyelve őket, rájöttem, hogy bizonyos kegyelmi ajándék hiányzik belőlünk, ami föltétlenül szükséges a gyümölcs terméshez, az alkalmasság ajándéka. Mert amilyen az ember, olyan a munkája, ezért ha valamit jobban akarunk csinálni, először nekünk kell jobbá lennünk. Ha hasznosabbak akarunk lenni a szolgálatban, először nekünk magunknak kell alkalmasabbakká válnunk, arra, hogy szolgálhassunk. Legyen hát alapigénk szelíd figyelmeztetés a gyümölcstelen professzoroknak és saját magunknak is. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-éig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors, akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A Kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órától a Kelenföldi Református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható. Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály. Az időjárásról: elindult a nyári idő. Ma szerdán sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol eső előfordulhat. Északi a szél, és már 29-34 fokunk van. Csütörtökön sok napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt. Északról fúj a szél, és 21-26 fokra van esély.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

Kedves hallgatóim, ha péntek, akkor lélek közelben. Ahogy a múltkori alkalommal is jó barátomat hívtam egy kis beszélgetésre, ma is ez fog történni. Beszélgető partneremet hosszú évek óta ismerem. A Vécsei Kollégiumban rendezett magas színvonalú diákversenyeken egymás mellett ültünk a zsűriben. A pályánk sokszor párhuzamosan futott, mert én 1968-ban a Nyílik a rózsa népdalvetélkedőben tűntem fel, Hajdú István pedig a szintén 1968-ban megrendezett Ki mit tud egyik versenyzője volt.

0: Tehát Hajdú István a vendégem. Szeretettel köszöntelek.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és hallgatom a kérdéseidet.
0: Igen, kezdjük itt is a beszélgetést, mert ez egy nagyon nevezetes vetélkedő volt. Hogy indultál neki, kik voltak a versenyzőtársaid, kik voltak a zsűriben, egyáltalán milyen volt a hangulat?
1: Hát abban az időben csak egy tévécsatorna volt, ha jól emlékszem, sőt biztos.
0: Bizony, akkor, meg még a hétfő akkor, szünnap volt, és kiürültek az utcák.
1: Valóban, aki akkor bekerült a képernyőre, tulajdonképpen ismert lett az egész országban. Mindenki a képernyő előtt ült, pláne egy ilyen műsor, ami nagyon népszerű volt. Hát, hogy kerültem oda? Hát úgy kerültem oda, hogy egy zenekarral énekeltem akkor, mint amatőr kezdő énekes, és a zenekar vezető benevezte a zenekart a Kimit Tudra, budapesti válogatóra, engem pedig külön is, mint énekest. A zenekar hát nem volt annyira, hogy is mondjam, profi, kiesett, én viszont mentem tovább. Így aztán a zenekar, mint kísérő zenekar, jött velem együtt a Kimit Tudra. Ahol, hát végül is tulajdonképpen ilyenekkel, mint a Neoton, akkor a Hungária, Benegyőző, hogy egy pár nevet említsek, ezekkel voltunk egy műsorba, egy elődöntőbe, ahol gyakorlatilag mindannyian kiestünk. Na most ez abban az időben nagyon rosszul esett nekem is, meg mindenkinek, de a későbbiek folyamán rájöttünk arra, pontosabban én, hogy egyáltalán nem volt rossz, mert a közönség, az emberek nagyon megkedveltek a képernyőn keresztül, és ez bizonyította az is, hogy amikor az utcán találkoztunk, akkor bizonyították azt, hogy ők nagyon kedvelnek, és hogy történt, milyen csúnya volt, dolog volt a zsűritől, és így tovább. Na most a rendezők is, tehát beleértve az országos rendezőt, akkor Orinak hívtuk abban az időben,
0: igen,
1: és felfigyelt rám, és elkezdett engem a műsoraiba felléptetni. Kaptam egy ideglenes működési engedélyt, sőt, az ősz folyamán a drága aranyos, a nevére mindig emlékszem, a Benkő Lili, Isten szeretettel gondolok mindig rá, beküldött a Honvéd művészegyüttesbe próbát énekelni, mert akkor kerestek ott szólistákat. És felvettek oda engem, mint énekes szólistáknak, gitározott.
0: Na de várjál, előtte még azért szeretnék egy kicsit arra emlékezni, hogy kik is voltak akkor a zsűriben. Már még hát, most, ha Kimi

0: tudra gondolok.
1: Major Tamás, akkor a... Hú, hát ezt most nagyon megfogtál, mert a nevekre nem nagyon emlékszem, igyekeztem őket elfelejteni, mert akkor többen haragudtam.
0: Igen.
1: A Major Tamás ott volt, az biztos, meg
0: Petrovics.
1: Nem emlékszem a nevekre, megmondom őszintén. Hát ennek az olyan régen volt, de mint említettem az imént, hogy az, hogy akkor mi kiestünk és nem kerültünk tovább, ez nekem tulajdonképpen nagyon jó jött, mert így kerültem be a Honvéd Művész Együttesbe. És egyáltalán ott olyan profizmust tanultam az ott lévő színészektől, énekesektől, zenészektől, említeném talán a Kürner Györgyöt, a Dragovics, ő volt a parancsnok, akkor jó pár, a Donigold Feri, szóval csak egy pár nevet, hogy említsek, csodálatos zenészek és énekesek voltak, hát ott lettem tulajdonképpen egy, tehát ha nevezzük úgy, profi.
0: Igen, és ez azért nagyon érdekes, mert ugye emlegettem, hogy a pályánk párhuzamossága, na hát itt ejtenék erről szót, mert mind a ketten szólistái voltunk a Honvéd Művész Együttesnek, csak én sokkal később, tudod?
1: Igen.
0: Úgyhogy ez nagyon. Na, és akkor merre jártál velük, mert hiszen rengeteg külföldi út volt akkoriban is, gondolom. Most a kis Enlig albumodat szedd elő.
1: Igen, hát elsőben itthon volt nagyon sok előadásunk, mert kis parti volt a miénk, tehát nagyon könnyen tudtam mozgatni a stábot, hát is volt egy 5-6 tagú zenekar, amiben én időnként gitároztam is, és mert gitározni is tudtam, nem azt mondom, hogy tudtam, hanem szerettem gitározni, inkább ezt mondanám. A gitártanárom a Puskás Tibor volt, aki hát egyébként elég jó nevű klasszikus gitáros is volt, és ő írt az első klasszikus gitáriskolát.
0: Na most azért állj meg egy pillanatra, mert eddig kibírtam, és nem mondtam neked, de képzeld el, hogy én 3 hónapig tanultam a Puskás Tibornál, és utána akkor, hát ugye akkoriban még úgy nevezték, hogy diszidálás, hogy akkor ment elő külföldre, úgyhogy én azért nem tanultam meg jobban gitározni, mert ő csak 3 hónapig tanított, és ezt kibírtam, hogy látod, nem mondtam neked.
1: Hát és... igen, mert egyébként én azt hittem, hogy többet tanultál, mert olyan jól gitározol, hogy szinte szóval nagyon jól.
0: Na, ne piríts rám, köszönöm szépen, de ez 3 hónap volt, és azért volt a szegény Puskás Tibornak nagyon nehéz dolga velem, mert én teljesen saját magamtól próbáltam azt a gitárt megszólaltatni, és valami olyan nyakatekert készfogásokat találtam, hogy hát, őrület volt, amíg megszoktatott.
1: Én nagyon, hogy is szokták mondani, egy fel volt egy könnyű vele dolgozni, na, ezt akarom mondani, és miután én, nekem ő a nagybátyám volt, tehát ő családtag, tehát nem volt velem nagyon kedves. Úgyhogy majdnem sikerült megutáltatni velem a zenét, de végül is nem sikerült.
0: Na és hogy bukkantál rá a másik hangszerbarátodra, a pánsípra?
1: Hát a pánsíp az sokkal később került be a képernyőre nálam. Ez már Norvégiában, hát ez egy hosszú történet, majd ha oda eljutunk, azért elmondom, hogy ott hallottam először, van egy csodálatos pánsíp művész, a George Zamfir, egy román származású.
0: Igen.
1: Hát ez elképesztő, milyen szép dolgokat játszott, ezt én egyszer egy kazettán hallottam, és azt mondom, ezt én meg fogom tanulni, mert annyira lekötött ez a hangszernek a hangja. És akkor vettem egy hangszert, akkor próbálkoztam, akkor utána a különböző iskolák, stb. És hát azóta is harcolok a pánsíppal. Ez 1983-ban volt. Na. Akkor először találkoztam a pánsíppal.
0: Igen, akkor majd erre még visszatérünk. Most viszont folytassuk ott, ahol abba hagytuk. Tehát igen, a Honvéd Művész Együttesnél lettél profi, ahogy mondod. Hát én is úgy gondolom, hogy az egy csodálatos jó iskola volt, mert sok előadás volt, az ember kipróbálhatta minden képességét, és én is verset mondhattam, színészi feladataim is voltak, énekeltem is. Tehát az egy tényleg nagyon jó iskola. Utána hova kerültél, és hogy kerültél Norvégiába, illetőleg sorra? sorrendben mondjad.
1: Igen, hát a Honvéd Együttes akkor annyira szabadul hagyott dolgozni, hogy a szabad időmben tudtam vállalni, az éjszakában is különböző helyeken léptem fel, volt, amikor 5 helyen is felléptem. Akkor nagyon ment az éjszakába, ez a 70-es éveknek az elejéről beszélek. A Müller Rouge-ban voltam 2 évig szólista. Azaz tudni kell, a Müller Rouge mindig csak egy fiú énekes van. És nekem sikerült ott megragadni. És olyan dolgokat csináltunk a Fenyvesi Gabi, Kerényi Gabival együtt énekeltem. A Kerényi Gabi sajnos már nem él, a Fenyvesi Gabi gyönyörűen énekelt, hát műzikelekből énekeltünk. Művészkedtünk, nagyon, nagyon jó volt ott is. És ezek után, miután ott vendéglátó, hát úgy nevezik, hogy vendéglátóztam, de mi nekünk ez nem volt olyan vendéglátó, hogy asztalnál játszunk, meg mit tudom, hanem műsorszerűen ment az egész, és nagyon szerettük csinálni. És akkor egy zenekar meghívott, hogy menjünk el nyugatra zenélni együtt, mert tetszett nekik, ahogy én ott fellépek és gitározok. És akkor elmentünk, ez volt 1974, január 1-én beültünk egy Skodába, ami kellőképpen hát zajos volt, meg hideg, meg minden.
0: És ez a farmotoros volt?
1: Az bizony.
0: Igen.
1: És életem először voltam külföldön, meg addig, hát úgy értem nyugaton, mert voltam ugye máshol az együttesel, cseh, lengyel és stb. Helyeken, de ez az első volt. Nem beszéltem csak kicsit a németet, mert tanultam ugyan a családban volt egy pár német ajkó, a nagymama is az is, de én nem beszéltem. No, mindegy. Kimentünk Frankfurtig, és a fele utat már én vezettem, ezek kidőltek, ez a fiúk, úgyhogy nekem kellett vezetni. És hát szóval, megmondom őszintén, nagy csalódás volt, mert nem erre vártam. Én, aki a Mulemba letettem a frakot, meg a klakot, meg a minden.
0: Meg a névjegyedet.
1: Meg minden, és akkor utána kimegyünk egy ilyen úgynevezett tánc lokálba, ahol úgy hívták, hogy Balder Examen Herz. Annyit jelent, hogy az egyedüli szíveknek. Tehát ilyen egyedüli emberek jártak oda, és ott ismerkedtek. Na most hát ebből kifolyólag szörnyű volt ezeknek ott muzsikálni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon rányomta a bélyegét arra, hogy én nem szerettem Németországban zenélni. Kibírtam 8 hónapig, képzeld el.
0: Igen.
1: És akkor hazajöttem, és visszatudtam még a helyemre menni, mert akkor már nagyon, mi Hakninak hívtuk, ismered a szót nyilván, a Hakni az a fellépés jelentette, hogyha a hallgatók nem tudják, mit jelent a Hakni szó. Visszakerültem a Hakniba, a Halmi, Darás Pista, Szikora Robi, és így tovább. Nyilván a nevekre ott emlékszel, mint a
0: te is.
1: Ezekkel dolgoztunk, és az utolsó szövetség már több alkalommal felkért arra, már előtte, hogy a parlamenti fenyőfa ünnepélyen, hogy vállaljam el a műsorvezetést, meg ilyen játékmester, meg hát egyáltalán ottan csinálni ezt a dolgot. Én azt nagy örömmel csináltam 3 éven keresztül, de ez alkalommal, mikor visszajöttem a német turnéról, nevezük turnéra, szintén itthon meg tudtam csinálni, és boldogan mentem el megcsinálni ezt a műsort. Még akkor ott volt a Hadis Laci, ő volt a
0: Télapó, igen.
1: Hogyne, igen, és akkor a Zsoldos zenekar volt ott, az egész, hát szóval kitűnő társasággal voltam ott együtt, énekeltem, hogy 4 előadásunk volt, imádtam ott lenni a parlamentben, az egy gyönyörű épületben ott felléptünk, nagyon jó volt.
0: Igen.
1: Hát aztán ezek után, miután már kint voltam külföldön, hát meg, hogy is mondjam, kicsit megmérgezett a dolog, vagy megfertőzött, inkább ezt mondanám, csináltam egy saját zenekart, és kimentünk még egyszer. Akkor azzal arra fel, hogy én akkor ilyen nagyon nagy magas nótákat énekeltem, a Dennis Russosnak a nótáit, Tom Jones és így tovább, ami nagyon tetszett a német közönségnek, és akkor megvették a zenekart, ami nem sikerült, mert a zenekar nem volt uzotta jó, megint hazajöttem, és akkor megint elvállaltam itthon a Haknikat, és megint alakítottam egy új zenekart, amivel kijutottunk aztán Norvégiába, először Dániába, Norvégiába, Svédországba, és így tovább. Ott 2 évig dolgoztunk együtt, közben én ott megnősültem, egy norvég lány lett a feleségem, és hát a turné végén, 79. májusában, akkor a zenekar hazajött, mi pedig ott maradtunk, elmentünk a lánynak a szüleit meglátogatni, az én feleségem szüleit, aki akkor már 6. volt terhes, a most már tudom, hogy fiammal. És akkor mi hazajöttünk, és akkor én megkértem a konzuli útlevelet, és kivándoroltam Norvégiába. Ez volt 1979. augusztusában, és a fiam megszületett szeptember 16-án.
0: Na hát ez fantasztikus. Na de hogy kerültél így az oszlói operába?
1: Az egy hosszú történet megint. A Narvikba, ami innen olyan 4500 kilométerre van, ott lakott a feleségemnek a szülei. És miután nem volt máshol lakásunk, mi oda mentünk Narvikba, és ott szülte meg a fiamat a narviki kórházba, és akkor ott maradtunk, hát nem tudtunk hirtelen máshova elmenni. És ott én rögtön vállaltam állást, egy zenekarnak voltam a tagja, plusz a Narvik gimnázium felvett engem zenetanárként, tehát dolgoztam a Narvik gimnáziumban. Az is érdekes volt, hogy történt, ez egy külön történet, röviden elmondom, hogy nem a papírokat nézték, hogy megvan-e, bár megvolt nekem mindenféle ilyen képesítés, de megpróbálták megnézni, hogy mit fogok csinálni a gyerekekkel. Mert azt tudni kell, hogy a norvég gyerekek azok nagyon szabadok, tehát ott nincs, hogy fegyelem meg ilyesmi. Bementem az osztályhoz, azok ott ültek, lábuk fönt, a lányok kötöttek, a fiúk azok, ezért mindegy. De miután hasonló korúnak néztem ki, mint ők, akkor voltam olyan 30-alány éves, hát meg ilyen kölyökképű, hát maga ez kicsoda, vagy te ki vagy, mert ott nem magázódik senki. És akkor elmondtam, hogy én fogok tanítani zenét, és akkor igen, és akkor mit? És akkor hoztam a magyar népdalt, a tavaszi szél vizet áraszt. Volt egy angol szövege, azt ott én megmutattam nekik, rögtön megtanulták azonnal. Érdekes módon olyan muzikálisak azok a gyerek azonnal. És akkor egyik kislány elkezdte, hogy ennek a dalnak, ugye miután magyar, van magyar szövege, mondom, úgy, de persze. És akkor ezt a szöveget elővettük, mert...
0: Csak nem megtanulták rögtön magyarul is.
1: Képzeld el, mert véletlenül volt nálam egy pár példányban ebből is. Véletlenül, teljesen véletlenül. Ezt most véletlenül mondtam, a véletlen. És odaadtam, és megtanulták magyarul. Hát könnyekig megható volt. Képzeld el, hogy abba távoli országba, távoli városba magyarul előadták a tavaszi szélvizet. Hát egészen le voltam, ahogy szoktuk mondani, a padlóig. Úgyhogy felvettek azonnal, ott voltam másfél évet Narvikba. De miután egy nagyon kis városka, még ilyen szinte kereszteződés sincs az utcákon, meg ilyen lámpák, meg semmi. Tehát annyira, hogy bár én nagyon szerettem ott lenni, de le akartunk menni a fővárosba, ami onnan volt olyan durván 2000 kilométerre, Oszlóba. Mert ugye ott volt a rádió, televízió, opera, meg minden, ami nekem a belefért az érdeklődési körömbe. És hát akkor lejöttünk oda, akkor ott elkezdtem keresgélni az utamat, hát nagyon hosszan keresgélve, de végül is sikerült bejutnom a Norvég Operába egy elég kacifántos felvétellel, ami úgy történt, hogy egy magyar karmester volt, a Hukvári Jenő, áldja az Isten a nevét, meg a lelkét, meg a minden, szegény már nem él, az segített, hogy bekorrepetálni azt a nagyon nehéz dalt a bohém életből, a Rodolfo első árjára, úgyhogy, hogy Kedzseli Damanina. Ez egy nagyon nehéz árja, és én a Pavarotti után megtanultam lemezről, hogy vele együtt. Na most a Pavarottiról tudni kell, hogy ő egy kifejten tenor, én meg magas bariton vagyok, tehát gyakorlatilag már le kellett tennem egy félhanggal, mert a C nekem az elég kemény lett volna. Így aztán csak megtanultam a mimikát, meg a szöveget, stb. És én úgy hallottam, hogy az jó lesz. Hukvári Jenő meghallgatta, de hogy. Miután a felvételihez, a meghallgatáshoz kaptunk lehetőséget átvenni próbát az zongora kísérővel. és minden próbaterem foglalt volt, és csak a balettteret találtuk meg, ahol hát tele volt tükörrel.
0: Jújúj, ami na, csodálatos visszhangot ad.
1: Igen. Pontosan erről volt szó, ott elkezdtem énekelni, hát úgy szólt, mintha egy stúdióban lennék, de a visszhanggal minden... És azt mondta a Jenő, hogy hát ez menni fog, hallod? Ez jó lesz. Kimentem a színpadra, elkezdtem énekelni, és nem volt az a hangzás. 10 perccel később, és kerestem azt a hangzást, és kínoztam magam meg, és nem az volt, hát persze, hogy nem az volt. A színpadon más volt, de azért felvettek.
0: Igen. Na most csak, mivel nagyon elszaladt az idő, most arra szeretnélek kérni, hogy konferáld be, hogy mit fogunk hallani, annyit súgok, hogy ez a bizonyos éneklő fűrész.
1: Az éneklő fűrész, igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog, miután ez egy tulajdonképpen egy ősrégi norvég hangszer is, és én ezeket úgy szeretem megszólaltatni, és sikerült, Amerikából rendeltem, mert nem lehet kapni sehol állítólag, akkor, és akkor nem lehetett.
0: Magyarán ez nem olyan, amit a praktikerben kiválasztasz és játszol rajta, hanem ez egy külön
1: nagyon,
0: nagy tudású.
1: Nagyon érdekes a hangszer. Én ezt először Hannoverba, a Seregi Gyula, aki a Mr. Langnak volt elnevezve, egy ilyen zenei virtuóz volt, rengeteg hangszeren játszott, többek között a fűrészen is. Ő mutatta meg nekem, hogy ennek a technikáját. Na most tőle kaptam egy rövid kis fűrészkét, amit ő tulajdonképpen valami 100-ból választott ki, egy ilyen praktiker nevű boltba, egy svéd fűrész, amit tényleg lehet vele fűrészelni is. Na most, és a baj ott volt, hogy én ültem vele szembe, és ugye ő fogta a vonót a jobb kezébe, én vele szembe, nekem a vonó a bal kezembe volt. Tehát én megtanultam bal kézzel fűrészre játszani, képzeld el. Ahelyett, hogy jobb kézzel fognám a vonót, mert a fűrészt vonóval kell húzni. Na most, szóval hosszú csatározás után rájöttem különböző ilyen turpis, hogy kell jól megszólaltatni, és miután meglett ez a hosszú nagy fűrészem, már nem 50 centis, hanem 1 méter 10, ezen már le lehet játszani komolyabb darabokat is.
0: Na és most mit fogunk hallani, mert aztán majd jön a folytatás a második részben. Tehát most mit hallunk?
1: Ez kérek szépen Schumann szerenád, amit már én is szívesen meghallgatok, ha visszahallgatom. Ez lesz a következő.
0: Ezt hallgatjuk, és aztán várjuk vissza a kedves hallgatóságot a második részre. Hajdú István a beszélgető partnerem.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk a beszélgetést barátommal, Hajdú Istvánnal, aki éppen Norvégiáról beszélt, és a zene sok színűségéről, mert itt operától kezdve zenélő fűrészig eddig mindent hallottunk. Most hadd kérdezzem, hogy más érzése énekelni, vagy éppen gitározni, vagy pánsipot fújni, vagy ezen az éneklő fűrészen játszani. Tehát magyarán, hogy a zene és zene más és más előadása között érzel-e különbséget, vagy melyiket szereted jobban?
1: Hát én tulajdonképpen alapvetően énekes vagyok. Tehát én ezt a képzést kaptam a drága tanárnőmtől, Sík Olgától.
0: Jaj, ez a következő párhuzam most pont. Bocsánat, de én is Sík Olga növendék voltam. Ez már a harmadik pont, igen.
1: Valóban. Sík Olga tanárnő a drága jó barát is volt. Ő egyengedte utamat. Hát ez csodálatos egy teremtés volt.
0: Igen.
1: Sajnos már nincs közöttünk. Tehát visszatérve arra, hogy a hangszer vagy az ének, én minden hangszeren énekelek tulajdonképpen. Tehát úgy játszom a pánsíppal is, úgy folyam, mintha énekelnék. Ezért engem az európai pánsíposok úgy is hívnak, hogy énekelek a pánsípon. Én nem úgy játszom, mint általában a pánsíposok.
0: Igen.
1: Hanem énekelek rajta. Az én hosszú tartott hangjaim, az mind az éneklésből adódnak, mert ott ugye kellett a rekeszizom, stb. Hát tudod, te nagyon jól, te is énekes vagy. És a fűrész, az meg nagyon érdekes módon úgy szól, hogy mintha valaki énekelne. Ott is van egy vibrátó, de nem túlzottan nagyon vibrátolt hang, de azt is úgy kell játszani, mintha az ember énekelne rajta. A gitár az már egy kicsit más. A gitár az egy barát. Amikor egyedül vagy, és szomorú vagy, vagy jó kedved van, vedd a kezedbe, és belejátszod a szomorúságodat, és az örömödet, és akkor jól érzed magad. Ez nekem a zene csodálatos. Ez a véleményem a zenéről kapcsolatban.
0: A gitárral kapcsolatban én is azt tudom mondani, hogy az én drága Bitterman gitárom, hát az szintén a csodák csodája volt, előadásokon évtizedeken keresztül kísért, egész addig, amíg el nem lopták. Úgyhogy az egy akkora tragédia volt, az biztos megérted, mert mi lenne, hogyha neked is elvinnék egy hangszeredet, hát az katasztrófa.
1: Hát a pánsipokat az én őszinte együtt alszom vele, mert ebből nincs a világon még ilyen.
0: Igen.
1: Nekem van öt pánsipom van, és mind rá van alakítva az én számra, az én fújási technikámra. Nem is tudnék, hát tudnék persze máson is játszani, de ezt szoktam meg, és ha nekem ez eltűnne, nagyon nagy veszteség lenne.
0: Azt elhiszem.
1: Igen.
0: Na most megint más téma. Hogyan bírod ezt a karantént? Hogyan bírod ezt a bezártságot? Félsz-e a vírustól, és félsz-e a haláltól?
1: Hát megmondom őszintén, hogy a haláltól olyan formában nem félek, mert előbb-utóbb mindenkire rátalál. Ugyanakkor meg szeretnék nagyon sokáig élni, tehát viccesen szoktam mondani, hogy az én limit az a 160 év, na most hát ez teljesen űrreális dolgot mondok most, de én nagyon optimista vagyok, és én nagyon szeretek élni. Én kimegyek reggel a teraszra, kék, süt a nap, a madarak csiripelnek, amelyik csiripel, valamelyik fütyül, a rigó az fütyül. Csodálatos érzés lenni a világba. És itt Balatonfüreden ráadásul még az emberek is olyan barátságosak.
0: Mert szóval, hogy te ott laksz, nem Budapesten laksz, hanem Balatonfüreden.
1: Igen. Nagyon nagy szerencsével sikerült kapnunk, vagyis hát venni egy olyan közegbe, ahol egyszerű emberek között nem ilyen hivalkodó, meg hogy gyönyörű ház, meg viszont, hanem egyszerű emberek között vagyunk, elbújva mondjuk így, és én szeretek közöttük lenni, amikor én gyakorolok, mert van egy ház, van egy nagyon jó ilyen garázs volt, amit átalakítottunk ilyen. Hát stúdiónak, próbateremnek, bárminek, és azt kinyitom az ajtót, és akkor az emberek megállnak az utcán, van, amikor többen is, van, amikor elég sokan, és akkor hallgatják, hogy hogy gyakorolok ott. És most már ki is derült, hogy én ezt gyakorolok időnként, és akkor jönnek, és akkor megkérnek, hogy játszok még. Szóval ezek ilyen jó dolgok, apró apró sikerélmények.
0: Igen, igen, igen. No, és azt még nem mondtad, hogy a bezártságot hogy bírod. Hát akkor nem vagy annyira bezárva, mert legalább egy erkély van, és hát gondolom, hogy ott nincs igen. annyira elszabadulva a vírus, tehát tudsz menni, tudsz mozogni azért.
1: Ja, hát miután a koromnál fogva 9-től 12-ig vásárolhatok. Ezt én ki is használom, mert azért az élet az megy tovább, és szükség van az élelmiszerekre. Na most nekem van egy drága partnerem, feleségem.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Calvin János. Calvin János 1509. július 10-én született Genfben, és 1564. május 27-én halt meg. Francia származású svájci reformátor, keresztény tudós, a kálvinizmus névadója. Bamber Gascoigne szerint a legnagyobb elme és a legjobb szervező a reformáció vezér alakjai között, aki megteremtette Genfben az istenfélő város tökéletesen működő prototípusát. Elsősorban teológiai és egyház szervezői munkássága miatt nevezetes, de fontos szerepet játszott a francia irodalmi nyelv kialakulásában is. 26 éves korában írt fő műve, amelyet aztán egész életében bővített és átdolgozott, a keresztény vallás rendszere, illetve az általa felállított genfi egyházszervezet Európa szerte mintaként szolgált a református egyházak megalakulásához. A vallástörténeti szemponton túlmenően Calvin azzal is hatott a nyugati kultúrára, hogy megváltoztatta a munkaszemléletet, ideológiai alapot biztosítva a kapitalizmus fejlődéséhez. Pilinszky János. Pilinszky János Budapesten 1921. november 27-én született, és ugyanitt 1981. május 27-én hunyt el. A 20. század egyik legjelentősebb magyar költője, Baumgarten díjas, József Attila díjas és Kossuth díjas. A nyugatirodalmi folyóirat negyedik úgynevezett újholdas nemzedékének tagja Nemes Nagy Ágnessel, Örkény Istvánnal és Mándi Istvánnal együtt. E lapnak 1946-48 között társ szerkesztője is volt, mindemellett munkatársa volt a Vigília, az Élet, az Ezüstkors, az Új Emberlapoknak is. Olyan művekről ismert, mint az Apokrif, Harbach 1944, Ravensbürgi Bassio, vagy rövid epigrammáiról, mint a négyszoros Mire megjössz, vagy harmadnapon, életművében a 20. század kegyetlen világát elemzi. Költészetén megfigyelhető az 1941-es évek alatti láger tapasztalatai, a keresztény egzisztencializmus, a tárgyias líra s katolikus hitének hatása, melyek ellenére nem tartozik a hagyományos értelemben vett, szakrális témájú, úgynevezett papi írók katolikus irodalmába, mint hogy elutasította a vallásos és a profán irodalmat elválasztó falat. Én költő vagyok és katolikus, mondta. Múzeumi esték. A szabadság festője Madarász Viktor. A reformáció öröksége Múzeumi esték címmel előadás sorozat következő alkalmán Krasznai Réka művészet történet előadásában Madarász Viktor életét és munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők. Holnap, május 28-án 18 órától az Evangélikus Országos Múzeumban, amelynek helyszíne Budapest 5. kerület, Deák tér 4. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma szerdán sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol eső előfordulhat. Északi a szél, és már 29-34 fokunk van. Csütörtökön sok napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt, északról fúj a szél, és 21-26 fokra van esély.
0: Híreinket hallották.

Jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal. Erről szól Kárpáti Petronella, Jellemünk a Biblia tükrében című sorozata.

0: a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: Elgondolkoztató történetet olvastam nem is oly régen. A rendőrök kezükben fegyverrel közelítettek a félreállított kocsihoz. Az autót vezető asszony rémülten próbálta felidézni, vajon mi rosszat tehetett. Trágár mutogatásaival és otromba szavaival sértegette a többi autóst, és ide-oda cikázott a forgalomban, közölte az egyik járőr. És emiatt éjezget azzal a puskával? Vágott vissza az asszony. Láttuk a lökhárítón a matricát, ami arra utal, hogy a kocsi tulajdonosa keresztény. Ezért arra gondoltunk, hogy bizonyára lopott az autó. Mi a tanulsága ennek a kis történetnek? Az emberek általában úgy tekintenek a keresztényekre, mint akik meggyőződésük miatt magas erkölcsi normák szerint élnek, mert Jézus a példaképük. Hogyan viselkedjen tehát egy keresztény? Semmiképpen nem úgy, ahogy ez az asszony tette. Hogyan viselkedjünk otthon és mások előtt? A választ Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelében találjuk meg az 5. fejezet 22. versében.
0: A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: Milyen találó ez a hasonlat? Mindenki tudja, hogy egy fán pontosan olyan gyümölcsterem, amilyen annak a fának a fajtája. Jézus szavai szerint, ahogy Lukács evangélista feljegyezte könyvének 6. fejezetében, nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem, és nem romlott fa az, amely jó gyümölcsöt terem, mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg. Mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt. Az embert nem csak a szavai, hanem a magatartása, viselkedése mutatja meg, hogy ki valójában és milyen a jelleme. Istentől elvadult természetünk csak vad gyümölcsöket tud teremni. Ezeket a vad gyümölcsöket is felsorolja Pál apostol közvetlenül a lélek gyümölcse előtt, melyek a következők. A testcselekedetei ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlóak. Ezekről mondom nektek, hogy akik ilyeneket cselekesznek, nem öröklik Isten országát.

Lőszem van. Vagy olyan, mint egy narancs, aminek több gerezdje van, de attól még egyetlen gyümölcs. De hasonlíthatjuk a sokszögű gyémánthoz is. A különböző oldalak Jézus más és más jelenvonásait jelképezik, amelyeket Isten bennünk is fényesre akar csiszolni. Ebben a sorozatban a lélek gyümölcsének különböző oldalait fogjuk megvizsgálni. De nem csak arra keressük a választ, hogyan válhatunk türelmesebbé, kedvesebbé, szelidebbé vagy hűségesebbé, hanem arra, hogyan nyilvánulhat meg a Szentlélek átformáló ereje életünkben. Hogyan válhatunk hasonlóvá Jézushoz, aki a megtestesült türelem, szeretet, jóság, szelídség és hűség. Ez nem megy könnyen, főleg otthon nem. A győzelem kulcsa, ha valóban átadjuk magunkat Istennek, és mások javára élünk. Sok ember eljut oda, hogy felismeri élete erőtlenségeit, a tehetetlenségét, és vágyakozik valami több, valami jobb után. Mások arra gondolnak, hogy önmagukon tudnak segíteni, ezért különböző technikákkal, tréningekkel próbálkoznak, de mindenkinek rá kell jönnie, hogy a természetüket nem tudják megváltoztatni, mint ahogy a párduc nem tud megszabadulni a foltjaitól. Azért jött Jézus Krisztus, hogy ő adjon nekünk új természetet. De kérdezhetné valaki, miért olyan lényeges, hogy jellemünk megváltozzon? Mert ennél nincs fontosabb, értékesebb számunkra e világon. Hiszen az átalakult jellem az egyetlen kincsünk, amit magunkkal vihetünk a mennybe. Az Úr Jézus Krisztus a tanítványokhoz intézett búcsúbeszédében a szőlőtőhöz hasonlította magát. János apostol így jegyezte fel szavait evangéliumának 15. fejezetében. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Jézus Krisztus mindig a természetből vette a példáit, amelyekkel fontos igazságokat hangsúlyozott és világított meg. Vajon miért mondta, hogy ő az igazi szőlőtő? Mert a vessző csak akkor él és teremhet gyümölcsöt, ha a szőlőtőn marad. Mint ahogy a szőlővessző folyamatosan szívja magába a nedvet az élő szőlőtőből, így nekünk is állandó kapcsolatban kell lennünk Krisztussal, mert különben lelkileg elsorvadunk, elszáradunk, gyümölcstermésre képtelenné válunk.

Akik szőlőtermesztéssel foglalkoznak, azok tudják, hogy a szőlős gazda gyakran megtisztítja a veszőket a felesleges, a káros hajtásoktól, a túlzott levézettől, amelyek túlburjázást okoznak, és elvonják az éltető nedveket a gyümölcstől. A szüreti idény végeztével pedig a legtöbb venyigét lemetszi. Nagy gonddal dolgozik, mert a jövő évi termés a megmaradt veszőktől függ. Metszéskor arra kell ügyelnie, hogy a termés és a szőlővesszők aránya fel ne boruljon. Csak a gyakorlott szakember találja el a megfelelő egyensúlyt. Ha a gazda nem vág le elég vesszőt, a következő év termése gyenge és rossz minőségű lesz. A mennyei szőlőműves is kénytelen sokszor metszőkést alkalmazni nálunk, hogy megtisztítsa életünket mindattól, ami lelki növekedésünket megakadályozza, és gátolja a gyümölcstermést. Jellemünk fejlődéséhez megengedi a próbákat, a küzdelmeket, a szenvedést is. De nem csak a szőlő példáját hozhatjuk, képzeljünk el egy almafát, amelyiknek letört az egyik ága, pedig a gyümölcsök már félig megértek. Mi történik a letört ággal és az almákkal? Javítanánk a helyzeten, ha a gyümölcsöket befestenénk pirosra? Esetleg locsolgatnánk az ágat és szétszórnánk köré a műtrágyát? Vajon megélelni a termését, ha leszúrnánk az ágat a földbe? Nem, semmiképpen sem. Ezért olyan fontos tehát, hogy az ág a fán, illetve a termést hozó vessző a szőlőtőn maradjon, mert a kiszáradt fát a kertész kivágja, a termést nem hozó vesszőt lemetszi. Csak is akkor fogjuk a jellem gyümölcseit teremni Isten dicsőségére, ha Jézusban maradunk.

Egy mosolyogni való történetet olvastam, miszerint a két fiú, amikor a szüleik nem engedélyezték nekik, hogy közeli kis tóhoz menjenek pancsolni, mindig a második emeleti gyerekszoba ablakából a gyümölcsfán keresztül jutottak le a tóhoz. Egy nap azt hallották, hogy édesapjuk ki akarja vágni a fát, mert kiszáradt. A gyerekek nem szívesen mondtak volna le titkos menekülési útjukról, ezért a boltban vásároltak néhány műanyag almát, majd azokat az elhalt fa ágaira kötözték. Másnap reggel édesapjuk csodálkozva mesélte, hogy az éjszaka almák nőttek a kiszáradt körtefán. Ez a kis példa arra emlékeztet bennünket, hogy sokféle gyümölcs van a világon. Vannak látszólag olyanok, mint az igaziak, de ha közelről megnézzük, azt látjuk, hogy hamis, nem valódi. Isten viszont olyan gyümölcsöt kínál, amely soha nem fonnyad el, hanem örökké megmarad. A szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és az önuralom olyan jellem tulajdonságok, amelyek csak a megtért, Istennek átadott lelkű emberek életében virulnak és teremnek meg. De ez a gyümölcstermés nem máról holnapra történik, hanem egy életen át tartó folyamat. Mert a keresztény ember életét az önmagával vívott szüntelen harc jellemzi. Eszünkkel tudjuk, mi a jó, de a megvalósításkor sokszor kudarcot vallunk. Úgy vagyunk, mint az a gyermek, akit számtalanszor elmondja szüleinek. Mától fogva megígérem, mindig jó leszek, és lehet, hogy a következő pillanatban már el is feledkezik ígéretéről, és ismét rossz fát tesz a tűzre. Az erkölcsi törvény szerint akarunk élni, de újra és újra kétségbe esetten döbbenünk rá arra, amit Pál apostol így fogalmazott meg a Róma belieknek írott levele 7. fejezetében. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve, más fordítás szerint ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, rabja vagyok. Mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Reménytelennek látszó küzdelemben összeroppannánk, ha nem nyílna lehetőség a szabadulásra Jézus Krisztus által. Az Isten akaratát kereső ember vergődését, lelkitusáját fejezi ki Pál apostole felkiáltásával. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. De a válasszal is kész, mert így folytatja. Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Azért jó lehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Nincsen azért én már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Csak két lehetőség van számunkra, amely között választhatunk. Az egyik a test szerint való járás, más szavakkal ez azt jelenti, aki a test cselekedetei szerint él, házasságtörő, tisztátalan, bálványimádó, versengő, gyűlölködő, haragtartó, irigy, gyilkos, részeges, és ezekhez hasonló dolgokat cselekszik. Azaz Isten országának örököse nem lehet. A másik lehetőség,
a lélek szerint való járás, amelynek a nyilvánvaló jelei szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Akiben mindezek a jellem tulajdonságok megtalálhatók, életének értelme, reménysége van. Betöltötte Isten parancsolatait, mert az ilyenek ellen nincs törvény. Soha ne feledjük, a jellemgyümölcsöket önmagunktól nem tudjuk megteremni, hanem a Szentlélek munkája ez bennünk, aki napról napra formál és alakít, hogy az elveszített isteni képmás újra kiábrázolódjék rajtunk.

Amint a nap sugarai különböző színekből tevődnek össze, ugyanúgy e gyümölcsök is a szeretetből fakadnak, annak különféle megnyilvánulásai. Rendkívül fontos kérdés számunkra, milyen gyümölcsöt terem életünk. Akarunk-e megváltozni és kedvezőtlen jellemvonásainktól megszabadulni? Ha igen, akkor ne várjunk holnapra. Ezzel kapcsolatban Ellen White a következőket tanácsolja. Nemes, kiegyensúlyozott jellemet nem lehet örökölni. Nem jutunk hozzá véletlenül, hanem személyes erőfeszítéssel, Krisztus érdeme és ereje által. Harcot harc után kell vívnunk öröklött hajlamainkkal. Senki sem mondja, hogy nem tudja jellem hibáit orvosolni. Ha erre a megállapításra jutsz, biztosan elveszíted az örök életet. Az lehetetlen, amit nem akarsz. Ha nem akarsz, akkor nem is tudsz győzni. Az igazi nehézség megszenteletlen, bűnnel fertőzött szívünkben rejlik, és abban, hogy nem akarjuk magunkat Isten irányítása alá rendelni. A jellem tökéletlensége bűn. Csiszold jellemed minden kedvező vonását. Megváltozott jellemű emberek élete bizonyítja azt, hogy meg lehet szabadulni rossz tulajdonságainktól. Gondoljunk Mózesre, aki felindultságában ember tölt, később Isten nevelő iskolájában a föld legszelidebb emberévé vált. Jákob, aki csalással szerezte meg az első szülöttséget, küzdelmes életharc után győzni tudott hibái felett. János apostolnak, Jézus Krisztus tanítványának nagyon sok jellemhibája volt. Bosszúálló, gőgös, becsvágyó, ha megsértették, haragtartó is tudott lenni. Ezért őt és testvérét a mennydörgés fiainak nevezték. Később az isteni tanító mellett jelleme átalakult, és a szeretet tanítványa lett. Hasonló változás lesz tapasztalható a mi életünkben is, ha engedjük Isten szent lelke megteremje bennünk a szeretet szivárvány színeit, melyek az átalakult élet jellemzői. Kérjük szerető Urunkat, legyen segítségünkre ebben a törekvésünkben, hogy mikor eljön dicsőségben, magával vihessen minket az ő országába. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, magasztalunk téged a Szentlélek újjáteremtő munkájáért. Megvalljuk, Urunk, hogy gyakran kiderül erőtlenségünk, mert oly sokan keresnek rajtunk jó gyümölcsöt. És nem tudunk adni semmit, vagy a magunk fanyar gyümölcseivel terheljük a környezetünket. Kérünk, add azt a lehetőséget, hogyan teremhet életünkben a lélek gyümölcse. Könyörgünk, segíts, hogy ne csak beszéljünk szent lelked munkájáról. Áraszt ki reánk lelkedet, hogy ő győzzön meg minket bűn, igazság, ítélet tekintetében, és juttassa eszünkbe mindazt, amire tanítottál, amire mindnyájunknak szükségünk van. Amen.

Álom a jóról. Uram, próbáim értelmét add, hogy jobban megértsem. El tudjam fogadni, hogy másképp is jó a jó, és kedvem ellen is igaz a szó, mint ahogyan tőled kapott okoskodó agyammal illúzióim virágos kertjében napon megálmodom.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban arra törekszem, hogy a földi történésekben figyeljük meg és vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit, hogyan formált benne Isten és miért, amiből mi is nagyon sokat tanulhatunk, hogy itt a mában, a saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert hát, ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek fölfedezni Istent a saját életünkben, akkor hát a nagy dolgokban sem. Az pedig komoly bajok forrása lesz.

Rút könyve. Kedves hallgatóink! Több adáson keresztül foglalkoztunk mostanában Rút könyvével, melyben azt kívántam körbejárni közös épülésünkre, hogy minden ember céllal születik a földre, és ha teljesíti, mint Rút is, akkor hatalmas áldásokban lesz része az Úrtól. De ide kívánkozik még néhány utógondolat is, mert azt hittük, hogy a múlt héten már befejeztük a témát. Ugye nagyon sokan borzonganak attól, hogy lemondjanak saját terveikről, ha az nem egyezik a teremtő céljaival. De ami egyébként se hoz igazi gyümölcsöket. Erre vonatkozóan nagyon szépen magyaráz az ige, hogy milyen a kapcsolatunk nekünk, teremtett, alkotott embereknek és a Teremtő Istennek. Ennek egyik legszebb részletezése Ézsaiás könyve 29. fejezetében áll emígyen. Micsoda fonákság! Egyenrangú talán az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának, nem ő alkotott engem. Mondhatja-e a fazék a fazekasnak, nem ért a dolgához? Majd a 45. fejezetben a válasz. Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények között. Mondhatja-e formálójának az agyag, mit csinálsz? És a készítmény ezt, nem ügyes a kezed. Jaj annak, aki ezt mondja apjának, miért nemzettél, és anyjának, miért vajuttál velem? Ezt mondja az Úr, Izrael szentje és alkotója. Kérdőre akartok vonni fiaimat illetően? Parancsolni akartok kezem munkájában? Hát én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő. Aztán Jeremiás 18. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, mint a fazekas? Így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, mint a agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kigyomlálom, lerombolom, elpusztítom, de ha megtér, gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam zúdítani rá. Megtörténik, hogy megígérem egy népnek vagy egy országnak, hogy felépítem, elplántálom. De ha azt műveli, amit rossznak látok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni. Lapozzunk a Róma 9-hez. Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt nemes célra, a másikat pedig közönségesre formálja? Nos kérem, fogadjuk a szívünkbe ezeket a szavakat olyan alázatos lélekkel a Teremtő felé, hogy látjuk mi, még egy vesét se tudnánk megformálni, egy virágnak, egy bogárnak se tudnánk életet adni. Nehéz következményei vannak és lesznek is annak, amikor az ember vélt szabadság érzetéből tiltakozik az isteni cél ellen. Nekem nem mondja meg aztán senki. És mennyire álságos ez a gondolkodás, hiszen a társadalmi rendben, a családban, az iskolában, a kreszben, a munkahelyünkön is függő helyzetben vagyunk, és nagyon sokszor nem is a nekünk jót akaró személyektől.
ott nem mondhatjuk, hogy majd az lesz, amit én akarok, mert hamarosan kívülről nézegethetjük a küszöböt.

0: A fiú neve Mánuel. Éppen a húsvét és pünköst közötti időbe voltunk. Vasárnap délelőtt én tartottam a prédikációt az istentisztelet előtti imaórán. Így láthattak a vendégek is. Aztán sorra kezet fogtam, akivel csak tudtam, majd az utolsó pad utáni székre leültem. Éppen azon gondolkodtam, hogy maradjak-e itt, mert a szék támlája jó támaszolt a derekamnak, vagy inkább menjek vissza a helyemre az első sorba, ahol nagyon szeretek ülni. Akkor vettem észre, hogy az előttem lévő padsorban egy olyan 15-16 év körüli fiúcska ül, akit én olyan afrikainak néztem elsőre. Ahhoz, hogy vendégként jól érezzem magát közöttünk, már is felálltam, megérintettem a vállát, és üdvözöltem. Kiderült, hogy cigány származású és magyar. Mánuelnek hívják, és kedvesen, de félszegen válaszolgatott. Aztán oda kanyarodtam hozzá, és a mellette ülő idősebb úr igencsak meglepett. Bár ismerős volt az arca, de nem tudtam hová tenni. Ellenben ő felismert rögtön. Megkérdezte, hogy emlékszem-e rá, mert járt már itt. Hát kiderült, hogy rá nem annyira, de a történetre, ami végül is kettőnk közös története volt, nagyon is emlékeztem. Ez a férfi egyszer elhozta a kollégáit is az imaházba a 10 órás istentiszteletre. Akkor is körbejártam, és találkoztunk. Az egyik elhívott vendég, a férfi, hát eléggé ittas volt már abban a korábbi órában is, és hát hirtelen támadt szégyenérzete miatt zavarban volt, hogy a kezében lévő pálinkás üveget éppen hová tegye le. Na, az ablakba tette, ahol mindenki látta. De én megkértem őt szépen és türelmesen, hogy vegye le onnan.
1: Hát akkor hova tegyem?
0: Jött a kérdés, mire én kedvesen csak ennyit válaszoltam. A szemétbe, uram, ott van a helye. Aztán, mert nyitottnak látszott a beszélgetése, hát beszélgettem vele az úrról, akit tisztelünk és szeretünk. Nem mondott ellen, de nem is volt elragadtatva. Aztán kezdődött az alkalom, én a helyemre mentem, de az Isten tisztelet után még folytattuk a beszélgetést. Nos, erre a történetre nagyon is emlékeztem. Megkérdeztem, hogy mi lett ezzel a férfivel, de az idős úr azt válaszolta, hogy nem tudja, mert már nem dolgoznak együtt. Aztán ismét elköszöntem, meg kezdődött a nyitóének. Az Isten tisztelet alatt azonban egy érdekes dolog történt. Én előre ültem a szokott helyemre. Nehémiás könyvét és történetét tanulmányoztuk az időtájt, és az ige hirdető feltett egy érdekes kérdést mindenkinek ott a gyülekezetnek. Így hangzott. Kedves testvérek, hoztam 4 csokit, azoknak szeretném odaadni, akik egy-egy mondatban elmondják, hogy Nehémiás könyvéből mi volt az a mozzanat, ami eddig leginkább megérintette a szívüket, és várt. Semmi. Néma csend. Megismételte a kérést egy rövid időn belül, de semmi. Néma csend. Őszintén mondom, ez nekem nagyon fájt. Mert tudom, hogy milyen rossz érzés, hogy hétről hétre dolgozol egy ige szakaszon, készülsz, átadod, amit az Úr a szívedre tesz, és aztán úgy tűnik, hogy semmi sem maradt meg az emberi szívekben, hogy felesleges volt minden igyekezeted. Én csak azért nem jelentkeztem, mert nem akartam már mindenhol én jelen lenni, de megesett a szívem az ige hirdetőn, és jelentkeztem. Föltettem a kezem. De nem látott meg a lelkész, ellenkező irányba nézett, és ezt mondta. Jól van, értem. Senki se akar nyilvánosan megszólalni. Nem baj. Itt van nálam a csoki, és amikor majd elbúcsúzunk a kapunál, és van valakinek mondani valója, hát akkor én is odaadom a jutalmat. Nos, hogy megtörjem a csendet, hangosan megkérdeztem, miközben még mindig jelentkeztem.
1: Tényleg finom az a csoki?
0: Nem illetlen akartam lenni, jaj, egyáltalán nem, hanem csak megtörni ezt a kínos némaságot. És erre a gyülekezet fölnevetett, és én már oldottabb hangulatban tudtam folytatni.
1: Én szívesen válaszolok. Engem leginkább az érintett meg ebből a történetből, hogy Nehémiás Babilonban nagyon magas pozíciót töltött be, nagy tekintélye volt, elegáns környezetben élt, sokat keresett, sikeres karrierje volt mégis, amikor az úr megszólította, hogy hagyjon ott mindent, és induljon a veszélyes útra, és építse fel a romokban hevelő Jeruzsálemet, nem arra nézett, hogy ez lehetetlen vállalkozás, hiszen ismerte a politikai környezetet is, hanem arra nézett, hogy Istennél vele minden lehetséges. Megtette, teljesítette, amire született, és aztán visszatért mindennapos életéhez. Nagyon jó, válaszolta az ige hirdető immár boldog arccal, és én is elmosolyodtam magamban, mert annyi dolog maradt még a szívemben Nehémiás történetéből, hogy valójában az összes csokit el tudtam volna nyerni, például azzal is, hogy milyen megható volt, amikor a nép rádöbben, hogy milyen istentelen életet élt eddig, és újból szövetséget kötött az Úrral. De nem ám kényszerből, hanem tiszta szívvel, a változás igaz kívánásával. És az is, hogy ahogy dolgoztak a nők is egyik kezükbe fegyver, másik kezükbe a vakolókanál, és sorolhatnám hosszan, de hát ugye egy személynek csak egy csoki jár. Aztán nagyon boldogan átvettem a jutalmamat, és örömmel láttam, hogy egy igen drága, általam is nagyon szeretett marcipános csoda volt a kezembe. És hirtelen jött egy gondolatom. Manuel. Igen, igen, a fiúcska, ez a Manuel. Ezt a lehetőséget nem hagyom ki, hiszen látta és hallotta a történteket. Ezért, mert hiszem, hogy az Úr tette a szívemre ezt a készséget, és ő rendezte el így, amikor vége volt az utolsó áldásnak is az Isten tiszteletből, gyorsan oda mentem hozzá. Szia, Manuel, csak kérdezem, emlékszel-e, hogy miért kaptam a csokit?
2: Hát, mondott valamit.
1: Igen, de mostanán nem is ez a lényeg. Senki sem mert megszólalni az Úr dolgában, igaz? Én meg bátran fölálltam, és elmondtam, amit kellett. Te is úgy gondolod, hogy bátor voltam?
0: Igen, volt a csendes válasz. És mondd csak, van neked Bibliád?
1: Hát nincs még neki, válaszolt helyette a mellette ülő nagypapa.
0: Ennye, nagypapa, vettem vidámra a dolgot. Hát ez hogy lehet? Na, hamarosan fog kapni, jött a válasz, és én így folytattam. Manuel, én úgy gondoltam, hogy neked adom ezt a csoda csokit, de lenne egy kérésem. Edd csak meg, jaj, nagyon fig ízleni, mert én is ismerem, igen finom. De a papírját, kérlek, ne dobd el, hanem tedd bele a Bibliádba, és legyen örök időkre jel a számodra, hogy az Isten dolgai mellett mindig bátran kell kiállni. No, elfogadott tőlem? Egy kicsit vonakodott, aztán elfogadta. És addigra már tel is tele volt a szívem örömmel és sziporkázó vidámsága, hogy ilyen jól alakult a napunk. Na, amikor hazaértem, arra gondoltam, hogy hoppá-hoppá, hát Van ám nekem itthon egy olyan bibliám, ami egy hitben meghalt drága testvérünké volt a gyülekezetben. Egyik köztiszteletben álló presbiteré, akinek már nincs rá szüksége, mert a mennyei atyánál van. Elviszem én ezt, és odaadom Mánuelnek, ha a következő héten találkozunk, hogy a Bibliába írt név és a bátorítás segítse őt az életben. Hát ennyi történt azon a vasárnapon. Remélem, meg tudom ajándékozni vele. Adja az Úr, hogy így legyen, és hogy találkozzunk még.

Most pedig következzen a média figyelő rovatunk. Jaj, talán már el is felejtettétek, kedves hallgatónk, hogy Ruth könyve előtt volt ám ilyen rovatunk is. Hát akkor elevenítsük föl, ime. Láttam egy videót a netten. Egy egyetemisták között evangelizáló férfi megszólított egy fiatal párt, hogy mit gondolnak Istenről. A lány, aki tiszta feketébe volt öltözve iszonyatos tetkokkal, egyből rávágta, hogy ő bizony sátánista. Felé nem is hangzott több kérdés, bár ott maradt a riport alatt. A fiú többszöri kérdezése se igen tudott fölmutatni semmi ismeretanyagot az úrról. Olyan hangulat volt, mintha egy vad idegenről kérdeznék őt, valakiről, akiről soha az életében még csak nem is hallott, de nem is érdekli. A végére az evangélista megkérdezte a fiút. Mondd csak, szeretnél találkozni Istennel? Mire ő nagy zavarában és nagy hirtelen így válaszolt. Nem, ma más programom van. Aztán. Egyre inkább bánt a gondolat, hogy az erőszak a természeten is mint jobban elterjed. Szinte fáj, amikor ezt olvasom. Tedd ezt a virágoddal, vagy tedd azt, meg tedd amazt, és akkor egész évben ontani fogja neked a virágjait. Ó, jaj, milyen erőszakos dolog ez. A növény, már mint a szobanövény, amiről szó van, nem pihenhet. Csak én vagyok a fontos. Meddig megy még ez a mindent leuraló szemléletmód? Aztán. Hallottam egy gyerekről, aki azért utálta a perecet, mert szerinte az egész tiszta lyuk volt. Anyukája nem vitatkozott vele, hanem szétszette, egymás mellé rakta a részeket, és kiderült, hogy nem lyuk a lényeg, hanem a finom, ropogos anyag, ami körbefogja. Aztán. Egy parfüm reklám igazán fölbosszantotta minap. A tévében láttam meg ezt a drágaságot, csak úgy rám rontott filmnézés közben a reklám, még észre se vettem, és már is ott volt. A finomnak mondott illatot mutogatták jobbról és balról, mármint az üvegét, a dizájnt, majd ledér hölgyek reklámozták ezzel a szöveggel, mert olyan jó rossznak lenni. Na, akkor visszaszóltam a tévének, hogy egyáltalán nem. És tényleg, már itt tartunk.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk mára véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében, valamint pünköst hétfői áldások sorát. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: 14. Leó, az első pápa, aki ellátogat Olaszország mérgező hulladékkal teli térségébe. Leó az első pápa, aki ellátogat a Nápoly körüli Túszföldre, amelyet a helyi bűnszervezet évtizedeken át mérgező és veszélyes hulladék tárolására használt. Az egyházfő szombaton helikopterrel tette meg az utat a Vatikánból Acerrába. Az 58 ezres város a Terra dei Fuochi, vagyis a tüzek földje néven ismert területen fekszik. A kifejezéssel a 2000-es évek elejétől a déli olaszországi Campania tartomány térségét jelzik, ahol a Campora bűnszervezet nagy mennyiségű, kiemelten veszélyes és mérgező hulladékot tárolt, vagy ásott el. Már Ferenc pápa is fel akarta keresni az ott élőket, de a korábbi egyházfő látogatása a pandémia miatt elmaradt. Leót a helyi egyházi és állami hatóságok képviselői várják, és a lakosok, köztük a súlyos környezetszennyezés miatt meghalt gyermekek és fiatalok szülei. Országos lelkipásztori konferencia. A B18 baptista gyülekezet látta vendégül az országos lelkipásztori konferenciát május 19-én. Pap János egyházelnök köszöntője után fiatal szolgatársak vezették a dicsőítést, majd Novák Zsolt, helyi lelkipásztor buzdított a jánosi igék alapján. Újonnan kell születnetek. János 3:7. A délelőtti előadást Váradi Endre testvér, a Baptista Teológiai Akadémia új rektora tartotta, áttekintve azokat a kihívásokat, amelyekkel a korai keresztényeknek kellett megküzdeniük. Délután került sor a Kovács Géza díj átadására, melyet ebben az évben Kovács Lajos Zsigmond és Szilágyi Endre cigány misszióban szolgáló testvérek kaptak. Majd arról beszélgettek, hogy beszéljünk közös dolgainkról. Mi az ügymenete az egyes gyakorlati teológiai kérdések végig gondolásának, döntések megszületésének, aktualitásokkal, majd énekkel, ima közösséggel zárult a nap. Egymást erősítő luteránusok Magyarországtól Guatemaláig. A Luteránus Világszövetség 9. alkalommal rendezte meg a laikus, nem lelkészi evangélikus egyháztagok számára ezt a szemináriumot, amely két helyszínen zajlott. Előbb Wittenbergben, majd Genfben töltötték el a 4 napot. A szövetség alapvető célja az volt ezzel a rendezvénnyel, hogy a különböző luteránus közösségekből érkezők számára lehetőséget biztosítson az egymás közti aktív kommunikációra, olyan termékeny tapasztalatcserére, amiből nem csak a résztvevők, hanem rajtuk keresztül evangélikus közösségeik is épülhetnek. A 8 együtt töltött napon a szeminárium témái mentén egymással beszélgetve is volt lehetőség elmélyülni annak a 22 meghívottnak, akik 20 országból és sok tekintetben merőben eltérő kulturális közegből gyűltek össze. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma szerdán sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol eső előfordulhat. Északi a szél, és már 29-34 fokunk van. Csütörtökön sok napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt, északról fúj a szél, és 21-26 fokra van esély.
0: Híreinket hallották.
2: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Óegyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ismét Egyiptomba látogatunk el, mégpedig egy olyan hölgyel, aki a 80-as években járt először ott, és azóta is többször visszatért. Arra kérnélek, hogy néhány szót szóljál magádról.
4: Lapos Zsuzsa vagyok, született Szakás Zsuzsanna, hogyha valakik így ismernek, és a Facebook profilomon, ahol szoktam megosztani egyiptomi ismereteket, ott Szuzi Lapos néven szerepelek. Én 1981. szeptember 4-én jártam először Egyiptomba. Erre a napra nagyon jól emlékszem, mert olyan nagyon készültem erre az utazásra, és erre a misszióra, erre a kiküldetésre, hogy fantasztikus megtiszteltetésnek éreztem, hogy egyáltalán Egyiptom földjére léphetek. Gyerekkorom óta foglalkoztatott az egyiptológia, Egyiptom története. Rengeteg könyvet olvastam, mintha tudatalatt készültem volna erre a dologra, de úgy gondoltam, hogy soha az életben nem fogok oda eljutni, mert hát anyagi lehetőséget is mi egymás. És a férjem által kerültem tulajdonképpen Egyiptomba, mivel ő diplomataként dolgozott a kairói magyar nagykövetségen, és én is kaptam állást. 11 éves fiunkkal utaztunk ki abban az időben. Ezt megelőzte egy elég tartalmas felkészülés, ahol országismeretet tanultunk, történelmet tanultunk, Egyiptom gazdaságát, a diplomáciai életben a érintkezési formákat, és minden egyéb ilyen apróságot a terítéstől egy meghívó kitöltéséig bezárólag mindent, hogy a misszióra teljes mértékig felkészüljünk.
3: Máshogy terítenek Egyiptomban, mint Magyarországon?
4: Nem csak arról van szó, hanem azt, hogy hogyan kell egy vendégfogadás alkalmából kinézni egy asztalnak, a terítéknek, és egyáltalán az ottani diplomáciai testületek tagjaival az érintkezésnek, az ülésrendnek, és minden ilyen apróságnak, tehát a külügyi protokoll teljes mértékig fölkészített bennünket erre a misszióra. Amikor megérkeztünk, éjjel ment a repülőgép, és hajnali órákba értünk kairói reptérre.
3: És ez amikor, elég sokáig volt.
4: Igen, és amikor Egyiptom földjére léptem, és soha nem felejtem el azt a különleges, speciális illatot. Az a sivatagi forróság, homok, illat, az a benzingőz, és minden összekeveredve egy ilyen speciális illatot képezett, és ezt azóta is mindig érzem, amikor Egyiptomra gondolok, akkor mindig ezek az illatok csaptak meg engem először. Nagyon érdekes volt a befelé vezető út, a végig kivilágítva a város, ilyen fasor mellett mentünk el, és megérkeztünk Szamalekre, ahol a magyar nagykövetség volt, és ott volt a nagykövet úr rezidenciája, és ott volt a mi lakásunk egy másik magyar családdal, német Ákosikkal laktunk egy folyosón. Szép, tágas, nagy lakás volt, és másnap reggel mentünk be a követségre a bemutatkozó látogatásra. Hát a bemutatkozó látogatáskor már nagy meglepetésért, mert rögtön szembe találkoztam a nagykövet úrral, aki akkor Nagy Miklós volt, és őt még hazánkból, Magyarországról ismertem, de érdekes körülmények között, mert Vácon laktunk, és Vácról minden nap bejártam az elektromobil külkelvállalathoz dolgozni, és ővele utaztam, és mondta, hogy hát most egy darabig nem fogom látni, mert hát ő a Művelődési Minisztériumban dolgozott, de külföldi beosztást kap, és hát elköszönt tőle minden. Ezt azért nem gondoltam, hogy ő lesz a nagykövet, és a folyosón ő volt az első ember, akivel ott találkoztam. És hát nagyon örömmel töltött el, hogy ismerős, akivel évekig utazgattam Budapest és Vác között. Szóval így kezdődött a kolóniába való beilleszkedésünk, és hát először ugye természetesen a gízai piramisokat néztük meg, aztán Szakkarát, aztán az ápiszbikák sírját, és aztán hivatalos engedélyek után elutazhatunk Luxor, Aszuán, Abu Simbel, és abban az időben már ezeket a régi helyeket mind végigjártuk. Az ottani összekötő hivatal és attasé

0: találkoztam először Kákosi professzorúrral, aki...
1: Még Kairóban, vagy már Luxorban?
0: Még Kairóban. A Kairóban még én úgy emlékezem, hogy ők már decemberben megérkeztek a feleségével, lementek az ásatási területre, Luxorral szemben Tébába, és megtekintették ott a T-32-es sírt, ami a Jehutimes sírja, és aztán karácsony után visszatértek, úgyhogy karácsonyra visszatértek Kairóba, és a szilvesztert együtt ünnepelte a kolónia a nagykövetség rezidenciáján. Ott csodálatos nagy terem volt, és hát ott. És mi már akkor 2 éve szerveztünk egy ilyen önkéntes, manapság úgy mondanánk, hogy stand-up comedy féle társulatot. A követség életében történt apró eseményeket összegyűjtöttük évközben, aztán azt közösen megírtuk, átírtuk, és saját magunkat rendeztük, és akkor ezt szilveszter estéjén, éjszakáján előadtuk. És hát ennek mindig fergeteges nagy sikere volt, és erre a, miután ott ugye ezt a tévében nem lehetett követni, mint annak idején itt Magyarországon. Úgyhogy hát ezzel szórakoztattuk magunkat és a kolóniát. Vagy először a kolóniát, aztán sokszor magunkat. És ezen alkalommal találkoztam először a Kákosi professzorral és a tanárúra is. Aztán akkor ajánlotta föl, hogy ha engem ennyire érdekel ez az egyiptológia, és hát ennyit lefoglalkoztat, akkor a legközelebbi alkalommal megtekintettem az ásatást, és akkor így kerültem én oda az ásatásra, és akkor így találkoztam vele és az csapatával. Akkor volt ugye, a Gál Ernő volt neki a segítője, és aki a első ilyen expedíción részt vett, aki később őt követte a tanszékvezetői pozícióban is. Na most az is nagyon érdekes, hogy a Gál Ernőt én más vonalról ismertem, baráti körben, igen, és őt is ismertem, és az ő kedves feleségét is, és az ő születésnapjait sokszor együtt ünnepeltük másik 2 barátnőmmel, akik szintén egyszerre születtek, július 18-án, a Gál Ernő pedig 20-án, és így az összevont születésnapokat tartottuk. Na most hát ez volt a második nagyon nagy boldogságom, hogy a Gál Ernő is szintén ott volt, akit én végtelenül szerettem, tiszteltem, fantasztikus tudásáért, és tőle nagyon sok mindent tanultam. Utazásaink során 2-3 óra hosszáig is előadásokat tartott nekem mindenféle dolgokról, egyiptommal kapcsolatban, sörfőzéstől kezdve, ami neki nagy szakterülete volt, és mindenféle apró dolgok. Hát ő volt aztán Bács Tamást, és akkor ismertem meg, aki most a tanszékvezető szintén ezen expeci, aztán a Fábián Zoltánt, aki ugye olvastotta a hieroglifákat a falakról. Aztán abban az időben az expedíciónak még a tagja volt a Barta Zoltán.
1: Bartos Zoltán,
0: de ő állandó kiküldöttként is később szerepelt, mert a kulturális központban dolgozott. Az első expedíció alkalmával Vida László volt a kulturális attasé, és amikor majd a 90-es években visszatértem, akkor szintén volt egy periódus, amikor vele voltunk kapcsolatban, mert szintén ő volt a kulturatási. Tehát a Barta Zoltán, aztán a Fóti Erzsébet antropológus volt még, Horváth Zoltán. Hát azt hiszem, hogy már mindenkit felsoroltam abból az időből. És hát a 83-ban, amikor kiérkeztünk szeptemberben, egy nagyon békés, boldog Kairót ismerhettünk meg, és kijártunk a Zamaleken lévő sportklubba,

0: ahova állandó belépője volt a férjemnek, aki teniszezett, és az egész családnak, és hát ott ilyen társadalmi életet éltünk, a magyar kolóniának a tagjai is ott töltötték a szabadidejüket, a hétvégéket, és meg külföldi diplomaták is, és hát az Amaleken, ahol a magyar nagykövetség volt, abban az utcában szinte majdnem minden épület, követségi épület, a spanyol követség, svéd követség, jugoszláv követség volt a szomszédságunkban, és így tovább. Tehát ők ide jártak hétvégeken, és hát itt éreztem azt, hogy hát ez egy milyen békés, boldog, szép ország, csodálatos volt a Zamalek, a parkosítása, a fák, a bokrok, minden tökéletesen, precízen levágva, szinte azt nem gondolná az ember, amíg még nem járt a nyomornegyedekben, hogy ilyen is létezik. Szóval a egész Egyiptom kettősségét csak utána fedeztem föl, hogy ilyen mérhetetlenül...
1: Milyen formában?
0: Hát úgy, hogy ugye elkezdtünk járni a várost. Na de ebben a békés időszakban, azt akarom mondani, hogy ebben a békés időszakban készültek az egyiptomiak az október 6-ai ünnepségre. És aznap, mi még a Gezirán úszigáltunk, és ott pancsikáztunk a vízbe, és hazamentünk, és hát a férjem hivatalosan elment az ünnepségre, ami emlékezeteim szerint olyan 11 óra körül kezdődött, és ugye ez órák hosszáig tartott a Kairóban, a felvonulási területen, Heliopolisban, ahol most egy ilyen szimbolikus piramis áll azon a téren, és hát azelőtt, a piramis előtt felvonult a zenekar, szembe volt a disztribűn, és Szadat elnök ott tartotta a disszemlét, és a háta mögötti tribünön pedig a diplomáciai testület tagjai ültek. Többek között az én kedves férjem is, és mikor már 2-3 óra hosszája zajlott ez esemény, akkor ugye ő eltávozott a toalettre, de nem ment vissza a eredeti helyére, hanem a sor végén leült. És hát akkor jött az a bizonyos teherautó, amiről leugrott 2-3 merénylő, és egy sorozatot adott le a Szadat elnökre, és aztán egyik közülük felugrott a tribünnek a tetejére, és onnan további sorozatokat adott le az elnök háta mögötti területre, a diplomatákra és az ott lévő. A Senuda pápát, akit előzőleg engedtek ki a börtönből, azonnal halálos találat érte, és oda föl ravatalozták a disztribűnnek az melvédjére, és azok, akik ott beljebb ültek, ahol eredetileg is a férjem, a holland nagykövet ott halálos lövést kapott, meg is halt.
1: Úgyhogy hát milyen szerencse, hogy ki kellett menjen.
0: Igen, igen, tehát szerencse is kell az élethez, és ez többször is bebizonyosodott a mi életünk során, de ezt azért mesélem el, mert hogy ebben az idilli állapotban 81. október 6-án ez történt. És akkor hirtelen minden megváltozott. Hát először is ugye kiárási tilalom lett a városban, aztán a Mubarak elnök ott a lövöldözés során egy találatot kapott, de szerencsére csak a karján sebesült meg, és ő vette át utána az államelnöki tisztséget, addig azt hiszem, hogy fő parancsnok volt. És aztán 40 napos gyász következett, ahol minden nap recitálták a szent szövegeket a Koránból a tévébe, és hát gyászban volt az egész ország, megtörtént a nagy temetés, minden. És akkor voltak először, amikor ilyen zavargásokat láttunk az utcán, de nem voltak vészesek, nem voltak veszélyesek, csak ezt azért említem meg, hogy a kor hangulatát visszaidézzem, és aztán utána lenyugodtak a dolgok, az élet vissza.
1: És Kákosi ezután jött Egyiptomba.
0: És Kákosi majd ezután jött Egyiptomba, igen. Úgyhogy ő ezt nem érte meg, de mi ezt a periódust ugye megértük, és akkor utána találkoztunk a Kákosival, és akkor kezdődött az ő missziója, a T-34-es sír, a Jehutimes sír feltárásával. Annyit még talán elmondhatok az érdeklődőknek, hogy a Jehutimes második Ramszesz jószágigazgatója volt, aztán Esznának volt a kormányzója, és különböző ilyen magasrangú tisztségek, első istálómester, meg Amon Magtárának az igazgató. Szóval ilyen sok címmel és magas tisztséggel felruházott ember volt, aki már életében készült arra, hogy a sírját megépítsék, az ő végső nyughelyét. És hát annyit talán elmondhatok, nem mint szakember, csak megemlítem, hogy a sírjá előtt két előudvar volt, az egyik egy nyíltabb, a másik egy ilyen 16 Jehutimes oszloppal és pillérekkel tartott bejárat vezetett a sírkamrához, ami fölött egy pilón volt, és azon egy piramis-szerű jelkép, amit később majd a harmadik vagy negyedik expedíció után találtak meg, azt hiszem.
1: Hányszor voltál a sírnál?
0: A sírnál én azt hiszem, hogy háromszor vagy négy alkalommal voltam, már nem emlékszem pontosan, akkor voltunk először, amikor elkezdődött az ásatás, és aztán 7 év távlatából újra visszakerültünk Egyiptomba, és akkor ugye az ásatás 83-ban kezdődött, és a Kákosi tanár úr élete végéig tartott, tehát 2002-ig vett részt ebben, és 2003. januárjában hunyt el, de még utána is voltak utómunkálatok, meg antropológiai munkálatok, és sokat dolgoztak még utána is rajta, de aztán Seibert Gábor fejezte be, mert a Gálernő sajnos 2 év múlva, Kákosi László után 2 évvel halt meg, augusztus 20-án. Ennyire pontosan tudom, mert akkor kaptuk a hírt, hogy ő Marokkóban hunyt el, a testvérét látogatta meg, és külföldön hunyt el egy szívroham következtében, és akkor úgy szállították őt haza, és majd szeptemberben volt a temetése, amin hát szintén részt vettem, és Kákosi professzor temetése pedig februárban volt, és 2002. január 29-én halt meg. Az is egy nagyon pontos dátum, amire szintén nagyon jól emlékszem. Az ő temetésén is részt vettem, és őt a Szent István Bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra. Sajnos előtte halt meg a felesége, és ez őt nagyon-nagyon megviselte, de a kedves feleségét, Grigási Évát, aki költő és műfordító volt, és ukrán származású, őt szintén nagyon jól ismertem. Van egy híres ukrán költőnő, a Ukránszkája, és az ő műveit fordította magyarra, ki is adta ezt a könyvet, de ennek is volt egyiptomi kapcsolódása, mert Ukránszkája életek közepén tüdőbetegségben szenvedett, és Egyiptomba küldték őt gyógyulásra. És közel Alexandriához van egy ilyen kisebb település, ott töltött sok időt, teleket. És a Grigási Éva az ottani egyiptomiakkal és azoknak az engedélyével fölkutatta ezt a házat, megtalálták, és emléktáblát helyeztek el. Ukránszkája emlékére, igen, és ezen sokat dolgozott, és neki ez fő szívügye volt, erről én többször beszélgettem vele. És meg is vásároltam azt a kis kötetet, amit ő lefordított magyarra, és hát megvan nekem. Igazi szép női versek voltak, női költészet. Na és akkor hát ugye 92.
1: Ez a második alkalom,
0: amikor oda még mentünk, hát addigra kezdett megváltozni ott is a körülmény. Több házat már akkor is lebontottak azon a helyen, ahol a Kákosi ásott. Ez az El Koha domb, El Gurna Village. Ez Luxor nyugati part, a Királyok Völgyének a bejárata előtt. Ott van a német ásatási központ, és az után kezdődik ez a village, ez a falu, ahol az ásatások folytak. Már akkor egy pár épületet lebontottak, mert félő volt, hogy beszakad az alatta feltárt részekre, rá szakad az épület, és akkor utána a luxori kormányzat úgy döntött, hogy az egész falut 5-10 kilométerrel följebb a Királyok Körgyének bejárata felé elköltöztetik, és ott egy teljesen új falu épült.
1: Mennyire szívesen fogadták ezt az ott lakók?
0: Hát az ott lakók eleinte tiltakoztak, de aztán az állam megígérte nekik, hogy komfortosabb épületeket épít, és aztán belementek, és ott egy szép kis város épült, étteremmel, kávézóval, egy szép nagy kórházzal. Én 2014-ben voltam utoljára ezen a helyen, és addigra már ez egy komplett kisváros lett. Nem egy ilyen szegényes falu, viszont ennek a falunak az emlékére meghagytak egy pár házat, pár jellegzetes házat, mert akik erről a vidékről eljutottak például Mekkába, a falakra fölrajzolták ezeket a jeleneteket, hogy ők Mekkába jártak, megkerülték a Kábakövet. Vagy volt egy jellegzetes oroslános ház, amit itt el is hoztam, megmutatok, hogy itt az ablak mellett egy oroszlán volt, és ez volt mindig a támpont, hogyha mentünk, hogy az oroslános ház, és a mögött, mert ugye ezek nem utca szerinti építkezések voltak, hanem teljesen szabálytalanul a domboldalban beépült házak voltak. Tehát itt nem voltak más tájékozódási pontok, csak azt, hogy az oroslános háztól jobbra, meg balra, meg lefelé, meg fölfelé.
1: Azt lehetett tudni, hogy miért éppen oroszlánt festettek oda?
0: Azt én nem tudom, mert ezektől nem tudtam megkérdezni, de nem egy mindennapi dolog
1: nem,
0: volt, mert a többi házon núbiai jellegű mintázatok voltak, meg ami vagy a valláshoz kapcsolódik, vagy egy vallásos felirat volt, vagy kézrátétet, hát amikor ugye az áldozati bárány a bájrám előtti bárányvágásból a vére oda festettek egy kézlenyomatot, tehát ilyeneket láttunk ott azon a környéken. De minden esetre ott ezek között, a házak között is fekete birkák legelésztek, itt látható ugye a völgynek a bejáratánál a két Memnon kolosszusok, és a mögött volt Ámonnak a kertje. És akkor még nem találták meg a két hatalmas harmadik Tutmózisznak a szobrát. Ezt akkor már feltételezték, hogy valahol ott kell lenni, és erről már én hallottam akkor is az ásatások során. Mikor most 2014-ben visszamentem, akkor a Vanei Zsuzsa, egyiptológus és régész ott bérelt egy házat. És a bejáratával szemben van a német régészeti ásatásoknak az épülete. És ott egy ilyen fal, magasabb falmaradvány van, és azt követően pedig a Ramasseum. Na most a Ramasseum melletti úton, amit a helyiek is használnak, az pontosan szemben van a német kulturális központtal. És a Zsuzsa házának a bejárata előtt egy 5 méterrel felfedeztek valami sziklát, és amerikai régészeti csoport jött oda, és addig, míg én ott voltam, kiásták ezt a hatalmas nagy szobrot, fel is állították az egyiket.
1: Ó, micsoda élmény.
0: Azóta már megtalálták a másikat is. Azt már csak fotókról láttam. De az elsőt, az eredeti élmény volt, hogy ott láttam, hogy fölállították.
1: És hogy dolgoztak ott? Ugyanúgy, mint régen.
0: Ugyanúgy, mint régen, ugyanúgy, mint régebben, mert hát nem tudták, hogy mi lesz. És hát először ugye körbeásták, elvitték, a módszerek azóta sem változtak, mint egy nagy strandtáska, ilyen fonott egyiptomi korsarokban hurcolták el a törmeléket, vagy pedig ilyen gumiból készült nagy korsarokban a vállukon, hogy ne peregjen le a homok, meg ez a törmelék.
1: Na hová most viszik a törmeléket most? Mindenütt sírok vannak.
0: Hát az volt a helyzet, hogy levitték a völgybe, tehát ahol már utak voltak, vagy pedig olyan terület, amit nem ástak. Oda vitték a törmeléket. Az nem kizárt, hogy az alatt is lehet majd valami, de pillanatnyilag muszáj volt onnan például a két előudvarból kitakarítani a törmeléket. Na most hát először, mielőtt elszállították, azt el kell mondjam, hogy előtte azt gondosan átvizsgálták, rostálták, és a legkisebb apró maradványokat és kartonázsokat, amit a halottakról esetleg ott fönnmaradt, azokat, apró kis szobrokat, mindent megőriztek, leltárba vettek. Itt látható egy kép, ahogy a professzor úr ül az egyik vályokból épült és tapasztott ház falánál, előtte egy kis asztal, mellette kis szék, és két-három ilyen barakás doboz, az volt a helyieknek a palackozott ivóvize, és ez nagyon praktikus volt arra, hogy az ilyen apró dolgokat ebben tárolják. Látható, hogy előtte volt a kis füzete, a mérőszalag, és minden egyes apró dolgot szám szerint leltárba vett, centiméterre megmérte. Ezen a fotón éppen akkor egy szárnyas karabeuszt talált, és nagyon boldog volt, mert nagyon szép és jó állapotban volt.
1: Az egész egybe volt, nem külön?
0: Nem külön, ez egybe volt, ez nem volt, és itt látható is, hogy mellette voltam, ez milliméter pontosságra, hogy ezt meghatározta, szélességét, hosszúságát, vastagságát, és akkor ott a könyvébe ő ezt szépen leírta. Ezeket az összegyűjtött apró szobormaradványokat, edényeket, és mindent, amit ott találtak, azt mindent kategorizáltak, és akkor ezt eltették, ezt őrizték, ezt a sírt a helyiek. És volt ott egy ásatási felügyelő, aki ott a rendér felelt, és aki ezeket az ásatáson résztvevő munkásokat irányította, azokat minden nap kifizette, és aztán így mentek ott a dolgok.
1: Szóval naponta volt a fizetés.
0: Igen, naponta volt, fizettek nekik. Aztán később azt hiszem már hetente, de ott eleinte emlékszem rá, hogy naponta adtak nekik valamilyen kis pénzecskét, és így ment a dolog. Annyit még el kell mondani, hogy a sír belseje ugyan néhol megrongálódott, és néhol egy kicsit besötétedett, mert ezt a sírt valamikor lakták is. Arról meséltek, hogy a napóleoni időkben Napóleon egyik mérnöke volt, aki ezt a sírt feljegyezte, ennek a sírnak a létezését. És már előtte sírrablók ezt feltörték, mert az óbirodalom idején már többször volt olyan periódus, amikor zűrzavarok voltak Egyiptomban, meggyengült a birodalom, és akkor itt sírrablások alkalmával ezt teljesen kifosztották volt, amikor beköltöztek, voltak részek, amiket összetörtek. Ez a második Ramszesz idején, a 19. dinasztia idején kezdődött az építése. Aztán később úgy emlékszem, hogy a 20, 21 és 22. dinasztia idején is temetkeztek ide. Tehát amikor ők megtisztították törmeléktől ezt a T-formájú sírt, és kihortak onnan mindent, és a maradványokat megpróbálták menteni, a sírnak az egyik része éppen a második vagy harmadik alkalommal, mikor ott voltam, beomlott, és akkor még további holttestekre és mumiákra találtak. De ezek már a későbbi korszakokból voltak, mert az eredendő mumiát, a Dzsehutimesz mumiáját nem találták meg. Csak a szarkofágját, az üres szarkofágját, és annak is egy darabja le volt törve, azt olaszok elvitték, és Torinói Múzeumban van kiállítva, de az ő szarkofágját üresen találták. A T-alakú sírból egy spirál formájú rész vezetett le a sírkamráig, és oda kötélhágcsóval lehetett lemenni. Hát ez a következő formában történt, hogy a szájukba vettem, én is a számba vettem a kis elemlámpát, és akkor a kötélhágcsón lejutottam oda, és mert kíváncsi voltam, és megnéztem.
1: Na, azt rá, vagy nem lehetett volna?
0: Hát nem tudom, én kötélhágcsón mentünk, én arra emlékszem. Izgalmas volt itt ez a 92-es januári ásatás, mert az ásatás megkezdésekor észrevették, hogy egy kígyó van itt. Ezre a mélységre bejutott egy kígyó. És kígyófogó embert szereztek. Ugye ott vannak ennek speciális...
1: Gyakori az ilyen eset, hogy kígyók kerülnek elő?
0: Persze. És ott minden településnek, vagy minden ilyen nagyobb népcsoportnak vannak specialistái, akik a kígyókat befogják, és akkor azokhoz kell menni, és akkor azok ságba teszik, és elszállítják. És éppen előtte, két nappal én már nem láttam a kígyót, de izgatottan mesélték, hogy akkor volt egy ilyen kígyóvadászata.
1: És milyen kígyó volt ez?
0: Egy kobra.
1: Hát akkor még veszélyes.
0: Hát persze.
1: Mert
0: persze.
1: Egy sikló az is kígyó.
0: Nem, hát az máskor. De ez egy kobra volt, és akkor megfogták, és akkor elvitték. Nos, hát ezen a területen...
1: Hogy fedezték fel a kobrát?
0: Azt én már ennyire részletesen nem tudom, hogy fedezték fel, hát valaki lement, és gondolom, hogy ott észrevette, de ezt nem tudom már, hogy ki volt személy szerint a stábból, aki ezt fölfedezte, vagy lehet, hogy a helyiek, ahogy ott hordtak ki törmeléket, ők fedezték föl.
1: De lehet, hogy a nyomait fedezték.
0: Igen, a helyiek, mert ugye hát az emberek ott hordolták ki a törmeléket, megmozgatták itt ezeket a dolgokat. Nos, azt még el kell mondjam, hogy amikor mi ott voltunk, azon a napon egy teljes mumiát találtam, erről egy fotót is mellékelek, egy teljes mumiát, ez ilyen fekete színű mumia volt, tehát egy kátrányos kikészítésű mumia volt. Hát a érdekesség kedvéért még azt el kell mondjam, hogy a legegyszerűbb mumifikálási módszer, amit az átlag köznép alkalmazott, az, hogy a testet különféle olajokkal bekenték, bepójálták, és csak egyszerűen eltemették. A forró homok és ez a klíma tartósította ezeket a holttesteket, és a szárassága a belső szerveket is mumifikálta. Azok a előkelőek és nemesi származásúak, fárókról nem is beszélve, ők már kifinomultabb módszert kértek, és náluk más módszert alkalmaztak. Tehát ott a belső szerveket eltávolították, és kanapuszedénybe helyezték a szívet, a májat, a belsőséget.
1: És kerültek elő itt is kanapuszedényre?
0: Itt nem voltak. Ezt csak így az általánosság kedvéért mondom el, hogy a királyi sirokban a speciális módon kikészített mumiákat, azt ilyen módszerrel mumifikálták, tehát a belső szerveket eltávolították, nátronsóval körbe rakták, az dehidratálta a testet, ez 40 napig tartott, aztán illóolajokkal bekenték, bepolyázták, és úgy tették a belső koporsóba, és úgy tették be a szarkofágba. És hát a Tutankhamonnál látható ez a teljes tökéletességgel, és ahogy ami teljes épségben ugye megmaradt, és ott láthatjuk, neki egy hármas koporsója volt, és úgy volt a
1: szarkofág,
0: igen, és
1: megadták
0: a módját, pedig ő csak egy fiatal uralkodó volt, és a 18 éves volt, amikor elhunyt. De az ő sírját találták meg olyan tökéletesen, és abban a sírkamra melletti részekben azokat a tárgyakat, amit nem érintett kéz, és a pecsét még rajta volt, és így tulajdonképpen teljesen föl tudták mérni, hogy hogyan történtek a temetkezések. Itt ez a mumia, amit találtak, ez a kátrányos volt. Ez a Ptolemaiosz korban és a rómaiak idején alkalmazták, amikor kátránnyal átitatott szalagokkal tekerték körben a testet, és akkor visszaadták szinte a testnek a formáját. És
1: sőt, néha ki is egészítették.
0: Ki is egészítették, hogy minél csinosabb legyen, igen, és van, amikor hát ezt még a római periódusban már festett arcképeket helyeztek a mumifikált test felé, tehát ami teljesen visszaadta az arcformáját, mint egy fénykép. Na most hát itt egy ilyen valószínű, hogy a Ptolemaiosz korból származó mumia került elő, mert több rétegben temetkeztek az előudvarban is. 400-500 év különbségekkel találtak meg mumiákat. És azt ilyen... csak majd az antropológusok azonosították több mint 400 mumiát, meg annak a maradványait a későbbiekben, hogy a 22. dinasztia után még hány dinasztiát temettek oda, családokat fedeztek fel, tehát DNS alapú rokonságokat és hasonlókat.
1: Az biztos, hogy nagyon sok múmia, több mint 300 múmia került elé, és a Ptolemaioszkor is az egyik ilyen kedvelt időszak volt, tehát amikor komolyan temetkeztek itt, sőt, a Szótér családnak volt a temetkező helye, ezt a mumia vásznaknak a föliratából szintén ki lehetett deríteni, ami egy nagyon nevezetes család volt, tehát egy híres családnak vált a sírhely.
0: Évé, ez a Zeotimesz sír. Szóval fantasztikus, érdekes periódus lehetett az, és a második Ramszesz korában, hát az egy aranykor volt. Akkor Egyiptom gazdag volt, akkor Egyiptom hatalmas volt, még harmadik Tutmózisz idején ő volt a tulajdonképpen Egyiptom Napóleonja, a nagy hódítója, aki az egész Közel-Keletet meghódította, a perzsa birodalomig eljutott, azt hiszem.
1: Gyakorlatilag az Orontészig eljutott, addig, ahol második Ramszesz Egyiptom határát meghúzta, és ott elefántra vadászott.
0: Hát ez fantasztikus volt. Na minden esetre ő egy kiemelt fáraó szintén. A második Ramszeszt ismerik általában jobban, mert ő sok templomot, a Ramaszeumot építette, ami ott van ugye a közelben, itt a királyok bejárt a völgyénél, ahogy megyünk jobbkész felé. De hát ő építette Abu Szimbelbe a csodálatos templomot, amit a régészeti hivatal átköltöztetett, amikor a Nasser-tó megépült, és a feleségének és Nefertarinak is egy csodálatos templomot építetett ott a mellette. Tehát az is egy nagy élmény volt, amikor azokat a dolgokat láttam. Hát a régészeti szempontból tulajdonképpen ezeket tudom elmondani, és nagy szeretettel emlékszem vissza a fiúkra, akiket itt megneveztünk, és akik itt vannak, a bácstami.
1: Hát nagy élmény lehetett, és különösen látni, hogy egyik évről a másikra, hogy visszatérsz, mennyit változott.
0: Igen, változott a körülmény, már maga Egyiptom is. Igen. De még akkor is a kormányzat törekedett arra, hogy a liszt, a cukor és alapvető élelmiszerek ára ne ugorjon. Ugye hát Egyiptom kettős mércével lehet mérni, mert a végtelenül nagy gazdagság, luxus az ott élő elitnek az élete, és csodálatos hotelek, fürdőhelyek, Sarmalsejk, és Nuvejba, és Taba, és olyan helyek, ami hát tényleg európai színvonalú. És hát ugye voltak ott is a nyomornegyedek. De amikor most már másodszor visszatértünk, akkor Mádi volt az a hely, ahol Zamalek után a diplomáciai testület tagjai laktak, és akkor Mádi volt még egy felkapottabb rész. De amikor már következő alkalommal mentem, akkor már épült New Cairo.
1: És egyre távolabb.
0: Igen, egyre távolabb, a sivatagban már, ugye hát volt Sadat City, aztán Nasser City, és aztán a kettő közötti részben már egészen új részek épültek, csodálatos villák, úszómedencével, aztán betelepültek a nagy cégek, francia cégek, angol cégek, aztán ott világcégek ott maradták a ruháikat, miután az egyiptomi munkaerő ugye eléggé olcsó volt. Hát most, amikor már legutóbb voltunk, most már a koreaiak is terjeszkednek, tehát ott már Samsung gyárok épülnek, már harmadik vagy negyedik Samsung gyár épül, tehát telefonokat és ilyen okos háztartási gépeket, televíziót gyártanak ott. Ilyen szempontból fejlődik a gazdaság. Csodálatos nagy utakat és felüljárókat építettek a Heliopolis utáni részeken. Ez az építkezés ugye tovább folytatódott azzal, hogy kibővítették a Szuezi csatornát. Ez megnöveli a forgalmat is, és azt kell, hogy mondjam, hogy szemmel látható volt a változás ilyen szempontból. A másik nagy problémájuk a népesség hirtelen gyarapodása, mert amikor mi ott voltunk először, még olyan 50-60 millióra tették Egyiptom népességét, Igen, és akkor 10-12 millióra taksálták Kairót. Most már 90 millió fölött van, és évente 1 millióval nő. Ez a népesség hirtelen ugrásszerű szaporodása jelent nekik problémát egészségügyi ellátásban, iskolában és minden más szempontból. Hallottam arról, hogy például az Európai Uniótól is kaptak fejlesztésre pénzt. Van egy német férfi, akinek van egy fantasztikus találmánya, hogy hogyan lehet nem csak termeszteni a sivatagban zöldségeket, gyümölcsöket, mert már az már a 80-as években is működött. Tehát Kairó és Alexandria között hatalmas kertek voltak, jobb oldalt, bal oldalt, föld alatti vezetékekkel, öntözéses, csepegtetéses módszerrel, de most ezt már tovább fejlesztették, hogy erdősávokat is csinálnak, hogy megkössék a sivatagot. És ezt egy félig egyiptomi, félig német származású férfi, a technológiát ő vitte be Egyiptomba, és úgy emlékszem, hogy az Európai Uniótól kaptak erre pénzt, és már most több méteres fák vannak ott, ilyen eukaliptusz és más egyebek, ami szárazságtörő fák és bokrok, és ezzel megfogják a sivatagot, és az erdősávok között pedig a termesztést tovább folytatják, tehát őszi barack, alma, cseresznye, sárga barack, a híres mismis, ahogy ők hívják. De minden ilyen gyümölcsfák ott már megtalálhatók azon a vidéken, és hát ezt akarják tovább a sávokba az öntözéses módszerrel. Ugye eddig is a Nílus két partján folyt a mezőgazdasági termelés, de már ezt a nagyszámú lakosságot, tehát ezzel nem lehet, tehát behozatalra szorulnak, már nem tudják ellátni, és a továbbiakban pedig ezzel a módszerrel igyekeznek.
1: Nem túl drága ez a technológia? Az ember azt gondolná.
0: Én ezt nem tudom, hogy gazdasági szempontból, hogy ez mennyire drága, de állítólag, ha már meg van kötve a talaj, és hogyha ezek a fák megakadályozzák, hogy a homok további térnyerés se legyen a homoknak, akkor ez gazdaságos lesz a csöpögtetési módszer. Mert itt eddig az volt a baj, hogy elültették a fák a csöpögtetési módszerrel termeltek, de egy-egy ilyen homokvihar alkalmával a homok besöpörte, és ez okozott gondot. És ezek a elszólt fa ültetvények, vagy erdősávok ezt akadályozzák meg. Ezt találtam a legújabb módszernek, ami engem meglepett, hogy újabban ilyesmikkel is foglalkoznak. És ugye felnőtt egy új generáció, akik már beszélik az angol nyelvet az egyetemen, egyiptomi egyetemen és az ottani amerikai egyetemen is. A képzés az elég magas színvonalú, a tehetősebb emberek gyermekei külföldön tanulnak, Angliában, Amerikában és így tovább. Vannak, akik visszatérnek. Úgyhogy változott a lakosságnak a színvonala is ezáltal. Egyre több az írástudó. Nagyon fontos, hogy az új generáció ez irányban haladjon tovább, és hogy Egyiptom prosperáló ország legyen.
1: És maguk az egyiptomiak, mint emberek, mennyiben változtak, vagy láttál-e változást, hogy itt többször visszatértél?
0: Azt vettem észre, hogy ott is felgyorsult az élet. És amikor a 80-as éveiben ott jártunk, akkor nagyon egyszerű emberek is nagyon kedvesek voltak mindig. Akinek csak egy teája volt, vagy egy datojája volt, vagy egy beledéje volt, egy ilyen lángos szegyű kenyér, azt is megosztották egymással. Most is jó szívek minden, de az új generáció az már lázadóbb. Az internet korszakában ez a generáció már megváltozott. Az utóbbi 20-30 évben mások már a viszonyok. Egymás között is, családban is több életteret követelnek maguknak a fiatalok. Azelőtt ugye nem voltak ezek a lehetőségei, és ezek a lehetőségei csak a gazdagabb családok gyerekeinek adottak. Az iskoláztatás, a nyelvtanulása, minden. De most már az okostelefonok, meg a számítógépek korszakában ők is mindenről értesülnek.
1: Igen.
0: A világ dolgairól. Tehát ez is bekuszott már Egyiptomba, és ugyan a iszlám fundamentalizmus egy időre tért, nyert a arab tavasz idején, és a testvériség ugye előtérbe helyeződött, és hát a választást is megnyerték, bár sokan mondják, hogy az manipuláció volt. Na mindegy, 2013. június 30-án egy fantasztikus dolog történt, hogy 32 millió ember egyetlen nap alatt kivonult az utcákra, a Tahrirra, és keresztül mentek a hidakon. Azért az ez
1: 32 millió,
0: ez nem tévedés. Az egész országban, nem csak Kairóba gondolok én a 32 millióra, mert a Kairó lakosság 20 millió, de jöttek vidékről is. Minden esetre azt akarták, hogy a Mursi féle kormányzatot leváltani. És ez sikerült. És ennyien is sikerült nekik. Azon az egyetlen napon elfoglalták a tévét, a rádiót, és a katonaság átállt hozzájuk. Ez nagyon fontos,
1: ez
0: hogy
1: alapvető dolog,
0: és a rendfenntartó egységek is átálltak hozzájuk. És ez egy igazi népi forradalom volt. Ezután ugye azért a muszlim testvériség robbantásokat és ellenállásokat szervezett, és utakat eltorlaszoltak, és mindenféle ilyen robbantások, gyilkosságok történtek a sínai félszigeten, aztán Kairóba a gízai piramisok előtti úton, több helyen a városba, amíg itt a rendszer nem konszolidálódott. Akkor utána elkezdték az alkotmányt, átírták az alkotmányt, és elkülönítettek a vallást az állam. Terrorista szervezetnek nyilvánították a muszlim testvériséget, a vezetőit letartóztatták, és hazaárulással és mindennel más egyébbel vádolták őket azóta is, hogy a sínaira be akarták engedni a dzsihádistákat és minden más ilyen felforgató elemeket, és hogy a kalifátushoz csatolják majd a sínai félszigetet. Ilyen fajta elképzelések is voltak. Nos, most a Sisi elnök, aki azelőtt a tanulmányait Amerikában folytatta, és visszajöve ő volt a hadsereg főparancsnoka, előtte pedig a titkos szolgálatnak a vezetője, ő ezt pontosan fölmérte, hogy itt egyetlen lehetőség van, hogy megállítsák ezt a folyamatot, ha itt a muszlim brotherhoodokat, a fundamentalistákat, vezetőjét börtönbe zárja, a számláikat elkobozza, és mindenféle ilyen felforgató tevékenységnek elejét vesznek. Na most hát ez azért tartott vagy egy évig, amíg itt a dolgok konszolidálódtak, és én legutóbb 2014. májusában 15-től voltam 30-áig Egyiptomban 2 hetet, és abban az időszakban voltak a választások. A 25-26 izgalmas volt, és ott jártam közöttük az utcán. Tehát én nem féltem tőlük. Kedvesek voltak, barátságosak voltak. Lehet, hogy ott a forradalom idején a Tahriron történtek atrocitások, meg nőket molesztáltak, meg hasonló dolgok történtek. Én ezt elbírom képzelni, hogy mindenütt, minden társadalomnak van egy ilyen lumpen eleme, aki ilyesmikre, de azért a többségre ez nem jellemző. Azt el kell mondani, hogy barátságosak, kedvesek, segítőkészek, tehát én nekem semmi rossz élményem velük, sem a 80-as években, sem a 90-es években, sem most a 2000-es években nem volt, mert én beszéltem hozzájuk arabul, ugyancsak a utca nyelvet sajátítottam el, de minden esetre ez elég ahhoz, hogy kommunikálni tudjak velük. Örömünnep volt, amikor a Sisit megválasztották, mint egy karnevál, olyanok voltak az utcán az emberek, a bazárban mindenütt lámpionok égtek, szóval örültek annak, hogy egy új korszak kezdődik. Aztán később hallottam, hogy némi kis csalódás volt, mert ők azt gondolták, hogy a társadalmi változások után a gazdasági változások sokkal hamarabb bekövetkeznek, de hát nem tudnak ennyi munkahelyet teremteni. Hiába építenek ilyen gyárakat, ami több ezer embert, ilyen Samsungok 5-10 ezer ember, de hát itt millió embernek kellene munkahelyet biztosítani. És a legnagyobb problémája az egyiptomi társadalomnak az, hogy emiatt a robbantások, és ez emiatt a dolgok miatt, és most ugye legutóbb múlt évben történt repülőgép katasztrófa, amikor az orosz gépet utólag kiderült, hogy talán robbantás volt, talán műszaki hiba, de ezt vizsgálják. Emiatt a turizmus visszaesett. És ugye Egyiptom lakosságának nagy része a turizmusból ért. Nem csak azt, hogy alkalmazottak voltak a szállodába, a taxisofőrök is a turizmusból, a bazárban lévő kézművesek, mindenki. Nem tudják eladni ugye az árujukat, sokszor üres volt a bazár, meg sokszor félig üres volt a szálloda. Csodálatos szállodáik vannak, csodálatos helyek, és fantasztikus természeti adottságuk. Tehát minden meg lenne ott, hogyha a turizmus újra teljes mértékben beindulna. Sarmolsejkben ugye, és a sínai déli részén soha nem voltak atrocitások, tehát ott az emberek biztonságban voltak, és biztonságban is érezték magukat. A sínainak az északi részén volt egy-két ilyen támadás, meg az ottani fegyveres erők, meg egyszer egy ilyen turisták elleni támadás. De például Hurgadában, ami a déli részén van Egyiptomnak, és a Vörös-tengernek az egy csodálatosan kiépült része, nem volt soha semmiféle atrocitás. Sem a muzulmán testvériség idejében, sem később, amikor a forradalmi hangulat volt az egész Közel-Keleten, és akkor náluk is, sem azóta ott nem történtek ilyen jellegű dolgok, és ugye közvetlen charterjárat van már Budapest és Hurgada között, és Hurgadában nagyon szép repülőteret építettek, terminált, tehát közvetlenül oda mehetnek azok, akik csak pihenni vágynak, és de onnan is turista buszokkal el lehet jutni Luxorba, és a Luxorban lévő sírokat, királysírokat meg lehet nézni, vagy Aszuánban, ahol a nemesek sírja van, az is egy csodálatos rész, ott is jártam több alkalommal, de ezeket mind meg lehet nézni, anélkül, hogy Kairót érintenék. Bár hát mondjuk a piramisokat nem lehet kihagyni, meg Szakkarát, meg ezeket a részeket nem lehet. És Alexandriát is, mert hát ugye még Alexandriáról nem is beszélhet, egy különleges világ, és nagyon sokat fejlődött Alexandria, és csodálatos épületek jöttek létre azóta, szállodák, minden középületek. Tehát rendezettebb lesz. Iszmailia is olyan, mint egy gyöngyszem. Főleg most, hogy Iszmailia határában szélesítették meg a Szuezi csatornát, és ott olyan strandok jöttek létre, mint egy tengerpart.
1: És lehet is fürdeni.
0: Persze, persze. Problémát. Ez nem jelent problémát, tehát ott külön strandrész van, éttermek vannak, szórakozó helyek vannak, kerti grillezések vannak, és Iszmailia környékén van a Mangó Birodalom. Tehát ott ilyen régi egyiptomi földbirtokosoknak több száz hektárnyi földjén vannak mangó, meg narancs, meg citromültetvények.
2: Ezzel véget ért mai műsorunk, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
3: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
4: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Lelkipásztor avatás az országos közgyűlésen. Van utánpótlás. Négy új lelkipásztort avattak a pünkösdiek idei országos közgyűlésén, május 16-án. Olyanokat, akik vallást tettek arról, hogy a Szentírás világosságában járva vezetik a rájuk bízottakat, és a gyülekezetük épülését szolgálják. A nagy ünnepet a résztvevők közös áldása koronázta meg, melyben Isten vezetését kérték elhívásukra. A közgyűlés délutáni záró szakaszában Földessy Tamás elnök négy új lelkipásztort avatott fel. Bető Barna és felesége, Újkenézen Barna Sándor és felesége, Inárcson, Ifjú Péter Imre és felesége Ruzsán, Fehér Máté és felesége pedig Budapesten végeznek majd szolgálatot. Földessy Tamás a János Evangélium a 21. fejezetéből 15-től 17-ig igeversekkel köszöntötte őket. A lelkipásztor legfontosabb feladata, hogy szeresse Jézust, hiszen ha nem szereti a főpásztort, aki a vérén váltotta meg az ő nyáját, akkor nem tud az ő juhairól sem gondot viselni. A köszöntés után mindannyian elmondták a lelkipásztori hitvallást, majd az országos közgyűlés zárásaként a résztvevők közösen kértek áldást a frissen beiktatott lelkipásztorok szolgálatára. A Goldmark kórus Zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén. Június 7-én, vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyény utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidó zenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést kérik. A koncert műsorát a Zsoltárok ihlette kórusművek alkotják, a zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak Zsoltár feldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott Zsoltár műveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében. Nyár éjjel csodák a zsidó negyedben. Múzeumok éjszakája. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszalaggal látogathatók. A karszalagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren, található jegypénztárukban. A múzeumok éjszakája estéjén, június 20-án, szombaton este 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herci tér és a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma szerdán sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol eső előfordulhat. Északi a szél, és már 29-34 fokunk van. Csütörtökön sok napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt, északról fúj a szél, és 21-26 fokra van esély.
0: Híreinket hallották.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
3: Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Testvér kapcsolatokról gondoltuk, hogy beszélünk először, hogy milyen testvér kapcsolatokat mutat meg nekünk a Biblia. Elsőként akkor Mária és Márta története. Akkor én ezt most felolvasom Lukács evangéliumából. Egy picike szakasz, amikor tovább haladtak, betért egy faluba. Itt most Jézusról van szó, tehát Jézus betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal, ezért előállt Márta és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség valójában, csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.
4: Sok mindent szeretnénk örökké, tehát mindig azon vagyunk, hogy valami történjen, hogy valamit csináljunk, hogy legyen valami esemény, és pontosan az Úr azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjál, nem kell mindig
3: valamit csinálni,
4: hanem inkább csendesedj le, tehát hogy a kevés egyrészt elég, és az pontosan az, amire szükség van.
3: Hát ezt most mi mondjuk, de közben a gyakorlatban, a mai világban, pedig a mai életben is az történik, hogy összetalálkoznak emberek. Gyere, gyorsan csináljunk egy fotót, kérsz egy kávét, üljünk le. Nézd csak, letöltöttem, ha nem tudom mit, nézd meg, légy szíves, hoztam neked valamit, gyorsan beszéljünk.
4: Én meg pontosan nem ezt érzem, ezt a részét, hogy most pontosan csak a találkozásra van ez kihegyezve, hanem egyáltalán arra, hogy úgy határozzuk meg saját magunkat, hogyha valamit csináltunk, hogyha azt a napot, ami elmúlt, azt fel tudjuk sorolni este szépen, hogy ezt és ezt és ezt és ezt csináltam, és jaj, de jó, és milyen ügyes vagyok.
3: Kevés dologra van szükség, csak egyre, azaz egy, az Jézus.
4: Pontosan, a csatlakozásra van szükség, és utána, abban a pillanatban, ahogy megtörténik a csatlakozás, azt fogod tenni, amire egyrészt szükség van, és ami a legjobb neked, a környezetednek, és úgy egyáltalán az egész világnak.
3: Na jó.

0: Biblia azt mondja egy helyen, többet ér egy közeli szomszéd, mint egy távoli rokon. Én ezt forgattam magamban.
1: Érdekes, de most ugye itt a testvérekről hát beszéltünk.
0: Például ez a testvérekre is vonatkozik, és az évek alatt én volt, hogy...
1: Így is gondoltad, és így is érezted?
0: Hát de nézzük meg konkrétan ezt a mondatot. Példabeszéd 27:10. Többet ér a közeli szomszéd a távoli testvérnél. És ez nem azt mondja, hogy felülírja, vagy, hanem hogy többet ér, hogy ott van. Én ezt így értelmeztem, hogy volt például olyan időszak nekem is, amikor

0: Mert József ők mindegyik idősebb volt igen. nála.
1: Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Na tessék.
2: Tehát van 12 fiú testvér, igen. egy lány.
0: Igen, de ők szerintem egyáltalán nem testvérként kezelték őket, hanem ők a már törzsek voltak.
1: Hát de testvérek voltak.
0: Hát, de a törzsek vezetői.
2: Tehát akkor arról beszélünk, hogy van 12 testvér, fiú testvér.
1: Igen. Egy apától.
0: És ezért 12 törzset hoznak létre maguk.
2: Igen, a következőkben.
1: Különböző anyáktól.
0: Igen.
1: És itt történik ez az eset, hogy...
2: József szinte a legkisebb fiú, mm-hmm. úgy lehet mondani. Igen. Vagyis az utolsó előtti a igen. sorban.
0: De annak az első szülöttje, az anyjának uh-huh. az első szülöttje.
1: Itt most akkor ott tartottunk, hogy eladták Józsefet a testvérei.
0: Igen.
2: Miért elvitték, akarják megölni? Tehát egyszer még azt tisztázzuk.
1: Amiatt, mert túlságosan szerette őt az apja. Álmot látott, olyan álmot látott ráadásul, ami fel is bőszítette a többi testvért, hogy micsoda.
2: Irigyek lettek hát, igen. Józsefre, igen. és ezért...
1: Meg az álom is feldühítette őket.
0: Ez így van egyébként ma is. Sokszor kell figyelnünk arra, hogy ne beszéljünk dolgokról, amit nem kellene mindenkinek, vagy nem kellene akár magának, sátánnak meghallani. Uh-huh. Nem? Mert amit én nekem üzen az álmomba, vagy az agyamba Isten, azt nekem üzeni, de ha ezt nyilvánvalóvá teszem, akkor azonnal ellene támadnak a egész világban. Néha nem kell elmondani. Szerintem Józsefnek is nem kellett volna ezt elmondani, hogy ő milyen álmot látott.

és akkor tovább görgetve a szálat, tehát itt eladták, elvitték, és aztán a testvérek a ruháját összevérezték kecskevérrel, hazamentek, bemutatták az apának, hogy nézd csak, valami vadállat széttépte Józsefet,

0: és utána az édesapa Jákob megszomorodott, így teltek utána az évek. Még nem aztán éhínség lett az országban, jól mondom ezt én? És végül már odáig fajult az éhínség, hogy Jákob elküldte a fiait, hogy menjetek a nagyvárosba szerezni valami élelmet, mert a végén nekünk egyszerűen végünk lesz, éhen halunk, elmentek a nagyvárosba.
1: Egyiptomba.
0: Egyiptomba, mit sem sejtve, eljutottak egészen a kormányzóig.
1: De már nem is Józsefnek nevezték, hanem
0: más nevelet közben.
1: Kofnat Páneák.
0: Na tessék, ez volt a neve.
1: Ez volt a neve, hogy megmentő, ezt jelenti. Kofnat Páneák.
0: De József volt az, mert közben József kormányzó lett Egyiptomban. Érkeztek a testvérek, mit sem sejtve, nem tudták,
1: hogy vásárolni ennivalót.
0: Kihez mennek, ők csak ennivalóért mentek Egyiptomba, és egyszer csak létrejött a találkozás, hogy József, akit már addigra másképp neveztek, meglátta a saját testvéreit, és megismerte
1: őket. Igen, de azonnal nem szólt nekik,
0: nem,
1: hogy én vagyok.
0: Hát,
2: az első alkalom, amikor találkoztak, akkor tömlöcbe vetette a testvéreit?
1: Igen, de ezt nem elküldte őket.
2: De hát ez is egy fontos mozzanat.
1: Visszajöttek, hogy hozzák el az ő kis testvérét.
0: Én vagyok József, éle még az apám. Ez volt az a mondat, amit először mondott nekik, ami után megrémültek tőle a testvérek. József ezt mondta utána a testvéreinek, jöjjetek közelebb hozzám. Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. És aztán később Mózes első könyve 50:20, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten jóra fordította azt. Ezt mondta József, ez mindig így van szerintünk?
2: Nem.
1: Hát de hogy nem.
0: Ha kapcsolódva vagyunk a Józsefhez.
2: Kell, hogy mi is valamilyen formában hozzájáruljunk.
0: De ha nem járulunk, akkor is úgy lesz.
1: Legyen hitünk, és próbáljuk őt követni, akkor segít.
0: De ha mi ebben nem vennénk részt, a Jóisten akkor is segít, csak akkor mi nem veszünk benne részt.
2: Nem, legfőnebb nem veszük észre.
0: Vagy igazad van, akkor hogy, is részt veszünk benne,
2: hogy mindenféleképpen ő nem segít. Igaz. Tehát megint csak a kapcsolódásra kell visszatérjek, hogy akkor veszük észre, hogyha kapcsolódunk. Akkor tud segíteni, hogyha kapcsolódunk.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Máté evangéliumában 18. fejezet a kegyetlen szolga kapcsán egy rész, én ezt most felolvasom, hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor elkezdte, elé hoztak egyet, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem tudott fizetni, megparancsolta az ura, hogy adják el őt. A szolga ekkor leborulva könyörgött neki, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek. Az úr megszánta azt a szolgát, elengedte, és az adósságot is elengedte neki. Amikor azonban kiment ez a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki, megragadta, folytogatta, és ezt mondta, fizess, amivel tartozol. Itt egy pici részt kihagytam, ekkor az ura magához hívatta, és így szólt hozzá, gonosz szolga, minden tartozásodat elengedtem neked. Pici részt itt megint átugrok, nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatársadon? És haragra gerjedve átadta őt a hóhérok kezébe. Itt is átugrottam egy kis részt, tehát tulajdonképpen nem véletlenül az van, hogy mi vagyunk ezek a kegyetlen szolgák. Hogy a Jóisten minden bűnünket elnézi, Jézus óta meg is van nekünk ez bocsátva. Ha
2: megváltja.
1: És mi pedig másoknak egyszerűen, ha nem bocsátunk meg, akkor mi magunk vagyunk ezek a kegyetlen szolgák. Nem így van ez?
3: Hát szerintem mindenki ellenőrizheti saját magával kapcsolatban, hogy ő többet kér Jézustól, Istentől, vagy többet ad nekik. Melyik a több? Igaz?
2: És valamilyen egyensúlynak kellene lennie?
3: Hát nem.
2: Nem?
1: Nem.
2: Sokkal többet kell adni,
3: mint amennyit kérünk bárkitől.
1: Hát igazából...
3: Ezt mondta Jézus. Mindent adjatok oda. Ezért mondom, ezt mindenki nem ellenőrizheti, hogy igen. Biztos, hogy én jól vagyok, hogy mindig csak kérek, és nem adok.
1: Meg is kellene bocsátani mindenkinek mindent.

0: Eszembe jutott egy filmrészlet, hogy megy most ebben az esetben a tanítvány és a tanítómester egy sikátorban, és szembe jönnek a tolvajok, felfegyverkezve kérik az órát, a pénzt, és a tanítómester leveszi a kabátját, odaadja, mondja a tanítványnak, hogy na, akkor most te is vedd le a kabátodat, és add oda, és a végén aztán mindenüket odaadják. Természetesen a tanítvány ő zugolódik, hogy jaj, vajon ezt miért csináljuk, amikor itt van a tanítómester, ráadásul ő fizikálisan meg tudta volna ezt mindezt torolni, vagy egyáltalán megelőzni az egészet, és mégsem tette. És akkor mi a tanulság?
1: Kevés érték legyen nálad, amikor az utcán sikátorban járkál.
0: Na, de hát, hogy add oda, és hogy nem számít, valamilyen formában nem érdekes. Természetesen ez egy ilyen nagyon szélsőséges jelenet, de add oda, adjál oda mindent. Ne legyél, most akkor kicsit erős, teljesebben fogalmazok, ne legyél függő a tárgyak, az, hogy valamit birtokolj. Igen, könnyen tudjál megszabadulni azoktól a dolgoktól, amelyek alapjában véve nem is annyira fontosak számodra.
1: Az Úr adta, az Úr visszavette, áldott legyen az Úr neve.

0: Van két történet. Az egyik, hogy amikor Sátán megpróbálta Jézust megvenni, akkor megmutatta neki a világ minden országát Isten, és ezt mondja néki, mindezt neked adom, ha leborulsz előttem, és imádsz engem. Megkapott volna Jézus mindent. Ő viszont, amikor az a fiatalember hozzá ment, tudod, aki gazdag volt, annak Jézus meg azt mondta, hogy te meg adj oda mindent másoknak, és utána kövess engem. Akkor melyik tetszik az embereknek a legjobban? Ha leborulunk Sátán előtt, akkor megkapunk mindent a földön.
1: Hát a földön.
0: Ha Jézus mögé állunk, akkor meg oda kell adnunk mindenünket másoknak.

0: Ide kapcsolhatom a szőlő munkások témát úgy Máté evangéliumából, egyébként 20. fejezetből, az első verstől lehetne nézni ezt a részt. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőbe. Aztán kiment 9 óra tájba, most egy kicsit rövidítek, látta, hogy még mások is állnak ott, tétlenül a piacon, mondta nekik, hogy menjetek ti is a szőlőbe, ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra és 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Tehát a gazda többször is kiment még. Aztán, amikor pedig 5 óra tájban is kiment a gazda, talált ott állókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok válaszoltak, mert senki sem fogadott meg minket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Amikor beesteledett, és most már közeledik a java a történetnek, szerintem amikor beesteledett, így szólt a szőlő ura a vincellérhez. Hívd elő a munkásokat, add nekik a bérüket, kezdve az utolsókon az elsőkig. Amikor az 5 óra tájban felvettek, jöttek, egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is egy-egy dénárt kaptak. Miután átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták, ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik egész nap fáradoztunk és szenvedtünk. Ő pedig így válaszolt egyiküknek, barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj, én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Vajon nem szabad-e nekem a magaméval azt tennem, amit akarok? Vagy azért, vagy irígy, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból.
1: Ez jóság?
0: Elsők, és az elsőkből utolsó.
1: Ez jóság?
0: Hát gondoljunk bele, hogy ott van a gazda, vagy mindenkivel akart jót tenni, és még ráadásul szidják őt érte. Na most egyébként, amikor másokhoz hasonlítgatjuk magunkat, akkor az véletlenül nem olyan, mintha mi akarnánk Istent játszani?
1: Nem.
0: Szerintem olyan. Amikor én akarom tudni, hogy nekem mi jár, meg hogy neked mi jár.
2: Igen, azt valóban mi nem tudhatjuk a másokról, de
0: amit
2: tudunk, azt mind adhatjuk.

0: Na és közben a lelkünk mélyére nézünk, akkor tudunk mi is békességben lenni ugyanilyen helyzetben, mint ahogy a szőlőmunkások voltak, hogy ténylegesen.
1: Tehát, hogy mi zugolódnánk-e, vagy igen. Sem, én biztosan nem.
0: Hát most ezt mondod, nem zugolódni, nem. De mondjuk te és én is ott vagyunk, reggeltől estig verejtékes munkával nyomjuk a munkát egész álló nap, és azt látod, hogy kijött oda egy összesen mondjuk 40 percet dolgozni egy fickó, sőt, még azt is végig lustálkodta, mert már akkor a szemünk is torzít egy kicsit. Semmit nem csinált. Arra még egy fél órát volt ott már, még akkor le is csalja a szemünk egy kicsit, hogy még pár percet volt csak ott. Sem egy darab, egy fürtöt nem szedett le, mondjuk, ha szület volt. Mi reggeltől végig egész nap dolgoztunk, először azt a fickót fizették ki, egy dénárt kapott. Semmit nem csinált, még le is zabálta a szőlőt.
1: Tudod, ez úgy működik, na, hogy az ember saját szükségleteit meghatározza, ezt akarva, akaratlanul valamilyen formában megteszi. Azt mondja, hogy én feláldozom az időmet és az energiámat.
0: Szépen hangzik, de...
1: Ennyi ideig, és ezért ezt szeretném kapni.
0: Hát ez nagyon szép így, de...
1: És hogyha ezt megkapom, akkor emelem kalapomat, és tovább állok. Tehát én nem foglalkoznék azzal, hogy a másik...
0: Nézzük már mélyebben magunkba egy kicsit. Tényleg nem?
1: Természetesen
0: ott vagyunk a tűző napon.
1: Észreveszi az ember, észre. Vagy nem tudom. Tehát,
0: hát,
1: de,
0: észreveszi.
1: De kell, hogy legyen egy olyan bizonyos pont, és akkor most azt is mondhatnánk, hogy az embernek az életében kell legyen olyan bizonyos pont, amikor azt mondja, hogy nem számít, hogy a másik. Mert
0: ez
1: ugyanaz, amikor arról beszélünk, hogy valaki gazdag, és hogy ő mit tett annak érdekébe. Itt megint arról van szó, hogy biztosítja majd az Úr azt, amire nekünk szükségünk van.
0: Ez egy jó, ideális helyzet. Inkább csak mondjuk észrevesszük, hogy hoppá, azok ott 25-en csak éppen bejöttek, felvették ők is a lét, pont annyit, mint mi, de és mennek tovább. A kísértés nem lenne meg benned, hogy legközelebb mi is csak a lét vegyük fel?
1: Nem, azt hiszem, hogy meghatározod azt saját magad számára, hogy mi az, ami számodra jó és megfelelő. Ha ezt megkaptad, akkor nem fog érdekelni már az.
0: Van az az állapot.
2: Igen. Jó, akkor olvassam, amit beszéltünk korábban, amikor Jézus megkérdezték, hogy hogy imádkozzunk, akkor ezt mondja a tanítványoknak, hogy atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a neved, és utána sorolja föl. De ő ezt mondja, hogy
0: már
2: Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Máté evangéliumában olvashatunk boldog mondásokat. Még mielőtt bármelyiket mondanánk, mi az, amitől mi vagyunk boldogok? Őszintén, te mitől
2: de
1: vagy boldog,
2: André? Én nem hiszem, hogy ezek a boldog mondások, ezek a boldogságról szólnak. Tehát a boldogság az egy milyen állapot?
1: A teljesség állapota, nem amikor az ember békében van, szeretetben van, jól
2: önmagával?
1: Van. Hát inkább a Jóistennel szerintem, meg mindennel. Akkor vagyok a legjobban, hogyha mindenkivel jóban vagyok.
2: Nem és a ez egy hosszú folyamat, vagy egy
1: eredménye lehet
2: a, valaminek az eredménye a boldogság?
1: Hát lehet, hogyha elfogadjuk azt, hogy a Jóisten kezében.
2: Az elmének a játéka lehet, vagyunk. Hogy azt mondjuk, hogy mi boldogok vagyunk.
1: A boldog mondásokban egyébként igazából példák vannak arra, hogy kik a boldogok. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Nekem sokszor eszembe jutott már egyébként, hogy milyen jó az, ha valaki tud tényleg sírni, mert mennyire más az, ha valaki nem sír, hanem mondjuk kemény, megkövült.
3: Igen, hogyha valami nehéz helyzet kerül az életünkben, amire nem vártunk, vagy nem tetszik, akkor mindig örüljünk, hogy akkor viszont ez azért van, hogy meg tudjuk tanulni, hogy hogyan kezeljük,
1: megoldani.
3: Hogy viseljük el, ezért, hogyha elviseljük akár a nehézségeket, amiket sorolt Jézus, ugye, akkor azok később már nem fognak életünkbe belépni.
1: És
3: megtanuljuk, hogy hogyan kezeljük, sőt, hogy védjük meg előre magunkat.

0: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Na ez egyébként én ezt nem biztos, hogy értem.
1: Mint ahogy én sem. De László, te meg el tudnád mondani ezt a boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa? Ez pedig egy nagyon fontos.
0: Sokat emberített mondat, a lelki szegények.
1: Igen?
2: Hát igen, mert ez azt jelenti szerintem, hogy mindig, aki lelkileg szeretne növekedni, azért szegény, mert én még szeretnék növekedni, vagyis hogy a Szent Lélektől, mert nagyon sok ének van, illetve hát a Bibliában is a Szent Lélekről, amikor beszélünk, hogy az ő segítségével kapjuk meg mindig ezt, vagyis a lélek gyümölcse kell, hogy növekedjen bennünk, nem? Ja. Aki azt gondolja, hogy igen.
1: Tehát, hogyha lehetősége van.
2: Még nem vagyok még teljesen kész, ezért szegény vagyok.
0: Nem, ez tetszik. Igen. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
1: Kik a szelídek?
0: Hát a jó állapotban lehetünk mi is, amikor kapcsolódunk a Jóistenhez.
1: Igen,
0: akik és éhezik,
1: különben és... nem vagyunk szelídek, hanem arrogánsok vagyunk.
0: Ha rólam beszélsz, akkor időnként, igen.
1: Cinikusak.
0: Mindenfélék vagyunk, türelmetlenek, bántóak, sértőek. Mindenfélék vagyunk, emberek vagyunk.
2: Igen, és ezt kell tesztelni, hogy bennünk van-e a lélek gyümölcse. A szeretet, az öröm, a békesség, béketűrés, vagyis ezt úgy fogalmazzák, hogy türelem.
0: Igen.
2: A béketűrés, türelem.
1: Ez, bennünk van-e a türelem?
2: Szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ha ezek nincsenek bennünk, akkor kell kezelnünk magunkat. Vagyis, hogy ha a Szentléleket nem fogadjuk el, mert ezek a lélek gyümölcsei, hogyha befogadjuk a testünkbe, a lelkünkbe.
1: Akkor teljessé válunk?
2: Akkor teljessé válhatunk, mert Isten ilyet akar, ilyen új világot.
1: Én még azt mondanám, hogy lélek gyümölcseit akkor kapod meg, ha csatlakozol, vagyis kapcsolódsz.
0: Ezért vagyunk talán itt is. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, ma is így ültünk össze hárman, és Nagy Gábor. Gábor is mindig itt ült velünk eddig is, és kezelt körülöttünk mindent, de ma még egy gondolatot is
1: hozott nekünk. És ezúttal is köszönjük.
0: Így ültünk itt ma is, és jó volt.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Amilyen az élet, olyan a gyümölcse. A mai ige Péter második levele első fejezet 8. verse. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Gondolatok az igéről. Ha gyümölcsöző élet által szeretnénk, kívánjuk dicsőíteni Urunkat, akkor ennek bizonyos előfeltételei vannak. Semmi sem származhat ugyanis belőlünk, ami nincs meg bennünk. Először is hitre van szükségünk, ami minden erény alapja, azután ismeretre, mértékletességre, álhatatosságra és kegyességre. Ezekhez járuljon Isten félelem és felebaráti szeretet. Mindez együttvéve megtermi majd a gyümölcsét, úgy, hogy nem leszünk az igének csupán tételen ismerői, hanem tényleges cselekvői. Az sem elég, hogy mindez csak meglegyen bennünk. Bővölködnünk kell ezekben, különben kiszáradunk. A gyümölcs az élet túláradása, ezért telve kell lennünk élettel, hogy az kiáradhasson belőlünk. Ismerünk embereket, akik sok és igen jó képességgel rendelkeznek, és kedvező alkalmat is kapnak, mégsem tudnak soha lelkeket az Úrhoz vezetni. Közelebbről megfigyelve őket, rájöttem, hogy bizonyos kegyelmi ajándék hiányzik belőlünk, ami föltétlenül szükséges a gyümölcs terméshez, az alkalmasság ajándéka. Mert amilyen az ember, olyan a munkája, ezért ha valamit jobban akarunk csinálni, először nekünk kell jobbá lennünk. Ha hasznosabbak akarunk lenni a szolgálatban, először nekünk magunknak kell alkalmasabbakká válnunk, arra, hogy szolgálhassunk. Legyen hát alapigénk szelíd figyelmeztetés a gyümölcstelen professzoroknak és saját magunknak is. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-éig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors, akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A Kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órától a Kelenföldi Református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály. Az időjárásról: elindult a nyári idő. Csütörtökön sok napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt, északról fúj a szél, és 21-26 fokra van esély. Pénteken derült napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Pilinszky János aforizmáiból idézünk. Az ő 20. századi lírájában megszólal az ember rémületes magára hagyottsága, a szenvedések előli hiába való menekülése, hitével mégis jó útra vezet.
1: Ahol boldogság van jelen, kísérőül valamilyen formában mindig ott van a dolgok utánozhatatlan egyszerűsége.
0: Az egyszerűséget nemhogy ki kellene nőnünk. Az egyszerűség kell, hogy életünk legbensőbb programja legyen.
1: Nem az a fontos, hogy a madár hányszor csap a szárnyával, hanem hogy ívelje.
0: Minden szeretet, tiszta öröm és tiszta szomorúság, anélkül, hogy a kettő keresztezné vagy kisebbítené egymást.
1: Az ember drámai lény. A jót és a rosszat úgy építi össze, mint hegy a köveket. Egyszerre jó, és egyszerre rossz. És ezt a konfliktust fantasztikus drámai küzdelemben éli meg.
0: Szívünk számára adott a választás, hogy jobbak vagy rosszabbak legyünk a világnál, melynek részei vagyunk.
1: Az a baj veletek, hogy ti azt gondoljátok, az életben problémák vannak, és megoldásokat kell találni. Valójában az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség.
0: Jézus tettei és szavai ékesen bizonyítják, hogy a bűnt mindenkor el kell utasítanunk, viszont a bűnöst szeretnünk kell.
1: A valódi magányban senki nem maradhat meg tartósan bűntelenül és büntetlenül.
0: A bűnben a legnagyobb rossz talán az, ha valamiféle jó, netán a szeretet és igazság nevében követjük el.
1: A világ nem azonos Istennel, csupán teremtménye Istennek. Ezért jelenhetett meg benne a bűn, a szeretet hiánya, ez a sötét és nyomasztó árnyék.
0: Bűn az, minek nyomát is sikerült eltüntetnünk.

0: Információs áradatban élünk, mindenki beszél, és senki sem hallgatja meg a másikat.
1: Amikor valóban megbocsátunk valakinek, elfelejtjük, amit ellenünk elkövetett.
0: Szúró kövek, kavicsok közt fuldokolva kell egymás ellen élnünk, halnunk.
1: Ne higgyük, hogy tetteinknek és szavainknak hatása tüstént és várakozásainknak megfelelően jelentkezik. Bűneinknél ez még nem is volna baj, de sajnos fokozottan így van ez a jó cselekedetek esetében.
0: A békességnek nincsen árfolyama.
1: A hamisság mindenképp önzésből fakad, sorsa is szükségszerűen véges. Vele szemben az igazság csak ideiglenesen veszíthet, sorsa viszont szükségszerűen torkollik a végtelenbe. Az igazság ezért sose lehet türelmetlen vagy támadó, és sose irányulhat senki ellen.
0: Túlon túl megtapasztaltam, hogy még a kevéske pénz is nagy bajok okozója. Különben épp úgy, mint a hiányérzete.
1: Hányféle szégyen és képzelt dicsőség hálójában evickélünk. Pedig napra kellene teregetnünk mindazt, ami rejteni való.
0: Milyen felemás érzések közt élünk, milyen sokféle vonzások között, pedig zuhanunk, mint a kő, egyenesen és egyértelműen.
1: Az ember millimétert sem mozdulhat ki a világ törvényeinek hullámveréséből.

0: nem fél a másik ember szeretetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt.
1: A valódi szerelem egyszerre legfőbb tűz, leghőbb izzás, de ugyanakkor a lélek soha nem szűnő, véghetetlenül gyengéd tartózkodása is.
0: Vállad segítse, gyenge vállam, magam már nem bírom tovább.
1: Az ábrándos szeretet nyomot kíván hagyni a földön, s viszont szeretetre vár, méghozzá azonnali viszonzásra. Az igazi szeretet azonban hősies. Kész akár a vereségre is, hisz helye és ideje Istenben van.
0: A valódi ünnep az idő és az örök lét érintkezése.

0: az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van.
1: Feledd a hűtlenségemet. Legyőzhetetlen kényszerek vezetnek vissza hozzád. Folyam légy, s rajta én a hab. Fogadd be, tékozló fiad, komor, sötét mennyország.
0: Az ember, bár a természetben él, igazában a mindenség az univerzum polgára. Mi több, az idő természetes folyamán túl az örök lété. Isten meghívottja.
1: Add, hogy imámban ne kérjek semmit, de annál inkább hallhassalak és hallgassalak téged.
0: Az adventi várakozás lényege szerint várakozás arra, aki van, ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás azután, aki van, aki a miénk.
1: Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.
0: Igazság, igazságosság, szeretet. E három szó egyszerre kulcs a földi és természet fölötti életünknek. Ugyanakkor soha annyi csalást, igazságtalanságot és kegyetlenséget nem követtek el, mint éppen e három szó jegyében és nevében.
1: Kinek szeretete elől mindenki megfutott, azokra várakozik legodaadóbban Isten. Rejtezked be mégis közel ilyen, láthatatlanul, mégis csodálatos intimitással.
0: Bizonyosságra törekedni és elfogadni a bizonytalanságot. Kemény rés ez. Mégis szorításából született meg minden igaz bölcsesség, ima, művészet.
1: A művészet tulajdonképpen nem más, mint áttörni a tényeket és eljutni a valósághoz.
0: A művészet se nem valóság, se nem utánzat. A művészet nem egyéb, mint a valóság kitalálása.
1: Minden művészet világmodell. Az egészről készült híradás.
0: A tengerbe visszavisszatérő vizek belehalnak a tengerbe. Valójában azonban nem szűnnek meg, csupán hazatalálnak. E paradoxon talán legszebb

0: és legmegvilágítóbb képe, hasonlata a halálnak.
1: Életet és halált lehetetlen nem egybelátni. Élet és halál nem más, mint kettétört örök lét, meghasonlott valóság.
0: Hogy halok meg? Milyen lesz pusztulásom? A föld elárul, magához ölel, a többi kegyelem.
1: A tengerpartot járó kisgyerek mindig talál a kavicsok közt egyre, mely mindöröktől fogva az övé, és soha senki másé nem is lenne. Nem szabadul már soha többé tőle. A víznek fordul, s messze elhajítja. Hangot sem ad a néma szakítás, egy egész tenger zúgja mégis vissza.
0: Az alázat az igazi tudás, és az igaz megismerés kapuja. Minden nagy tett, minden valódi erkölcs és szellemi erőfeszítés előfeltétele.
1: Az ember itt kevés a szeretetre. Elég, ha hálás legbelül, ezért, azért, egy szóval, mindenért.

Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila. A költészet hangján.

Pilinszky János, apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világvégi esett földeké, s megint külön a kutyahólak csöndje. A levegőben menekvő madárhat, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pilla néma, és mint figyelő vadállat oly nyugodt. De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét, a gyűrött földeken? És értitek a mulandóság ráncát? Ismeritek törődött kézfejem? És tudjátok nevét az árvaságnak? És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet, hasat patákon, hártyás lábakon? Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet ismeritek, a dermet bájukat, a mélyvilági kint ismeritek? Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok szemközt a pusztulással, egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései, keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én húny pillák alatt őrzöm tovább a vonulást, e lázas fácskákat, s ágacskáikat. Levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom. Hallani óriási fájt. Haza akartam, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban. S már jönnek is, már hívnak is szegények, már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend, könyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani. Mint kisgyerek sír dezgarésbe a már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Mély üres a világ. Egy kerti szék, egy kínfelett nyugágy. Éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen.
lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a lebegőtlen présben. Akkorra én már mint a kő vagyok. Halott redő, ezer robátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok csorog alá, csorog az üres árok.

0: A napversét elmondta Török Attila.
1: Ismét könyvbemutató. Ember, akit Isten lelke formált. Szubjektív gondolatokat tett közzé Csészabó Sándor Calvin című regényéről Turci Árpád, az Őcsényi Református Egyházközség gazdasági és intézmény vezetője, amelyet a Harmat és a Calvin kiadó is kiadott Budapesten 2023-ban. Turci Árpád tehát így értékeli ezt a könyvet. Bölcsességünk, és csak az, amit valóban bölcsességnek kell tartani, lényegében két részből áll. Ezek pedig Istennek és önmagunknak megismerése. Idézi ezt a könyv első fejezetének első szakaszából. Ez a mondat nem csak Calvin teológiájának, hanem életének is kulcsa. E két ismeret, Isten és önmagunk, kölcsönösen világítják meg egymást, és a regény éppen ennek a felismerésnek a története, hogyan formálódik az emberi élet, ha Isten szava tükröt tart elé. Vannak könyvek, amelyek egyszerűen elmondják a múltat, és vannak, amelyek életre keltik. Csészabó Sándor regénye ez utóbbi fajtából való. Nem csupán krónikát kapunk, hanem egy olyan történetet, amelyben a történelem húsba és vérbe öltözik, érzésekkel, döntésekkel, hibákkal és győzelmekkel. Ez a mű nem a távoli legendát mutatja, hanem az embert, aki valaha fiatal, bizonytalan és kereső lélek volt, aki egyszerre hordozta magában a tudásvágy éhségét, a meggyőződés makacságát és a szolgálat iránti engedelmességet, aki úgy lett a reformáció egyik legnagyobb alakja, hogy közben megmaradt Isten gyermeke, mindennapi küzdelmekkel. A könyv olvasója, Johann Calvin, a későbbi Calvin János életútját követheti. A kisvárosi ifjú szellemi ébredésétől a genfi reformáció központi alakjává válásáig. Lépésről lépésre tárul fel előttünk a 16. századi Európa arculata, a vallásháborúk feszültsége, a politikai érdekek és a lelki megújulás összefonódása. A regény nem siet, és ez az egyik legnagyobb erénye. Hagyja, hogy a karakterek kibontakozzanak, hogy a helyszíneknek illata, hangja, hőmérséklete legyen. A párizsi tanulmányok, a száműzetés napjai, a bábeli időszak és végül a genfi szolgálat. Mindegyik korszak saját atmoszférával, saját lelki próbatételekkel jelenik meg. A szerző külön figyelmet szentel a kapcsolatoknak. Kiemelkedő ezek közül a feleség idelette alakja. Ő nem pusztán a nagy férfi árnyékában álló hitves, hanem önálló személyiség, akinek hite, türelme és hűsége nélkül Calvin munkája talán soha nem teljesedhetett volna be. A házasság nem idilli mesevilág, hanem két ember szövetsége, akik együtt hordozzák a küldetés terhét. Mindig a feleség, a támogató és erős asszony a férfiak mögött. Ma is. Emellett a barátok, munkatársak, vitapartnerek és ellenségek is élő portrékként lépnek elénk. Mindannyian formálják a reformátort. ki támogatásával, ki ellenállásával. Csészabó nem kendőzi el a konfliktusokat, a viták, szakítások, bántó szavak épp úgy részei ennek a történetnek, mint a győzelmek és a diadalok. A könyv egyik legnagyobb ereje abban rejlik, hogy bemutatja, Calvin gondolkodása nem hideg, elméleti rendszer, hanem tapasztalatból fakadó hitvallás. A Szentíráshoz való hűség nem rideg törvényeskedés, hanem olyan rend, amelyben az irgalom is helyet kap. A teológiai kérdések nem száraz fejezetekben jelennek meg, hanem élő helyzetekben, tanácskozásokon, igehirdetésekben, levelekben, vitákban. Az olvasó így nem csak érti, hanem érzi is, miért fontos a hit tisztasága, az egyház fegyelme és a közösség építése. Jó érzéssel tölt el, hogy Csé Szabó mondatai mértékletesek, fegyelmezettek, mégis gazdag képekkel teliek. Időről időre felcsillannak a korabeli levelezés, krónikák és teológiai művek ízét idéző fordulatok, de ezek soha nem válnak öncélúvá. A nyelvezet eleganciája nem távolít el, hanem közelebb hoz. Az olvasó úgy érzi, valóban ott ül a gyertyafényes író asztal mellett, vagy éppen a genfi szószék előtt. Jó, hogy szól a kötet a történelem iránt érdeklődőknek, akik nem elégszenek meg a száraz évszámokkal, hanem az emberi sorsokon keresztül szeretnék megérteni a reformációt. A hit útján járóknak, akik példát keresnek arra, hogyan lehet egyszerre hűségesnek és irgalmasnak maradni a mindennapokban. Szól a diákoknak és oktatóknak, akik a tankönyvek mellé egy lélegző, színes életrajzot keresnek. És szól a lelkészeknek és közösségi munkásoknak, akik a szolgálat terhét és szépségét hiteles irodalmi tükrökben szeretnék látni. Záró gondolatomként Calvin szavait hívom segítségül, mert ha az ember számára az a legvégzetesebb kör, hogy önmagának engedelmeskedik, akkor az üdvösség egyetlen lehetősége az, hogy önmagunkból már semmit sem gondolunk vagy akarunk, hanem az Urat követjük, aki előttünk áll. A könyv 7. fejezet első szakasza. Ez a hitvallás a regény utolsó lapjain is átsugárzik. A reformátor fáradhatatlan munkája mögött ott a csendes belső bizonyosság, hogy az emberi erő soha nem elég, de Isten lelkének ereje mindenre elégséges. A regény nem pusztán Calvin történetét mondja el, hanem rákérdez az olvasó történetére is. Mihez kezdjünk vajon a hitünkkel, a felelősségünkkel, a kapcsolatainkkal? Hogyan álljunk helyt a saját genfünkben a magunk korának kihívásai között? Sokak számára Calvin neve a történelemkönyvek lapjaira korlátozódik. Egy reformátor, aki évszázadokkal ezelőtt élt, és akinek gondolatai a régmúlt vallási vitáihoz kötődnek. Ám aki időt szán arra, hogy beleolvadjon a műveibe, különösen az institúció soraiba, hamar Calvin minden gondolatának kiinduló pontja és mércéje a Szentírás volt. Ma, amikor a világ tele van véleményekkel, gyors ítéletekkel és bizonytalan igazságokkal, különösen értékes egy olyan látásmód, amely következetesen visszavezeti az embert az örök alaphoz. Mit mond az ige? Ez a kérdés ma is képes megtisztítani a gondolkodást a zajtól. Calvin soha nem választotta szét a lelki életet és a közéleti felelősséget. Úgy látta, a hit nem magánügy, hanem a mindennapi cselekvés forrása. A 20. század embere, aki gyakran keresi az értelmes és etikus cselekvés alapját, Calvin gondolataiban megtalálhatja azt az összhangot, amely a hitből táplálkozva alakítja a közösséget és a társadalmat. A mai világban sokan keresik az egyensúlyt a szabadság és a felelősség, a rend és a könyörület között. Calvin munkássága ebben is aktuális. Megmutatja, hogy a rend nem a szabadság ellentéte, hanem annak védelme. Ugyanakkor a rend értelme az irgalomban teljesedik ki. A reformátor egészségi gyengeségei, politikai küzdelmei és személyes veszteségei ellenére sem hagyta abba a munkát. Ez a kitartás ma is inspiráció kell legyen. Az emberi gyarlóság nem akadály, hanem az ember Isten lelkéből merít erőt. Calvint azért kell ma olvasni, mert gondolkodásra kényszerít. Nem engedi, hogy felületesen, gyors válaszokkal elégedjünk meg, mert tisztázza az alapokat. Calvin minden kérdésnél visszavezeti az olvasót a forráshoz, Isten kijelentéséhez, mert formálja a jellemet. A fegyelem, az alázat, az ige iránti hűség, ezek nem idejét múlt erények, hanem ma is nélkülözhetetlenek, mert segít látni a nagy képet. Megérteti velünk, hogy a hit nem elszigetelt vallásos élmény, hanem életformáló erő. Calvin és a harmadkiadó közös kiadása nem csak tartalmi, hanem formai minőséget is tanúsít. A kötet terjedelme lehetővé teszi a részletes, aprólékos kibontást, a gondos szerkesztés pedig biztosítja, hogy az olvasó gördülékeny, átgondolt művet tartson a kezében. Ez nem egy átfutós olvasmány, amely aztán polcon marad, nem. Újra és újra elővehető. Cseh Szabó Sándor Calvin című műve nem egyszeri élmény. Olyan könyv, amelyet becsukva is tovább olvasunk gondolatban, imádságban, döntéseinkben. Úgy legyen. Amen. Üzeni Turci Árpád.
0: Beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
2: Keresd az én orcámat a napot kezdetén. Ez a gyakorlat lehetővé teszi, hogy felöltöz engem, és viselj egész nap. A legtöbb ember felveszi a ruháját röviddel azután, hogy kikel az ágyból. Ugyanígy minél hamarabb felöltesz engem azáltal, hogy beszélgetsz velem, annál felkészültebb leszel, bármi is kerül az utadba. Engem viselni lényegében azt jelenti, hogy az én értelmem van benned, azaz úgy gondolkodsz, ahogy én. Kérd a szent lelkemet, hogy tartsa kézbe a gondolkodásodat, te pedig változ át ezáltal, a belső megújítás által. Így jól felkészülten tudsz szembenézni bármiféle emberrel vagy helyzettel, akit vagy amit eléd hozok. A legjobb felkészülés minden napra, ha az elmét felölt engem. Ha ezt gyakorlod, az örömöt és békességet hoz neked és a körülötted lévőknek is.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
2: Huszonhetedik Zsoltár, 8. vers. Róma beliekhez írott levél, 13. fejezet, 14. vers. Kolossé beliekhez írott levél, 3. fejezet, 12. vers.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Elérkeztünk a Teremtés történeti sorozat utolsó előadásához. Alföldi Borús Dezső lelkipásztor arról beszél, hogy a bűneset egyik következménye a félelem, mert az ember elvesztette Isten közelségét, az elrejtettséget. Leírhatatlan az a rombolás, amely az emberben végbe ment. Jézus azt mondta, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek.
2: Íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. Ézsaiás 60:2. Munkácsi Mihály 1877-78-ban festette meg csodálatos képét a vak Miltonról. Ez a nagy angol puritán költő éppen diktálja halhatatlan művét, melynek címe az Elveszett paradicsom. A világtalan költő karosszékben ül. Egyik kezével, ujjaival a szék karfáján, mint egy a vers ritmusát érinti, lehajtott fejével mélyen elgondolja az emberiség ős drámáját, hogyan is történt, amikor kiestünk Isten közelségéből, és kiűzettünk az Édenből. Lába a szőnyeget feltúrja, mint egy izgalmában, hiszen ekkora drámát nehéz lelkünkben is elgondolni, nemhogy leírni. Lánya, akinek diktál, feszülten figyel minden szót, lesz megoldás? Visszakerülhet még az ember Isten szeretetébe, jóságos közelségébe? Fontos drámai szavak hangzanak el. Az asztal mellett ülő kislány a varrást is abba hagyja, a tű a kezében megakad. Az éppen kifele menő másik leánya megáll és visszafordul. Mindez egy vak ember lelki látása, ami mégis rólunk szól. Mi vagyunk, akik elveszítettük a paradicsomot, az isteni Édent. Vizsgáljuk meg, mi lett a bűneset következménye. Miután az ember elszakadt Istentől, felbontotta a vele való szövetséget, Isten volt az, aki utána nyúlt, és megkereste, amikor így kiáltott. Hol vagy? Rettenetes kép tárult elé. A teremtés koronája, minden élőlény legtökéletesebbike, a királyi méltóságú, uralkodásra teremtett szabad ember a bokrok és a fák között bujkál. A sátán, egyik görög nevén Diabolos, a mindent össze-vissza dobáló, mindent összezavart az emberben, a kapcsolataiban és a természetben. A bűneset egyik az emberen belüli következménye a félelem. Elrejtőzködött, mert félt. Theodor Bové a Félelem és Elrejtettség című könyvében ír az emberben levő félelemről. Az ember azt az elrejtettséget veszítette el, amit csak Isten adhat neki, és ezt próbálja pótolni úgy, hogy bebiztosítja magát az élet minden területén, de ezt az elrejtettséget soha nem találja meg. Csak most volt képes igazán értékelni Ádám, mit jelentett számára Isten közelsége, békességet, boldogságot, elrejtettséget, szóval mindent. Továbbá azért rejtőzködik az ember, mert nem tiszta a lelki ismerete. A bűneset óta az embernek van rejtegetni valója. Isten és a másik ember előtt nem tudunk egymás szemébe nézni, mert lelkiismeretünk vádol. Kerüljük Isten világosságát, nehogy felfedje a szívünkbe levő sötétséget. János 3:19-21. Leírhatatlan az a rombolás, ami az ember belső lényében végbe ment. Lelkében olyan tehetetlenség vett erőt, hogy nem tud imádkozni. Képtelen teremtőjét megszólítani, de nem is akarja, mert nem hisz a teremtésben, inkább a véletlenben reménykedik, amikor eredetét, jelenét és jövőjét értelmezni akarja. Lelke azonban a transzcendensre teremtetett, és mivel annak isteni részét nem ismeri, csak a láthatatlan világ másik irányába, a negatív transzcendensbe tekinthet, így lesz játékszere a démoni hatalmaknak. Transzcendens lelke, ha nem imádkozik, azért aktív marad. Más nem tehet, mint hogy babonás dolgokban keres menedéket, és betéved az okkultizmus világába. Ez történik lelkében. A pszichéjét pedig vizsgálhatják a pszichológusok, és bizony sok dolguk van, mert értelmünk, érzelmünk és akarati képességeink betegek, vagy legalábbis nem működnek úgy, mint ahogy Isten teremtette. A teljes romlottság azt jelenti, hogy minden a bűn hatása alá került, mert a bűn szellemi valóságként mindenhova elhat. Más bűnfogalomról van itt szó, mint a szociális, pszichológiai vagy morális vétkek világa. A bűn az Isten nélküliség, az Istentől való elidegenedés, a tőle való elvadulás. A bűn szellemi valóságként egész lényünkben mindenütt jelen van és élősködik. Valaki ezt mondta, a bűn eszencia nélküli parazita. Az emberi személyiségnek egyetlen összetevője, komponense nincs, amit a bűn át ne hatna. Valóban Isten újjáteremtő munkájára van szükség ahhoz, hogy minden megváltozhasson bennünk. Ezért kiáltotta Zsoltáros Dávid, tiszta szívet és lelket teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem, 51. Zsoltár. És az ember akarata? Nos, az is beteg. A lélek ereje az akarat. Ha a lélek beteg, akkor az akarat is az. És szolgai módon engedelmeskedik az Isten nélküli trendeknek, a romboló destruktív filozófiáknak, a lélekölő szórakozásoknak, lelkes pártfogó a beteg művészetekben, az ízlésben, a divatban, a politikai életben, az új világrendekben, az új világkorszakokban és a mai New Age-ben, a vízöntő korában. Más nem tehet, mert gyenge, mert beteg. Így aláveti magát minden manipulációnak, mivel el van adva a bűn uralma alá. Ezért mondta Jézus, aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. De az ember kapcsolatait is tönkretette az önzés. Ez állt a vádaskodás mögött, amikor Ádám, Évát, Éva a kígyót vádolja. Egymásra hárítják a felelősséget, megromlott az egymás iránti szeretet. Az emberiség legboldogabb házasságát zúzta szét a bűn. De megromlott a természetrendje is. Erre utal az 1 Mózes 3.18, tövist és bogáncs kórót teremjen a föld tenéked. És attól kezdve az egész teremtett világ nyög és fohászkodik, mint egy megváltásra várva, mert hiába valóság alá vettetett Róma 8, 19-22. Megjelentek azok a törvények az életben, melyek alapján egyes tudósok az evolúcióra szóló következtetéseket vonják le, mint például a Struggle for Life, a létért való küzdelem, ahol a gyengébb, az élet képtelen el kell, hogy pusztuljon, és csak az erősebb maradhat fenn, és ez az ember világra is jellemző lett, ahol az ököl, a vér és vas törvénye uralkodik, az ember az embernek farkasa lett, homo homini lupus. Felborult a természetben levő tökéletes harmónia, és olyan törvények léptek életben, mint például az entrópia, vagyis a leépülés törvénye, mely szerint a világban levő rend csökken, és a káosz növekszik. És ez a törvényszerűség csak erősödik, mert az entrópia rendelkezésre nem álló energia mennyisége egyre nő. És beindult egy visszafejlődés, egy devolúció, egy elkorcsosulás az élet minden területén, és minél távolabb került az ember Istentől, annál mélyebbre süllyedt. A bűn további következménye a betegség, a fájdalom, az asszony fájdalommal szül, és következménye a halál. Van lelki halál itt a földi életben, Efézus 2, 1 és 5, és a kárhozatban az örök halál. Itt a földön az ember Isten távolban van, mert bűnei elválasztják Istentől, Ézsaiás 59, 2. Kiesett az Istennel való kapcsolatból, magára maradt az ember a bűneiben, a sátánnal való szövetségben, ezt a rettenetes állapotot. A német egzisztencialista filozófusok fogalmazták meg úgy, hogy Isten távol létének megtapasztalásáról beszéltek. De kereste az embert Isten, és mondta, hol vagy? Rettenetes kép tárult elé, a széttört Isten kép. Az imágó Dei, ez a gyönyörű hasonmás darabokra tört, és darabjainak csak torz formáit találhatók a rejtőzködő, reszkető, vádaskodó beteg és a halál árnyékában szorongó, kározat felé rohanó emberben. És azóta keresi Isten ezt az istenképet, és mindig meg kell állapítania, gonosz az ember szívének minden alkotása és minden gondolata. 1 Mózes 6, 5. Mit látott Isten az Édenkertben? Lelki halottakat látott. Lelki halottakat, mert hogyan mondhatta volna azt, hogyha eszel a tiltott gyümölcsből, akkor meghalsz, hogyha Ádám még 930 évig élt. És csak azután temették el, akkor mégsem halt meg. Bizony halott volt lelkileg, nem fizikailag. A bűneset pillanatában nem halt szörnyen, nem vágott bele a villám, még tartott földi élete. Biológiailag élt Ádám és Éva, de lelki életüket elveszítették. A kertbe hűvös alkonyatkor lejövő Isten lelki halottakat látott a kertben imbolyogni, járkálni, szégyellősködni, vádaskodni, később a szülés közben kiáltozni, munka közben verejtékezni. Biológiailag, pszichésen aktívak, de lelkileg halottak voltak. Már nem mehettek oda az élet fájához, hogy arról az örök élet gyümölcsét vegyék magukhoz, mert elszakadtak Istentől. Azután hosszú idő múltán, mint minden földi ember, ők is befejezték földi életüket. Ádám is meghalt testileg is, életének végén, és bízunk benne, hogy előtte még földi napjaiban kapott bűnbocsánatot, és nyert örök életet. Erről nem tanúsít a Biblia, de mi azért jó reménységgel lehetünk felőle. Mit látott Isten az Édenkertben? Az eredetű bűn hordozóját látta Ádámban. Ő az első ember, s mint ő olyan a második, és a sokadik, és minden utódja, ezt a Biblia eredendő bűnnek nevezi, ami öröklődik, és minden emberre kihat. Róma 5. Ezt igazolja az eredet könyvének 5. fejezetének 3. verse, élt pedig Ádám 130 esztendőt, és nemzett fiat az ő képére és hasonlatosságára, és aztán teltek Ádámnak a napjai, és nemzett fiakat és lányokat. Nem Isten képmására születtek Ádám utódai, hanem a bűnbe esett Ádám hasonlatosságára. Nem tiszta, szabad, ragyogó Isten képet örökített, hanem a széttört isteni képmást. Ezért mondja Pál apostol, egy ember által jött be a bűn a világra, és a bűn által a halál, és ez minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Róma 5.12. A bűnös Ádámot látta Isten, aki az egész emberiség feje. Ő a vezér, mindenki őt követi. Ezért mondja a Biblia Ádámban, mindnyájan meghaltak. De Isten azt is látta, hogy az idők teljességében lesz egy másik Ádám. Ő a második Ádám, Krisztus. A megváltott embereknek az új feje, új vezére, aki nem a halálba, hanem az örök életbe vezeti övéit. Mi hívők a második Ádámot követjük, hozzáhasonlítunk, és az örök életet örököljük tőle. Ezért mondja Pál, a második Ádámban mindenek megelevenítettnek, Róma 5.19. És ezért hangzott el az ős evangélium. Ezt nevezzük protoevangéliumnak. Ez az első híradás. Ellenségeskedés szerzek közted a kígyó és az asszony magva között. A héber szövegben egyértelmű, hogy az asszony magva utód egy férfi és nem egy nő. Nem Mária a kígyó taposó, hanem az Úr Jézus. Jézus Krisztus az asszony magva már eljött és a proféciát beteljesítette. Halálával legyőzte a régi kígyót, a sátánt ott a Golgotán. Aki őt elfogadja urának és megváltójának, az visszakerül Isten közelébe. Isten gyermeke lesz, és az új földön majd övé lesz az életnek fája és az elveszett paradicsom.
1: A második Ádám, Krisztus, az életbe vezeti övéit. Jézus a halálával a Golgotán legyőzte a sátánt, és aki elfogadja őt urának, megváltójának, az visszakerül Isten közelségébe. Ezzel a biztatással és örömhírrel fejezzük be sorozatunkat, abban a reményben, hogy kedves hallgatóink is gyarapodtak ismeretben, és Jézus Krisztus kegyelmének, szeretetének még jobb megismerésében. Szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Amilyen az élet, olyan a gyümölcse. A mai ige Péter második levele első fejezet 8. verse. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Gondolatok az igéről. Ha gyümölcsöző élet által szeretnénk, kívánjuk dicsőíteni Urunkat, akkor ennek bizonyos előfeltételei vannak. Semmi sem származhat ugyanis belőlünk, ami nincs meg bennünk. Először is hitre van szükségünk, ami minden erény alapja, azután ismeretre, mértékletességre, álhatatosságra és kegyességre. Ezekhez járuljon Isten félelem és felebaráti szeretet. Mindez együttvéve megtermi majd a gyümölcsét, úgy, hogy nem leszünk az igének csupán tétlen ismerői, hanem tényleges cselekvői. Az sem elég, hogy mindez csak meglegyen bennünk. Bővölködnünk kell ezekben, különben kiszáradunk. A gyümölcs az élet túláradása, ezért telve kell lennünk élettel, hogy az kiáradhasson belőlünk. Ismerünk embereket, akik sok és igen jó képességgel rendelkeznek, és kedvező alkalmat is kapnak. Mégsem tudnak soha lelkeket az Úrhoz vezetni. Közelebbről megfigyelve őket, rájöttem, hogy bizonyos kegyelmi ajándék hiányzik belőlünk, ami föltétlenül szükséges a gyümölcs terméshez, az alkalmasság ajándéka. Mert amilyen az ember, olyan a munkája, ezért ha valamit jobban akarunk csinálni, először nekünk kell jobbá lennünk. Ha hasznosabbak akarunk lenni a szolgálatban, először nekünk magunknak kell alkalmasabbakká válnunk, arra, hogy szolgálhassunk. Legyen hát alapigénk szelíd figyelmeztetés a gyümölcstelen professzoroknak és saját magunknak is. Országos lelkipásztori konferencia. A B18 baptista gyülekezet látta vendégül az országos lelkipásztori konferenciát május 19-én. Pap János egyházelnök köszöntője után fiatal szolgatársak vezették a dicsőítést, majd Novák Zsolt, helyi lelkipásztor buzdított a jánosi igék alapján. Újonnan kell születnetek. János 3.7. A délelőtti előadást Váradi Endre testvér, a Baptista Teológiai Akadémia új rektora tartotta, áttekintve azokat a kihívásokat, amelyekkel a korai keresztényeknek kellett megküzdeniük. Délután került sor a Kovács Géza díj átadására, melyet ebben az évben Kovács Lajos Zsigmond és Szilágyi Endre cigány misszióban szolgáló testvérek kaptak. Majd arról beszélgettek, hogy beszéljünk közös dolgainkról. Mi az ügymenete az egyes gyakorlati teológiai kérdések végig gondolásának, döntések megszületésének? Aktualitásokkal, majd énekkel, ima közösséggel zárult a nap. Egymást erősítő luteránusok Magyarországtól Guatemaláig. A Luteránus Világszövetség 9. alkalommal rendezte meg a laikus, nem lelkészi evangélikus egyháztagok számára ezt a szemináriumot, amely két helyszínen zajlott. előbb Wittenbergben, majd Genfben töltötték el a 4 napot. A szövetség alapvető célja az volt ezzel a rendezvénnyel, hogy a különböző luteránus közösségekből érkezők számára lehetőséget biztosítson az egymás közti aktív kommunikációra, olyan termékeny tapasztalat cserére, amiből nem csak a résztvevők, hanem rajtuk keresztül evangélikus közösségeik is épülhetnek. A 8 együtt töltött napon a szeminárium témái mentén egymással beszélgetve is volt lehetőség elmélyülni annak a 22 meghívottnak, akik 20 országból és sok tekintetben merőben eltérő kulturális közegből gyűltek össze. Lelkipásztor avatás az országos közgyűlésen. Van utánpótlás. 4 új lelkipásztort avattak a pünkösdiek idei országos közgyűlésén, május 16-án. Olyanokat, akik vallást tettek arról, hogy a Szentírás világosságában járva vezetik a rájuk bízottakat, és a gyülekezetük épülését szolgálják. A nagy ünnepet a résztvevők közös áldása koronázta meg, melyben Isten vezetését kérték elhívásukra. A közgyűlés délutáni záró szakaszában Földessy Tamás elnök 4 új lelkipásztort avatott fel. Bető Barna és felesége Újkenézen, Barna Sándor és felesége Inárcson, Ifjú Péter Imre és felesége Ruzsán, Fehér Máté és felesége pedig Budapesten végeznek majd szolgálatot. Földessy Tamás a János evangéliuma 21. fejezetéből 15-től 17-ig igeversekkel köszöntötte őket. A lelkipásztor legfontosabb feladata, hogy szeresse Jézust, hiszen ha nem szereti a főpásztort, aki a vérén váltotta meg az ő nyáját, akkor nem tud az ő juhairól sem gondot viselni. A köszöntés után mindannyian elmondták a lelkipásztori hitvallást, majd az országos közgyűlés zárásaként a résztvevők közösen kértek áldást a frissen beiktatott lelkipásztorok szolgálatára. Szükség van az Anya Egyház és a diaszpóra közötti kapcsolatok erősítésére. Május elején diaszpóra konferenciát tartottak Balatonszárszón, ahol a világ különböző pontjain szolgáló magyar református lelkészek és egyházi vezetők találkoztak, Nyugat-Európától Észak-Amerikán át egészen Argentináig, online formában pedig az ausztráliai magyar reformátusok képviselői is csatlakoztak. A panelbeszélgetéseken a diaszpórában végzett szolgálat aktuális kérdéseit tárgyalták. A lelkipásztorok meghívásáról és az utánpótlásról szóló beszélgetésben szó esett a Generális Konvert Egyházalkotmányi Bizottsága által kidolgozott egységokmányról, amely egységes erkölcsi, jogi és szolgálati keretet kíván adni a lelkipásztori szolgálathoz, miközben figyelembe veszi az egyes egyháztestek saját szabályait és helyi körülményeit. A konferencia végén a résztvevők közös nyilatkozatot fogalmaztak meg, amely kimondja, hogy a diaszpórában végzett szolgálat az egyház szerves missziója, és hangsúlyozták, hogy szükség van az anyaegyház és a diaszpóra közötti élő, kölcsönös kapcsolatok erősítésére.
0: Kulturális programajánló.
1: Múzeumi esték. A szabadság festője Madarász Viktor. A reformáció öröksége Múzeumi esték címmel előadás sorozat következő alkalmán Krasznai Réka művészet történet előadásában Madarász Viktor életét és munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők. Holnap, május 28-án 18 órától az Evangélikus Országos Múzeumban, amelynek helyszíne Budapest 5. kerület, Deák tér 4. Nyár éjjel csodák a zsidó negyedben. Múzeumok éjszakája. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszalaggal látogathatók. A karszalagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren, található jegypénztárukban. A múzeumok éjszakája estéjén június 20-án szombaton este 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herci tér és a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Tizennegyedik Leó, az első pápa, aki ellátogat Olaszország mérgező hulladékkal teli térségébe. Leó az első pápa, aki ellátogat a Nápoly körüli

0: A kifejezéssel a 2000-es évek elejétől a déli olaszországi Campania tartomány térségét jelzik, ahol a Campora bűnszervezet nagy mennyiségű, kiemelten veszélyes és mérgező hulladékot tárolt vagy ásott el. Már Ferenc pápa is fel akarta keresni az ott élőket, de a korábbi egyházfő látogatása a pandémia miatt elmaradt. Leót a helyi egyházi és állami hatóságok képviselői várják, és a lakosok, köztük a súlyos környezetszennyezés miatt meghalt gyermekek és fiatalok szülei. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma jön egy hideg front, de majd visszatér a száraz idő. Csütörtökön sok napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt, északról fúj a szél, és 21-26 fokra van esély. Pénteken derült napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű. A hétvégén ismét melegebb lesz, ám nedvesebb és labilisabb légtömeg érkezik fölénk, ezért növekszik a záporok, zivatarok valószínűsége is.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A siker virágai. Sokszor és sokat nevetni. Elnyerni az intelligens emberek megbecsülését, a gyermekek ragaszkodását, kivívni az őszinte kritikusok elismerését, és elviselni a hamis barátok árulásait. Örülni a szépnek, megtalálni másokban a jót, tudni, hogy legalább egy valaki könnyebben lélegzik, mert te voltál. Ez a boldogulás. Ez a siker. Ralph Waldo Emerson.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Emlékeznék még, hogy hol tartottunk? Pál apostol a második missziót keretében Silással együtt eljut Lisztrába, Derbébe, Ikóniumba, és ezen az új, másik irányból érkezve újonnan meglátogatott területen találkoznak Timóteussal, és a testvérek ajánlása alapján tovább akar menni úgy Pál, hogy magával viszi Timóteust is, megtörténik a körülmetélés azért, hogy a héber származásúak sehol véletlenül se vethessenek semmit Timóteusnak a szemére, ne legyen akadály majd a későbbi munkában, és aztán a 16. fejezet 4. versétől így folytatja a Szentírás. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Erről már beszéltünk az elmúlt alkalommal, csak azt szeretném nagyon aláhúzni, hogy az apostoli határozat tulajdonképpen az első közé tartozik az új szövetségi dokumentumok között. Nekünk ez már a Szentírás része, az apostolok cselekedetei része, de az akkori írásbeliség még igazából a tanítványok előtt volt. Valamikor akkortájt fogalmazódott Máté evangéliuma, aztán egy picit később talán Márk evangéliuma, és jöttek egymás után az evangéliumok, majd jönnek később a levelek, de minden esetre az írásbeliség azért rendkívül döntő az új szövetségnél, mert innentől kezdve fogja majd a Szentlélek elismerni, megáldani és beemelni a teljes Szentírásnak az összefüggéseibe mindazokat a dolgokat, ami az apostoli tanításnak a következménye. Tehát egy olyan dokumentumot kezdtek el átadni és elolvasni, ami számukra az Ószövetség profétai alapjaihoz hozzá tevődött Isten szent lelke által, azért, hogy a gyülekezet erre ráépüljön. És szeretném mondani, hogy amelyik gyülekezet komolyan veszi az Isten igéjét, az mind a mai napig használja mind az Ószövetség, tehát a profétai alapokat, és az Új Szövetség, azaz az apostoli alapokat. Ez a kettő egymás ellen ki nem játszható, félre az egyik rész vagy a másik rész nem tehető, hiszen a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, azaz teljes értékű legyen Isten embere minden jó cselekedetre, minden Isten szerint helyesen történő cselekedetre alkalmassá tesz. Egy olyan rész következik, amire nézve azt lehet mondani, hogy igazából érthetetlen. Különösen a mai embernek. De nyugodtan mondhatom azt is, hogy értelmezhetetlen. Sőt, akár azt is mondhatnám, hogy totál ellentmondás. Na most még mielőtt nagyon belelóválnám itt magam, nézzük meg a 16. fejezet 6. versétől. Aztán átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Mire hívta el őket Isten lelke? Mire rendelte ki őket Isten lelke? Hogy hirdessék az igét. És ez a Pál, aki most Isten előtt állva egy stopptáblát kap, azt fogja majd jóval később írni Timóteusnak, hogy te pedig Isten embere, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Hát akkor nem kellett volna azt mondani, akkor, amikor úgy érezték, hogy tiltótáblát kapnak, és nem hirdethetik az igét Ázsiában, hogy ilyen nincs. Isten szent lelke ilyet nem mondhat, mi arra vagyunk elhívve, arra vagyunk kötelezve, ez az egész kereszténységünknek a lényege, mi fogjuk hirdetni az igét, ha törik, ha szakad, ha esik, ha fú, és kész. Hát úgy tűnik, hogy a hívő ember nem ha törik, ha szakad, ha esik, ha fú, hanem odafigyel az Istenre. És itt kap egy táblát Pál, ami tulajdonképpen azt fogja jelenteni, hogy nem a te dolgod. Amikor Mízia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Már megint. Tehát nem ott kell hirdetni az embernek az igét, amerre jár. Megmondom őszintén, hogy gyermekkorom jut erről eszembe, és őszintén kérem egyik hallgatóm se legyen szíves megsértődni, amikor elmondom ezt a példát, mert hogy kisfiúként is nagyon szerettem focizni, és az első labdarúgó élmények jutnak eszembe, amikor ki merre áll, lehetőleg egy nagyot rúg a labdába, aztán futás utána mindenki. Ezt gruntfocinak hívják, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy a kereszténység meg erre hasonlíthat, hogy itt mindenki játssza a maga játékát, az, hogy most éppen ennek van értelme, nincs értelme, mi lesz belőle, nem tudjuk, és úgy tűnik, hogy Isten szent lelke, aki egyébként az ige hirdetés mögé oda szeretne állni, két stopptáblát is kioszt. Nem lehet Ázsiában hirdetni az igét, nem lehet Bitiniában hirdetni az igét. Miért? Azok olyan szörnyű bűnös emberek, akiknek nincsen szüksége megváltóra, nincsen szükségük megváltásra, ő előlük el akarja zárni Isten az igének a forrását. Hát azt hiszem, hogy még mielőtt túlfeszítenénk itt a húrt, hadd kérjek mindenkitől, legyen szíves Péter leveléhez lapozni. Péter apostol, amikor az első levelét megcímzi, akkor egy nagyon érdekes információval siet segítségünkre, anélkül, hogy bármikor is akart volna ebben a témában nekünk segíteni. De tetszik tudni, a fejlécek, amiket az apostolok vagy akár a proféták írtak, azért lényeges, mert néha a kezünkbe adja a kulcsot. Tessék csak hallgatni. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szorványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva, az Atyaisten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Szeretném elmondani, hogy Péter apostol azután írt oda levelet, hogy előtte sok éven keresztül ezen a területen munkálkodott. Méghozzá ráadásul volt neki egy kísérője, ma lehet, hogy azt mondanák, hogy titkára, tetszik tudni, hogy hívták? János Márk. Ezen a területen tanulta meg Márk az evangéliumot. Mi mindnyájan Márk evangéliumának hívjuk Péter evangéliumát, mert hát Márk volt a lejegyző. Na de a forrás, az Péter apostol volt, ezt már Eusébius egyházatyáék is tudták a 4. században, amikor ő megírta a kereszténység első nagy történelem könyvét, de ez azért nagyon fontos, mert akkor Pál, Barnabás, Silás, Márk, Péter és a többiek nem tudnak küldeni egy táviratot, egy SMS-t, hogy ezen a területen munkálkodom, és a Szentlélek pontosan tudta, hogy ezeken a területeken nem kell, hogy egyszerre két ember fektesse be az energiáját, Péter majd elvehigzi a magáét, és valaki mondhatja, hogy de hát a múltkor mondta az ige hirdető, hogy Pál apostol Galáciában jár tulajdonképpen, teljesen jól tetszenek emlékezni, Dél-Galáciában, ez a bizonyos Lisztra, Derbe, Ikónium és a többiek, ezek Dél-Galácia tartományhoz tartoznak, ez is az egyik neve ennek a környéknek, később ideírja Pál a leveleket. Péter apostol viszont egy kicsit északabbra végezte a munkáját, amiben beleesett Ázsia. Hát persze, hogy a Szentlélek azt mondta Pálnak, hogy nem kell oda menni, ez nem a te dolgod. Bitinia, nem kell oda menni, ezt majd elvégzi Péter, neki lesz erre ideje, neked egy másik terület kell. Miért? Azért, mert a tarsusi Saul és a vele levő Silás, és immár Timóteus egy olyan kulturális kincset hord magában, és őszintén szeretném, ha ezt mindenki megértené, hogy nekik hazai pálya lesz az a görög pogány hátterű terület, ahol nekik majd missziózni kell. Ők ezt jól fogják érteni. Anyanyelvi szinten fogják érteni, hogy mi megy itt. A többi területen Péter majd elvégzi a maga munkáját. Más lesz a feladat. De nekik az egyébként önmagukat nagyon nagyra tartó görög, macedón és a többi hátterű emberek között kell majd munkálkodni. De most egy picit előre szaladtam. Ugyanis ott kellene megállni, hogy és hogy döbbent erre rá Pál és Silás és Timóteus. Ráadásul megmondom őszintén, készülés közben azon gondolkoztam, hogy játszunk el a gondolattal, én vagyok Timóteus. Pál azt mondta, hogy magával visz a munkába. És elindulunk. Pál az a nagy nevű, nagy tekintélyű ember, akit vártak vissza nagyon a gyülekezetek, akik köztük csak nem mártíromságot szenvedett, még azzal is kitüntett, hogy maga mellé vesz munkatársnak. Hát akkor ennek az embernek mindig minden kulcsa kezében van, nem? Hát ő aztán tudja. És aztán az első hetek, lehet, hogy hónapok mivel telnek, hogy úgy tűnik nem tudja. Imádkozunk, elindulunk, stopptábla. Megint imádkozunk, elindulunk, stopptábla. És a végén elmegyünk egészen Troászig, és én bátorítanék mindenkit, hogy Lisztra, Derbe, Ikonium, nézzük már meg, hogy hol van a térképen, aztán valameddig csak menjünk úgy délnyugat felé, amíg csak eljutunk majd Troászig egyszer, és rá fogunk jönni, hogy ez egy kiadó sétára sikerült, amíg eljutottak Troászig, és közben mindig még nem, még nem, még nem, még nem. Krisztus munkájában lehet, hogy néha döbbenetes türelemre is szükség van. És hogyha az ember oda csapja és azt mondja, hogy hát akkor, ha nem, nem, hát akkor engedetlen az Úrnak. És hogyha az ember azt mondja, hogy biztos félreértettem, ki van zárva, én mostantól kezdve végzem az Úr munkáját. Ugye tetszettek hallani, mit mondtam? Végzem az Úr munkáját. Na igen, csak melyik Úrét? Mert ha én például Kulcsár Úr munkáját végzem, azzal elég nagy baj lesz mindenkinél. Mert hogyha a saját szándékaimat fogom megvalósítani, akkor kinek a munkáját végzem? Nem kenhetem az Úrra azt, hogy az ő vezetése az, ami az én bővízű kútfejemből pattant ki. Hát csak azt mondhatom, hogy besokaltam, elegem lett, nem volt tovább türelmem várni. Tetszik tudni, miközben az ember végzi az Isten munkáját, közben Isten neveli. És amikor például megállt mond, az nem ok nélkül való, amikor várakoztat, az se ok nélkül való, csak tetszik tudni, ezt így könnyű egy rádió mikrofonba elmondani. Meg lehet, hogy a másik oldalon egy fotelben ülve, vagy egy széken ülve meghallgatni se olyan nehéz. De közben engedelmesnek lenni, és megtanulni az engedelmességet. És lehet, hogy valaki azt mondja erre, hogy ez a megtanulni az engedelmességet egy olyan furton-furt kifejezés, hát most valaki vagy engedelmes, vagy nem. Hát nem tudom, hogy milyen kifejezés, de a Bibliát, ha valaki kinyitja, akkor az Úr Jézusról azt találja mondani a Szentírás, hogy jól lehet ő a fiú, megtanulta azokból, amiket szenvednie kellett az engedelmességet. Ha valaki azt várja, hogy ezt én elmagyarázzam, azt kell, hogy mondjam rá, hogy alázattal meghajtom a fejem Isten igéje előtt, de elmagyarázni nem tudom. Hogy lehet, hogy az én megváltóm megtanulta az engedelmességet, amikor az egész élete során mindvégig az atyát dicsőítette, és minden esetben nagyon hamar kimondta, hogy legyen meg a te akaratod. De úgy tűnik, hogy az Úr Jézusnak is meg kellett ezzel vívni. És hogyha az Úr Jézusnak meg kellett vívni, mennyivel inkább nekem. De hadd kanyarodjunk vissza, mert az Úr nem akarta túlfeszíteni náluk a húrt. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Egy látomás. Mondhatnám úgy is, hogy álom. Macedón férfi. Honnan tudta Pál, hogy macedón férfi? Hát abban az időben nem volt bonyolult fölismerni a macedón népviseletet, a macedón férfi öltözéket, elütött minden más népnek az öltözékétől, mint ahogy egyébként annak idején még akár a mi magyar népünk egy-egy tájegységét is, amíg szét nem verte egy bizonyos időszak, ami tartott elég hosszan, szóval szét nem verte ezt a szép népi hagyományainkat, hogy gyönyörű öltözeteink is vannak, szóval abban az időben még volt ennek jelentősége, úgyhogy Pál egyből tudta, hogy honnan fúj a szél, természetesen a Szentlélektől, de ez a férfi, aki megjelent előtte, a maga piros pozsogás ábrázatával és macedón egyenruhájában, egyből tudta, hogy hova kell indulni. És azt mondja, hogy nem is késlekedtek. Na hát, hetek, hónapok hezitálása, vagy látszólagos hezitálása után, most egyből egy készség. Ha már az előbb Timóteust emlegettem, akkor most hozzuk újra őt szóba. Mit is lát? Hogy kivárták azok az emberek, akiktől ő csak tanulhat egyelőre, kivárták, amíg Isten lelke mutat valamit. És nem fej vagy írás alapon indulnak munkába, hanem megvárják, amíg Isten lelke vezetést ad. Elhajóztunk tehát Troászból, folytatja Lukács a beszámolót, és nem tudom, hogy megtetszettek-e valamit figyelni. Eddig mindig úgy szólt a dolog, hogy Pál és munkatársai, és most egyszerre csak a látomás után nyomban igyekeztünk. Megváltozik a szám és személy. Hát ez egy csodálatos titok, de azt minden esetre ebből a titokból föloldhatjuk, hogy úgy tűnik, hogy Troászban összetalálkoztak egy orvossal. Úgy hívták Lukács. És ez a doktorbácsi, ez úgy néz ki, hogy megtért. És nem csak megtért, hanem olyan lelkesedést kapott Istentől az evangélium után, hogy nem is akart elmaradni innentől kezdve Páléktól. Hát annyira nem akart elmaradni, ezt azért zárójelbe hadd jegyezzem meg, most jó előre megelőlegezve, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevesen tartotta ki Pál élete teljes végéig olyan hűségesen mellette, mint Lukács. Innentől kezdve Pál apostolnak nem csak házi orvosa van, hanem egy lelki társa is, aki ráadásul első kézből ismeri Pál apostolnak az összes ige hirdetését, és majd eljön az idő, és ezt szeretném mondani, hogy jó pár évvel később, amikor Pál több mint 3 éves cézáreai jeruzsálemi fogsága idején majd lejárja azokat a helyeket, ahol Jézus a csodáit végezte, végig keres mindenkit, akivel beszélgethet, és miután sorjában mindent megpróbált kinyomozni, amolyan történészként, akkor utána nekiáll és leírja a Lukács evangéliumát, és közben úgy tűnik, hogy a naplójegyzetei is készülnek, aminek később az apostolok cselekedetei lesz a gyümölcse. De most egy picit messzire szaladtunk. Szóval elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrákéba mentünk, másnap meg Neápoliszba. Onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Erre szokták azt mondani, hogy na hát ennek azért nem sok értelme van, minden esetre megpróbáljuk ezeket a szép, görög neveket itt valahogy kiolvasni a Bibliából, de nem jelent nekünk semmit. Nagy kár, mert hogyha valaki megnézi, és milyen jó, hogy van nekünk egy olyan történelmi lehetőségünk is, hogy archeológia, akkor az is kiderül, hogy a hajóforgalom az pont ezeket az állomásokat követi. Tehát, mintha előkerült volna valahonnan a régmúltból egy dunai hajómenetrend, és azt mondja valaki, hogy nézd, nem keverte össze a kikötőket. Tehát nem csak úgy hasra ütve ír ez a Lukács, hát ott volt. Mondom, írja a naplójegyzeteit, és Lukácsnak az összes ilyen térképszerű feljegyzése gyakorlatilag, miközben nem mondta Lukács, hogy ezzel hitelesítem az általam leírtakat, tökéletesen hitelesíti a leírtakat, mert pontról pontra minden egyezik. Ezt szeretném mindenkinek nyomatékosan a szívére helyezni, már csak azért is, mert nagyon sokan vannak, akik szívesen megkérdőjelezik a Szentírást. Tessék csak arra gondolni, hogy ha valamit nem akart nekünk leírni a Szentírás, az egy menetrend biztosan. De az, hogy itt van egy ilyen hajóállomások egyik településről, egyik szigetről a másikra, vagy egyik hajókikötőtől, forgalmas hajókikötőtől a másikig, pontosan azt üzenik, hogy ez az ember tudja, miről beszél. Hát ott volt, jelen volt, és az, amit leírt, az teljesen hiteles. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapunk kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Hát ez egy nagyon megrázó hír. Hát nem oda vezeti őket az Úr, ahol nem tudják a jól bevált módszert alkalmazni. Hogy is volt eddig a misszió úton? Az első út során minden városban először az út hova vezetett? A zsinagógába. Héber fele barátaink között megpróbálták elmondani az örömüzenetet. Filippiben nincs zsinagóga. És néhány napot ott töltenek, és mivel töltik az időt? Úgy tűnik, hogy nyomozással. És ennek a nyomozásnak mi az eredménye? Hogy megtudták, hogy kinn a városkapunk kívül, kicsit olyan föld alatti mozgalom szerűen, össze szoktak jönni imádkozni. És jön szombat napja, és mit fognak ezek az apostolok csinálni? mármint az apostol és a munkatársai, megkeresik az imádkozókat. Hova viszik az örömhírt először? Hát nyilván azokhoz, akik várják. És onnan lehet tudni, hogy várják? Hát onnan, hogy imádkoznak. Szombaton kimentünk a városkapunk kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak, leültünk, szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hát erre nem voltunk fölkészülve lelkileg, ugye? Kiderül, hogy van egy női imakör. Asszonykör. Ezek általában gyanúsak szoktak lenni a férfiak számára. Bocsánatot kérek minden női hallgatómtól, nem szeretnék senkit bántani, de általában úgy szoktuk ezt tekinteni, hogy ezt akkor intézzék ők maguk. Pál nem gondolta így. Milyen érdekes, később ő fogja majd leírni először, hogy Krisztusban nincs sem nő, sem férfi, sem szolga, sem szabad, csak Krisztus van, sem zsidó, sem görög természetesen, és itt ő ezt gyakorolja. Ha bizonyságtételre ide küldte őket az Úr, és a másik oldalon asszonyok ülnek, akkor ő nem fogja megakadályozni Isten lelkét, hogy a bizonyságtétel megszólalhasson. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lidia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Nagyon keveset tudunk Lidiáról. De ami ide van írva, ez az istenfélő asszony, ez azt jelenti, hogy nem volt héber származású, de zsidó hitre tért, mármint az egyedül élő Istent akarta megismerni, még pogány hátterével. Prozelita. És körötte úgy tűnik, hogy még egy imakör is alakul. Tehát ennek az asszonynak valóban éghetett a szívében a vágy az élő Isten után. És amikor meghallja az evangéliumot, hogy Krisztus többé nem ígéret, nem egy majd eljövendő lehetőség. Hogy is olvassuk? Kinyílik a szíve. Milyen sokszor pont ez a baj. Mi az embereknek a fejét próbáljuk elérni minden áron, hogy hát, hogyha valamilyen módon meg tudjuk őket győzni. Ennek az asszonynak a szíve nyílik ki, de elég lendületesen nyílhat, ezt abból gondolom, hogy amikor pedig háza névével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlek bennünket. Az egész háza népe. Ami azt jelenti, hogy Lidia hazament, magával cipelve az apostolt, meg a munkatársait, és két dolgot mondott el. Megtaláltam a Krisztust. Ez az egyik. A másik. Mostantól imaház lesz a házunk. Ez egy nagyon-nagyon megdöbbentő dolog. Mert hogy mostantól nem a városkapunk kívül fognak imádkozni, hanem bázis lesz ennek a kofának a háza, bocsánat a szóért, hiszen ő egy bíborárus, kereskedő, egy gazdálkodó ember, akinek eddig az üzlet lehetett az életének a lényege. Most pedig Krisztus lesz az életében és a családjában is a középpont. Így indul majd a macedón misszió. Vajon nálunk is el tudna valamit kezdeni az Isten? Rajtunk keresztül? Tessék ezen elgondolkozni.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Calvin János, a reformáció nagy hatású hitújítója, a kálvinista egyház szellemi atya és gyakorlati megalapítója. Munkássága során Genf városában hozott létre egy protestáns közösséget, és ezzel megteremtette a svájci reformáció legsikeresebb ágát. A párizsi Sorbonne-on tanult, majd az Orléani Jogi Egyetemen ismerte meg a luteri reformáció eszméit, ekkortól írásaival bekapcsolódott a kor hitújítóinak vitájába. Bázelben írta meg, 26 évesen, élete főművét, az Institutio Religionis Christiani, azaz a keresztény vallás rendszere című munkáját, amelyben a keresztény tanok egészét átfogja. A hittudós ezután Genfben dolgozta ki katekizmusát, miközben prédikátori tisztséget nyert. 1537-ben Farellel együtt beterjesztette egy új egyházszabályzatot, mely szigora miatt nem nyerte el a tanács tetszését, így számuzték őket Genfből. Calvin Strasbourgban folytatta lelkészi hivatását, és Melanchtonnal közösen 1540-ben kiadta az ágostai hitvallás megújított változatát. A genfiek visszahívták, és 1564-ben bekövetkező haláláig irányította az ott élő polgárok életét. Ő felügyelte az oktatást is, tanított, prédikált, megírta a Biblia számos fejezetének magyarázatát, hitviták részese volt, kiterjedt levelezést folytatott kora legnagyobb gondolkodóival, és megalapította a Genfi Akadémiát. Vallási téren a kálvinista tanok középpontjába a predesztináció, azaz az eleve elrendelés elvének hangoztatása. Az eukarisztiát illetően három elemet különböztetett meg. Jelentősége az isteni ígéret, lényege Krisztus testének elfogadása, hatása pedig a Krisztus jótéteményeiben való részesülés. Calvint tevékenysége mellett erényeinek töretlensége jellemzi, akinek példáját ma amintegy 75 millió hívőt számláló református egyház is követni igyekszik. Többek között nálunk a Posgai Zsolt által 2018-ban rendezett Megszállottak című film elevenítette föl szellemiségét.
2: Niccolò Paganini, olasz hegedűművész, komponista. Zeneszerzői életművét a 7 éves kora óta szinte hozzánőtt hangszere, a hegedű határozta meg. A vonós négyesek, a kamaradarabok és a három hegedű szonáta mellett a 24 capriccióból álló 1805 és 1818 között komponált ciklusa a legnevezetesebb. Szerzeményei a legnehezebben eljátszható, virtuóz hegedű darabok közé tartoznak, ezért is kapta állandó jelzőjét, ő az ördög hegedűse. Betegségei ellenére rengeteg koncertet adott, egész Európa ünnepelte az utolérhetetlen előadót. A bohém, kalandos életű művészt 1840. május 27-én, 57 éves korában érte a halál. Paganini összes művét Mária Rosa Moretti és Anna Sorrento gyűjtötte össze az úgynevezett MS katalógusban. Kortársaira és utókorára is nagy hatással volt. 8 film is adózik emlékének. Rachmaninov pedig Rapszódia egy Paganini témára címen komponált zenekari darabot.
1: A világban élő ember nem láthatja Istent. Az Istenben élő ember tisztán látja a világot, fogalmazott tömören Pilinszky János, Baumgarten, József Attila és Kossuth Díjas költő esszéista. 1921-től 1981-ig élt. Ő a nyugat negyedik, úgynevezett újholdas nemzedékének tagja. Az újholdlapnak 1946 és 1948 között társszerkesztője. Mindemellett munkatársa volt a Vigília, az Élet, az Ezüstkor és az Új Ember című lapoknak is. Ismert művei az Apokrif, a Harbach 1944, a Ravensbrücki Passió, vagy epigrammái közül a négy soros, amire megjössz a harmadnapon. Drámái az 1974-es Végkifejlett című kötetében szerepeltek először, életművében elemzi az ember magára hagyatottságát, a szenvedés alól való menekvés hiába valóságát, az élet stációit átható rémületet. Keresztény egzisztencialista szemléletének alapja mély hite, szép, mély gondolatsora. Az ember millimétert sem mozdulhat ki a világ törvényeinek hullámveréséből. Senkinek sincs módjában kitörni térből és időből. Közös hullám emel és ejt, mindannyian engedelmesek vagyunk. De szívünk számára adott a választás, hogy jobbak vagy rosszabbak legyünk a világnál, melynek részei vagyunk. Ez módunkban áll.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Ha pedig Krisztusban keresvén a megigazulást, mi magunk is bűnösöknek találtatunk, avagy Krisztus bűnnek szolgájaé, távol legyen. Mert ha amiket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé. Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Galáta 2:17-20.
1: Pál számára az élet igazán akkor kezdődött el, amikor Krisztusra talált. Mi is akkor élünk igazán, ha Krisztus az életünk középpontja és hajtóereje. A hitetlen ember élete a világban zajlik le, és énje körül forog. Tápláló forrásai idelent vannak, céljai földiek. Egész léte a birtoklásért folytatott hajszában merül ki. Ha elveszti pénzét és javait, az emberek előtti tekintélyét és mások elismerését, az életnek nincs többé vonzó ereje számára. Mindent elveszített. Nekünk, hívőknek, ahol szeretetünk, törekvéseink, gondolkodásunk és gondjaink szálai összefutnak, ott van az életünk. A hit bensőséges kapcsolatba hoz minket Krisztussal. Úgy szólván beleplántálódunk az ő életébe, és szoros kapcsolat teremtődik közte és köztünk. Részesei leszünk nem csak az ő életének, hanem halálának és feltámadásának is. Énünk, mely eddig központi helyet foglalt el, vele együtt a keresztre kerül és meghal. Krisztus csak a kegyelmet találtak szívében él és uralkodik. Az újjászületett ember nem maga él többé, hanem Krisztus él ő benne. Önszeretetünk helyét az a szeretet váltja fel, mely nem követelőzik, hanem ad. Nem uralkodik, hanem szolgál. Nem élvezetekre tör, hanem lemond. Az ígéből idézve, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érett.
0: Mennyei édes atyám, köszönöm, hogy nekem, gyermekednek, Krisztus az élet, annak minden értelme, vezető, eligazító fonala a labirintusban. Senki nem veheti el tőlem, kérlek, a magam bűne folytán se veszíthessem őt el. Tudom, hogy még a halál is ő hozzá visz engem közelebb. Kérlek, segíts szem előtt tartani, hogy csak régi, értelmetlen életem elvesztése árán kerül birtokomba az igazi élet. Ahogyan ígéd az evangélium mondja, aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét én értem, az megtalálja azt. Máté 10:39. Hálát adok néked, hogy új életre hívsz, mely nem szalad el az idővel, és nem lesz egyre szegényebb és elesettebb, ha hanem olyan életre, mely mindig gazdagabbá, erőteljesebbé válik, aszerint, ahogy Krisztus bennem növekszik. Milyen megnyugvás, hogy ráébredhettem, az emberi szívet tőled nem a rossz dolgok választják igazán el, hanem a jók, a földi kincsek tartják távol. Végül azonban meg kell állnunk Jézus előtt, és ott kerül majd minden mérlegre. Kérlek, Uram, kerülhessek egyre közelébb a te országodhoz, tisztulhassak meg hívságaimtól. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Calvin János. Calvin János 1509. július 10-én született Genfben, és 1564. május 27-én halt meg. Francia származású, svájci reformátor, keresztény tudós, a kálvinizmus névadója. Bamber Gascoigne szerint a legnagyobb elme és a legjobb szervező a reformáció vezér alakjai között, aki megteremtette Genfben az istenfélő város tökéletesen működő prototípusát. Elsősorban teológiai és egyház szervezői munkássága miatt nevezetes, de fontos szerepet játszott a francia irodalmi nyelv kialakulásában is. 26 éves korában írt fő műve, amelyet aztán egész életében bővített és átdolgozott, a keresztény vallás rendszere, illetve az általa felállított genfi egyházszervezet Európa szerte mintaként szolgált a református egyházak megalakulásához. A vallástörténeti szemponton túlmenően Calvin azzal is hatott a nyugati kultúrára, hogy megváltoztatta a munkaszemléletet, ideológiai alapot biztosítva a kapitalizmus fejlődéséhez. Pilinszky János. Pilinszky János Budapesten 1921. november 27-én született, és ugyanitt 1981. május 27-én hunyt el. A 20. század egyik legjelentősebb magyar költője, Baumgarten díjas, József Attila díjas és Kossuth díjas. A nyugatirodalmi folyóirat negyedik úgynevezett újholdas nemzedékének tagja Nemes Nagy Ágnessel, Örkény Istvánnal és Mándi Istvánnal együtt. E lapnak 1946-48 között társ szerkesztője is volt, mindemellett munkatársa volt a Vigília, az Élet, az Ezüstkors, az Új Emberlapoknak is. Olyan művekről ismert, mint az Apokrif, Harbach 1944, Ravensbürgi Bassio, vagy rövid epigrammáiról, mint a négyszoros Mire megjössz, vagy harmadnapon, életművében a 20. század kegyetlen világát elemzi. Költészetén megfigyelhető az 1941-es évek alatti láger tapasztalatai, a keresztény egzisztencializmus, a tárgyias líra s katolikus hitének hatása, melyek ellenére nem tartozik a hagyományos értelemben vett szakrális témájú úgynevezett papi írók katolikus irodalmába, mint hogy elutasította a vallásos és a profán irodalmat elválasztó falat. Én költő vagyok és katolikus, mondta. Múzeumi esték. A szabadság festője Madarász Viktor. A reformáció öröksége Múzeumi esték címmel előadás sorozat következő alkalmán Krasznai Réka művészettörténet előadásában Madarász Viktor életét és munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők. Holnap, május 28-án 18 órától az Evangélikus Országos Múzeumban, amelynek helyszíne Budapest 5. kerület, Deák tér 4. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Csütörtökön sok napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt, északról fúj a szél, és 21-26 fokra van esély. Pénteken derült napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Jézus Krisztus a jelenések könyvében. Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak. Dr. Jean Zürcher.

Eljött az ítélet órája. Péter az embereknek az Úr és az apostolok tanítása iránti magatartásáról beszélve kijelenti, hogy készakarva nem ismerik a Biblia tanítását a világ teremtéséről, a vízözönről, a világ végére vonatkozó proféciákról, Krisztus visszajövetelének ígéretéről és Isten ítéletéről. Természetesen lehet mindezt készakarva nem tudni, sőt, lehet nem törődni azzal, hogy Istent ismeretünkben megtartsuk. Ezt napjainkban megfigyelhetjük. Ám az emberek soha nem fognak odáig jutni, hogy az igazságot, amely lelkiismeretükbe oly mélyen bevésődött, eltöröljék. És aki igazságról beszél, az tudja, hogy ítélet is van. A lelki nyugtalanság, a haláltól való félelem nyilvánvaló bizonyítékai annak, hogy minden ember tisztában van vele, előbb vagy utóbb, ilyen vagy olyan formában számot kell adni a cselekedeteiről. Erre az ókortól kezdve bőséges bizonyítékot szolgáltatnak a különböző népek vallásos megnyilvánulásai. És az írások éppen abban erősítenek meg minket, amit az emberek ösztönösen előre megéreznek. Az Ótestamentum ítélettel kapcsolatos tanításának egyfajta összefoglalása rejlik a Prédikátorok könyvének ebben a kijelentésében. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsd, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Erre, mint egy válaszként mondja Pál a korintusiaknak, hogy nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Az Aeropáguszon mondott beszédében az aténi bölcseknek kijelenti, hogy e tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Mivel hogy rendelt egy napot, melyen megítéli a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt, bizonságot téve mindenkinek azáltal, hogy feltámasztá őt halottaiból. Egy viszonylag meghatározott korban történő ítélet gondolata egyszer s mind elveti azt az olyannyira elterjedt hiedelmet, miszerint létezik egy személyes ítélet közvetlenül a halál után, ahol az örök jutalomról vagy büntetésről döntenek. Az írások az ítéletet mindig a jövőbe helyezik. Majd, ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek, mondja az Úr a 75. Zsoltár 3. versében. Rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban, és az igazat és a hamisat megítéli az Isten. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait. Pál egyik beszédét összefoglalva azt írja, hogy ő az igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt. Jézus maga sem beszél másképp. Valahányszor az ítéletre utal, a jövőbe helyezi. Mondom néktek, Tírusnak és Szidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem néktek. Mondom néktek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédeidből ismertetel igaznak, és a te beszédeidből ismertetel hamisnak. Mindebből arra következtethetünk, hogy a Biblia szerint az ítélet az idők végén, az emberi történelem befejezésekor lesz. Kivétel nélkül minden embernek meg kell jelennie Krisztus ítélőszéke előtt. Tetteiket egyenként bírálják el.
Isten megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetekben való álhatatossággal, dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel, azoknak pedig, akik versengők és nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal. A különböző ítéletre vonatkozó szövegek figyelmesebb vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy hasonlóan egy polgári perhez az ítélkezésnek három szakasza van. Először a nyomozás zajlik, amelynek során eldől a vádlottak sorsa. Aztán következik az ítélet hirdetés és a gonoszok megítélése a millenium alatt. Végül a millenium után az ítélet végrehajtása. A mi érdeklődésünk az ítélet első szakaszára irányul. Ezt vizsgálati ítéletnek szokták nevezni. Ettől függ minden ember örök sorsa. Ezért tulajdonít neki az Úr is kivételes jelentőséget. És teszi ezt annál is inkább, mert a proféciák azt mutatják, hogy eljött az ő ítéletének órája. Dániel könyve elsőként szentel figyelmet a vizsgálati

Ezém, míg királyi székek tétetének, és az öregkorú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűz folyam foly, és jő valaki az ő színe felől, ezerszer ezren szolgálnak néki, és tízezerszer tízezren állanak előtte, ítélő külének le, és könyvek nyittatának meg. A látomás és annak magyarázata két rendkívüli fontos időrendű részletet tartalmaz. Az ítéletnek ez a szakasza az emberfiának az ég felhőiben való megjelenése előtt játszódik, miközben egy ideig óráig tartó élet adatik a földi hatalmaknak. Ugyanakkor ez az időszak közvetlenül az 1260 éves profécia teljesedése után következik, és a szentek az ő kezébe adatnak ideig, időkig és félidőig. De ítélők ülének le. Ez az ítélet tehát nem sokkal 1798 utánra tehető. Az úr nem akarta, hogy azok, akik a végidőkben és a vizsgálati ítélet alatt élnek, tudatlanságban legyenek, ezért kinyilatkoztatta Dánielnek a leghosszabb és egyben a legjelentősebb számokban kifejezett profétai láncot. Ez a 8. fejezetben található, és kiegészíti a 7. fejezetben leírtakat. Két konkrét kérdésre ad választ. Meddig tart-e látomás, a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől, s a szent hely és a sereg meddig tapottatik? 2000 és 300 estvég és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Dániel szerette volna megérteni a látomást, de Gábriel angyal határozottan tudtára adta, hogy az utolsó időre szól. Mert a végső időre szól, ismétli nyomatékkal. Végül az angyal így utasítja Dánielt. Az estvéről és a reggelről való látomás, amely megmondatott, igazság, te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. Nem csoda hát, hogy a 19. század elejéig kellett várni, amíg megértettük a 2300 estéről és reggelről szóló látomást. Valóban bepecsételve maradt a végső időig, mint ahogy az Dánielnek megmondatott. De amikor Isten elérkezettnek látta az időt, kinyilatkoztatta az elrejtett titkot azoknak, akik annak értelmét kutatták. A profétai napok számításának elvét természetesen már az egyházatják is ismerték és alkalmazták, például a 77-es proféciára. Számos zsidó és katolikus magyarázó is ugyanazt az elvet alkalmazta az összes többi számokban megadott proféciára a középkorban épp úgy, mint a reformáció idején. Ugyanakkor a 2300 estéről és reggelről szóló profécia kezdete és a látomás értelme ismeretlen volt. A 18. század második feléig kellett várni, míg egy német protestáns lelkipásztor, Johann P. Petri megállapította, hogy a 77-ről és a 2300 estéről és reggelről szóló proféciának ugyanaz a kiinduló pontja. Hátra maradt még a pontos dátum meghatározása, amelyre a profécia így utal. A Jeruzsálem újjáépítetése felől való szózat keletkezésétől. Dániel 9.25. Ha a magyarázók véleményében erre a pontra vonatkozólag van is 3-4 év eltérés, ma pontosan tudjuk, hogy Artaxerxész Jeruzsálem újjáépítéséről szóló rendelete 457-ben látott napvilágot. Következésképpen 1844-ben telt le a 2300 estéről és reggelről szóló profécia. Edwin Froome nagyon helyesen írja. Egyszer s mind érdekes és fontos megjegyeznünk, hogy a 19. század elején 4 földrész és 12 ország több mint 60 magyarázója, köztük egy római katolikus is,
José de Rosas

Mexikóváros legfelsőbb bíróságának tagja, az 1843-as, 44-es vagy 47-es évet vélte e prófétai időszak végének. Csak nem valamennyien közzé is tették meglátásaikat. Még Miller Vilmos első 1836-ban a New York állambeli Toryban megjelent könyve előtt. Ismerjük Miller Vilmos szerepét nem csak az 1844-es dátummal kapcsolatosan, hanem sokkal inkább a megjövendőlt esemény jelentését illetően. Miller és társai azt hirdették, hogy a Szentírás utolsó és leghosszabb prófétai periódusa a végéhez ért, hogy az ítélet napja a küszöbön van, és az örökké való ország hamarosan eljön. Dániel 8.14 kijelentését, miszerint 2300 est vég és reggelig, azután megtisztítatik a szent hely, Miller osztva azt az általános elfogadott véleményt, hogy a szent hely a földet jelenti, úgy értelmezte, hogy földünk tűz általi megtisztításáról van szó az Úrnak napján. Következésképpen a 2300 év vége egybeesik Krisztus második eljövetelével. Tévedésének az volt az oka, hogy elfogadott és szentesített egy a szentélyre vonatkozó néphitet. Hogy megértsük az azután megtisztítatik a szent hely kifejezés jelentését, a földi szentélyre, mint a mennyei szentély ábrázolatára és árnyékára kell hivatkoznunk, ahogyan azt a zsidókhoz itt levélben találjuk, a 8. fejezet 5. versében. Mózes templomi szolgálatai épp úgy, mint a jeruzsálemi templom szolgálatai, kétfélék voltak. A mindennapi szolgálat és az évi szolgálat. A mindennapi szolgálat Krisztusnak, mint a legfőbb áldozónak közben járó szolgálatát szimbolizálta, míg az évenkénti engesztelési nap szolgálata Krisztusnak az utolsó időkben a 2300 éves profécia leteltekor betöltendő feladatára utal. A pap egyszer egy évben, a nagy engesztelési napon belépett a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa a templomot. Ezzel a munkával lezárult az évi szolgálat körforgása. Miként a földi szenté, a bűnök eltávolításával jelképesen megtisztult a bűnök szennyétől, a mennyei szentély az ott nyilvántartott bűnök eltávolításával, azaz eltörlésével ténylegesen megtisztult. A mennyei templom megtisztítása előtt azonban a feljegyzések könyvét megvizsgálva meg kell állapítani, hogy ki részesülhet bűnbánata és Krisztusba vetett hite nyomán az engesztelés áldásaiban. A szentély megtisztítása tehát egyben vizsgálat is, azaz ítélkezés. Ennek a munkának le kell zárulnia, mielőtt Krisztus eljön, hogy népét megváltsa, mert amikor eljön, a jutalmat is hozza, hogy mindenkinek cselekedete szerint fizessen. Valóban, amikor az Úr Jézus Krisztus megjelenik az ég felhőjében, az ítélet már véget ér. Akkorra már bizonyos lesz, hogy kik a Krisztusban meghaltak, akiknek részük lesz az első feltámadásban, és kik azok az élők, akik elragadtatnak azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe. Hasonlóképpen ez is nyilvánvalóvá lesz, kiknek fogja az Úr ezt mondani. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők! Krisztus eljövetelekor az angyalok külön választják a búzát és a konkolyt. Ugyanez az értelme a háló példázatának is. A világ végén eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. Akkor majd beteljesednek annak szavai is, akinek Isten hatalmat ad az ítéletre, mivel hogy embernek fia. Eljö az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik jót cselekedték az élet feltámadására,
akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Krisztus eljövetelekor veszi tehát kezdetét az ítélet második szakasza, amelynek során azok felett ítélkeznek, akik elutasították az Isten kegyelmét. Íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik között istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Ha pedig, jegyzi meg Péter apostol, az ítélet az, az Isten házán kezdődött, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és a bűnös? Az ítéletnek a második szakaszában az igazak ítélkezni fognak. Pál a korintusiaknak, akik ezt úgy látszik elfelejtették, ezt írta. Nem tudjátok-e, hogy a szentek a világot ítélik meg? Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni? Mert az Isten az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, a nagy nap ítéletére tartotta. János, láttok Krisztus körül a megváltottakat, amint a millenium alatt ítélkeznek azok felett az emberek és angyalok felett, akik Isten hívásának ellenálltak. És látték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel. És láttam azoknak lelkét, akiknek fejüket vették a Jézus bizonságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Végül az 1000 év végén kerül sor az ítélet utolsó, végrehajtó szakaszára. Ez lesz az utolsó eseménye a nagy küzdelemnek és az egyetemes drámának. János még egyszer fölvázolja a jelenetet. Láték egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülőt. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekben voltak írva az ő cselekedeteik szerint. Ekkor zajlik majd le az a nagy esemény, amelyről Jézus beszélt. A végső ítélet napján az embernek fia beül majd az ő dicsőségének király székébe. Elébe gyűjtetnek mind a népek. Ekkor választja majd szét, végérvényesen őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, és a juhokat a jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én, atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Az elkülönítés nem a körülmények véletlen összjátéka. Nem is öröktől fogva, önkényesen meghatározott predesztináció alapján fog történni. Ok nélkül senkit nem ítélnek el, sem úgy, hogy ne tudná miért. Az Úrnak gondja lesz rá, hogy igazolja döntését. Mindenkinek ismertek cselekedetei. A bizonyítékok ott vannak a mennyei könyvekben, és azok a könyvek nyitva lesznek. Mindenki aszerint lesz megigazítva vagy elítélve, amik a könyvekbe voltak írva. Ezek a könyvek nem feltétlenül olyanok, mint amelynek az apokalipszis megírásának idején léteztek. Ma már a lejegyzésnek sokkal tökéletesebb formáit ismerjük, s az Úr feljegyzései bizonyára még ezeknél is sokkal tökéletesebbek.
Minden bizonnyal Istennek nincs szüksége ezekre a könyvekre ahhoz, hogy méltányosan ítéljen. Nincsen olyan teremtmény, amely nyilvánvaló ne volna ő előtte, sőt, mindenek mezítelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akikről mi beszélünk. Istennek nem azért van szüksége bírói vizsgálatra, hogy információkat szerezzen rólunk. Sokkal inkább azért, hogy igazolja magát teremtményei előtt, hogy őket tájékoztassa, hogy nyilvánvalóvá tegye igazságát és jóságát. Ezért folyik szakaszosan az ítélkezés. És miután Isten igazságot szolgáltat, az egész univerzum zengeti a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya! Az, hogy a cselekedeteink szerint ítéltetünk meg, amit minden ítéletre vonatkozó szöveg hangsúlyoz, nem jelenti azt, hogy a cselekedeteink által menekülünk meg. Ezek csak hitünknek és Krisztusba való életünknek a megnyilvánulásai. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal. De az ő alkotása vagyunk, teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Az ítélet az ember Krisztus iránti magatartásától függ. Jézus maga mondja, aki hisz ő benne, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság-e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak valának. Egy másik alkalommal Jézus megerősítette ezt a kijelentését. Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Pál apostol ezt a következőképpen mondja. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ezzel a szándékkal szólít fel Isten minden embert a megtérésre, mivel ő soha egyetlen bűnös halálát se kívánta. Ellenkezőleg mindig azt akarta, hogy a gonosz megtérjen útjáról és éljen, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Mégis tipikus azoknak a válasza, akik a legtöbbet kapták. Jézus ezt drámaian fejtette ki. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldöttek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen nagy tyúk az ő kis csirkét az ő szárnyai alá, és ti nem akartátok. Az Úr számtalanszor elküldte követeit, hogy figyelmeztessék és megtérésre szólítsák az embereket. És amit a múltban tett, azt teszi ma is, holnap is, mindaddig, amíg tart a kegyelem ideje. Teszi ezt annál is inkább, mivel világunk ma az ítélet idejében él, amelynek során eldől minden ember örök sorsa. A világnak nem lesz vége addig, amíg az Isten országának evangéliuma nem hirdettetik az egész világon, hogy bizonságú szolgáljon minden népnek. A vizsgálati ítélet kezdetét jelölő napot és órát, az Úr utolsó üzenetét látványos módon kell hirdetni, hogy mindenki meghallja. János e szavakkal tolmácsolta ezt a hírt, és láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökké való evangélium, hogy a föld lakósainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek, ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája.

0: Korunkhoz intézett üzenet. A történelem folyamán valahányszor katasztrófa fenyegetett, Isten gondoskodott hírnökökről, egy népről, egy vallási mozgalomról, hogy általuk figyelmeztesse és megtérésre hívja az embereket. Mert amint megvan írva, az Úr semmit sem cselekszik, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétának. A Bibliában számtalan figyelmeztetés van. Az özönvíz előtti emberekhez Isten Noét küldte a vízözön üzenetével. Igaz, nem sok sikerrel. Sodomában és Gomorában Lót kapta ugyanezt a feladatot, de az emberek azt gondolták, tréfál. Míg rokonai sem akartak hinni neki, Jónás bár nem szívesen Ninivébe ment, és Isten még számos prófétát küldött el. De hogyan fogadták őket? Jézus így összegzi fogadtatásukat. Az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. És amikor eljött az Isten fia, keresztre feszítették. Isten emberek között végzett tevékenységének szomorú mérlege. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadták be őt. Mi lesz az emberekkel az ítéletkor, amikor majd felelniük kell az Isten a hozzájuk küldött üzenetére, a kegyelmi idő lejárta előtti utolsó felhívásra? A Jelenések könyvének látomásaiból ez nem derül ki pontosan. De a pátmoszi próféta által Isten biztosít minket. Nem lép közbe, hogy elpusztítsa azokat, akik e földet pusztítják, mielőtt még egyszer utoljára ne figyelmeztetni az egész emberiséget. János így ír erről. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökké való evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Ez az angyal az örökké való evangélium hordozója, és a két másik, akik követik őt, sajátos üzenettel, jelképes hírnökök megtestesítői. Isten sohasem bízta közvetlenül az angyalokra a világ evangélizálását, hanem sokkal inkább az emberekre. Igaz, az angyalok segítik Krisztus követeit az evangélium hirdetésében, de az üzenet közlése a világgal az emberekre hárul. Amint már mondtuk, az angyal szó hírvívőt jelent, és épp úgy jelöl emberi, mint mennyei követet. Ezek az angyalok azokat jelképezik, akik az utolsó időben elfogadják az örökkévaló evangéliumot, és vállalják, hogy hirdetik a föld lakosainak. Sokat mondó az a tény, hogy ezt az intő üzenetet egy angyal hirdeti. A bölcs Isten úgy látta jónak, hogy a mennyei követ tisztaságával, dicsőségével és hatalmával ábrázolja annak a munkának a magasztos jellegét, amelyet az evangélium hatalmának és dicsőségének kell elvégeznie. Az angyal repülése az ég közepén, a nagy szó, amellyel az üzenet hangzik, a föld lakosainak, minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek, tanúsítja e mozgalom gyorsaságát és világszéles voltát. Ebben a proféciában minden pontosan ráillik az advent mozgalom világméretű művére, amely a 19. század elejének nagy vallási mozgalmából kelt életre. A mozgalom hívei újból a kezükbe vették Dániel proféciáinak magyarázatát, amelyet elődeik közül néhányan, különösen Miller Vilmos képviselt. Miután meggyőződtek arról, hogy a Jelenések könyve 14. fejezete hármas üzenetének hirdetése rájuk bizatott, a mozgalom 1844-től fellendült. Ez nem jelenti azt, hogy az adventisták magukat tartják az egyedüli igaz keresztényeknek, és hogy csak az övék az az igazság, amely által az emberek üdvözülhetnek. Viszont meggyőződésük, hogy a történelem e döntő szakaszában Isten az advent mozgalmat egy különleges misszióra hívta el, ugyanúgy, mint az elmúlt századok során a különböző ébredési mozgalmakat. A Jelenések könyve 14. részének 6-tól 12. versében világosan meghatározott missziónak univerzális jellege van. Feladata, hogy elvigye Isten utolsó üzenetét a Föld lakosainak, minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ez a mikorunknak szánt prédikáció nem új evangélium. Ellenkezőleg, örökké való evangélium. Ez a kifejezés a Bibliában csak itt fordul elő. Ez aláhúzza fontosságát. Pál apostol nem véletlenül mondja, nincs más evangélium. De ha mennyből való angyal hirdetne is néktek azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok, írja a galáciai beliekhez írt levélben. A Genézisztől az Apokalipszisig mindössze egyetlen evangélium létezik. Isten hírnökei a bűnesettől mindenek újjászületéséig mindig ugyanazt az örökké való evangélium örömüzenetét hirdették. Ez nem jelenti azt, hogy a kortól és körülményektől függően az evangélium egyik vagy másik aspektusa ne kerülhetne a figyelem középpontjába. A bibliai szövegekben is különböző megfogalmazásban tárul elénk az evangélium. Így egyes helyeken az Isten evangéliuma, máshol a Krisztus evangéliuma, ismét máshol az Isten országának az evangéliuma, majd üdvösségetek evangéliuma, bizonyos szövegekben a békességnek evangéliuma, vagy az Isten kegyelmének evangéliuma. De bármelyik oldala kerüljön is előtérbe, az üzenet csak annyiban valóban evangéliumi, amennyiben magában foglalja a Szentírásban kinyilatkoztatott igazságot. Az evangélium sohasem korlátozódik az igazságnak csupán egy mozzanatára. Pál apostol számára az igazság beszéde és az üdvösségetek evangéliuma egy és ugyanazt jelenti, mert az ő szemében az evangélium beszéde az igazság beszéde. Számára az evangélium a tartalomban nyilatkozik meg, mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, aki által kellene nekünk megtartatnunk. Hogy hűek maradjunk az igazsághoz, a Jelenések könyve 14. fejezetében lévő hármas üzenetnek egyezni kell az örökkévaló evangéliummal. Sőt, ez maga az evangélium kell, hogy legyen, még akkor is, ha a hangsúly néhány speciális igazságra helyeződik, mert ezek nem az evangélium kiegészítései, hanem inkább annak oldalai, amelyeket időszerűvé kell tenni. Először is azért, mert a vizsgálati ítélet 1844 óta folyik a mennyei templomban. Azután korunk emberének sajátságos aggodalmai és lelkiállapota miatt. Végül, mert az örökké való evangélium némely alapigazságát szemünk elől tévesztettük, vagy még teljesen ismeretlenek. Bizonyos mértékben mondhatjuk tehát Péter apostollal, hogy létezik jelenvaló igazság, amely nem más, mint az időszerűvé tett örökkévaló evangélium. Így módon a Jelenések könyve 14. fejezetének hármas üzenete valóban korunkhoz intézett üzenet, a kegyelem és üdvösség üzenete, jó hír, amelyet Isten küld azoknak, akik ma szeretik az igazságot, a jogosságot. Meg kell állnunk a három angyal különleges üzeneteinek mindegyikénél, hogy részletesen vizsgálva jobban megismerjük. Ezt mondja az első angyal nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és teremtette a tengert és a vizek forrásait. három felszólító mód fejezi ki azokat a feltételeket, amelyeket az Istennel való kibékülés érdekében teljesítenünk kell. Valójában ezek a feltételek ugyanazok, amiket Isten már a világ fennállása óta megszabott, sőt, mi több, ezek képezik az örökké való evangélium alapjait is. Az, hogy eljött az Isten ítéletének órája, igazolja parancsoló sürgősségüket. Korunkban az Isten félelemre való intés annál is inkább helyén való, mivel a nemzedék többsége semmilyen tiszteletet nem tanúsít Isten iránt, és nem is igyekszik őt megismerni. Kik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem akképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Igaz, hogy a Bibliában a félelem szónak nagyon eltérő jelentéseivel találkozunk, kezdve a rettegéstől egészen az Isten szeretetéig, az Isten félelemig. Az emberek hitetlenségét és kétkedéseit épp úgy kifejezi, mint hitüket. Igaz ugyan, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet, legalábbis azt, amelytől az ítélet napján a gonoszok remegni fognak, ám a hívő számára a félelem a bölcsesség alapja, Isten iránti szeretetének és tiszteletének kifejezője. Ezért mondja a Biblia, boldog az az ember, aki féli az Urat, mert az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon, azokon, akik őt félik. Az így értelmezett félelem a keresztény legfontosabb jellemvonása. Bizonnyal nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. A félelem Pál szerint az Isten szerint való szomorúság egyik megnyilvánulása, mely megbánthatatlan megtérést szerez. A megszentelődés ugyancsak Isten félelmében történik, általa épül Krisztus gyülekezete. A mi nemzedékünkben az Isten félelmére való felszólítás tehát teljesen indokolt. Napjainkban az ember nem fél többé sem Istentől, sem ördögtől. Ez a felszólítás a Teremtőhöz visszavezető utat jelzi. A mindenható iránti félelem érzésének felkeltése már jelentős lépés azok számára, akik reménység és félelem nélkül élnek a világban. Ez már Isten létének elfogadása és a bölcsesség kezdetének jele. De ez nem minden. Isten sokkal többet vár azoktól, akik őt félik. Isten megkívánja azt is, hogy dicsőséget adjunk neki. A férfit azért teremtette, hogy az ő képe és dicsősége legyen. Mindazoknak, akik Istent félik, az ő dicsőségére kellene élniük. Ez volt a célja a mi isteni példaképünknek olyannyira, hogy Jézus szolgálatának végén elmondotta. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, melyet reám bíztál, hogy végezzem azt. Az Úr elhívott egy népet az ő dicsőségének magasztalására. Isten nem csak azt akarja, hogy az ember megbánva bűneit megtérjen és kegyelmet kapjon. Azt is szeretné, ha része lenne az ő tisztaságában és az ő dicsőségét fedhetetlen arccal szemlélnie. Abban dicsőítettetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjenek, mondja Jézus, és legyenek nékem tanítványaim. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássék a ti jó cselekedeteitek, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Azért, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. A felhíváshoz, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, az első angyal végül hozzáteszi a Teremtő Isten imádatának szükségességét. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Az emberek mindig is imádtak hamis isteneket, és nincs olyan ember, beleértve Jézust is, aki ne esett volna ebbe a kísértésbe. De ismerjük Jézus erélyes válaszát. Eredj el, Sátán, mert megvan írva. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Az első angyal felhívásának, hogy imádjuk Istent, mint a világegyetem teremtőjét, több indító oka van. Először is az, hogy minden, ami létezik, az ő keze munkája. Amint az Pál apostol az aténi filozófusoknak mondta, Isten teremtette a világot, és mindazt, ami abban van. Ugyancsak ő ad mindeneknek életet, lehelletet és mindent, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A teremtő hatalom egyedül Isten kiváltsága. Ez az, ami alapvetően megkülönbözteti minden hamis Istentől. Egyedül ő méltó imádatra. Azért ilyen részletes a teremtő Isten imádatára való felhívás, mert az állítólagos tudományos tételek, hipotézisek minden fenntartás nélkül tagadják az ő létezését. Ilyen az evolúció elmélete, amelynek megjelenése egybeesik az örökkévaló evangélium hirdetésének kezdetével. Ez az elmélet mindennél jobban hozzájárul napjaink ateizmusának kialakulásához. És elfeledtette a keresztényekkel, hogy Isten, akit őt imádnak, a teremtő. Joggal írta tehát Pál, hogy az utolsó napokban lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. És visszautasítva az igazság világosságát, okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Mert ha a szív és az elme megromlott, nincs bennük többé hely a felülről jövő bölcsesség számára. Következtetéseink lehetnek helyesek, valhatnak figyelemre méltó értelmi képességeinkre is. De az a tény, hogy a kiinduló pont nem felel meg az igazságnak, minden értéküktől megfosztja őket, és elkerülhetetlenül spekulatív jellegű következtetésekhez és abszurd módszerekhez vezet. Mivel az Isten igazságát hamisságá változtatták, könnyen oda jutottak, hogy a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyet. Még egy másik oka is van a teremtő Isten imádatára való intésnek. Ez a fenevadnak és az ő képének szentelt kultusz, amelyről a 13. fejezetben található harmadik angyal üzenetében van szó. Nem de megmondatot, hogy imádják őt, a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányé, aki megöletett e világ alapítása óta. Sőt, mi több, nincs-e megírva, hogy úgy cselekszik, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölettessenek? Az elkövetkezendő vallási válság előtt az első angyalnak ez a felhívása arra szólítja fel a föld lakosait, hogy válasszanak az igazi Isten és századunk hamis isteneinek imádata között, mint ahogy azt a zsidóknak is tenniük kellett Illés próféta idején a Kármel hegyén. Végül ahhoz, hogy az igaz Isten imádata valóban elfogadható legyen, valóságosnak kell lennie. Ezt legjobban Jézusnak a szamaritánus asszonyhoz intézett szavaiból érthetjük meg. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. A szamaritánusok az igaz Istent imádták, de anélkül, hogy igazából ismertek volna. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk. Mert az idvesség a zsidók közül támadt. Más szóval, Isten azt kéri igazi követőitől, hogy egyrészt megfelelően ismerjék, másrészt, hogy valóságban imádják őt. Az így értelmezett imádat sokkal több, mint térthajtás. Sokkal inkább Isten mindenek felett álló hatalmának elismerése és engedelmesség az ő akaratának. Sámuel próféta valóságosan megmondta Saulnak, aki illetéktelenül fenntartotta magának a jogot, hogy Istent úgy imádja, ahogy neki tetszik. Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérjénél. Jézus ugyanezt így fejezi ki. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyem be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyámnak akaratát. Ha Istent, mint a Teremtőt imádjuk, akkor meg kell tartanunk azt a parancsolatot is, amelyet a Teremtés emlékének szentelt, a szombatot, az Úrnapját. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet és a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelé azt. Az Úr azt kívánja, hogy a szombat jegyül legyen köztem és ti közöttetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr a ti istenetek. A szombat, a teremtés emlékünnepe azért fontos, mert állandóan figyelmeztet arra, miért is kell Istent imádnunk, és arra is, hogy ő a teremtő, mi pedig teremtményei vagyunk. A szombat tehát az igaz Isten tiszteletének is napja, mivel ezt a nagy igazságot a legtalálóbb formában tanítja. De a valódi ok, amiért a legfelsőbb lénynek tisztelettel tartozunk, nem csupán a szombatban rejlik, hanem abban a különbségben, ami a teremtő és a teremtményei között fennáll. Ez az emlékünnep nem lesz eltörölve, és soha nem lesz elfedve. Isten az Édenben azért rendelte el a szombatot, hogy az embert állandóan emlékeztesse erre az igazságra. Ameddig Istent azért imádjuk, mert ő a teremtő, addig a szombat lesz ennek a jele és emlékeztetője. Ha a szombat egyetemes ünnep lett volna, az ember értelmével és szívével felfogta volna a teremtőt, akit tisztelet és imádat illet, soha senki nem lett volna bálványimádó, istentagadó vagy hitetlen. A szombat ünneplése az igaz Istenhez való hűségünk jele. Ahhoz az Istenhez, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizeknek forrásait. Tehát az Isten imádására és parancsolatai megtartására felszólító üzenet a 4. parancsolat megtartására különös súllyal szólít. A megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait, a pihenőnap kérdése minden egyes ember hitének próbaköve lesz. Először is azért, mert ez az a jel, amely által a hívő elismeri Isten teremtő voltát, és szent törvényei iránt engedelmességről tesz tanúbizonyságot, másodszor pedig azért, mert a pihenőnap kérdése az üzenetnek a legvitatottabb pontja lesz. De ígérete szerint az Úr megvédi azokat, akik az első angyal felhívására válaszolva, aki arra int, hogy féljük Istent, néki adjunk dicsőséget, és méltóképpen, lélekben és igazságban imádjuk őt, megtanulják megőrizni a béketűrésnek beszédét. A mi korunknak valóban erre az üzenetre van szüksége. Bárcsak meghallanák a föld lakosai minden nemzetség, ágazat, nyelv és nép.
1: Sorozatunk következő részét holnapi adásunkban hallhatják.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 14. Leó, az első pápa, aki ellátogat Olaszország mérgező hulladékkal teli térségébe. Leó az első pápa, aki ellátogat a Nápoly körüli Túszföldre, amelyet a helyi bűnszervezet évtizedeken át mérgező és veszélyes hulladék tárolására használt. Az egyházfő szombaton helikopterrel tette meg az utat a Vatikánból Acerrába, az 58 ezres város a Terra dei Fuochi, vagyis a tüzek földje néven ismert területen fekszik. A kifejezéssel a 2000-es évek elejétől a déli olaszországi Campania tartomány térségét jelzik, ahol a Campora bűnszervezet nagy mennyiségű, kiemelten veszélyes és mérgező hulladékot tárolt, vagy ásott el. Már Ferenc pápa is fel akarta keresni az ott élőket, de a korábbi egyházfő látogatása a pandémia miatt elmaradt. Leót a helyi egyházi és állami hatóságok képviselői várják, és a lakosok, köztük a súlyos környezetszennyezés miatt meghalt gyermekek és fiatalok szülei. Országos lelkipásztori konferencia. A B18 baptista gyülekezet látta vendégül az országos lelkipásztori konferenciát május 19-én. Pap János egyházelnök köszöntője után fiatal szolgatársak vezették a dicsőítést, majd Novák Zsolt, helyi lelkipásztor buzdított a jánosi igék alapján. Újonnan kell születnetek. János 3:7. A délelőtti előadást Váradi Endre testvér, a Baptista Teológiai Akadémia új rektora tartotta, áttekintve azokat a kihívásokat, amelyekkel a korai keresztényeknek kellett megküzdeniük. Délután került sor a Kovács Géza díj átadására, melyet ebben az évben Kovács Lajos Zsigmond és Szilágyi Endre cigány misszióban szolgáló testvérek kaptak. Majd arról beszélgettek, hogy beszéljünk közös dolgainkról. Mi az ügymenete az egyes gyakorlati teológiai kérdések végig gondolásának, döntések megszületésének? Aktualitásokkal, majd énekkel, ima közösséggel zárult a nap. Egymást erősítő luteránusok Magyarországtól Guatemaláig. A Luteránus Világszövetség 9. alkalommal rendezte meg a laikus, nem lelkészi evangélikus egyháztagok számára ezt a szemináriumot, amely két helyszínen zajlott. Előbb Wittenbergben, majd Genfben töltötték el a 4 napot. A szövetség alapvető célja az volt ezzel a rendezvénnyel, hogy a különböző luteránus közösségekből érkezők számára lehetőséget biztosítson az egymás közti aktív kommunikációra, olyan termékeny tapasztalat cserére, amiből nem csak a résztvevők, hanem rajtuk keresztül evangélikus közösségeik is épülhetnek. A 8 együtt töltött napon a szeminárium témái mentén egymással beszélgetve is volt lehetőség elmélyülni annak a 22 meghívottnak, akik 20 országból és sok tekintetben merőben eltérő kulturális közegből gyűltek össze. Az időjárásról elindult a nyári idő. Csütörtökön sok napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt, északról fúj a szél, és 21-26 fokra van esély. Pénteken derült napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

második fejezet 12. versétől az ige. Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a sátán királyi széke van, és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, akik Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálvány áldozatokból, és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Térj meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen Számnak kardjával. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak új fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja.

nézzük meg most részleteiben, hogy miről is szól ez a gyülekezeti levél. Ugye azt mondtuk, hogy ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Ez teljes mértékben egy picit visszautalás az első fejezet 16. versére. Nézzük és olvassuk el, az első fejezet 16. vers így szól. Vala pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jő valaki. Ezt mondja a szöveg. Mindehhez még azt is hozzátehetjük, hogy a 2 élő éles kard legelőször a római hadseregben volt alkalmazásban. Egy rövid kard, amelyiknek nem csak egy éle volt, hanem ha kicsorbult, vagy más irányú mozdulatot tettek vele, minden irányban életveszélyes volt. Ez a római hadsereg egyik, többek között, egyik zsenialitása volt, egyik újítása volt. A kard viszont ebben a szempontban, a Jelenések könyvében az ítéletet is jelenti. Az ítéletet is, itt azt is jelenti, hogy Jézus az, akinél a két élő éles kard van, aki a bírói hatalmát valamilyen módon ebben a keresztény harmadik korszakban is érvényesíteni fogja. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy dicsérettel fordul a pergamoni keresztények felé, hogy nagy részük hűséges maradt az általuk megismert igazsághoz. Ebben az időben, mint ahogy egyetlen keresztény korszakban sem volt könnyű hűségesnek maradni. Hiszen a hűség az egyfajta veszélyt jelentett. Hiszen az embereknek folyamatosan igazolniuk kellett, hogy ők nem tartoznak ahhoz a föld alatti szekta mozgalomhoz, akiket keresztényeknek neveznek. A keresztényekre ráfogták, ha nem is ebben a korszakban, de egy kicsit ennek a korszaknak az elején, vagy pedig az előző korszaknak már a végén, hogy a keresztények emberhúst esznek, embervért isznak, hiszen azok a pogányok, akik oda lopóztak, csak annyit hallottak, hogy ez az én testem, fogyasszátok el, ez az én vérem. És ugye látták, hogy valami piros van ebbe a kehelyben,

valamilyen titkos szektának a gyülekezése, valami föld alatti kőmíves mozgalom, ősi kőmíves mozgalom, így nagyon sok hazugság és babona terjed a keresztényekkel kapcsolatban. A következő versben pedig, amit előbb említettünk, azt mondja, hogy ahol a sátán királyi széke van. Ez egy teljesen egyértelmű célzás a császárkultuszra. Mi volt a császárkultusz? A császár már életében teifikálódott. Ez azt jelenti, hogy istenné vált. Vagyis a császárt nem csak a halála után, a korábbi császárság idejében, csak a halála után vált istenné, akkor elégették egy hatalmas nagy mágián, és amikor megsemmisült a mágia is, a csontjai is elégtek, akkor egy solymot elengedtek, ez általában az éjszakában volt, tehát sötét körülmények között, vagy a nap felkelte, vagy pont a nap nyugta után, és ahogy a sólyom, a megzavarodott madár szépen elszállt, úgy gondolták, hogy a lelke most szállt fel az istenekhez, és innentől fogva a császárokat istenként kellett tisztelni. Igen ám, de bejött nagyon hamar Trajánus császár idejében, aki János apostol idejében élt, hogy már a császárt életében Istennek tekintették. Na most el tudjuk képzelni, hogy mit jelentett az akkor élő keresztények számára ez a császárkultusz? Hát a halált. Mert ha valaki ezt nem fogadta el, akkor az ellensége volt a társadalomnak, a római császárnak is az ellenségévé vált. Emlékezhetünk, hogy múlt héten Hangyás testvér feliratában volt, hogy ezeknek az embereknek egy császári rendelet alapján azt olvashattuk, hogy ezeknek az embereknek semmilyen jogaik nem voltak, nem fordulhattak bírósághoz, semmilyen jogorvoslati fórumhoz azokért a sérelmekért, amelyeket vele szemben bárki elkövetett, ugyanakkor ezeket az embereket minden különösebb indok és ok nélkül börtönbe lehetett vetni, vagy akár az életüket is el lehetett venni. Tehát a város jelképe a kígyó. A kígyó pedig valamilyen módon sátánt jelképezte. A város lakóinak minden évben be kellett mutatni a császár iránti lojalitásuk bizonyításaképpen egy áldozatot, erről pedig egy írásos igazolást kaptak. Bárkitől, bárhol megkérhették, hogy mutassa meg, hogy hol van a legfrissebb igazolása, hogy ő az isteni császárnak bemutatta az áldozatot. Aki pedig nem tudta bemutatni ezt az igazolást, az törvényen kívülivé helyezték. Nem tudom, hogy fel tudjuk-e fogni, hogy mit jelent, hogy törvényen kívül az ókorban. Szóval bárki bármit csinálhatott azzal az emberrel. Elvehette a vagyonát, megölhette, megkínozhatta, megerőszakolhatta, mit mondjak még borzalmasabb dolgokat ennél. Nem volt joga. Semmilyen joga nem volt. Nem védhette meg magát, mert az már jogtalanság lett volna a részéről. És kérem szépen, nem csak a rabszolgákkal tettek így, bármilyen nemű, rangú emberről, ha kiderült, hogy keresztény, törvényen kívüli vé vált. És utána azt mondja, hogy Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöletett nálatok. Antipás. Vagy, kicsit görögösebben kiejtve, Antipász. Hogy ki volt Antipász, azt pontosan nem tudjuk. Nagyon szép görög átlag név. Olyan, mint a János vagy a László ma. Minden ötödik, tizedik embert így nevezték. Van egy nagyon kicsi, halvány, hagyomány és tradíció Antipász haláláról, amikor megtalálták és elfogták, akkor később mágia halállal halt meg Domitianus császár idején.
az egyetlen név szerint megemlített mártír a jelenések könyvében. Sok mártírról olvashatunk, akik jöttek a nagy nyomorúságból, akik az életüket odaadták, akik hűségesek voltak, akik mártírokká váltak, de nem tudjuk a nevüket. A jelenések könyve csak egyetlen egyet nevez meg, Antipászt. Egy biztos, hogy Antipász ennek a városnak, Pergánumnak volt a szülöttje. Így az ott élő keresztények minden bizonnyal tökéletesen ismerhették magát az embert, a tetteit, és ismerhették a halálának a körülményeit is, bizonyára sokkal jobban, mint mi.

mártír. A mi szóhasználatunkban, a magyar szóhasználatban ez a kifejezés egy picit más jelentéssel jelenik meg, mint az ókorban az eredeti jelentése volt. Mártír legelőször is az, aki tanul. És már is, amikor ezt a szót kimondjuk, akkor valamilyen igazságszolgáltatási helyzetbe kerülünk. A mártír pedig az, aki nem csak tanúskodik, hiszen az ókorban a tanú az nem csupán azt jelentette, hogy elmondta, hogy mit látott, mit hallott, hanem a tanú az ítélet után együtt szenvedett az elítéltel. Tehát ha az elítéltet halálra ítélték, akkor a tanúja is automatikusan halállal kellett, hogy lakoljon. Ha az ítéletben felmentő ítéletet hoztak, akkor a tanút is fölmentették. Szóval az ókorban tanúnak lenni, az nem valami olyan dolog jelentett csupán, amit a mai igazságszolgáltatásban, igen, én ezt láttam, azt láttam, ezt hallottam, igen, köszönöm szépen, viszontlátás. Esetekben a tanút épp úgy fogva tartották, akár házi őrizetben, akár egyéb szabadságvesztési körülmények között, mint a gyanúsítottat. És itt Antipász milyen tanú? Hű, nagy kérdés, tudunk-e az életünk árán is kitartani az evangélium mellett? Nem is az a nagy kérdés, hogy tudunk-e? Akarunk-e? És ilyenkor úgy gondoljuk, hogy ezek mind valami régi dolgok, nagyon szép, történelmi helyzetekkel találkozunk, de ez a mi életünkben semmit nem jelent. Pedig minden keresztény korszak a következő korszakban és az azt követő korszakban is megjelenik. Így a hetedik korszakban a Laodicea, bár ezt rosszul ejtjük ki mi adventisták, abszolút, hadd ejtsem ki jól, a laodikeai korszakban minden korábbi hat korszaknak a jellemző helyzetei és ismérvei kialakulnak. Mennyi Antipás kerülne ki saját gyülekezetünkből, ha holnap valami módon, akár az életünk árán is helyt kellene álljunk az általunk megismert igazságért? Ha holnap üldöznének bennünket, és ugyanazt tennék velünk, mint a pergámoni emberekkel, és csupán azt kérdeznék, hogy adventista vagy, igen, akkor mindenedet elszedjük. Akkor mehetsz a börtönbe. Nagyon kíváncsi lennék, hányan tartanánk meg a hitünket. Mert csak elég egy kis BKV sztrájk, persze én azoknak mondom, akik itt vannak, és már is a látogatottságunk visszaesik 50%-ot. De mi lenne akkor, ha életveszélyt jelentene az, hogy eljöjjek és meghallgassam az Isten üzenetét? Hányan maradnánk otthon? És tudnánk megfelelő okokat keresni. Én idős vagyok, nekem gyermekeim vannak, nekem el kell tartsam a családot, az Úr látja, hogy az én szívem az az övé, és a többi az nem számít. Szóval találnánk valamilyen mentő helyzeteket. Nagy kérdés, hogy ma mennyien adnák fel hitüket, mennyien adnák fel meglátásaikat, elvüket, hogy megmentsék életüket. Pergamonban meghalt egy ember. Így hívták Antipász. Semmi többet nem tudunk. De annyit tudunk, hogy ez az ember, Antipász, a hitéért halt mártír halált. És a 14. vers azt mondja, de van valami kevés panaszom ellened. Jézus megszólal ismét, mint a bíró. Ismét úgy szólal meg, mint aki tökéletesen átlátja a helyzetet. Panasza van a pergámoni gyülekezet ellen. Ezek valami csodálatos tartó oszlopok voltak, korintoszi tartó oszlopok voltak.
és ezek a tartó oszlopok mára már természetesen itt feküdnek, emellett a hatalmas nagy épület mellett. Ez pedig valamikor egy sírboltozat volt, ebbe a hatalmas nagy kőtömbbe helyezték el a keresztények a halottaikat. Valami panasza van a názáreti Jézusnak az ennek a korszakban élő keresztényei ellen. Mert azt mondja, hogy mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálvány áldozatokból, és paráználkodjanak. Szóval pergamoni korszak második felében megváltozik a körülmény. Már nem üldözik a keresztényeket. Már nem kell félni, hogy börtönbe kerülök, hogy elveszik mindazt, amit az életben Istentől kaptam. Már nem a jogtalan, kitaszított keresztény vagyok, hanem kezdek felemelkedni. És a környezetem, a pogány környezetem már ismeri, hogy én keresztény vagyok. És a kereszténységnek van valami minősége. Már, amikor vásárolok az agórán, a piacon, akkor már ott is kitüntető figyelemmel fordulnak a keresztények felé. Ennek a városnak kezd a megbecsült honpolgára lenni. Bár ekkor még senki nem gondolta, hogy a kereszténység lesz az a szervezet, az a vallás, aki majd megmenti a rómaiakat a végső pusztulástól, aki Róma túlélését fogja elősegíteni. Ha ezt 100 évvel korábban valaki mondta volna, és ezt komolyan mondta volna, akkor valószínűleg, hogy az igazság és elmeügyi szakértőket kirendelték volna, mert ezt senki nem hitte volna el. De mégis egy ilyen nemű fordulat következik be. Szóval már Antipás csak szép emlék. Antipás egy történelmi emlék. És ha itt fölmegyünk a város fölé tornyosuló hegyre, ahonnan 360 fokos kilátás nyílt. Hihetetlenül tiszta időben, hihetetlenül messze el lehetett látni, szinte a horizonton túlra. Itt egy hatalmas nagy római helyőrség állomásozott, figyelték az esetleges feltűnő ellenséget. És a rómaiak tökéletesen berendezkedtek. Szóval, hogyha végignézünk, akkor 50-60 kilométerre el lehetett látni. És a város lakói fölnéztek, és ott volt a sátán királyi széke. Volt ott minden, egy kis Róma. Minden utca itt fönt márványból készült. Csodálatos korintoszi oszlopfő, színház. Gladiátorjátékok, cirkusz, minden, ami kellett. És a keresztények is azt veszik észre, hogy néhány évtizeddel korábban még ők voltak a cirkuszi játékoknak a tárgyai, de most már egy-két keresztény elmegy, és kezdenek a keresztények is asszimilálódni. Elkezdődik a hitehagyás. És János apostol, aki benne lüktet az Ószövetségben, aki ismeri az ószövetségi kódokat, az Isten által kapott kinyilatkoztatást pedig átfordítja ószövetségi nyelvre, és az ószövetségi nyelven keresztül mondja el az üzenetét. Bálám proféta, a moábita Bálák király szolgálatában állt. Nagyon érdekes Bálám nevének a jelentése. Népet felemészteni. Ahogy ez Mózes 4. könyve 22., 23. és 24. fejezetében megtaláljuk feljegyezve. Úgy emésztette föl Bálám és Bálák az izraelitákat, hogy megalkuvásra biztatták őket. És úgy látszik, hogy Izrael életében, az Ószövetségben a megalkuvás az mindig sokkal hatékonyabban működött, mintha valaki fegyverrel ment volna Jeruzsálem ellen. Évszázadokon keresztül, akár mekkora túlerő volt, nem tudták bevenni Jeruzsálemet.
de ha Bálák botrán követ vitt, és ezt vetette az izraeliták elé. Egy kis kompromisszum itt, egy kis kompromisszum ott, egy kis kompromisszum a lelki életemben, a lelki ismeretemben, a szívemben, és akkor már is kész volt. Fél életem keresztény volt, fél életem pogány volt. Ha akartam, keresztényként éltem, és erre hivatkoztam, a hét másnapján pedig úgy éltem, és úgy tettem a dolgaimat, mint a pogány. Szóval megtanultam két éltű életet élni. Víz alatt és víz fölött, a pogány és a keresztény környezetben épp úgy tudtam élni, létezni, és vitatkozni, argumentálni. A gonosszal kötött alku a legveszélyesebb volt mindig a történelem során. És ez történik Pergánom esetében. Az ellenséget nagyon egyszerű felismerni akkor, amikor valaki megtámad egy várat. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy a váron kívül állók, azok mind az ellenségek. De mi történik akkor, ha a bezárt kapukon bejut az ellenség? És ez az ellenség a barát formájában és a képében él mellettem. Csak jön egy pillanat, amikor a falakon belül lévő barát egy pillanat alatt ellenséggé válik. Menthetetlen ez a város. Pergámon, vagy más fordításban és a Károli fordításban is így találjuk, Pergamum jelentése azt jelenti, hogy citadella, vagy dicső város, dicső falakkal övezett város. Szóval ennek a korszaknak a végére az ellenséget már nem a kereszténység sorain kívül kellett keresni, hanem igenis a kereszténység sorain belül volt Bálám a zsidó és a keresztény írás magyarázatokban, mindig a csábításnak a prototípusát jelképezte. Hasonló a helyzet, mint a korintusi gyülekezetnél is, hiszen itt is arról van szó, hogy egyenek a bálvány áltozatokból és paráználkodjanak. Mi volt a korintusi gyülekezetben talán egy korszakkal vagy két korszakkal korábban a probléma? Lehet-e enni a bálvány áldozati húsokból? Mert a mészárszékeken nem lehetett más húst venni, csak a korábbiakban a pogány császár isten tiszteleten feláldozott állatok húsából. És nagyon hamar elterjedt az a nézet és az a gondolkodás, hogy aki ebből a húsból eszik, ugyanannak a pogány isten tiszteletnek a részeseivé válik, részesévé válik, azonosul vele, nem lélekben, hanem testben. Ezért a keresztények elkezdték tiltani, és azt mondták, hogy nem lehet ezekből a bálványáldozatokból enni. És két korszakkal később megint mi a probléma? Hogy esznek a bálvány áldozati húsból, és paráználkodnak. Az Ószövetségben a paráznaság, náof, különben ez a szónak a jelentése, három dolgot jelent. Hűtlenség, paráznaság, vagy idegen kultusz. Tehát, mert úgy gondolták, hogy aki idegen kultuszban vesz részt, az Isten iránti szempontból válik hűtlenné. Szóval olyan erkölcstelen megalkuvások alakulnak ki ebben a korban, ami megalapozza a következő korszaknak, hadd mondjam így, mély repülését, bukás sorozatát. A tévejgés és az igazság elkezd vegyülni egymással Pergamon városában, aminek az eredménye a pusztulás.

A recept nagyon egyszerű. Végy két kanál igazságot, és tégy ehhez a két kanál igazsághoz egy csipetnyi gonoszságot és hamisságot. És az eredmény biztos lesz. A pusztulás biztos lesz. Egy példát hadd említsek föl, ami ebben a korszakban történt. Az őskeresztények szombatja helyett egyre inkább a konstantini vasárnapot kezdi ennek a korszaknak a kereszténysége ünnepelni, és hadd mondjam el, a laodikeai zsinat, vagy laodiciai zsinat 29. kánonjában így találjuk feljegyezve. A keresztények ne cselekedjenek úgy, mint a zsidók, akik a sábat napján nyugodnak. Minden ifjú, a városok lakói és valamennyi mesterség folytatója a nap tiszteletre méltó napján, vagyis a vasárnapon nyugodjon meg minden munkától. Szinte minden dekádban, minden évtizedben, ahogy megyünk előre, egyre inkább azt látjuk, hogy ennek a korszak a kereszténysége, ennek a korszaknak az emberei kezdik feladni azokat az értékeket, amiért az őseik, apjuk, anyjuk, nagyanyjuk az életükkel fizetett. Vajon milyen mély a hatása a mai erkölcstelen és korrupt világnak a kereszténységre? A keresztények a mai világban vajon megeszik-e a bálvány áldozati húst? Természetesen jelképesen értem. A keresztények a mai világban a náafot, a paráznaságot elkövetik-e? Utána a 15. vers azt mondja, így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. A nikolaiták tanítása megint egy nagy-nagy homály. Mert azon kívül, kérem szépen, hogy a jelenések könyvében itt szerepel, sokat nem tudunk róluk. Évszázadokkal később keresztény egzegéták az apostolok cselekedete 6. fejezet 5. versében azonosítják Nikolausszal a nikolaiták cselekedetét. Egy biztos, hogy a nikolaiták teljes mértékben fellazították a határt a pogányság és a kereszténység között. Mindent lehetett a kereszténynek csinálni épp úgy, mint ahogy a pogányoknak lehetett. Krisztus következetes erkölcsi tanítását fellazították. Minden szabad, de nem minden használ. De a mondatnak ezt a részét ennek a korszaknak a keresztényei, legalábbis a korszak végén, már nem mondták. Szóval, ha ment az utcán egy pogány és egy keresztény, semmilyen körülmények között nem lehetett különbséget tenni. Még 200 évvel később nem kellett, hogy megszólaljon, rá lehetett mutatni, ez egy pogány ember, ez pedig egy keresztény. Ha végigmegyek az utcán, nem szólok egy szót se. Vajon mit látnak rólam az emberek? Keresztény vagy pogány? Testvéreim, ha bármelyikünknek, akik több generációs adventisták vagyunk, én 4. generációs vagyok, a fiam 5. generációs. Szóval, ha az én dédnagymamám, akiről egy vagy két képen van, föltámadna, és csak úgy némán megállna, és figyelne egy nap, hogy én mit csinálok, vajon mit látna az életemből? És a mi életünkből vajon mit látnának az elődeink, akik az életüket, a vérüket, a tisztességeket és a becsületüket adták azért, azért a hitért, amit tettek? Vajon nem váltunk-e szép, lassan, észrevétlenül olyanokká, mint az a közeg, amelyben élünk? Vajon nem következik-e be a mi életünkben is pontosan ugyanaz, mint Pergamon életében bekövetkezett?
Mindent lehet már tennünk, anélkül, hogy lelkiismeret furdalásunk lenne. Ma már el lehet válni, legfeljebb utána újból meg kell keresztelkedni. Lehet karácsonyfát ültetni, de 60-80 évvel ezelőtt még nem lehetett, bocsánat, karácsonyfát állítani. Lehet szombaton utazni. Még az én időmben a lelkészek pénteken megérkeztek, és nem utaztak. Mi már szombaton konferenciákra is megyünk. Külföldre repülőre szállunk, mert így olcsóbb a repülőjegy. Szóval mindent csinálunk ma már pontosan ugyanúgy, mint ahogy a világ csinálja, csak egyetlen egyben még talán nem adjuk fel. Szombaton délelőtt összejövünk. De sem délután, sem péntek este. Nem szól nekünk ennek a korszaknak az üzenete? Szóval ez volt a nikolaiták cselekedete, amire azt mondja az Úr, hogy gyűlölöm. 16. vers. Tér meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Tér meg, ha nem, ellened megyek hamar. És ennek a korszaknak a vége nem volt olyan szép és csodálatos, mint az eleje. Aki nem tér meg, mindegy, hogy melyik korszakban éljen, aki nem tér meg, sosem fogja megtudni, hogy mit jelent a Jézusi elveket küldeni, a Jézusi elveket követni. Aki nem tér meg, nem fogja megismerni soha Isten országát. Aki nem tér meg, az mindig vívni fog, de nem mással, mint magával a názáreti Jézussal. Aki nem tér meg, az mindig csak Isten országának ajtajáig jut el. Lesznek győztesek, és lesznek vesztesek. És nagyon érdekes, ennek a levélnek az üzenetében Jézus nem szól a vesztesekhez. Nem próbálja őket befolyásolni, csak annyit, ellened megyek, és vívok az én számnak kardjával, hamar ellened megyek. És nézzük meg, hogy milyen csodálatos győzelmet ígér majd a többieknek. Azt mondja, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Testvérem, halljuk-e mi a lélek szavát? Nem a prédikátor szavát, nem a mellettünk ülőnek a szavát, nem a gyülekezetben dörgedelmeskedő hangokat. Hadd kérdezzem meg, mikor hallottad utoljára a lélek szavát? Mert a lélek szól. Csak egy rohanó világban élünk. Egy pusztító, rohanó világban, ami tele van zajjal, és ezt a zajt még néha mi is növeljük, tetézzük. Jó hangosra fölcsavarjuk azokat az eszközöket, amin keresztül hallgatjuk a zenét, hogy lehetőleg mindent elnyomjunk vele. A lélek pedig csendesen és halkan szól. Nem fog kiabálni, nem fog dörömbölni, csak halkan fog szólni. Nagy kérdés, képesek vagyunk-e hallani? Akarunk-e hallani? Van-e fülünk? Van-e belső hallásunk? Mert a lélek ott mélyen szól.

ez volt az a hatalmas víztározó, ami a városnak a vízellátását biztosította annak idején, és a rómaiak erre a körülbelül 3-400 méter magas hegyre, ami igen-igen kaptatós, ami Gellért hegyünkhöz képest talán még meredekebb helyen kell fölvenni. Szóval a római gondolkodás megoldotta, és különböző csővezetéken keresztül feljuttatták a vizet. Csodálatos márvány utak voltak, amely 3000 év távlatából is hirdetik ennek a kornak a nagyságát és hatalmát. És egy hatalmas nagy földrengés elpusztította ezt a várost. Majd a Jelenések könyve 2. fejezet 17. verse így folytatja. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki megkapja. A pusztai vándorlás idején Isten mannával táplálta az éhező népet. Az égből lehulló manna, Isten által küldött mennyei kenyér a reménységet jelentette az embereknek. A pusztában nem lehetett elmenni egy piacra is vásárolni, nem lehetett elcserélni semmit, mert ott nem volt senki, akivel beszélhettek volna. Ott pusztán az Istenre voltak hagyakozva. De nekünk a mennyei kenyér helyett van földi kenyér, vagy van egyéb kenyér. És Isten ennek a korszaknak, az embereinek azt mondja, hogy adok a győzedelmesnek az elrejtett mannából. Manna. Hadd fejtsen meg ennek a héber szónak a titkát. Mi általában úgy mondjuk, hogy kenyér. De inkább ez nem a jelentésére, hanem inkább magára, az ennivaló tartalmára vonatkozik. Ez két szóból áll. Machna. A mach az azt jelenti a héberben, hogy mi. A ná pedig nyomósító szó. Mi ez? Mi ez? Egyszer csak látták, hogy az égből hullik a manna, és oda mentek, és egymástól kérdezték, machna, mi ez? És így lesz ennek a kenyérnek a héber elnevezése. Mi ez? Isten a mi ezeket ma is akarja az égből hullajtani. Csak nekünk nem kell. Vannak konzerveink, vannak mélyhűtőink, és mi elővesszük onnan. És Isten azt szeretné, hogyha mennyei kenyeret fogyasztanánk. A hagyomány szerint Jeremiás annak idején, amikor jött a babiloni sereg, Krisztus előtt 587 és 586-ban a templom körül elrejtette a szövetség ládáját. És hadd kérdezem, mi volt a szövetség ládájában? Egy korsó. Mi volt ebben a korsóban? Manna. Pedig a mannának volt egy nagyon nagy érdekessége. Nem lehetett raktározni és két napra valót szedni, kivéve pénteken, amikor a szombatra valót is meg lehetett szedni. És Isten azt mondja, tegyétek el az örökké valóság számára, hogy évszázadokig emlékezzetek, és ez a manna nem romlott meg. Van egy zsidó hagyomány, amelyik azt mondja, hogy a messiási ütkorszakban manna eső fog ismét esni az égből, aláhullani az igazak és a hűségesek számára. Talán erre utal az elrejtett manna. Mert nem azt mondja, hogy adok enni a mannából, hanem az elrejtett mannából. És azt mondja is, adok annak fehér kövecskét. Vissza kell menjünk a római és görög bírósági eljárás rendjébe, ahol az esküdszéknek a tagjai egy fehér és egy fekete kővel rendelkeztek. És amikor a bírósági tárgyalás lezárult, amikor ítéletet hoztak,
akkor minden esküt elővette a zsebéből, vagy a megfelelő helyről, azt a követ, ami az ő véleményét kifejezte a terhelttel szemben. Ha felmentő ítéletet akart adni, akkor milyen követ tett be? Akkor fehér követ. Ha pedig ítéletet akart, és azt mondta, hogy ez pedig bűnös, abban, amiben vádolják, akkor fekete követ. Ennek van egy másik magyarázata is. És ezzel fejeznénk be mai elmélkedésünket. A görög antik versenyek alkalmával a győztes, annak a számnak a győztese a koszorú mellé kapott egy úgynevezett hivatásos fehér követ, amelyre rá volt írva ennek az újdonsült bajnoknak a neve. És Isten egy ilyen kis fehér kövecskét ad a győztesek számára. Fehér márványból készült névjegy kártyát jelent ez, amelyet Isten készít el a győzteseknek, és erre ráírja a győztesnek az új nevét. És ezt senki nem tudja, csak azt tudja, aki ezzel az új névvel rendelkezik. Kívánok mindenkinek fehér kövecskét. Hiszen az életben oly sokszor kaptunk már fekete követ. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Az Isten kegyelméből. Amen.

Bódás János, hadd maradjak veled. Olyan látványos csodát, mint Simonnal, uram, nem tettél soha én velem. Nem szakadozott, mint övé a hálom, nem ficánkolt benn hal töménytelen. Nem is mondtam soha, hogy távozz tőlem, uram, mert én bűnös ember vagyok. Mégis dicsőséges úrnak ismerlek, kinek hatalma mindennél nagyobb. Mert csodákat bizony velem is tettél, kedves csodákat, s nem is keveset, napról napra, mióta megszülettem, velem már 1000 csoda is esett. Hogy reggel felkelhetek, s újra látok, épp vagyok, élek, lélegezhetek, hogy körülvesznek hívek, jó barátok, szerethetem, akiket szeretek, hogy a gond mellé akad öröm bőven. Van jó ruhám, kenyerem, italom, s a szép gondolat virágkél szívemben, versben boldogan eldalolhatom. Hogy gyermekeim szárnyra ereszthettem, van kocsim, vár szép, kényelmes lakás, hogy láthatom vetésem kikelését, s megérem tán, hogy jön az aratás, hogy nem vetted le rólam a palástot, s a legnagyobb csoda, hogy rám bízod még most is, amit hányszor elhibáztam, hogy hirdessem evangéliumod. S mit mondjak még? Mind csoda, ami rajtam történt, az út, a család, hivatás, te adtad ezt, nem én. Hatalmad őrzött, vezetett, tartott csak meg senki más. Bár e csodákban téged láttalak meg, s hogy dicsőséges orcád rám ragyog, sose mondom, hogy uram, távozz tőlem, mert méltatlan, bűnös ember vagyok. Bár érzem bűnöm sokaságát, súlyát. Rád szorulok, elvesznék nélküled, kérlek, ezután is irgalmaz. Ölej át, el ne engedj, hadd maradjak veled.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Dvorzsák 9. é-moll új világ szimfóniáját.

Kedves hallgatóink, a Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunk keretében Dvorzsák 9. émol Új világ szimfóniáját hallgathatták. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 27-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Mózes második könyvének 15. fejezetéből, a 11. versből olvasom. Kicsoda olyan az Istenek között, mint te, Uram? Kicsoda olyan felséges szentségében, félelmetes dicső tetteiben, csodákat cselekvő, mint te? Az Újszövetségi igét pedig Pál apostol Korintusbéliekhez írt első levelének 8. fejezetéből, az 5.-6. versből olvasom. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, nekünk mégis egyetlen istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte. És egyetlen úrunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is általa. Vannak napok, amikor erősnek érzem magam. Haladnak a dolgok, értem, mit miért teszek, és mintha minden a helyén lenne. Aztán jön egy másik nap, amikor elfogy a türelmem, kétségeim lesznek, vagy csak fáradt vagyok, és nem értem, miért úgy történnek a dolgok, ahogy. Ilyenkor gyakran külső kapaszkodó után nyúlok. Emberek, tervek, szokások. De ezek legtöbbször nem tartanak meg. Mózes szavai ebben a törékeny bizonytalanságban találnak el. Kicsoda olyan, mint te az Istenek között, Uram? Ez nem vallási kérdés, hanem szívenütő felismerés. Tényleg, ki más tud úgy szeretni, úgy vezetni, olyan hűséges maradni, mint Isten? Pál is ezt mondja. Nekünk egy Istenünk van, és egy Urunk, a Jézus Krisztus. Egy valaki, aki nem csak a világot tartja össze, hanem engem is. Egy valaki, aki Jézusban lehajolt hozzám, és ma is velem jár. Lehet, hogy ma gyenge vagy, elbizonytalanodtál, vagy csak keresed a csendet. Talán csak annyiból áll az imád, segíts, de ez elég. Mert nincs más olyan, mint ő, aki ismer, aki szeret, aki ma is veled van, és nem enged el. Imádkozzunk. Istenem, sokszor próbálok mindent kézben tartani, de újra meg újra rádöbbenek, hogy csak nálad vagyok biztonságban. Köszönöm, hogy te vagy az, akihez minden helyzetben fordulhatok. Köszönöm, hogy Jézusban közel jöttél hozzám, és nem kell elrejtenem előled a gyengeségemet. Kérlek, adj bizalmat a gyenge napokon is, és nyisd meg a szívemet, hogy benned találjak erőt és reménységet. Az áhítatot P. Nagy Krisztina írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Kicsoda olyan az Istenek között, mint te, Uram? Kicsoda olyan felséges szentségében, félelmetes dicső tetteiben, csodákat cselekvő, mint te? Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok Isten és sok Úr van, nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte. És egyetlen Urunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is általa.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Amilyen az élet, olyan a gyümölcse. A mai ige Péter második levele első fejezet 8. verse. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Gondolatok az igéről. Ha gyümölcsöző élet által szeretnénk, kívánjuk dicsőíteni Urunkat, akkor ennek bizonyos előfeltételei vannak. Semmi sem származhat ugyanis belőlünk, ami nincs meg bennünk. Először is hitre van szükségünk, ami minden erény alapja, azután ismeretre, mértékletességre, álhatatosságra és kegyességre. Ezekhez járuljon Isten félelem és felebaráti szeretet. Mindez együttvéve megtermi majd a gyümölcsét, úgy, hogy nem leszünk az igének csupán tételen ismerői, hanem tényleges cselekvői. Az sem elég, hogy mindez csak meglegyen bennünk. Bővölködnünk kell ezekben, különben kiszáradunk. A gyümölcs az élet túláradása, ezért telve kell lennünk élettel, hogy az kiáradhasson belőlünk. Ismerünk embereket, akik sok és igen jó képességgel rendelkeznek, és kedvező alkalmat is kapnak, mégsem tudnak soha lelkeket az Úrhoz vezetni. Közelebbről megfigyelve őket, rájöttem, hogy bizonyos kegyelmi ajándék hiányzik belőlünk, ami föltétlenül szükséges a gyümölcs terméshez, az alkalmasság ajándéka. Mert amilyen az ember, olyan a munkája, ezért ha valamit jobban akarunk csinálni, először nekünk kell jobbá lennünk. Ha hasznosabbak akarunk lenni a szolgálatban, először nekünk magunknak kell alkalmasabbakká válnunk, arra, hogy szolgálhassunk. Legyen hát alapigénk szelíd figyelmeztetés a gyümölcstelen professzoroknak és saját magunknak is. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-éig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors, akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A Kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órától a Kelenföldi Református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály. Az időjárásról: elindult a nyári idő. Csütörtökön sok napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt, északról fúj a szél, és 21-26 fokra van esély. Pénteken derült napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Kérjünk ezestén bocsánatot mennyei édesatyánktól, hogy újkor szúgolódással válaszolunk a minket ért legkisebb méltánytalanságra is. Viszont vonakodva hozzuk meg a legkisebb áldozatot is fele barátainkért. Fohászkodjunk kellő alázattal segítségért. Az Úr szüntelenül munkálkodjék bennünk, hogy életünk ne mindenben viszonzást váró legyen, hanem mindenben viszonzást adó hálaadás a Jézusban velünk közölt üdvösségért.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Sipos Témával beszélgetek, mégpedig Szatmár Németiben. Téma volt olyan kedves, hogy vállalkozott arra, hogy beszél nekünk egy kicsit az életéről, arról, hogy honnan jön, hogy találkozott az Úrral, milyen harcok, örömök voltak az életében. Magyarul arról, hogy hogyan is él, hiszen mindnyájan ezt az utat járjuk. Jövünk valahonnan, harcolgatjuk a mindennapokat, vannak győzelmeink, vannak kudarcaink, de azért egy dolog nagyon közös bennünk, hála az Úrnak, hogy mindnyájan ismerjük Istent. Téma, köszönöm, hogy vállalkoztál. Kezdjük talán azzal, hogy indult az életed? Mi az, ami rád jellemző, ami meghatározta azt, hogy te most az vagy, aki vagy?
3: Örvendek a lehetőségnek, hogy ma beszélgethetek. Nem szeretnék elsősorban magamról beszélni, hanem arról az édesatyámról, az én jó Istenemről, aki vezet, formál, és azt a munkát, amit elkezdett bennem, azt remélem be is fogja fejezni addig, míg ő el fog jönni. Gyermekkoromról annyit mondanék, hogy ha bár most Szatmár Németiben élek, Nagyváradon születtem, 38 éves vagyok, és két tini gyermek édesanyja. Nagyváradon születtem, és kiváltságos helyzetben voltam amiatt, hogy gyermekkoromban nagyon sokat lehettem nagyszüleim körében, ugyanis többnyire ők neveltek fel. A kommunista időben szüleink sokat kellett dolgozzanak, emiatt nyaranta, sőt, iskolai időben is többnyire velük voltam, és a kiváltság számomra így utólag visszanézni azt, hogy mennyire komoly hívő emberek voltak, odaszánt emberek voltak az én nagyszüleim, úgy apai ágon, mint anyai ágon. Odaszántságuk abban rejlett, hogy fiatalkorban megismerték az Urat, ha bár nem keresztény háttérben nevelkedtek, de fiatalon ők is az Úrnak adták életüket, és ilyen szellemben próbáltak minket is, gyermekeiket is, és unokáikat is nevelni. Öröm volt látni azt a odaszántságot az Úr munkája iránt, és vittek már 2-3 évesen magukkal minket is missziózni, beteg látogatni, beteget ápolt nagymamám, és bizony nekem is megvolt a feladatom abban, hogy a szomszéd Zsuzsa néninek vinni kellett reggel, délben, este a meleg ételt, és ez olyan természetes volt nagymamámnak a nagy mezőgazdaság mellett. És sose tűnt ez nekem, hogy neki ez teher lett volna, hanem teljesen örömmel végezte ezt a munkát. És most így utólag láthatom, hogy engem is erre hívott el az Úr, hogy öregeket, betegeket ápoljak, gondozzak, nincs teleneket, és gondolom, hogy ennek szeretetét már gyermekkoromban belém csepegtette az Úr, példát adott erre az én nagymamámon keresztül. Ahogy nőttem, bekerülve középiskolára, ami jellemzett inkább az a, hát nagyon jónak tartottam én magam, és nem éreztem azt, hogy szükség lett volna változnom. Gyülekezetben jártam, szolgáltam, testvéremmel együtt, és mégis olyan kettős életet éltem. Nem éreztem azt a biztonságot, azt a szeretve vagyok érzést. Mindig úgy éreztem, hogy nekem csak adnom kell. Adnom kell, meg kell feleljek, úgy a gyülekezeti elvárásoknak, úgy esetleg a családban is, jó gyerek legyek, de ez már egy olyan feszültséget jelentett bennem, amit éjszakákban sírva mondtam el magamnak, hogy ezt én nem bírom, ez egy kettős élet, és egyre nagyobb volt az önsajnálat bennem, az a frusztráltság, igen, amit ez okozott, hogy ez így nem élet. Láttam körülöttem a barátnőket megtérni, és láttam, hogy mennyire szabadon énekelnek, imádkoznak, és ez nekem nagyon hiányzott. És hála az Úrnak, 17 évesen eljött az a nap az életemben, amikor egy nyár alkalmával elmentünk hargitai táborba, és idős Veres testvér szolgált a Barabás, illetve Jézusról, és megértettem azt, hogy Jézus éretten vállalta a kínhalált, a halált, a keresztre feszítést, azért, mert ő akarta ezt, mert ő annyira szeretett engem, és akkor éreztem meg azt a mérhetetlen nagy szeretetet, amit egyedül csak Jézus tud megadni nekem, betölteni azt az űrt az életemben, amit eddig vágytam. És letehettem akkor este a bűneimet, éjszakában menőleg imádkoztunk úgy a lelki gondozókkal, barátokkal, lelkipásztorral. Mérhetetlen nagy öröm volt a szívemben, és ahogy erre a napra gondolok, úgy érzem, hogy ez meghatározta. Életem legszebb napja volt, egyik legszebb napja az örökké valóság szempontjából is nézve, és olyan mérhetetlen öröm költözött be szívembe, megszabadulhattam bűneimtől. Az Úr visszaigazolta azt, hogy az övé vagyok több ige versen keresztül, és el kell mondjam, hogy olyan kötelességből olvastam én az igét előtte is, de utána, ahogy írja a Zsoltár író is, mint a szarvas, úgy kívánkozott lelkem az igaz élő víz után, az Isten igéje után, és valahogy úgy beleim táplálta azt, hogy mondanom kell, ezt az örömöt át kell adni másnak is. És ahogy visszatértem ugye Nagyváradra, szomszédainknak, osztálytársainknak bizonyságot tettem, a meg nem tért rokonoknak, nem értették, mert nem értették, hogy miből kellett nekem megtérnem, hisz előtte se voltam én nagyon kirívóan rossz lány, de örültem, visszaigazolták abban, hogy mikor gondok voltak osztályban, vagy valaki megsértett, vagy nem úgy viselkedtek velem, akkor mindig jöttek és bocsánatot kértek, mert hogy te más vagy, és úgy örültem amiatt, hogy adott az Úr erőt, hogy kiálljak mellette, és bátran bizonságot tudtam tenni. Ez végül is 11-ben, 12-ben volt. Az osztályban egyedül érezt,

0: Miért kell őt elveszítsem? Úgy éreztem, hogy ez volt talán az első veszteség, amit át kellett élnem, viszont helyette adott az Úr más barátnőket a gyülekezetből, akikkel imádkozni tudtam, és nem felejtem el soha azt az egy évet, 12-et, amikor ima csoportokban imádkoztunk minden reggel iskola indulás előtt, 6:30-kor összegyűltünk három lány gyülekezetből, barátnők, akik meg voltunk térve, és úgy indultunk igével, imával, ima háttérrel. Ez olyan alapja volt akkori életemnek, szolgálatomnak, ami egyhogy engem megerősített, de ugyanakkor meg is védett sok kísértéssel szemben, fiatalkori kívánságokkal szemben, olyan erkölcsi, olyan igei támogatást, alapot kaptam, amit úgy érzem, és ajánlok minden fiatalnak, aki dönt a Krisztus mellett, hogy az igében erősödve meg, ima társakat keressen maga mellé, mert a világ, a sátán az erővel meg akarja kaparintani lelkünket, és másképp nem tudunk megállni, csak imádkozva, harcolva és igét olvasva. Úgyhogy ez is kiváltság, és ugye a szüleim támogatása is öröm volt. Ugyanígy volt talán a pályaválasztásról is beszélek egy pár szót, és majd a párválasztás. Hát öröm volt hallani már tinédzser korban, volt ez ilyen 11-12 éves kor, igen, 13, igen.
1: Ez már amikor, egy komoly kor egy fiatal van, életében.
0: Amikor hát ugye nagylány kezdtem lenni, és emlékszem a nagymamám, nagytatám, nyaranta náluk voltunk, és hallottam, hogy imádkozik azért, hogy nekem hívő férjem legyen, és szinte elszigyeltem magam, hát mindig kicsi vagyok, miért imádkozik ő, és olyan öröm fogalmazódott meg bennem, hogy hát jó, akkor imádkoznak ezért, de furcsáltam nagyon a dolgot, ezt úgy szívem mélyén elraktároztam, és mentem tovább. Ugye jöttek a fiúbarát jelöltek, de én nagyon elzárkoztam, én nagyon szégyenlős voltam, hogy én teljesen elzárkoztam. Azt mondtam, hogy 35 évesen majd férhez, szóval nem voltam egy ilyen.
1: Nem egy nagy barátkozó típus.
0: Nem, lányukkal, tehát lánytestvérem van, tehát még úgy lány unokatestvérek is, tehát nem voltam én. De az Úr gondoskodott erről is. És a pályaválasztást illetően, hát ugye filológia osztályban végeztem, nagyon szerettem az angolt, németet is, az angol nyelvet viszont haladó szinten ment, és külön órákra is jártam, és be is adtam a dossziét a kolozsvári angol szakra, hogy én majd oda fogok felvételizni érettségi után. Kértem az Úr vezetését, de úgy éreztem, hogy én tartom a zsinort, majd én irányítom az Urat, hogy hova kéne nekem jöjjön utánam. És nem követte nagy békesség a szívemben. Beadtam a papírokat, és nagyon az Úr elé álltam, hogy hol a helyem, mit kell tegyek, Uram. És több ízben olvasva az igét, a 41. Zsoltár első, második ige verse, harmadik ige verse került elém. Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre. Ha bajba kerül, megmenti az Úr. Az Úr megőrzi és életben tartja. Boldog lesz a földön. Ez többször elém került. Olyannyira, hogy nem csak az ige igazolta ezt, egy román tanárnőm, aki nagyon, azt kell tudni róla, nagyon szigorú volt, és megkeserítette egész liceumi éveinket, egy szigorú, viszont következetes, jó tanárnő volt, és jó emberismerő. Azt mondta nekem, hogy mindenképp szociális szakpályát kéne válasszak, mert úgy látja, hogy én ilyen beállítottságú vagyok. És kb. Abban az időben mondta ezt, amikor én az Úrtól ilyen jellegű megerősítést kaptam. És érzéseim még nem voltak ott, hogy én ezt kell tegyek, döntésemet nem igazolták érzéseim, mivel úgy gondoltam, hogy ez jól kereső szakma, az angol tanár, meg fordító, meg ez,
1: stb.
0: Igen, és akkor még annyi nem volt, mint most. És szüleimnek bejelentettem, hogy akkor én kiveszem onnan a dossziét, és átiratkozok, tehát itt fogom, Váradon fogom folytatni a tanulmányaimat a szociális munkás szakon, a Párciumi Egyetemen. Hát próbáltak lebeszélni, több okot hoztak fel,

0: és végül nem sokat kellett őket győzködjem, ez ott maradtam, úgyhogy nagy öröm volt ez nekem. A Jóisten igazolt. Tehát az engedelmességet mindig békesség követi. Először nekem kellett megtegyem a lépést, és öröm volt végig a 4 év. Első évben gyakorlaton cigány gyerekek között dolgozhattam, cigány gyerekek, illetve felnőtt oktatással, 40-50 fős, úgymond vegyes korosztály gyerekek is, illetve felnőtteket is oktattunk. Érdekes tapasztalat volt.
1: Ez írásoktatás, vagy valami szakképzés?
0: Írásoktatás, igen, igen. Tehát tini gyerekeket, tiniket, gyerekek is ott voltak, ugye, ha jönnek a szülők, akkor ugye nem sokan voltunk. Jó volt. A másod év végén...
1: Bocs, egy pillanatra. A legtöbben egy ilyen munkára azt mondanák inkább, hogy hát beosztottak, ezt kellett csinálni, túléltem. Te meg annyit mondtál nagyon röviden, hogy jó volt. Uh-huh. Mi jó egy ilyenbe?
0: Uh-huh. Nem tudom kifejezni ezt. Valahogy belém volt ültetve, hogy nagy öröm az, amikor segíthetek másnak. És sokkal többet kapok, mikor adok, mint hogy én várjam azt el, hogy csak kapjak. Olyan öröm, ugye útba igazítani őket, tanácsolni, nagyon nehéz munka. Ezt csak úgy tudom végezni, hogyha soha nem várjuk el semmi elismerést tőlük. Még annyit se, hogy köszönöm, nem. Sőt, most már jó pár év tapasztalatta hátam mögött. Még talán annyit se, hogy elismerje valaki is a munkámat, hanem egyedül az a tudat boldogít, hogy ez az én helyem, ami nekem ki van jelölve. És az Úr ad örömöt, békességet, felüdülést, úgyhogy jó ott lenni, ahol az Úr akar látni valakit. És a párválasztással is, így utólag olyan csodálom a Jóisten munkáját, útját, tehát a jelenlegi férjem épp emiatt...
1: Aki az első férjed is, a jelenlegi férjed, igen. Persze, igen. Azért, hogy világos legyen.
0: Jól van. Akivel már 17 éve házasok vagyunk. Én mikor elmeséltem, de egy ifjúságén az elhívásomnak a történetét, őt akkor érintette ez meg, hogy hát ha már ennyire szeretem én az idősekkel való foglalkozást, a cigány gyerekekkel, roma gyerekekkel, akkor hát jó lenne, hogyha közelebbről megismerne. Ő Szatmári, Nagyváradon járt egyetemre, és másfél év ismerkedés után akkor összeházasodtunk. Harc volt az is, hogy nekem ide kell jönnöm. Zárójelben elmondanám, hogy azt mondtam fiatalkoromban, hogy én Szatmára soha nem jövök. Ismertem innen többeket, olyan fiúkat, akik esetleg valamikor még kezdeményeztek, és nem állt közel hozzám se, hogy se ez a város talán miattuk. Ilyen előítéletek voltak bennem. Hát az Úr úgy látta jónak, hogy ez így történjen, és mikor hallottam, hogy Szatmár jött a férjem Dénes, hát jelveztem a Jóisten humorát, ahogy úgy mond a sohákat, hogy áthúzza, és olyan szívesen jöttem ide. Ezt így megjegyezném. Az ismerkedésünk is olyan, tehát én nem voltam egy ilyen nagyon érzelemdús lány, aki úgy fülig szerelmes lett volna, de az ige és a nagy-nagy békesség, amit ezzel a kapcsolatban éreztem, az mindent megért, és örülök, hogy így alakult. Elvégeztem az egyetemet, ide költöztünk. Abban az időszakban kaptam állásajánlatot Debrecenben. Az egyetem révén 6 hónapos ösztöndíjat kaptam, ott az ottani polgármesterhivatalnál dolgoztam, hajléktalan ellátásban, és mondták, hogy mehetek, nyugodtan állásajánlatot adtak, sőt, szolgálati lakást, és férjemnek is mondták, hogy menjen nyugodtan, munkalehetőség van, szerződést alá kell írni, és itthon imádkozva a Jóisten meggyőzött arról, hogy nekünk itt a helyünk. Mózes könyvéből amikor mondta Ábrahámnak, hogy maradjon ott azon a helyen. És olyan békességgel nemet tudtunk mondani erre, hogy nem megyünk. Itt maradtunk Szatmáron, azt tudni kell, hogy anyósomékkal együtt laktunk 13 éven keresztül, egy közös udvar, és már első évben nekem munkahelyem is lett a hajléktalan szállón, a Szatmárnémeti polgármester hivatal által működtetett hajléktalan szállón dolgozom jelenleg is. Hogy miért választottam, vagy hogy sikerült oda kerülnöm, hát harc volt ez nekem, hogy miért pont egy hajléktalanokkal való foglalkozáshoz kerül. Első nap, mikor bementem, azt se tudtam, hogy fogjam be az orrmat, meg nehéz volt. De ott is olyan jó volt az Isten ígéreteire visszatekinteni, hogy nekem azt ígérte, hogy boldog leszek akkor, ha gondom van a Istenemre. És minden kétel, minden kérdés akkor úgy lecsendesedett bennem, és örömmé vált a velük való foglalkozás. Annyit tanított a Jóisten rajtuk keresztül. Olyan kegyelem az, hogy minden kegyelem, amit kapunk, kegyelem az, hogy egészségünk van, hogy házunk van, fedél a fejünk fölött, és hogy meg vagyunk mentve, hogy ismerhetjük őt, hogy kapcsolatunk lehet vele. Semmi nem a mi érdemünk ahhoz, hogy gyülekezethez tartozhatunk, az Isten Anya Szent Egyházához, testéhez tartozunk, és nekem ott volt a helyem, hogy beszéljek róla, tegyek tanúbizonyságot, nem csak beszédben, hanem egyszerűen tettekben. Ha arról volt szó, hogy fürözteni kell őket, vagy éjszaka kimenni az utcára értük, vagy a hajukat megmosni és levágni a hajukat, vagy ügyintézés, nagyon sok ügyintézés, papírmunka, közbenjárási munka kellett. És sokszor olyan dühös voltam, hogy én ezek miatt nem is köszönik meg. Elintézzük a papírjaikat rá, két hétre elszórják, vagy ez hasonló dolgok, ami ezzel jár. És akkor Jóisten figyelmeztetett, hogy hányszor teszed te ugyanezt. Élsz vissza az én kegyelmemmel, meg sem köszönöd, vagy nem adsz hálát azért, amit van, úgyhogy akkor úgy alázatban tartott. És azért vagyok hálás ezért a munkahelyért, mert nem mondom azt, hogy alázatban tartott, hanem arra tanított. Nem tartom én magam alázatosnak, vagy mint aki megtanulta volna, hanem tanulom. Hogy szolgálni öröm, mert ezt tette az Úr is velünk. És jön velem. Ő ott van velem minden nap. Hány éve dolgozok már ott, betegséget nem vittem haza, vagy semmi különösebb gondom nem volt. Megóvott pszichiátriai esetek kapcsán is nagyon sokszor. Ugye a gondozottjaink többnyire alkoholfüggők, pszichésen olyan állapotban vannak, amilyen, de az Úr gondomat, gondunkat őrizte mindez idáig, soha nem történt semmi bajom. És olyan jó, hogy az igével, az ige itt is bizonyít, az ilyen emberekkel való kapcsolatban is. Sokszor van úgy, hogy nem tudom, mit mondjak nekik, vagy milyen tanácsot tudnék adni, de épp az akkor olvasott ige, elmondom, ami bennem van, vagy hogy élem én át a hétköznapjaimat az Úrral, és van, aki fogadja, van, aki nem, de jó róla tanult bizonyságot tenni köztük is. Van.
1: Bocsánat, hogy egy pillanatra megszakítalak. A rádióban nem látszik, úgyhogy egy picit én most azért elárulom a rádióhallgatóknak, hogy ne egy nagy darab, nem is tudom, díjbirkozó hölgyet képzeljenek el maguk előtt, hanem egy viszonylag törékeny kis filigrám hölgyel beszélgetek én itt, aki ezeket olyan nagy bátran mondja, hogy milyen emberek között dolgozik, és hogy hova megy ő nap, mint nap. Félelem, kétség, hogy mi lesz, ha egyszer mondjuk egy ilyen agresszív, mert mondjuk ki, hogy vannak köztük agresszívak. Egy agresszív ember hát úgy gondolja, hogy hát egy ilyen hölgyel én lazán elbánok.
0: Ó, volt rá eset, ilyen történet van a tarsolyomban, a kollégákkal. Azt tudni kell, hogy éjszaka kollégák többen dolgozunk, este velük, nappal viszont volt, hogy csak én voltam bent az irodában. Elmondanék egy ilyen esetet. 2 évvel ezelőtt történt, bejött egy hölgy, összezavarodott, kusza beszéde volt, nem lehetett kivenni, hogy most éppen mit akar, mit szeretne. Viszont egy igen jól öltözött, ékszerekkel ellátott, tehát nem olyan hölgy, mint akikkel aki igényelni a mi szolgáltatásainkat. És annyira erősen megfájult a fejem, hogy éreztem azt, hogy valami nem nagy teher, vagy nem tudom, olyan furcsa dolog volt a levegőben, és elkezdtem imádkozni, Uram, most adj szót a számba, adj gondolatokat, hogy mit mondjak, mit kérdezzek. A hölgy mondta, hogy neki éjszakára be szeretne jönni, szüksége van a szállásra, ilyen-olyan bajba került, és az irodámba ki szoktam írni egy igeverset, és ezt úgy kitűzöm a hátam mögé, ugye van egy ilyen tábla. Ahogy oda pillantott az ige versre, egyből egy nagyon furcsa reakciót váltott ki, dühös lett, az íróasztalomat magam felé tolta, tehát amilyen kis vékonyka volt, olyan erővel rendelkezett egyből is. És akkor egy imát felfohászkodtam a Jóistenhez, Uram, légy segítségemre, és abban a percben ő lerogyott, és magánkívül lett. És úgy éreztem azt, hogy bizony nem csak testtel és vérrel van nekünk tusakodásunk, hanem levegőbeli hatalmasságokkal. És olyan hálás vagyok, hogy Jóisten ilyen esetben is bizonyít az övéi mellett. De el kell mondanom, hogy soha semmi gond nem volt ilyen, hogy alkohol függőségben lévő, vagy alkoholos állapotban lévők jöttek. Van erre stratégia, tehát jó, addig nem beszélünk, emberszámba veszük. Igen, köszönöm, hogy bejöttél, akkor gyere legközelebb, amikor majd olyan állapotban leszel, hogy beszélgethetnénk. Nem, nincsen miatt gond.
1: Itt most meg kell néhány perc erejéig szakítanunk a beszélgetést, de maradjanak velünk. Szatmárné Betiből jelentkezünk, ahol Sipos Témával beszélgetek.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Szatmár Németiben Sipos Tímeával beszélgetek, aki két gyermekes édesanyaként a helyi hajléktalan szállón dolgozik, sok-sok éve, mint szociális munkás. A beszélgetés elején Tíma elmondta, hogy Isten határozott indítatásának engedve választotta a szociális munkát, és ebben örömét is leli. Mielőtt elköszöntünk a szünetre, a zenére, arról kérdeztem Tímát, hogy milyen nehézségekkel néznek szembe, és ezeket hogy tudják kezelni. Itt folytatjuk ezzel a kérdéssel a beszélgetést, hiszen Tíma elmondta, hogy Isten eddig megőrizte őket, néha egészen csodálatos módon, de azért legyünk őszinték, nem könnyű hajléktalanokkal foglalkozni. Mi van például a csúnya beszéd kérdéssel, vagy ha szebben akarjuk mondani, a réteg nyelv kérdéssel? Tudtok ezzel valamit kezdeni, vagy egyszerűen tűrni kell?
3: Csúnya beszéd, káromkodást, azt mondtuk, hogy ki van zárva, tehát már nem is beszélnek így jelenlétemben, ilyen, nem használnak ilyen szavakat. Örvendek amiatt is, hogy nagyon sok halálos ágyon ott lehettem, amikor nem tudom, hogy hogy végezte az Úr, de kitették a kórházból, ugye halálán volt, ott kellett utolsó perceit a szálon töltse, imában összekulcsoltam a kezét, és bizonságot téve az élő Úrról elmondhattam, hogy lehetősége van megtérni, megváltozni az életét, odaajándékozni, így az utolsó perceit is a jó Istennek. Örülök, hogy volt olyan, aki mondta, hogy most már meghalhatok, mert te megvalva bűneit távozhatott el az örökké valóságba. Én úgy érzem, hogy kiváltság ilyen emberekkel is dolgozni. Nehéz, de nem cserélni azzal, aki talán nem tudom milyen pozícióban előjáró, vagy nekem itt a helyen, tehát ilyen emberek között.
2: Igen, ezt így nagyon sokszor mondod, és ha megengeded, azért csak kimondom, ami így motoszkál bennem, hogy hát nem lett volna sokkal szebb mondjuk valahol szakfordítónak lenni, vagy nagyon aranyos gyerekeket, tiniket angol nyelvre oktatni, akik nagyon lelkesek, nagyon tiszták, sugárzó szeműek, és előttük az élet. Nem merült föl valamikor, vagy nem kérdezték meg ezt tőled, hogy te biztos jól döntöttél?
3: Volt eset, hogy rákérdeztek erre. Nem fér kétség ahhoz, hogy nekem itt van a helyem, mert soha magamban nem tettem fel ezt a gondolatot. Itt is találkozunk sok szegény családdal, van kapcsolatunk a kint élő családokkal, akiknek úgymond gyerekeik vannak, családok, jönnek tanácsért, mi megyünk, életvezetési, ez az
2: tanácsadásra
3: minden héten kijárunk hozzájuk. Roma családokkal dolgozva elengedhetetlen úgy azt a kérdést kikerülni, vagy nem lehet, hogy akkor a fogamzásgátlás, abortusz kérdése felmerül, és a vezetőség megkért arra, hogy én ezt akkor rendezzem, hogy vigyem őket abortuszra, meg ugye ez is benne van szakmai
2: profilban.
3: Igen. Örvendek annak, hogy elmondhattam az igazgatóságon, az igazgatónőnek, hogy én hitvallásomból ezt nem fogom tudni tenni, és nem is akarom tenni. Sőt, hogyha tudtam azt, hogy értesültem arról, hogy az édesanyja gyermeket vár, nagy szeretettel tanácsoltam, vagy próbáltam azt, hogy mindenképp mellett állni, hogy tartsa meg a gyereket. És ugye ebből csak öröm származott, látva azt, mellettük állva, segítettünk, lakáshoz jutottak, azóta rendezett család, úgy, ahogy ugye körülményekhez képest rendezett családi életük van, nem a híd alatt alszanak. Úgyhogy ebben is ad az Úr győzelmet, ilyen örömöt és győzelmet.
2: Ha már ilyen nehéz kérdéseket felvetettél, valós kérdések, teljesen valós kérdések. Van még egy terület, amit nem említettél, de hát létező dolog, hogy sajnos a prostitúció is nagyon népszerű vagy, tehát valós dolog e között, a réteg között, akik innen származnak. Ezzel tudtok-e valamit kezdeni, vagy van-e valami, nem tudom, prevenciós, megelőző program, vagy felvilágosítás?
3: Sajnos nagyon gyenge az ilyen jellegű szolgáltatás itt Szatmárnémetiben, mondhatni nincs is. Viszont olyan esetekkel találkozunk szinte nap, mint nap a szálón. Jönnek édesanyák, elmondják élettörténetüket, tudunk róluk. Van, akivel, ugye, aki fogadja, tehát elmondom az álláspontomat, tanácsot tudunk adni, tudok adni, mellette állok, amennyiben ő akarja. Van egy esetünk, aki a prostitúció miatt külföldön dolgoztatták, visszajött nagy nehezen Romániában, és hát 3-4 év munka után tudta azokat a mély dolgokat elmondani, sérelmeket, bántalmakat, kudarcokat, amit ő akkor átélt. És nem olyan rég, például örvendek annak, hogy eljött a gyülekezetben is több ízben, és kérdései vannak. Kérem az Úrtól a bölcsességet, tanácsot, hogy ebben is tanácsoljon, hogy tudjon dönteni a hölgy, és Krisztus követője legyen. Talán így ez lenne, amit megemlíteni. Nehéz, ugye, amiatt is többen, akik ezt a szakmát végzik, és hozzánk kerülnek, árvaházban nőttek fel, emiatt...
2: Nincs még családi háttér sem.
3: Nincs.
2: Igen.
3: És ugye a biztos, a pénz, ami a kezükben van, és ez sajnos. Viszont az álláspontomat elmondjuk az ige szerint, és ők döntenek.
2: Úgy gondolom, nem egyedül gondolom azt, hanem bárki, aki hallgatja, egyetért velem. Ez nem csak fizikailag megterhelő, fizikailag is megterhelő munka, úgy gondolom, meg veszélyes is, akár egészségileg is, az lehet, de lelkileg talán sokkal inkább megterhelő. Hogy lehet ezt a munkát tartósan végezni? Mert ha jól értem, azért itt már 10 évekről beszélünk. Hogy lehet feldolgozni a napi stresszt, azt, hogy olyan dolgok zúdulnak rád, ami elboríthat?
3: Igen, 15 éve dolgozom a szakmában. Mondjuk egy éve körülbelül egy öreg otthonban is megkértek ilyen adminisztrációs dolgokra, de attól függetlenül főállásban a szálón vagyok. Voltak időszakok, amikor nagyon-nagyon nehéz volt egy-egy ügyet feldolgozni, kilábalnom, nem láttam a kiutat. Mérhetetlenül hálás vagyok, elsősorban családomért, férjemért, akivel nem mondom én, hogy napi szinten rázúdítom én ezeket, hanem úgy a nehézebb eseteket megtárgyalom, megbeszéljük, imádkozunk. De mérhetetlen hálás vagyok a Jóistennek, hogy neki elmondhatom mindazt, ami foglalkoztat, kijönthetem szívemet, gondolataimat, elpanaszolom, hogy tanástalan vagyok egy esetben, ő adjon bölcsességet, és az is kegyelem, hogy azért túl tudom tenni magam úgy egy sikertelen eset kapcsán. Amikor esetleg nagyon sok energiát fektettem bele, reményem volt, hogy feláll, helyreáll, mellette voltunk, segítettünk, és mégse úgy alakult, és tudok menni tovább. Viszont volt olyan eset, volt egy 2 évvel ezelőtt, 2015-2016-ban, amikor nagyon, én úgy érzem, pszichikailag is szellemileg kifáradtam, ez párosult egy tüdőelégtelenséggel, összeesett a tüdőm, 12%-os volt a jobb tüdőm, így állapították meg. Kórházban hosszú kórházi kezelés következett, és kellett ugye a regenerálódás, úgy testileg is, és lelkileg is feltöltött az Úr. hálás vagyok azért az időszakért, és azért is, hogy gyógyulást adott. Úgy volt kilátásban, műtétre van szükség, ez mégsem következett be. A Jóisten kegyelmének folytán, és tényleg biztos 100% vagyok benne, hogy sok testvéri ima is közre játszott ahhoz, hogy most ilyen egészségben vagyok, és visszakaptam az egészségemet, és erőmet, fizikai erőmet, nagyon le voltam gyengülve. Nem olyan ember vagyok, aki munkáját hátfiavárról veszi, és nagyon sok energiát fektetek bele, hogy úgy azért minden maximálisan tőlem telhető módon jó legyen. Hát ebben is megtanított az Úr nemet mondani bizonyos dolgokra. Adott nyitott új távlatokat, úgy az elmúlt 2 évben új szolgálati lehetőségeket, úgy a gyülekezetben, mint a társadalomban is. És örülök annak tényleg, hogy nemet tudok mondani bizonyos olyan szolgálati lehetőségekre, ahol nem látom a helyemet, ahol az Úr nem látja, hogy ott kéne legyek. Így alakult, hogy ilyen lánykör is indulhatott itt a gyülekezetben, ami nagy áldás és jól. A női körben való szolgálat is, együtt végezzük persze a nőtestvérekkel, de mindig öröm jönni, és az Úr lábánál igét olvasva, tanulmányozva, imádkozva útmutatást kérni, tanácsot kérni testvérnőimtől. Ez is egy szolgálati lehetőség. Az öreg otthonba való látogatást is egy ideje végezzük, az állami öreg otthonba szoktunk ellátogatni a nőtestvérekkel. Ez is áldás. Számunkra biztos az is, az a bent lakó páciensek, betegek számára is.
2: Ha jól értem, azért a gyülekezeti különböző csoportoknak a támogatása is erősít. Tehát, hogy úgy érzed, hogy mégis van társ, vagy háttér, inkább talán háttér.
3: Igen, 100%-osan aláhúzom, mint úgy a család, mint a gyülekezet. De nem csak engem, ez egy nagy család, tehát akinek problémája van, vagy ismerjük egymás munkaterületét, imában hordozzuk egymást, aki problémában van, igyekszünk ima támogatásban imádkozni azért, illetve segíteni, támogatni, amiben lehet. Ezt gyakoroljuk így nőtestvérek is, nem csak nőtestvérek, hanem így az egész gyülekezetben. Ez elengedhetetlenül fontos. És talán az átláthatóság, vagyis hogy ha hibázok, vagy ha kudarcok vallok valamiben, akkor igenis ezt is fel kell vállalni. És azt mondom, hogy ennyi vagyok, de tényleg nincs semmi értelmem, hogy valamit többet mutassak magamból, mint ami vagyok. És így is, annál is inkább kérni az ima támogatást, a segítséget, vagy ha elesek, vagy elbukok, akkor jó érezni azt, hogy van, aki támogasson, felemeljen. És legyek én is az, aki, ha látom a testvérem valamilyen szinten
2: nehézségben van.
3: Igen. Akkor mellette álljunk.
2: Egy picit ugorjunk vissza még ehhez a betegséghez, mert olyan kedvesen elmondtad, hogy hát a tüdőm összeomlott, gyakorlatilag majdnem nem működött az egyik oldal. Nagyon gyenge voltam, de az Úr meggyógyított. Azért a legtöbben az ilyen harcokat harcokként élik meg. Te hogy élted meg?
3: Nem kis harc volt. 2015 nyarán, hát kezdődött már ez az év elején, többszöri jelenlétem volt az ügyeleten, rosszul diagnosztizáltak, nem volt, tehát annyira légszomjam volt, erőtlen voltam, nem találták a probléma gyökerét, hát pánikbetegség, mindent mondtak, holott épp csak a tüdőmmel volt gond, de augusztusban ugye munkám révén többször vagyok kapcsolatban a tüdőkórházzal. Pont egy nap vittem az egyik hajléktalannal, mentem ez a konzultációra, és mondta az orvosnő, hogy valami nagyon gyanús, nagyon furcsán veszem a levegőt, azonnal egy röntgenre menjek be. Jó, hát megoldjuk ezt, és de igyekeztem vissza a munkába, mondom, rövid időm van. És mondja, hogy na, azt mondja, az első szalomba gyorsan befeküdni, mert itt nagy gondok vannak. Hát el voltam képedve, mi lehet most, na, menjek haza, hát nem, ezzel sehova nem szabad egy lépésre tegyek. Nagyon össze volt esve, légmellem volt.
2: Légmell.
3: Igen, ami azt jelenti, hogy a tüdő összeesett, és elvileg alig kaptam levegőt. Éreztem, hogy nagyon gyenge vagyok, de gondoltam, fáradtság miatt ennek, annak tudtam be. És a hosszas, körülbelül 3 hetet kellett itt Szatmáron bent legyek. Az állapotom csak rosszabbodott, egyre jobban gyengültem, még víz is gyűlt a tüdőmre. De mindeközben, én mikor bekerültem, bementem a szalomba, hát egy olyan nagy kérdés volt bennem, uram, de miért engeded ezt meg? És azt tudni kell, hogy előző hónapban voltunk a gyerekekkel táborban, és a gyerektanítóként, segítőként voltam jelen, és azt a történetet kellett tanítsam a gyerekeknek, amikor Péter a vízen jár, és ugye, hogy megjelenik az Úr Jézus, és mondja a tanítványoknak, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És annyira már tanítottuk a gyerekeknek, hogy mi a félelem, mikor jelenik meg, vagy hogy ez az. De akkor a szalomba érve, kérdésekkel, háborgó szívvel, szinte hallható hangon hallottam a jó Istent, ahogy mondja azt, hogy bízzatok, az Úr Jézus azt mondta, bízzál, én vagyok, ne féljél. És nem tudom, ha lehet-e ilyet mondani, de bennem, mint az a gyermek, aki hallja az édesapja hangját, jelenlétét érzi, tudja az, hogy még nem értek mindent, de akarok bízni benned, mert tudom, hogy te szeretsz, és ezt is megengeded, és azt mondod, hogy ne féljek, akkor nincs okom félelemre. És egy nagyon szép időszak következett. Testileg tényleg nagyon gyenge voltam, hogy akkor alatt alig tudtam a számhoz vezetni, de a Jóisten olyan dolgokra világított rá, amelyeket másképp nem értettem volna meg. Megmutatta azt, hogy olyan sokszor mi áldásért, én olyan sokszor áldásért imádkozok, legyen ez, legyen az. És kérdezte, hogy ezeket mindet, ha kiveszem, legyek én elég neked, legyen elég a kegyelem, az, hogy én vagyok neked. És olyan sok igevers, bátorító igevers, helyreigazító igerész került elém. Alkalom volt újra ígével betöltekezni, úgy, ahogy előtte talán nagyon régen nem. Öröm volt bizonyságot is tenni az asszisztensek között, a nővérek között. Úgyhogy én egy nagyon szép időszakra, úgy gondolok vissza, mint egy nagyon szép időszak. 3 hét múlva azt mondták, hogy itt nem tudnak tovább rajtam segíteni, műtétre kell menjek Bányára. Ez volt pénteken, megröntgeneztek, hazaengedtek 2-3 napra, hétfőn vittek Bányára mentővel, és azt el kell mondani, hogy nagy öröm volt otthon is lenni, addig a gyerekek se jöhettek be a hozzám látogatni, úgyhogy nehéz időszak volt emiatt, ez tényleg nagyon nehéz volt. És a Bányára érve megcsinálták a röntgent, hétfő délután, olyan 2 óra fele, azt mondja az orvos, hogy összehasonlította a pénteki eredményt a hétfőivel, hogy hát ez az én röntgenem, hogy ugyanaz az az én felvételem. Hát mondom, persze. Hát itt egy nagyon, nagyon pozitív változást vesz észre péntektől hétfőig. És várjunk még a műtéttel, amúgy be voltam már időzítve, elő volt időzítve a műtét kedd reggelre. Azt mondta, hogy várjunk még csütörtökig. És nagyon megörültem, és tudtam azt, hogy a Jóisten meghallgatta a gyülekezet imáját, testvéreim imáját. Akkor vasárnap nagyon sokan imádkoztak azért, hogy az Úr avatkozzon be. Hát ő így avatkozott be. Ugye 2-től csütörtökig nehéz harcok voltak, nagyon nagy fájdalmaim voltak. És a csütörtökön megröntgeneztek, és azt mondta, szinte 100%-osan ki van tákulva a tüdőm. Hát azt mondja, biztos a bányai levegőt tette, okozta, miatt van. Hát mondom, nem. Ez nem. És akkor jó volt bizonyságot tenni az Úrról, hogy az orvos előtt is, hogy nekem van egy uram, aki ezt ezt így akarta, és ez így történt. És jó volt ezt így átélni. És így irónia a dologban, hogy a szobatársnőm egy roma lány volt, amikor láttam, ráadásul nem tudott románul, fordítanom kellett. Hát mondom, uram, még itt is azért csak szakmába engedsz, tehát ott segíteni kellett neki, meg fordítani, meg na, olyan, amilyen ő, de tehát nem voltam nagyon magammal elfoglalva, mert na, rá
4: munkát kaptál ott is.
3: Igen, igen. Úgyhogy csütörtökön megröngeneztek, akkor talán másik héten haza is engedtek. Úgyhogy utána következett egy nehezebb lábadozó időszak, és októberben kezdhettem is a munkát.
2: Nem tudom, hogy összefüggés van-e a munkád és a betegséged között, de nem volt olyan gondolatod, hogy hát akkor ennyi volt? Ezt én még egyszer nem szeretném eljátszani?
3: Kérdeztem szakorvosokat, megkérdeztem, hogy van-e közelhez. Hát nem mondtak egyenes párhuzamot. Valószínű több kikezeletlen megfázás okozhatta. Na hát legyengült immunrendszer, stb. Volt ilyen gondolat, hogy én ezt most befejezem. El is mondtam főnökségen, és annyiban vált előnyömre a nyomorúság, ilyen szempontból is, hogy tehát nem kellett iszakáznom. Most azóta már nem megyek be éjszaka dolgozni, tehát ezért ez egy nagy segítség.
2: Hadd kérdezzek még egy olyat, hogy gyerekek, most már tinédzserek. Hát nem biztos, hogy egy tinédzsernek a legnagyobb, nem is tudom, ilyen dicsekvés, hogy hát az anyukám hajléktalanokkal foglalkozik. Hogy élik ők ezt meg? Nem furcsa nekik?
3: Sokszor érdekes dolog. Nem. A kicsi koroktól kezdve tudják, hogy kivel foglalkozom, és még olyan 2-3 évesek voltak, mikor igen sok játék gyűl össze, azért egy családban ismerjük a helyzetet, és nagy takarítást időszakonként végeztünk, és volt egy doboz, amit megbeszéltük, hogy azokat a játékokat, amivel ők már nem játszanak, amik még használhatók, azt szívesen oda ajándékozzuk olyan gyerekeknek, akiknek nincsen. És voltak karácsonyok, vagy ünnepek alatt, egy kis ételcsomaggal elmentünk közösen családdal meglátogatni ezeket az utcán élő családokat, gyerekeket, és ők ajándékozták oda ezt a játékdobozt, és azóta is emlegetik. Volt egy lány, aki kazánházban élt, nem akart a szállóra jönni sehogy se, és bizony volt egy karácsony, amikor karácsonyi szünidőben többször is meglátogattuk a lányt, ennivalót vittünk, amire szüksége volt. Nem mondom, hogy ezt a szakmát kell ők választák, sőt, nem is biztos, hogy fogják, mert úgy azért rózkodnak, hogy bejöjjenek a szállóra, és nem is nagyon viszem őket, ugye olyan szak, meg ez az. De én úgy látom, tehát az emberek iránti szeretet, tisztelet, meg kell tanulják, legyen az egy roma ember, legyen az egy előkelő ember, az én hozzáállásom úgyis példa lesz nekik. Ha én negatívan beszélek bárkiről is, ezt látva ugyanezt fogják tenni. De akármilyen szakmát választanak, az emberek iránti tiszteletet, az, hogy hogyan viszonyulunk mi az emberekhez, azt fogják követni. És ha egy kis gyakorlattal is városról ők is jöhetnek. Mondjuk volt már úgy, hogy a gyülekezet egy karácsonyban készítettünk csomagokat, és meglátogattuk a szállón élőket, egy kis igeüzenettel, énekléssel átadtuk nekik, és ez mindig nagy öröm nekik. Gyülekezetben is eljönnek, nem nagyon sokan, de szokták látogatni a gyülekezet alkalmainkat. És van olyan eset is, hogy ajándékot készítenek a gyermekeinknek, és ezt mindig nagy örömmel használja a lányom azokat a tárgyakat, amit a hajléktalanok készítettek neki, úgyhogy ez nekik nagyon természetes.
2: Ha ebben a szakmában dolgozol, gondolom, foglalkoztok azzal a gondolattal is, hogy társadalmi szinten mit tehetünk? Vagy tehetünk-e valamit? Nem tudom, itt Szatmáron ez mennyire éles probléma. Én azt tudom, hogy Budapesten több tízezerre satszolják, mert igazából mivel nincs pontos statisztika, de hát én olvastam olyanokat, hogy 30-40 ezerre gondolják a hajléktalanokkal foglalkozó szociális munkások a létszámot. Tehát ez egy őrült nagy létszám. Nem tudom itt nálatok, hogy van, de gondolom, hát, hogyha van szálló, akkor itt is létező probléma. Tudunk-e tenni valamit, mint társadalom, vagy teszünk-e valamit, hogy ezt a, hát mondjuk, hogy nem kívánatos folyamatot, mert azért ez nem kívánatos. Nem jó ez senkinek, ha őszinték vagyunk, legrosszabb a hajléktalanoknak, de nekünk, mint társadalomnak se jó, hogy hát elben életerős emberkék egyik napról a másikra tengődnek a helyet, hogy értelmes, normális, gazdag életet élnének. Mi a felelősségünk?
3: Úgy érzem, hogy itt is megállja helyét az az ige, amit olvashatunk a Bibliában, hogy amit vett az ember, azt aratja. Ez következménye, ez az életforma annak az élet szemléletnek, amit ők képviselnek. És ahogy az idő telik, egyre többen választják azt, hogy elégedjenek meg ezzel az életstílussal.
2: Itt most újra megszakítjuk néhány perc erejéig a beszélgetést, de maradjanak velünk, ugyanis nagyon fontos kérdésekről beszélgetek Szatmár Németiben Sipos témával, aki a helyi hajléktalan szállón dolgozik. A zene után visszavárom hallgatóimat.

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Szatmárnémetiben Sipos Témával beszélgetek, aki a helyi hajléktalan szállón dolgozik. Nagyon sok mindent megtudtunk már, Téma a személyes életéről is. A hajléktalan kérdésről is sokat beszélgettünk. Ott hagytuk abba a beszélgetést az előző rész végénél, hogy Téma a arra a kérdésemre, hogy van-e nekünk társadalmi felelősségünk, és tudunk-e valamit kezdeni a hajléktalan kérdéssel, egy igeverssel válaszolt, miszerint erre a kérdésre is igaz az, hogy amit vet az ember, azt aratja, és a legtöbbször az a helyzet, az az életvitel, amiben ezek az emberek vannak, az tulajdonképpen következmény. Mit tehetünk? Van-e lehetőségünk ezen a spirálon változtatni, vagy egyszerűen így akarnak élni, és ez van, el kell fogadni, nem tudunk mit tenni. Hogy látod?
1: Mi, mint társadalom, hiába próbálunk segíteni, lehetőségeket, szolgáltatásokat biztosítani, ha bennük nincs meg az a motiváció, hogy ők akarjanak változni, kevésre fogunk menni. Itt is, mint keresztény embernek az a felelőssége, hogy megmutassuk a jó utat, és ha tudunk segíteni. Most ez ugye meglátogatni, vagy adományokat, nem tudom mennyire, amennyire fogadják, de párosuljon mindig az igével és a helyes útiránymutatással. Lehetőséget adva így nekik, hogy változtassanak életükön, életmódjukon, szerintem. Tehát keresztény civil szervezeteknek igenis helye van ilyen társadalmi réteg között is.
0: Gyerekeknél van esély arra, hogy ha ezt az életstílus látják, mert látják, hogy még megváltoztatni őket, vagy valahol, nem is tudom, pályát módosítani, mert ez is egy pályára állítás.
1: Így van. Hát talán nagyobb százalékban van esély, mint a felnőtteket. De igenis van esély rá. Ismerünk olyan nevelő szülőket, akik foglalkoznak hátrányban lévő gyermekek oktatásával, foglalkoztatásával, olyan alapítványokat itt Szatmáron is van, és bizony jó eredménnyel. Gyülekezetünkben is voltak olyan nevelőszülők, akik családban oda költöztek, úgymond a családjukba költöztek a gyerekek, vigyáztak, gondozták őket, és vannak, akik megtértek, megismerték az urat, helyes útra álltak. Viszont van negatív példa is. Ugyanezt a nevelést kapták, és ugyancsak lecsúsztak. Tehát úgy érzem, tehetünk. Amennyiben van rá lehetőség, és hivatás is ehhez, az Úr ad örömöt, gyümölcsöt. Igen, úgy gondolom.
0: Itt most egy picit megszakítjuk a beszélgetést, ugyanis van nekünk két rövid bejátszásunk, és azt hiszem talán itt lesz a legjobb helyen. Mindkettőt az erdélyi Ákoson készítettük férjemmel együtt, az ottani cigány gyülekezetben. Azt még el kell árulnom, hogy miért gondoltam azt, hogy ezek a riportok ide kívánkoznak. Azok nagyon egyszerű. Én témával egy ákosi roma nőkonferencián találkoztam, pontosabban ott hallottam a bizonyságtételét, és így talán már azt se kell magyaráznom, hogy miért gondoltam azt, hogy ezek a bizonyságtételek ide kívánkoznak, és miért mondta azt egy pár perc ezelőtt Tímea, hogy keresztény szervezeteknek úgy gondolja, hogy igenis van létjogosultsága az ezek között a félresiklott emberek között való munkálkodásra. És hogy van-e eredmény? Erre hadd ne én válaszoljak, hanem hallgassuk meg a két bejátszást, és úgy gondolom, hogy a bejátszások végére talán a választ is megtaláljuk.
2: Elmondanád, hogy is ismerted meg az Úr Jézust? Hogy találkoztál vele?
3: Úgy találkoztam Jézus Krisztussal, hogy testvérek jöttek innen az utcán, énekeltek, imádkoztunk is. Valóban szólott hozzám Jézus, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, ha valaki Isten hívbe elne, veszem örökére tegyen. És az engemet nagyon megfoglaltott a szívemet, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse azt, ami elveszett én a bűnösök közt, aki első voltam. És így ismertem meg Jézust, és elfogadtam, mint személyes megváltomat, és takarítást tett a szívembe. Nem mindig sikerült ez, hogy megírtam a hűletet, de rászoktam bízni magamat Jézusra, aki meghalt valóban a hibáimért, és van kire szolgálni, van kire rábíznom életünket. Sokszor nem sikerül nekünk, de jövünk a Jóistenhez, és a Jóisten könnyű rajtunk. Egy parázna, egy részeges, egy rossz ember voltam, aki nem voltam írta, hogy Isten elfogyjon. De ezt mind fel kellett ismerjem, meg kellett mondjam Jézusnak, és ő válaszolt az én imáimra. Nem érdemelte meg tőle, de is szóba állt velem. Amikor elmondtam neki, Uram, én egy bűnös elszetemben, aki nem volt méltó, hozzád kiássak, és neked szolgáljak, hát tégy tisztá a szívemet, szóval is, hogy minden bűntű. És akkor, hogy Jézus bekötött a szívemben, bűnelő Jézus nem egy, nem akarja megtűrjük a szívünkbe a bűnt. Jézus Krisztus, ő szent, tökéletes, és azt akarja, hogy mi is az legyünk, mert minket a világban olvasnak, mint egy levelet, mikor olvas az ember, hogy ez mit jelent. És fel akar ismertetni az emberekkel azt, hogy a beszédünk, az életünk egy tükör legyen számunkra az embereknek, hogy valóban ez az ember nem az, aki volt, egy szelíd, egy alázatos szívű, de sokszor nem volt meg az életemben. És valóban kellett könyörök a Jóistenhez imában. Ez az év valóban takarítást csinált a szívemben azért, mert fel kellett ismerjem azt, hogy 20 éve szolgálom az Urat, de nem mindig sikerült az. És magamba kellett szálljak, mikor itt egy testvér prédikálta, hogy az íge, mikor világít, nem csak középen akar világítni, hanem be akar világítni az egész szívünkbe, minden sarokba. És akkor ráébredtem arra, hogy akkor én minden bűnt ki kell rakjak, haragot, gyűlöletet, irítséget, felgeredést, minden rosszat, ami nem a Jóistentől van. És az ördögenek nem ürül, újra vissza akar jönni. Ez nem ürül, amikor valaki kitakar is a házát, ott vagy füssön be, vagy valami, és így akar az ördög is. Újra vissza akar jön a szívünkbe. De ne hagyjunk neki teret, hanem jöjjünk Jézushoz, aki meghalt a mi hibáinkért, és tud válaszolni minden imánkra.
2: Milyen területek azok, ahol különleges támadás van, különlegesen tetten lehet érni azt, hogy itt az ördög mesterkedik?
3: Hát volt olyan eset az életemben, hogy mióta megtértem, már kaptam is, fejszá vállamon dolgozni indultam menni, egy testvér szájba vágott, tiszta vér voltam, ott volt István testvér, látta, és azt mondta a feleségemnek, hogy elég már fel a félet, azt mondja, megverték. De én nem mondtam az asszonynak semmit, hanem látom azt, hogy egyből lefutott előttem Jézusnak az életje, hogy ő meghalt az én bűneimért, hagyta, hogy üssik a szeget a kezébe, akkor én ki vagyok, hogy ítélkezek a másféle. És másnap eljött az életembe azt, hogy el kellett menjek hozzá, és kérek bocsánatot. Ha más lehet, azt tettem, hogy bejelentettem, de nem tettem, mert tudtam azt, hogy Jézus Krisztus meghalt az én hibáimért. És nekem is meg kell alázkodjak minden ember előtt.
2: Hogy fogadta?
3: Hát nagyon jól fogadta, hanem azt mondta, hogy jó volt a hibás, nem én. Azt mondja, valóban te az Urat szolgálod, mert más bejelentett volna, elvitetett volna, lehet, hogy büntetést kaptam volna. De láttam azt, hogy Jézus valóban szolgálat. Nem teszünk rossz ír rosszat, akkor ezt felfigyelnek arra, hogy valamikor ezt tettük. Ha valaki rosszat tett, az volt az első cigányoknál, hogy azonnal bejelentsük, vagy rosszat teszünk neki, hogy visszajutnak a kölcsön. Ha megvert minket valaki azonnal, na várjam, a hónap én meg visszateszem neked. De már a hív embernek nem ez a gondolatja, nem imádkozik, megimádkozik, és elmi a testvérén, testvér, bocsáss meg nekem, mert nem jól tettem.
2: 8 gyermek, az nem kevés, óriási felelősség. Hogy látod a gyermekeidet, hogy ők követői lesznek ennek a mintának? Megértik-e a példát?
3: Hát megértik úgy, ha úgy cselekszek benne a házban, nem úgy viselkedek, mint ezért viselkedtünk, hanem ha látom, hogy rosszak, leülök velük, elbeszélgettek, nézd, mert neked ez nem jó. Ez neked nem való. Én ebből tértem meg, ebből jöttem a világból, akkor te milyen módon mentél a világba? A Jóisten ebből váltott meg engemet, bujálkodásból, cigarettából, vagy veszekedésből, akkor te miért teszed ezt, miért botránkoztattad engem? És ezáltal a gyermek megtanálja értni azt, hogy valóban az édesapám nem az, aki volt. Ha kell sírva, ha kell bűnbánattal, ha kell imádkozni előttük, hogy valóban lássák, hogy az Urat szolgáljuk.
2: Mit jelent a számodra az, hogy Isten igéje beszél hozzád?
3: Hát Isten igéje azt jelenti, hogy valóban feltét az én lelkemet, megül is a szívemet, boldogát, ezt szenté akar tenni, ezen a földön még élek, ezen a földön, hogy őt ezt szolgálja.
2: Nagyon szépen köszönöm mindazt, amit elmondtál, és Isten áldjon meg családoddal, szép számú gyermekeiddel együtt, tartson meg az Úr.
4: Én voltam a családban a fekete bárány. Az én szüleimet nagyon sokat botránkoztattam. mindig hívtak a gyülekezetbe, hogy én nekem is jó lenne, hogyha megtérnénk. Rá két évre nagyon beteg lett a

0: érve, és hogyan költözöl el erről a földről. Később született egy kisfiam, és lyukaszivel született. És akkor is azt mondtam édesanyámnak, hogy látod, milyen a te Istened, hogy most is olyan próbákat ad, hogy eltávolítsunk tőlem, hogy még közelebb kerüljek hozzá. És én sose fogok megtérni. És amikor oda került a sor, hogy megműtsik az én fiamat, akkor először imádkoztam az Úrhoz. Azt mondtam, Uram, hogyha meggyógyítod, akkor én, mint halálig neked fogok szolgálni. És amikor meggyógyította, mégse tettem azt, elfordultam a jó Istentől. Olyan diszkókba jártunk el Magyarországon, hogy már most visszatekintve még hideg is kiráz. Mind drogosok voltak, és nem foglalkoztam az én szüleimmel. És ők mindig imádkoztak értem, hogy én megtérjek. Hát édesanyám 20 éven keresztül imádkozott érettem. Még amikor a diszkóból éjszaka haza is mentem, még akkor is az ágynál imádkozott és sírt. És azt mondtam, hogy mit csinál ez az asszony, hát ez bolond. Hogy így fél 3 órakor, meg 4 órakor fent üljön és imádkozzon. Később cukorbeteg volt az én anyám, az én apám rákos beteg volt. És akkor azt mondtam, hogy milyen Istened van, ilyen betegségeket ad. És nehezteltem az én szüleimre, mert betegek voltak, és nagyon terhemre voltak. Azt mondtam, én kell elmenjek dolgozni azért, hogy benneteket eltartsalak. Vannak más fiatal lányok, akik dolgoznak, és a pénzt magukra kötik, és van saját életük. És nekem miért nem lehet? És amikor megkérte édesanyám, hogy hozzam el a gyülekezetbe karácsony este, és azt mondtam, hát én nem viszlek el, mert én szégyeltem az, hogy ő eljöjjön. És újéveste csak megkért arra, hogy kísérjél el a gyülekezetbe. Nem szükséges, hogy ott maradjál velem, mert majd megkérek másat, hogy kísérjen haza. Megsajnáltam, felöltöztettem és elhoztam, és akkor feltették a felhívást, hogy hova is kerülünk, a pokolba vagy a mennyországban. Mit választunk, a pokolt vagy a mennyországot? Akkor döntöttem az Úr mellett. Amikor megismertem a jó Isten, teljesen megváltozott az egész életem. És azelőtt olyan félelem volt a szívemben, mert azt mondtam, hogyha eljönnem most az Úr, és nem tanálnak készen, hova mennék, csak a pokolba. De most már nincsen félelem a szívemben, mert megismertem a jó Istent, és bármit jön az életemben, tudom, hogy az Úr velem van.
1: Eddig volt a két riport, Fogarasi Sándort és Dana Gyöngyit hallottuk, mindketten Ákoson élnek Erdélyben. Folytassuk talán azzal a beszélgetést, hogy a család, férjed, gyermekeid hogy fogadják ezt a te hivatásodat? Hogy állnak a munkádhoz? Azt már említetted az előbb, egy pár perccel ezelőtt, hogy férjed támogat a munkában, sőt, egy-egy nehezebb eset kapcsán együtt is szoktatok imádkozni. De nem félt a férjed? Mégse veszélytelen az a munka, amit végzel. Tehát hogy áll ehhez a kérdéshez? Félti a feleségét, vagy nem? Persze ezt inkább tőle kéne megkérdeznem, de nem tudom megtenni, tehát így tőled kérdezem.
2: Hát sokan kérdezték már tőle, hát, hogy ez miért muszáj én itt dolgozzak. Ugye férjeméknek van egy vállalkozások, bútor gyártással foglalkoznak, és hát volt már rá eset, hogy azt mondta, hogy na most már viszlek, elviszlek onnan, mert ami sokkal sok. És bizony volt olyan eset, hogy én is rászorultam a segítségére, hogy együtt végeztük a munkát, kitették éjszaka a kórházból az illető hajléktalant, kaptunk hívást minden onnan, hogy a hajléktalan kint hidegben ott van az utcán. Megkértem, hogy akkor na, menjünk és vigyük be biztos helyre. Úgyhogy látja, hogy szeretem, és támogat, amennyiben lehet.
1: Ugorjunk vissza oda a pályaválasztásra. Ha most egy olyan fiatal lányfiú, mint egy hallgatja, aki a pályaválasztás kérdéseivel vívódik, mit tanácsolnál neki?

0: olyan jó, hogy a Jóistennel való kapcsolat nem csak egy szabályrendszer követése, hanem olyan, mintha az édesapánkat kérdeznénk meg ilyen esetben, hogy ő hogy tanácsol, mit tegyünk. És a Jóisten ad rá választ azoknak, akik szüntelenül keresik az ő közelségét, és vele szoros kapcsolatban vannak. Én biztos vagyok abban, hogy aki Jóisten elé áll, ilyen kérdéssel is nem marad válasz nélkül. És azért egy nagyszerű dolog, egy törvényszerűség úgy a hívő életben, hogy ha engedelmesek vagyunk az Isten ígéje szava iránt, mindig öröm következik abból, még ha nehéz is az út. Nem nehézségmentes, akadálymentes életre hívott az Úr, hanem egy olyan életszakaszt élünk itt a Földön, amit ő jár előttünk, és mi követhetjük őt. Semmi sem történik az ő tudtán kívül, semmi sem ér minket az ő tudtán kívül. Legyen az nehézség, öröm, egy nagyobb feladat, legyen az olyan pozíció, hogy tényleg nagyobb felelősséggel bíró, vagy egy egyszerűbb munkás embernek a felelőssége, vagy mindennapjaiban, ott van az Úr, és támogat, és gondunkat viseli. És azért a mai kínálat fiataloknak nagyon nagy, de jó azt tudni, hogy békességünk csak ott lesz, ahova a Jóisten vezet minket, és öröm, és áldás.
1: Megemlítettél egy bútorvállalkozást, és nem tudom, hogy jól kapcsolt össze az agyom, de mintha hallottam volna olyat, hogy azért az se volt annyira, hogy is mondjam, problémamentes ez a vállalkozás. Jól kapcsolta össze az információkat? Mi is történt veletek?
0: Apósomék indították sok évvel ezelőtt, tehát forradalom után, rendszerváltozás után a saját bútorgyárat, ők alapították, férjem is ott dolgozik, és 2012-ben egy júliusi napon, hőség, nagyon nagy meleg volt, délután olyan 7 óra, tehát villámcsapás miatt felgyulladt, és teljesen leégett. Hát ez nagyon, nagyon nehéz időszak volt a család részére. Előtte való időszakban gondoltam azt, hogy ott hagyom a munkámat, és átszerződök, vagy átállok ide segíteni a férjemnek. Mi abban az időszakban kezdtük el építeni a saját házunkat, banki kölcsön, és így szólt közben a Jóisten. Látni azt, hogy percek alatt, órák leforgása alatt válik hamuvá mindaz, amit egy életen keresztül összegyűjtöttek és dolgoztak, ezt embert, ideget megpróbáló helyzet volt. Hát mondhatom azt is, hogy a Jóisten abban a helyzetben sem hagyott magunkra, és csodálom azt, ahogy ő gondot tud viselni az idegrendszerünkre, a beszédünkre, a magatartásunkra olyan helyzetben is. Olyan tűz volt, olyan tüzet kell elképzelni, egy ilyen ipari telepen van a műhely, hogy félváros látta a tüzet, tehát mikor egy butorgyár tele száraz faanyaggal, lakkozóval lángba borul, tehát förtelem mi volt, és tűzoltók is nem voltak a helyzet magaslatán, tehát nem tudta semmit megmenteni, abszolút semmit az egész épületből. És jó volt látni azt, hogy a gyülekezet ugye férfi testvéreinek szinte nagy része ott volt. Nem is tudom, hogy ott álltunk és néztük, hogy ég minden, és tudtunk imádkozni együtt olyan esetben is. És ezt tudom azt, hogy bizonyság volt a munkatársak, a munkások felé. Ha Jóisten így akarta, akkor ezt is el kellett fogadni. És ami még egy érdekes dolog, hogy másik nap mentünk reggel, vagy mentek apósomék reggel ki a telepre, és ilyen nagyon-nagyon sok ember volt, figyeltük, hogy mit akarnak. Ugye apósomék dolgoztak sok ortodox templomnak, nemrég készítettek ilyen kereszteket, és férjem felső szinten volt az irodája, és feltette az iroda falára egy keresztet, fából készült keresztet, és az egész épület romokban hevert. Ez a fal rész maradt meg, amin állt a kereszt. Tehát a fából készült kereszt állt. Hát nekünk is üzenet volt, de akik arra jártak, szinte zarándok hely lett, hogy nézzétek meg, hogy mi maradt meg. És a keresztnek a fénye, az ereje, az tartott meg minket is. Hát tényleg a karjain hordozott a Jóisten abban az időszakban. Akkor éjszaka, amikor hazamentünk, olyan bátorító ige részt olvastunk, hát mintha a Jóisten beszélt volna hozzánk, a Spurgeon ígéretének tárházát nyitottuk ki hajnalba férjemmel is. És valahogy az ige pontosan nem is tudom, hogy mi volt, de valahogy úgy volt a magyarázatban, hogyha az egész föld és az ég lángba borul is, az ő választottainak még a hajuk szála sem pörkölődik meg, vagy nem is ér, tehát valami csodálatos ige rész volt, és pont a mi helyzetünkre mérten meg kellett tanulni a segítséget elfogadni, azt, hogy nincsen semmink, és semmi érdemünk nincsen, és úgy gyakorlatban a Jóistenben bízni, abban is, hogy na most honnan szerez egy kalapácsot, egy bútorvállalkozónak másnak nem volt egy szerszáma, tehát ilyen gyakorlati dolgokkal néztünk szembe, vagy hogy szembenézél a munkásaiddal, ugye férjemnek ez nagy gond volt, hogy mit mondjon, menjetek, keressetek magatoknak más munkalehetőséget, nagyon-nagyon nehéz időszak volt, és Jóisten sok embert felhasznált. Hála neki, rá 3 hétre elkezdhettük a munkát, bérelt helyiségben az összes munkás, minden munkás nálunk maradt, nem mentek el. Faanyagot kaptunk egy a másik vállalkozó testvértől, Székelyföldről, aznap reggel, de nem volt megbeszélve sem. Mikor elkezdtük a munkát, aznap reggel ott volt a kamion száraz anyag, amivel elkezdhették a munkát. Tehát minden úgy, ugye a Jóisten úgy rendezett. És megtartotta a békességben szívünket, gondolatainkat, és vezetett. És ez olyan kiváltság. És kiváltság az, hogy ilyen gyülekezethez tartozhatunk. Abban az időszakban is nagyon sokan imádkoztak értünk, és nehéz volt elfogadni segítséget is, ami sokszor azt jelentette, hogy ételt, vagy ami otthon volt ház körül, azt is hoztak, és így teltek a napok. De hiány nem szenvedtünk semmiben. És olyan érdekes volt előttem, ilyen anyagi nehézségek voltak, és azóta fizetés időszak jön, következik. Békességben pont annyi van, kirendeli az Úr, amire szükség van, nem kell különösebb kölcsönhöz folyamodni, tehát mindent kirendel az Úr. És jó volt az is, hogy be volt biztosítva az épület, és elég operatívak voltak, ami azt jelenti, hogy nem sok idő múlva visszaszolgáltatták a pénzt, de ez így kellett legyen. Úgyhogy hál' az Úrnak, tavaly óta most már felépítettük a saját helyünkre az új műhelyt, és ott dolgozhatnak újra.
1: Hát aki így végighallgatta ezt a beszélgetést, azért meg kell, hogy állapítsa, hogy hát azért itt voltak, hogy is mondjam, cifra dolgok, ha finoman fogalmazok. Tüdő, összeomlás, minden megsemmisül egy műhely tűzben. Mitől tud az ember úgy beszélni ezekről, még ha hát egy kicsit föl is kavarodik, hogy jó volt, velünk volt az Úr, nem volt baj, így kellett lenni, normális így beszélni ezekről a dolgokról?
0: Nekem ez a legtermészetesebb dolog. Hát ha olvassuk a Bibliát, ugye bármelyik család életét, ha tanulmányozzuk, mindenhol találkozunk problémákkal, nehézségekkel. A miénkre így mérte az Úr. Másnak más nehézséggel látogatja meg. Akit szeret az Úr, a fiait, azt ugye megfenyíti, edzi, tanítgatja. A mi családunk életében ezeket az eszközöket használta, és nem tudom, hogy még mit fog használni, de mindezt azért teszi, hogy az örökké valóságba jussunk, és hogy az ő arcára, az ő képére, hasonlatosságára formáljon. Nem én válogatom meg, nem mi válogatjuk meg az eszközöket, és a miért kérdésekkel nem biztos, hogy választ kapok most itt, nem biztos, hogy választ kapunk, de ott van az a belső bizonyosság, hogy mindezt azért tettem, mert szeret, és formálni akar, és azt akarja, hogy az örökké valóságban találkozzunk.
1: Szívből kívánom, hogy így legyen, és az Úr áldjon és őrizzen, és azért, hogyha mint ember mondhatom, azt kívánom nektek, hogy az élet naposabb oldala jusson nektek ezek után, a megpróbáltatások után, de ha a hitemmel, a hívő emberként mondom, akkor azt kívánom nektek, hogy Isten azon az úton vezessen, amit a legjobbnak lát, és valóban készüljetek el olyanná, amilyenné ő akar formálni benneteket, és sok áldást a munkában is, a szolgálatban is, őrizzen és áldjon benneteket az Úr, és köszönöm a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
4: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Üdvözlöm Önöket nagy szeretettel, és természetesen a mai vendégemet, meg még inkább nagy szeretettel, Kujbus Mihályt, Hajdúdorog nyugalmazott polgármesterét, aki hát közel 40 évig azért nyomon követte a hajdúdorogi görögkatolikusság életét is befolyásoló különböző döntéseket, és saját maga is ebben jelentős szerepet játszott, nem csak azért, mert görögkatolikus hitéhez ő is hű, hanem azért is, mert úgy gondolt, hogy ez a város, amelyiknek több mint 95%-a görögkatolikus, ez a város, hogy újra élje valóban hitét is, ehhez sok mindent kell tenni egyházzal közösen az önkormányzatnak. Ezt a szolgálatot vállalta ő. Talán még annyit, hogy 1949-ben született, tehát fiatalemberről van szó, de 20 éves korától már az államigazgatást szolgálta egész nyugdíjas koráig. Nem haragszol, hogyha a régi barátságunkra való tekintettel az műsor tegező viszonyba csináljuk.
2: Természetesen, igen.
1: Aranyos Misikém, mondjad már el azt, hogy végül is te 49 után hol, mit végeztél, hogy jutottál el odáig, hogy végül is valamikor a úgynevezett közigazgatásba, a tanácsi rendszerbe is bekapcsolódtál, mert valamilyen impulzus biztos ért.
2: Igen. Említetted, hogy 1949-ben születtem Hajdúdorogon, nyilván ott végeztem általánosiskoláimat, majd építőipari technikumba kerültem, Debrecenbot kollégiumba laktam. Még most is egy kicsit keseregve gondolok vissza azokra az évekre, amikor végeztem és építőipari technikusi oklevelet szereztem, mert abban az időben nagyon-nagyon keresett szakma volt, és azonnal el tudtam helyezkedni. Magántervezői engedélyt kaptam, a hajdúdorogi családi házak, azt követő 20 évvel épülő családi házak 50-60%-át én terveztem, és az engedélyezési folyamatot rendeztem. No, de nem is erről akarok inkább beszélnem, a görögkatolikusságról. Említetted, hogy görögkatolikus hitemhez hű embernek ismersz, vagy tudod. De nem csak én vagyok a görögkatolikus hitemhez hű, hanem a város is, amit 2012-ben a magyarországi görögkatolikus egyházmegye, melynek neve Hajdúdorogi görögkatolikus egyházmegye, 100 éves évfordulóján az országgyűlés elfogadta, hogy Hajdúdorog a görögkatolikus hitéhez hű városi címet, rangot használhatja.
1: Leghűségesebb város.
2: Leghűségesebb, igen, ez fontos, hogy leghűségesebb város. Ez évszázadokra nyúlik vissza, mert nagyon sokat küzdött ennek a településnek a lakossága azért, hogy legyen magyar görögkatolikus püspökség, és a görögkatolikusok liturgiájának a nyelvezete legyen magyar, mert abban az időben rutén, orosz, román nyelvű imakönyvek voltak, illetve liturgikus könyvek, amit a dorogiak nagyon nehezen viseltek, és már Dorogon a dorogi parókusok akkor is magyarul végezték miséjüket, lefordították a misekönyveket magyarra, bár nem volt engedélyezve a nyelv használata. Ez egészen a 18. század második feléig több kérelemmel fordultak az akkori országgyűléshez. Volt Hajdúdorogon egy jegyző, aki korábban az országgyűlés írnoka volt, Farkas Lajosnak hívják, és ő lett a jegyző. Iván említette, hogy 95% a 9200 lakosú településnek görögkatolikus. Azt szoktuk mondani, hogy szinte mindenki. Érdekes módon pont ez a Farkas Lajos, nem, református volt. Ennek ellenére a görögkatolikusok küzdelmének az élére állt, egy jogot végzett, jó képességű ember volt, aki megpróbálta intézni azt, hogy legyen magyar nyelvű liturgia.
1: Ne felejtsd szavadat, azért a szüleid szintén görögkatolikusok voltak.
2: Igen. Vagy? Nem, vegyes. Érdekes módon, ugye az édesanyám az született hajdudorogi, az apám az Nyíradonyból származik. Érdekes módon Budapesten ismerkedtek meg, mert fiatalkorukban dolgoztak Budapesten, majd visszakerültek Hajdudorogra, és Nyíradony is egy többségi görögkatolikus település, és ha már felhoztam Nyíradonyt, ott laktak a nagyszüleim. Gyerekként, amikor már olvasni tudtam, nem értettem, hogy miért nem magyar nyelvű az imakönyvük. Mindig azt hittem, hogy valami idegen nyelvet is tudnak, majd később, felnőtt koromba jöttem rá, hogy csak az imájukat mondják, nem magyarul, akkor még nem is tudtam, hogy milyen nyelven, nem magyarul. És gyerekként kérdezgettem, hogy miért? Hát mert tudjuk így is, megszoktuk. Na, a lényeg az felnőtt koromban majd jó késő, hisz ugye a szocializmusban nem volt divat annyira gyerekeket vallásra oktatni. Tudtam meg és tanultam meg, hogy miért is volt nekik nem magyar nyelvű imakönyvük. Na, ez a küzdelem, amiről beszéltem, úgy folytatódott, hogy 1900-ban a dorogiak elzarándokoltak a Szent Évbe, Rómába. A pápa, és kérték az akkor hivatalban lévő 13. Leó pápát, hogy hallgassa meg kérésüket, fogadja őket. Nagyon nehezen tudták elérni azt, hogy a 13. Leó pápa fogadja a Vatikánba a hajdudorogiak küldöttségét. Végül addig demonstráltak a Vatikán előtt, míg erre sor került.
1: Hányan mentek hajdudorogiak?
2: 42-en. Mentek Hajdudorogról, csatlakoztak a környékbeli görögkatolikusok
1: is. Hogy mentek ők akkor?
2: Hát az akkori közlekedési viszonyok elég nehézkesek lehettek, de többségük vonattal próbálkozott menni, ami a dorogi legendákból lehet hallani, hogy többen a delegációból földjüket, vagyonukat adták el azért, hogy ezt az utat megjárhassák és elérjék a céljukat. Végül 1912-ben érték el a célt, amikor is 10. Pius pápa a Christi Fidelis gréci kezdetű bullájával megalapította a magyarországi görögkatolikus egyházmegyét, mint említettem, hajdudorogi székhelyel, és ezért mai napig hajdudorogi görögkatolikus egyházmegye a neve a egyházmegyének. Talán, ha érdekes az még, hogy a következő évben fel is szentelték a püspököt Hajdudorogon, de hivatalát mégsem Hajdudorogon rendezte be.
1: Miért nem tudtak a legelején új sarkukra állni, hogy ne nyíregyháza legyen a püspökség?
2: Próbáltak, de Miklós István püspök volt az első püspök az egyházmegyének, még felszentelése előtt, nem tudom, illik-e ezt mondani, megígérte, hogy itt lesz Hajdudorogon a püspöki hivatal. Végül, mikor felszentelték, mégis Debrecenbe költöztette, vagy hozta létre a hivatalát, mert az akkori közlekedési viszonyok szerint az egyházmegye egyéb települései könnyebben elérhetik a egyházmegye központját, ez volt a hivatkozási alapja. Még egy másik érdekes dolgot nem tudom, Iván, te biztos tudod, de nagyon sokan nem tudják, hogy mikor elkezdődött ez a hivatal vezetése, meg a püspök felszentelése, a románoktól kapott az egyházmegye a püspöki hivatal egy levelet, hogy rövidesen ajándékot fognak küldeni az új püspöknek. Küldtek is gyönyörű díszes dobozba, általában állati bőrrel becsomagolt doboz volt, és negyed magával a püspöki helyettesével, segédpüspökkel, meg rangját nem tudom, még négyen kezdték el bontani a csomagot, és közben egy másik helyiségből püspököt telefonhoz hívták. Bontották fel a csomagot, és kiderült, mikor felbontott, hogy pokolgép van a csomagban, mind a három püspöki alkalmazott segéd, ott meghalt helynök, vértanú halált halt, a püspök pedig, hát biztos isteni sugallatra, ez így alakult, hogy megmenekült. Ezt követően mi úgy tudjuk, hogy ezért, hogy valós oka mi lehet, költözött át a hivatal Nyíregyházára, ahol mai napig is működik. A székhelye Hajdúdorog, a hajdúdorogi templom az a székesegyház, a püspöki székesegyház, ami gyönyörű, hatalmas nagy templom, ez még nyilván az egyházmegye megalapítása előtt épült. Ugye, aki ismeri a görögkatolikusságot, az tudja, hogy a hívektől a oltártér ikonfallal van elválasztva, Európa hírű ikonosztázionja, ikonfala van a hajdúdorogi görögkatolikus templomnak, aki arra jár, mindig nyitva van, vagy ha nem, akkor a paraukus ott lakik az udvarban, megtekinthetik, megnézhetik ezt a gyönyörűen felújított ikonosztáziont és a templomot is.
1: De minden esetre most ugye adtál egy teljes képet, hogyha valaki vizuális típus és hal téged, akkor maga előtt látja a Hajdúdorogot, talán még annyit hozzáteszünk, hogy 9000 valamennyi lakós, tehát egy kis városról van szó, és hát az is érdekesség, hogy a hajdúságnak az a része, amelyik ott telepedett le, az végül is ezt a hitet választott, annak ellenére, hogy a hajduk nagy része nem görögkatolikus volt.
2: Igen, a hajduk rómaikat, reformátusok többségébe egy sajátos dolog az, ami Hajdúdorogon történt, mert a kétszer nagyobb, tehát a 20 000-es lakosú hajdunánás tőlünk 5 kilométerre, 11 kilométerre, Hajdúböszörmény, 30 000 lakosú település többségébe református, miközte szintiszta görög katolikusok vagyunk. Ez úgy alakult, hogy még 1605-ben, mikor a hajdu katonáit Bocske István ide erre a területre letelepítette, akkor Hajdúdorogra, vagy akkor még Dorognak hívták, Dorogra a keleti szertartású, keleti rítusú hajdukat telepítette le, akik mai napig is megmaradtak, és ez a homogén összetétel mai napig él, megvan, létezik, és hát az 1840-es évek elején még nem volt meg a hajdúdorogi görögkatolikus egyház, mert eddig a munkácsi püspökséghez tartoztunk, vagy tartozott a Dorog is, de már 1840-es évek elején Dorog, mivel ilyen nagy létszámú görögkatolikus közösség élt, ez egy vallási központja lett a Munkácsi egyházmegyének, és közigazgatásilag már itt a körülötte lévő görögkatolikus egyházközségek hozzátartoztak. Egy ilyen egyházkerületi rendszer lehetett, ahogy én gondolom, és talán beszéltem, hogy miért is küzdöttek a dorogiak. Abban az időben, annak ellenére, hogy a letelepítéstől kezdve szintiszta magyarok voltak, az anyanyelvük szintiszta magyar volt, mégis nem tekintették a magyar görögkatolikusokat magyaroknak. Ezért is nem volt a liturgia nyelvezete magyar, ezért érezték a dorogiak fontosnak a küzdelmet, hogy legyen magyar nyelvű liturgikus könyv. Az 1840-es évek elején még kérték az országgyűlést is, hogy az állami költségen fordítsák a liturgikus könyveket. Végül, még ha már erről ilyen sokat beszéltem, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy annak ellenére, hogy felállították 1912-ben az egyházmegyét, mégsem lett, mert nem rendelkezett benne a pápa liturgia nyelvezetéről, magyar nyelv meg akkor sem volt még engedélyezett, majd igaz, annak ellenére ezt követően a dorogiak mindig magyarul miséztek, de nem volt hivatalos, majd 1965-ben a II. Vatikáni zsinatra, azt hiszem, jól emlékszem a 65-ös időpontra, a II. Vatikáni zsinat mondta azt ki, az már nem külön dologra, hanem a világ minden népére, hogy misézhessen mindenki a saját anyanyelvén, és ezt követően hivatalosan is misézhetünk magyarul.
1: Érdekes, hogy ha összehasonlítjuk, ugye hát a görög katolikusság is, és a római katolikusság is, ugye a pápasság, a szent szék jurisdikciója szerint működik. De ez a 62 és 65 között lezajló II. Vatikáni zsinat valóban a nemzeti nyelv, a latin, illetve a, ezek szerint a román vagy bármilyen, a magyar nyelvet engedélyezte a liturgiáknak, miséknél is. Ugyanakkor azt is, hogy a pap a hívek felé forduljon, a római katolikusoknál. A görög katolikusoknál meg eleve már eleve. Amikor kijött az ikonosztály működő, akkor mindig a hívek felé fordult. Tehát gyakorlatilag mondhatnánk azt, hogy itt az egyenlő elbírálás és az egyenlőség elve itt is alakul. Lehet, hogy éppen innen vette annak idején az akkori úgymond zsinat, hogy igen, a hívek felé kell fordulni a papnak, amikor hozzájuk beszél, vagy bármi a liturgiához szükséges dolog.
2: Igen, hát ezt mi egészen természetesnek vesszük, hisz ez mindig is így van. Ha úgy tetszik, akkor én ebben már beleszülettem, hogy szembe van a templom térbe a hívekkel a pap, amikor a prédikációját mondja. Talán még, mert polgármesterségem ideje alatt nagyon sok vendéget vittem el a templomot is meglátogatni, és külsőségeibe a görög katolikusok nagyon hasonlítanak az ortodoxokhoz. Talán azt tudni, hogy 1664 környékén az Ungvári Unióval váltak ki a görög katolikusok, a görög keletéből, és így lettek görög katolikusok, és ekkor ez a unió írja le és rögzíti azt, hogy a görög katolikusok elfogadják a pápa fennhatóságát, és így a római pápához tartoznak, de nem ortodoxok, hanem görög katolikusok, annak ellenére, hogy templom is és a papi öltözet is egy kicsit hasonlít az ortodoxokéhoz. Szégyellem mondani, de kimondom, sokszor külföldön járva olyan nehezen tudom én magam is megkülönböztetni, hogy most egy ortodox templomba, vagy ortodox papot látok, vagy netalántán görög katolikust, hát éppen rá, de felületes szemlélettel nehezen tudom én magam is megállítani.
1: Igen, mert az öltözékükben is sokszor
2: hasonló,
1: pláne ugye szerzetesi rangból lett püspök, mondjuk a Kocsis Fülöp püspök, aki szerzetesből lett, és ő szívesen hordja, mondanám azt a fajta ruhát, mint az ortodox papok, vagy pópák, vagy püspökök. Úgyhogy ezért sokan össze is téveszik, én magam is hallottam olyan, hogy most akkor ő most micsoda. És ez a görög katolikus, ez a görög keleti szó sok esetben, sok emberben ugyanazt jelenti. Összemosan. Annak ellenére, hogy a keletiből lett katolikus. Mert Bizánc vagy Róma, ugye ez a kettő volt annak idején, ami, hát ugye 1054-et írunk, amikor végül is egyházszakadásra kerül sor, és ez ebből indul aztán az, hogy annak a keletinek egy bizonyos része mégiscsak a pápát fogadta el, amit ezelőtt mondtál. Ha már itt említetted te tulajdonképpen az úgynevezett közszolgálatba való részvételedet, és mondtad, hogy sok embert vittél megmutatni szépségét és történetiségét és annak, ami kincsetek van. Milyen személyiségekre emlékszel, aki valóban úgy értette, vagy akár többször is visszament, hogy ezt meg kell nézni, mert vagy hozta akár a családját is. De volt-e ilyen, akár hivatali, akár nem hivatali a te időszakodban, aki szívesen többször is meglátogat?
2: Hát elszármazott dorogiak nagyon sok csoportot szerveztek oda az új lakókörnyezetükből, hogy megmutassák, büszkélkedhessenek. Aztán hát nem tudom, hogy elmondhatom-e azt, hogy te is annak idején több kiránduló csoporttal megfordultál Hajdúdorogon, nagyon büszkén elnézést, én így emlékszem rá, büszkén mutattad be Hajdúdorogot, ahol neked komoly kapcsolataid van, illetve hát az államtitkári tevékenységednek a kezenyoma egész jól meglátszik a településen, a görögkatolikus egyházon, és ha már erre kitértem, engedd meg, hogy a rádió hallgatónak is mondjak erről néhány mondatot, mert talán elsősorban a te segítségeddel 1989-ben indulva van, és még a rendszerváltás küszöbén vagy a küszöbje előtti időben vagy napokban már Hajdúdorogon az általános iskola görögkatolikus általános iskolaként tudta 1990. szeptember 1-én megnyitni a kapuit, úgy, hogy emlékeztetni szeretnék mindenkit rá, hogy szeptember 1-én indult az iskola görögkatolikusként, az önkormányzati választás pedig szeptember 30-án volt, tehát gyakorlatilag a helyi önkormányzatok akkor álltak fel, és ebben a döntést, hogy legyen Dorogon görögkatolikus általános iskola, még a régi tanács hozta meg, a régi rendszerbe, mint államtitkár vezetted ennek a folyamatát, adtál segítséget nekünk, a településnek is benne, hogy hogyan induljunk el, illetve hát minden bizonnyal, akkor én ebben nem voltam beavatva, de az egyházmegyének is, mert az egyházmegye lett ennek a görögkatolikus intézménynek a fenntartója, és neki kellett átvállalni az oktatási feladatokhoz szükséges kötelezettségeket.
1: Nagyon érdekes volt, amit most mondasz, ugye Glasz Ferenc volt akkor a miniszter, és azt mondja, hogy kaptam levelet görögkatolikus elszárvazott prominens személyektől, kérik a minisztert, kormányt, hogy a görögkatolikus általános iskola újra görögkatolikusként működhessen, hiszen államosítás után ugye minden közoktatási intézmény végül is állami, illetve később tanácsi fenntartásba került. És azt mondja, hogy menjél és intézd. Tehát nem, itt nem az volt, hogy jaj, majd bizottságot hívok össze, majd megnézem, hogy több pár, mit tudom én, szóval a játék elmaradt, mert történelmi pillanat volt, és a történelmi pillanatot vagy kihasználja, vagy nem. Ha olyan típus, azt mondja, hogy igen, ha már azt mondjuk, hogy szabadságot adunk, akkor ennek a gyakorlati részét is meg kell valósítani, függetlenül attól, hogy van törvény, vagy nincs törvény. És az volt az érdekes, hogy még működött az 1985-ös egyes törvény, amely az oktatási törvény volt, de már módosítás folyamatban volt, azt is 90. január 2-án hagyták jóvá, és ez meg ugye 89 ősze, amiről beszélünk, és akkor Pregun Istvánnal és a kori görögkatolikus hittudományi főiskola rektorával, akit Paskai Biboros úr az én főosztályomra delegált, mint képviselőt, és Keresztes Szilárd püspök úrral meglátogattuk Kocsis Miklós polgármester urat, bocsánat, tanácselnököt, és elmondtuk azt, hogy erre a levélre csak pozitív döntést lehet hozni. Azt mondta, hogy semmi akadálya, ekkor is ekkor tűzi napirendre, és akkor elmentük arra a napirendre, ahol te is ott ültél, és végül is jött egy olyan döntés, ami bebizonyította, hogy igenis ez a város, ez 40 évig hallgatott ugyan, gyakorolta a hitét, de a gyerekeinek az úgynevezett identitás, hithez való, vagy valláshoz való identitását az iskola mégse tudta igazán beteljesíteni, ezért alkalmasnak találták az időt, hogy igen, most akkor dönteni kell. És ami ritka volt, pláne akkor, amikor még semmi törvény nem volt, hogy úgy döntött, hogy költségvetéstől ezbe fejlesztésig mindent igazgatós. És akkor sült ki, hogy az akkori igazgatónő egy hívő, görögkatolikus ember volt, de hát más volt az, hogy ezt bevallom, vagy nem vallom be. Gyakorolom, vagy nem. Mit szól ehhez a politika? Úgyhogy végül is itt pillanatok alatt egy görcs oldásnak volt az görögkatolikus jó példája, és hát annyit hozzátehetünk, az első általános iskola volt, amit végül is a település úgy döntött, hogy ezzel is egy úttörő szerepet játszik, és hát 90. szeptember 1-én a tanévnyitón gyakorlatilag teljes egészében már annak a funkciója is megvalósult. Úgyhogy, de folytatjuk ezt a gondolatot tovább, csak most egy kis zenét hallgatunk, kedves hallgatóim, és utána azért Kujbus Mihály településen való tevékenységéről még azért néhány kérdést azért végigbeszélünk. Köszönöm szépen!